0: multimédiás világnak vannak, mint mindennek, erőnyei meg hátrányai. Erről fogunk szerintem beszélni, de még egy dologba bele szeretnék kapaszkodni a címünkből, az, hogy zenei információ. Eszembe jött a Theodor Rossznak nevezető szakember, aki az Információ Kultusza címmel írt egy nagy elemzést arról, hogy a modern, vagy posztmodern, vagy posztmortem kor az információt nagyon elbontan kezeli, tehát ugye bitekre bontunk le mindent, és nagyon száraz és tárgyilagos. Na most a zenei információ, azt hiszem a legjobb példa ez a szókapcsolat arra, hogy a zene, az nagyon sokféle információt hordoz. Át is adnám a szót a zenészeknek.
1: Igen, hát itt most sok mindenről lesz szó, és sok olyan zenei projektet fogunk bemutatni, ami teljesen elrugaszkodott a hagyományos koncerttermi szokásoktól. Úgyhogy ez kicsit én szeretnék arról beszélni, hogy honnan jött ez a motiváció egyáltalán, hogy picit pluszt vigyünk a koncerttermekbe.
0: Ha lehetek az ördög ügyvédje, ugye egy trombita művésznek meg kell azzal küzdenie, hogy a trombitálása mellett még valamivel, mondjuk egy tanár ezt nagyon jól tudja, le kell kötni a gyerekek figyelmét. Tehát kell még valami, hogy a cirkusz műfajban mondják, hogy a szemeket is jól kell lakatni. Ez volt a kiinduló pont?
1: Igen, részben. Tehát először egy barokk koncertet csináltunk, nagyon érdekes módon, ahol próbáltunk mást is belevinni, mint hogy a kottába lejátszunk a darabokat, és akkor köszönjük szépen meghajolunk. Mert még egyetemista koromban, még mielőtt Marcival elkezdtünk dolgozni, jutott eszembe az, hogy hát valószínűleg a közönségnek ez úgy kevés, vagy én szeretnék többet is adni. És akkor csináltuk egy olyan koncertet, ahol barokk ruhában, barokk hangszerekkel játszottunk, és barokk ételeket, tehát a barokk korszakból ilyen vaddisznó pástítomot, meg egyéb olyan dolgot, mint hogyha egy ilyen barokk táncesten vennénk részt, egy templomban rendeztük meg egyébként ezt a koncertet, tehát barokk ételeket, barokk zenét, barokk hangszerekkel, barokk ruhában és barokk tánccal adtuk elő, tehát tulajdonképpen nem csak egy ilyen hagyományos lévő, az ember is meghallgatja a koncertet és meghajolnak a művészek is aztán viszontlátásra, hanem próbáltunk több érzékszervre is hatni és egy olyan produkciót nyújtani, mi kicsit visszarepíti abban az időben őket, amikor írták azt a zenét, és ugyanazt megpróbálja átadni neki.
0: Hiszen a barokk az maga egy multimédiás korszak volt, hiszen az utazkodás, az ízek, amiket elmondtál, ott az természetes volt, hogy a színházban esznek a páholyban, a többiről nem beszélünk, hogy mi minden
1: csináltak. Hát táncolnak, ugye, meg ott van a nagyon nagy szerepe volt akkor a ruháknak, a parókáknak és a többi. Úgyhogy próbáltuk ezt a hangulatot átadni a közönségnek, és nagyon jól sikerült. Aztán, amikor elkezdtünk Marcival dolgozni, akkor hát Marci, szerintem te kezdtél, mert Marcinak is volt egy előtörténete.
0: Marci, aki ugye megtanulta az összes ütőhangszert az üsnoktól a marimbáig.
1: De... Igen, a kavicstól a nem is tudom, a üvegdarabig.
2: Nem akartam operát csinálni, nem akartam performance-ot csinálni, az opera az kevés, vagy a performance az annál több, mivel hangszerem is van. Ezért az a kezdtem kísérletezni, hogy tudom esetleg mesével összekapcsolni, vagy tánccal összekapcsolni, vagy vizuállal összekapcsolni, és akkor az első közös megmozdulásom Bencével az Floridában volt, amikor én egy hangszeres performance-szalagot adtam elő, és ketten pedig egy olyan darabot állítottunk össze, Magvet és Megdámolod a címe, ez egy legyen dolog, ahol a Magvet és Megdámolod összecsapott, és akkor nekünk is össze kell csapnunk. Tehát az, hogy hogyan jutunk el erre, az, hogy akkor mi az információt tartom a zenének, az onnan indult, hogy én valahol másik szinten is meg akarom mutatni, nem csak a zenei szinten. Gondolom ez egy kortárs nyomás is. Tehát manapság már nem tudok találni olyan szervezet, olyan koncerttermet, aki úgy jönne oda, hogy gyere, játsszál meg nekem Mozartot. Sőt, volt, aki azt mondta, hogy Marci, gyere, játsszál, csak nem Mozartot, mert azt már mondom. Tehát amikor valahol megérkezek, ott kérnek előadást, kérnek táncot, kérnek vizualitást, kérnek valamit, ami az információ rétegét az ennek kibontja. Így kezdődött el. Erről majd bőven fogunk beszélni, csak a kezdeteket így foglaltam.
0: Ugye az ütőhangszer azért jó példa, mert ha jól gondolom, akkor a legősibb zene az mégiscsak az ütő. Két kavicsot összeütünk, vagy két fadarabot. Igen. És akkor ez aztán leképeződik, tehát a hang hat az idegrendszerünkre, a hang külünkön keresztül hat az idegrendszerünkre. Idegesnek megmutat, ez bontakozik ki a továbbiakban, tehát tovább dolgozik a vizualitásban, mozgásban, látványban. Majd rendezés arra, hogy külön persze nyilván kitérünk.
2: Majd én is fogok mutatni példákat, hoztam pár példát, hogy miket, szerintem azt mondja, kicsit később, hogy mi az, amiket, hogy kibontjuk a zeneinformációt. De elsődlegesen a zeneinformáció az számomra az idő, és az idővel van manipuláció. És ebből jön a szerkezet, ebből jönnek a feszültségek, ebből jön néha az érzelem is. De ez így indult. Az ütősöknél azért könnyebb egy kicsit az idővel játszani, mert nekünk az egész testünk bele száll a hangképzésbe. Mindig kell látványnak lenni. Hogyha egy ütősnél rossz a látvány, akkor vagy feszült, vagy túl kevés, túl unat, akkor már a koncertet is befolyásolja. Szerintem ez természetesen másodásig az énekeseknek is ki kell állnia, de az énekeseknél, fúvósnál, az angolosnál, igen, annyian nem látványos az, hogyha egy test nem vesz részt a kifejezésben.
1: Igen, ezt én is egyébként sokszor megkaptam kritikának, hogy Marci marra látványos, persze van 360 fokban ütőhangszerekkel ugrik, mászik, mindent csinálj, meg hát fújom a trombitámat, az annyira nem látványos, de hát ez sajnos hangszeres sajátosság, úgyhogy így is ilyen formán a Marci ütőhangszeres játéka próbálta nyitni a kicsit a performance irányába a mi közös produkciónkat.
0: Tévedek-e, ha azt gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes, hogy pengeiren való táncolás, mert tudunk úgynevezett látványzongoristákról, akik zongorázni igazából a fene meg nem hallgatni, hogy játszanak Chopint, de LED falakkal és 500 darab műhegedűssel hatalmas performance-okat vagy show-kat csinálnak. Szóval az jó zenész hol találja meg azt, hogy mi az, ami a zenét segít kibontani, vagy eljutatni a közönséghez, és mi az, ami csak ámít és szemfényvesztés?
1: Hát ez nagyon-nagyon vékony ég, ez biztos. Tehát, hogy meg szerintem ez is kérdése is. Ugyanakkor mi nem ebbe az irányba indultunk el. Pont azért, hogy a látványt azt hozzáadjuk a mi produkciónkhoz, azt nem a mi kvázi csúnyamodban, molyomkodásunkba akartuk kifejezni, hanem egy olyan médiumot hozzáadni a zenéhez, ami egy teljesen pluszt ad hozzá, akár ami a színház művészetben is benne van, a látvány. És akkor elkezdtünk együtt dolgozni. Először színművésszel, és akkor irodalomban vegyítettük a koncerteket. Ezek nagyrészt kortály zenék egyébként. Aztán elkezdtünk együtt dolgozni festőművésszel, aki vetített élő homok animációkat, és aztán vízfestékes animációkat improvizált, aztán utána meg rendezésben meg is komponált a koncertünkhez, és nagyon nagyon jó hatást értek el.
2: Számunkra az előadás, a vizualitás hozzáadása az nem egy krém, hanem egy plusz információ réteg, amihez nagyon szükségünk lenne egy rendezőre. Veronika, mi gondolsz?
3: Kicsit, hogy áttérjek a saját műfajomra, annyiban nem illik ide, hogy a zene információnak a vizuális kifejezése. Ugye ez az operánál, ez a fajta hozzáállás, ez nagyon zenész hozzáállás. Hogy az összes többi, a színpad, a minden, ami hozzá kapcsolódik, az mind arra van, hogy a kottát így fölrakjuk.
1: Szerintem nem, egyébként inkább a szövegkönyvben.
3: Én meg inkább úgy gondolom, hogy ez... Úgyis van egyfajta ilyen iskola, ami úgy fogja föl az operát, mint műfajt, mint egy igazi multimédium. Ahol különböző kommunikációs rendszerek, a verbális, mint a szövegkönyv, a zenei, ugye a kotta, vagy a vizuális, ami aztán a színpadon a kifejezés, ez mind ugyanazt az információt, csak a saját nyelvén próbálja egyszerre mondani.
1: És azt erősíti.
3: Igen, és azt erősíti. És aztán szituáció függő, és a többi, hogy ezek mikor, milyen arányban vannak jelen, de alapvetően úgy hozzá, ez egy kicsit ilyen örök, a karmester azt mondja, hogy a zene az sokkal fontosabb az operában, a rendező azt mondja, hogy a vizuális része sokkal fontosabb, de igazából mind a kettő ott van, és ugyanazt próbálja elmondani, nem a zenére épül az egyik, és nem a színpadra épül a másik. Ilyen szempontból egy kicsit talán az érve másik oldalahoz képest, amit ti próbáltok csinálni.
1: Javíts ki, ha tévedek, de alapvetően ugye a vizualitás és a zene is egy operánál a szövegkönyv programjából inspirálódik. Tehát igazából a kettő fölött nincs ott a történet?
3: Ez is egy kicsit olyan, hogy ahány opera annyiféle módon lett megírva. Tehát van, hogy egy szövegkönyvet odaraktak egy zeneszerző elé, és akkor azt mondta, hogy jó, ebből megírok valamit, és inspirálódott. De rengeteg, sőt talán több olyan példa is van, ahogy haladunk előre az idővel, hogy de ez nem talán még Rossiniéknél is így volt. Tehát a régi időkben is, hogy akár jelenetenként kapta meg a szövegkönyvet, és akkor éppen úgy alakul, ahogy vagy párhuzamosan halad, vagy a zeneszerző is részt vesz a szövegkönyvnek a megírásában, és már olyan konkrét szövegbeli elvárásai vannak, amit ő már zeneileg kitalált, de neki pont arra a zeneötletre kell valami olyan drámai szituáció, vagy konkrét szöveg, mondjuk Puccinit, aki így buta szövegekkel a zene ritmusát átadta, hogy na, ebben a metrumban írjatok nekem valami értelmes szöveget, és akkor ilyen kukurikú megjegyéséget írta. Hogy...
0: Ott tartunk egyébként, 1978 Párizs, amikor a Piccini Lupita folyik, hogy melyik az elsőbség a szöveg könyvé vagy a zené, és ezen megy a Parázs Vita módszert, aztán később írt is egy ígóberát ezen a címen vagy ebben a témában. De ha már itt tartunk, hát Mozart egyik legócskább szövegkönyv a varázsfogola, és csinált belőle egy remek művet. Nem is biztos, hogy nem olvasta a szövegkönyvet. Az is alakult közben, és lett belőle egy remek mű. Ha már viszont Veronikának Marci megadta a szót, akkor ezt föltétlenül meg kéne kérdezzem, mert tudunk olyan karmestert, aki azt mondja, hogy a kottából kell kiindulni a rendezőnek, és hogy muszáj neki partitúrát olvasnia. Én úgy gondolom, hogy neki inkább az elét kell megértenie, nem biztos, hogy partitúra olvasás kell hozzá. Mi a véleményed erről?
3: Kicsit egyet kell, hogy értsek, hogy muszáj partitúrát tudni olvasni.
0: Hallgatni nem elég a partitúrát?
3: Nem. És témába vág, pont ebből írtam a szakdolgozatomat is, hogy szerintem muszáj egy rendezőnek a partitúrát úgy kezelni szinte, mint egy forgatókönyvet, hiszen rengeteg olyan plusz információ van benne, ami esetleg egy szövegkönyvben nincs. Ami csak hallásra, szabad füllel nem feltétlenül jön ki. Ezek összefüggések szöveg és zene között, amit hogyha az ember nem lát pontosan így leírva, hogy ez így itt történik, akkor akinek kicsit kevésbé fogékony az agya, vagy kevésbé érzékeny, az soha nem fogja megtudni. Úgyhogy én inkább azzal értek egyet, aki azt mondja, hogy tudni kell kezelni a partitúrát, nyilván nem tökéletesen, csak hogy az ember ne vesszen el benne, mert vannak benne olyan dolgok, amit szabad füllel az ember soha nem fog kihallani.
0: Egyszerű példa van olyan, hogy a zenekar ellent mond annak, amit az énekes énekel. Ezt a zene, hogy a rendezőnek meg kell hallania, és át kell tudni adni, közvetíteni a közönségnek, aki nem feltétlenül hallja meg, igaz?
3: Például, vagy vannak olyan, és ez nagyon érdekes, itt is Puccini egy nagyon jó példa, hogy egy szövegkönyvben, ami általában a közönségnek lett kiadva, átadva, kevesebb információt tartalmaz, mint egy partitúra, már csak színpadi instrukciók szintjén is, tehát ilyen százas nagyságrendbeli különbségek tudnak lenni szövegkönyv és partitúra között. És például a partitúrákban vannak kulcs cselekvések, vagy kulcs érzelmek pluszba beleírva, akár a kottába.
0: Akár valakinek egy kesztyűt például.
3: Igen, aminek lehet, hogy van konkrét zenei helye. És hogyha az ember látja a partitúrát, akkor esetleg van benne egy olyan fajta, nem tudom, érez egy fajta kötelezőséget benne, hogy ha ennek ez a zenei helye, akkor ez, és akkor nincs meg benne az a fajta ilyen álszubjektivitás, hogy de én inkább úgy érzem, hogy ott történik, pedig annak lehet, hogy konkrét zenei helye van, és ezért valaki nagyon szereti azt, én például inkább szeretem, hogyha több megkötöttségem van, és a megkötöttségeken belül a kis szabad helyeket meg tudom találni, hol nekem van szabadságom. Más viszont utálja, hogy előre megvan írva, hogy de bizony azt a kesztyűt itt kell átadni, mert csak akkor van értelme zeneileg, és inkább szétdobja ezeket a dolgokat, vagy átkonvertálja a, nem tudom, a szubjektivitásra hivatkozva, és akkor esetleg egy minimálisan sérül a történet, mert lehet, hogy ennek pont ott van a helye, szóval nem tudom, de ez is lehet amúgy egyfajta ilyen vizuális kifejezés módja a zene információnak, hogy a zenében meg van írva egy bizonyos cselekvés, aminek akkor van értelme, hogyha vizuálisan pont akkor, vagy pont úgy történik, ahogy ez idézőjelesen meg van szabva.
0: Manapság az nem ritka, sőt inkább az a norma, hogy egy rendező szánszándékkal eleme rendez a darabnak, mert azt mondja, hogy ez egy ózsdi rendezői tradíció, amit látunk, és mondok egy egyszerű példát, egy szűz lányból mondjuk utcanő csinál, meg szabad-e ezt tenni, vagy több lesz-e attól az én operai élményem. Kiváltképp akkor én nem láttam eredeti előadásban, hogy egy fiatal korú így látja először a X operát. És azt hiszi, hogy ez az eredet, mondjuk egy bánt.
3: Jó embertől kérdezed, én egy nagyon konzervatív ember vagyok, aki nagyon nem szereti átfordítgatni, vagy kifordítani a négy sarkából a történeteket. Én nagyon azért mondom, én inkább szerettem ezeket a megkötöttségeket, hogy ezek így vannak, és ezen a, nem tudom, ezeken a kereteken belül kell megtalálnom nekem a saját plusz hozzáadandó gondolatomat, ha van, és nem úgy gondolni, nem egy ürügyként gondolni az önmegvalósításra egy darab kapcsán. Ezért nehéz a színház. Egy sima hangszeres műnél van ez a fajta szabadság, ami nem tudom, biztos...
1: Attól függ, hát eleve kérdés, hogy van-e programja, vagy igen, pedig egy koncertó, és akkor nem feltétlen. Vagy az a program mondjuk...
2: Kérdés, hogy ki írta. Mert van, volt a Maringó művésznő, aki felhívtam, hogy nem felhívtam, ráírtam. Szabad-e itt meg ezt meg ezt csinálom, nem? Még egyszer meghallom, akkor fú, ki lesz a látkozó. De azt mondta Márkos Berci, aki meg pont azért írja a darabokat, hogy ugye szabad, tedd be a saját gondolatodat. Alig van információk, ott van, se lehet leolvasni, kézzel írta. És akkor tegyed el a magadat. Tehát egy kérdés, hogy ki írta, és természetesen miért.
0: Hát ez a kérdés, ez már annól kezdve él, hogy minden élő zenei interpretáció tulajdonképpen más. Tehát az nem jó, hogyha mindig ugyanaz ugyanúgy történik, és akkor innentől kezdve ez a kérdés, hogy mikor válik élővé a zene. Tehát a zene az egy kottába leírt szerkezet, vagy pedig valami, aminek mindig újra meg újra meg kell történni, és nyilván az idő, nagyon fontos fogalom, már Marci említette, az időben történik meg. Valamit megírtak 1682-ben, és most 2026-ban hogyan tudom eljátszani, eleve máshova vannak hangolva hangszerek például, vagy mások, vagy egy romantikus gyakorlat után egy zongorista másképpen játszik Rambót, mint aki még nem hallott életbe Lisztet. Szóval ez nagyon kétvéken játék, igaz? Ebben kell megtalálni azt, ami autentikus, ahogy mondani szokták.
3: Talán valahogy úgy húznám meg ezt a határvonalat, hogyha ez ad hozzá valami, hozzáad valami plusz értéket, vagy tényleg valaki egyfajta szakmai alázatból elkezd foglalkozni, és egy kicsit a sajátját hozzáadni a darabokhoz, most ez legyen hangszeres, vagy legyen színházi, akkor talán belefér. Hogyha csak azért működik, mert nagyon sok ilyennel lehet sajnos találkozni, és nem mondom el, hogy kitől idézek, hogy ez a darab egy szar, ebből valami jót kell csinálni, és lehet, hogy a zeneirodalom egyik legnagyobb dolga, és akárki random ember, aki egy 200-300 éve fönt maradt darab, az úgy áll hozzá, hogy na majd én megmutatom, hogy ez hogy lesz jó, abból van, hogy nem fog jó születni, hanem olyan, hogy...
0: Képes ezt, hogy az ilyen ember miért foglalkozik azzal a darabbal?
3: De egyáltalán, tehát hogyha valaki puszta érdeklődésből, vagy tényleg a darab szeretettéből adódóan annyit foglalkozik vele, tud hozzáadott réteget találni benne, amit esetleg a saját módján ki tud fejezni, vagy elő tud adni, vagy bele tud rakni pluszban, biztosan belefér. Ha valaki eleve úgy áll hozzá, hogy na most megváltom a világot az én saját ötletemmel, és ürügyként használom ezt vagy ezt a darabot, talán itt a határvonal.
1: Hát szerintem a határvonalat nem lehet meghúzni. Tehát most ezzel, hogyha teljesen kihúzunk egy új témát, kezdtünk el most részben ezzel, és például, hogyha abban belegondolsz, hogy a barokkban az improvizáció az abszolút a mindennapok része volt, és ugyanúgy, ahogy a Kortás, Márkus, Albert teljesen ingerszegénykodták, ott írtak, leírtak, azt nem hozott basszust, és akkor ahhoz kellett aztán improvizálni. A díszítések soha nem voltak leírva, artikulációk rengeteg, például, hogyha maradok csak a trombitánál, a barokk korban az artikulációk sokkal színesebbek és gazdagabbak voltak, mint manapság a kortárs klasszikus zenében. Érdekes módon azt a fajta artikulációt, amit a barokkban kvázi improvizatív módon, a sajátját hozzáadva, saját stílusokat, gondolatait hozzáadva használtak a barokk trombitások, azt manapság klasszikus zenészek nem használják. Kik használják? A jazz trombitások. Tehát ez a fajta megkötés, ami a klasszikus zenében egyébként sokszor gátat szab, persze nem szabad, nem tudom, szétbarmolni egy barokk művet, nyilván. Ezért mondom, hogy nagyon vékony itt a határ, de azért, hogyha megnézzük a nagy szólistákat, világművészeket, azért általában nem olyan előadásokat hallunk, ahol csak reprodukálják a bottát.
0: És miután a korszakban a hangfővétel nem marad, hát ez bőséges munkát ad a zenetörténészeknek, hogy például a hangszerek elemzéséből rájöjjenek, hogy milyen játékmodor tartozott ehhez. Készültem egy olyan példával, amit mindenki ismer, vannak ezek az egyszerű számítógépen látható hanglejátszó programok. Tehát beteszek egy lemezt, és akkor még szól a zene, megjelennek a hullámhosszak, színek, pörögnek. Valamiféle értelemben nyilván miután a szín meg a mozgás is hullámokból áll meg a zene, és valami módon a gép ugye ezt át tudja tenni vizualitásba. Itt vannak az asztalon olyan plasztikák, amelyeket Berkes Tamás készített el, és ezek bizonyos hangi effektusoknak a térbeli formával való leképeződései, hogyha jól értelmezem őket.
4: Igen.
0: Az a kérdés, hogy ha valaki, nem tudom mit csinál egy multimédia designer, most mindjárt megtudjuk, ha valaki multimédia designer, akkor érzésem szerint neki egyszerre kell érteni a zenéhez, a színhez, a mozgáshoz, az időhöz, a hanghoz és a metafizikához.
4: Nagyjából így van. Az igazat megvalva majdnem az összes művészeti stílusban jártasnak kell lenni.
0: Stílusban vagy műfajban, vagy mind a kettőben?
4: Stílusban, műfajban, technikában. Tehát, hogy ahhoz, hogy én tudjam, hogy ez hogy képződik le, ahhoz nekem nyilván kell egy vizualitás a szobrok felé, de van olyan projektem, ahol konkrétan meg kell tanulnom, hogy hogy néz ki az olajfesték, amikor ez felkerül a vászonra, hogyha én azt reprodukálni szeretném hitelesen, digitálisan, tegyük fel, akkor az hogy néz ki. Tehát én amellett, hogy a munkám folyamán arculatokat is tervezek és animációt készítek, akár mondjuk a színfesztiválnak, azért felül én képzem magam, mint képzőművész, hogy minél tágabb perspektívába tudjuk gondolkozni.
0: Most látunk itt egy ilyen, mint a csekkő, fejjel felé fordítva, ez mondjuk a Debussy a tenger, vagy szóval milyen hang, miből készült, vagy miből képeződött ez így
4: plasztikában? Ez egy teljes prezentációnk, amit Bence előfogadni, és
1: igazából meg tudjuk vitatni. Nagyon előadni nem fogom. A jobb oldalt láthatók ott, ez itt Márkos Albertnek a kottája, Marcival játszuk, fent látható timpani szólam, színáltó, végig lesz a dalamot játsza, illetve igazából ez egy groove, egy ritmus. És alapvetően, hogy mik ezek a szobrok és miért kezdtünk el Tomival így ezzel dolgozni. Engem érdekel, amúgy is érdekel a technológia és a különböző multimédiás találkozások. Az izgatott, hogy hogyan lehetne egy zenei improvizációt, aminek a lényeg az, hogy minden pillanatban más is, elillan is, befoghatatlan is, soha nem történik meg újra. Szóval a zenei improvizáció megfoghatatlanságát szerettem volna megfoghatóvá tenni, és egy olyan plusz élményt vagy perspektívát adni, ami még nem volt tulajdonképpen. Úgyhogy innen kezdtünk el együtt dolgozni Tomival. Szóval a felső sorozat timpani, jól mondom, Marci? Mm. Igen, aztán van a trombitának egy rubátor része, és onnantól kezdve improvizáció van másfél percen keresztül. És ez itt a ütő szobor, ez itt a trombita szobor, és igazából négy timpaninak a frekvencia tartományát vizsgáltatom mi, de hogyha gondolod, át is adhatom a szót, hogy kicsit...
4: Szóval igazából ezek a szobrok úgy épülnek fel, hogy a vertikális magasság az az idő. Tehát ez maga a zeneszámnak a hossza. A ritmikus részeknél ott nagyon jól látszik, hogy milyen, nem csak ritmus van benne, hanem milyen sűrűség, feszültség és oldások jelennek meg, és ez milyen struktúrát alkot, illetve a trombitánál nagyon szépen látszódik, hogy a trombita az nem csak egy hang, hanem az ívek, a levegő használat és a hangváltozások közös organikus metszete.
0: Ez most nagyon trendi, de az jutott eszembe, hogy a módszer legalább 120 éves. A hanglemezben ugyanezt történik, nem? A barázdákban fizikai mozgások, és általában hangmozgásra változik vissza az, ami hangmozgásból leképeződött hanglemezben. Ezt le lehetne játszani valamiben, és megszólalna a képművészünk hangja? Egy gépre tudná tapogatni és játszani?
4: De nem azt szólna, hanem egy teljesen új dolog.
0: De a hanglemet is lehetne változtatni?
4: Akár igen.
0: És a képművészünk halála után bármikor koncertezhetsz ezeket a szobrokkal, mert...
1: Egyébként van egy másik aspektus, amit most megy tovább ez a projekt, és most mikrotonalitást szeretnék majd a Tomival megjeleníteni. És egyébként ez a kerámia szobrok, tehát fontos volt, hogy mindenféleképpen képzőművészeti szempontból is értékelhető alkotás legyen, ne egy műanyag darab legyen, hanem ez kerámia, és ki lett égetve Pécsen a művészeti karon. A másik aspektus, amit most szeretnénk majd kidolgozni, az, hogy még egy érzékszervet bevonjuk, a tapintást, tehát a különböző zenei paramétereket lehessen tapintani, és ezzel kidolgozni egyszer egy olyan módszert, ami persze hosszú távú projekt, hogy akár látássérültek is valamilyen szinten tudjanak zenei információkat dekódolni. Úgyhogy ez volt az első olyan kísérlet is, igen, valóban sok technológia nagyon régóta működik, de ebben a kerámia szobor 3D nyomtatva zenei improvizáció alapján ilyen még nem volt.

0: Tamás, azt mondtad, hogy a szobrokat, plasztikákat egyfajta gép vissza tudná fordítani zenére. És van egy nagyon futurista ötletem, a Rodin gondolkodott, egy gép lefordítaná, meg tudná, hogy miről gondolkodott?
1: Arról
0: el lehet menni idáig vadságban?
1: Biztos, hogy nem. Ez visszafordíthatatlan ilyen szempontból.
0: Azért is kérdezem ezt, mert ugye van egy látszólagos ellentmondás, Marci az előbb említette azt, hogy a zenének ugye a közege és anyaga tulajdonképpen az idő. Van még egy ilyen műfaj, aminek az anyaga és a közege az idő, ez pedig a film. Ami azért érdekes, mert a kettő egy időben konkurenciának mutatkozott, mert úgy tűnt, hogy a film átveszi a mozgás érzékeltetését a zenétől, és akkor nagyon érdekes, hogy amikor elkezdődött a hangos film, sőt, a néma filmnél is próbáltak leképezni a mozizongoristák, mondjuk a híradó jeleneteit, vadzenék vannak, mert mozdony jön, meg lovak jönnek, meg háború, meg nem tudom micsoda. De ott van egy, abban érzek egy ellentmondást, hogy a plasztikus műfaj az tulajdonképpen ellenáll az időnek, mert egy kimerevített pillanat. Illetve annyiban nem, hogy a portréfotózásnak mi a lényege, hogy egy ember egész karakterét, a mozdulatát, a mozgását, és a belső mozgását is le tudja képezni képbe, egy szobori fény. Szóval ezek az ellentmondások, ezek hol oldhatók föl? Az idő, az időbeliség és a fix térbeliség, kőbevésettség között.
2: Elkezdtünk dolgozni pár évezet, felfedezte Bence Nagy Katalin Matildot, aki zenekarokkal, meg zenészekkel dolgozott együtt, és homokfestést csinált. Matildtól azt kértük, hogy ugye nekünk, mint zenészeknek fontos volt az, hogy mi mikor jön, milyen hang, mikor ér véget, mikor fúj egy giszt. De Matildnak, mint képzőművésznek az idő nem létezik. Amikor nézzük egy képzőművészt alkotni, amikor nézzük egy festőt hónapokig alkotni, vagy meghúzni egy vonalat, neki egy vonal létezik. Hogy az nekünk 5 perc, vagy 3 óra, azt nem érdekli, neki egy vonal létezik, és ezzel nagyon sokat kísérleteztünk Matilda, hogy lehet az ő időtlenségét beleerőltetni a mi nagyon erősen idő alapú gondolkodásunkba. És végül is nagy szerkezeteket párosítottunk. Természetesen darab eleje, vége, illetve mi megmondtuk, hogy melyik szerkezeti elemekre figyelj, és azt kb. Kigyakoroltuk vele. És onnantól kezdve, ezen a információ, ő nem arra figyelt, hogy hát gépnek vagy gisztítünk, mint a Tomi nagyon királyban tudta ezt csinálni, hanem arra, hogy bennem, mint emberre, emberi alapja, zenei közeg, zenei színezet, milyen eseményeket alkot maga a zene, hogy érzi magát a zenében. És akkor ezeket festette meg, ezeket improvizálta, így kezdődött Matildával a munka.
3: Igen. Tehát tulajdonképpen az ember dekodolta a zenét, és egy másik médiumban testet öltött, ugye itt a festés és a festés. Tomival meg színtisztán próbáltunk elektronikus információk alapján egy másik képzőművészeti alkotásba bevetíteni ezt a zenét, úgyhogy többféle irányba is próbáljuk ezeket a zenei információkat máshogyan értelmezni.

Az jut eszembe, hogy a multimédiáról beszélünk, aki tanít, a teremben sokan tanítanak, az tudja, hogy ma már elvárás, hogy a mindenféle tantárgyat különféle multimédiás eszközökkel tanítsanak az emberek. Szerintem ez nem mindig föltétlenül jó. Ez nyilván azért van, hogy a gyerek minden

0: Azt a leghátsó sorban 6000 ember közül mind a 6000 megérzi, mert egy színész állott. És azt meg Tokodi Ilona mondta, hogy ezek a fajta rendezők, akiknél állandóan lángoló olajos hordó gurulnak és nem tudom, azt mondta a Tokodi Ilona, hogy fél egyelül maradni, szemközt maradni az énekessel, a magánnyal, az emberrel és a nagy gondolatokkal. Mit szólsz ezek ez a szép?
1: Egyetértek vele, ez mindig olyan dolog is, kicsit tovább folytatva azt a gondolatot, hogy ki az, aki inkább ürügynek és önmegvalósításnak fogja föl azt a darabot, amiben dolgoznia kell, és ki az, aki tényleg a darabbal akar foglalkozni. Hogy nagyon sokszor vannak olyanok, főleg nyilván az operában is, ahol megijednek rendezők, de sokszor az énekesek is megijednek attól, hogy sokszor nem kell semmit se csinálni. Nyilván ezek például az áriák nagyon jó példák erre általánosságban, ahol, ami arról szól, hogy történik valami, vagy fog történni valami, és az ember utólag vagy előre gondolkozik, vagy a saját érzéseit megpróbálja feldolgozni. Általában ezek az árszámok erről szoktak szólni, és ilyenkor nem kell semmit se csinálni. És én is, hogy tanítok, azért mondom, az énekesek is megijednek tőle, és ha csak az az instrukció, hogy állj ott és ne csinálj semmit, nem tudja megcsinálni. Csináltunk ilyen feladatokat, hogy állj úgy a falnál, hogy fogod a falat hátul, a kezed végig érjen hozzá, és egy pillanatra se engedd el, és azt se tudja megcsinálni. Úgyhogy azt is meg kell tanulni, ezt a fajta, hogy azt a fajta gondolkodásmódot azt is meg kell tanulni, vagy fel kell fogni, hogy a nem mozdulás is egyfajta információközlés.
0: Hát sőt, ha szabad ezt tovább gondolnom, ugye nagy legendás énekesek jelentős életművének jelentős részét hanglemezekről ismerjük mi már. Egyáltalán nem látjuk, hogy mit csinálnak minket, és nem is érdekel minket, hogy ő közben ment jobbra-balra, fölmászott egy lételem, hogy hempergett. De ha hempergett volna, lehet, hogy nem énekelt volna így, és azért nem énekelnek ma legendásra, mert a Zeneakadémián hempergő tanítják őket.
1: Részben igen, részben nem. Sokszor, ha a hempergés, és mondjam, tud indokolt lenni dramaturgiailag. És az meg megint egy másik énekesi felfogás, hogy ő nem hajlandó semmit se csinálni, mert ő középen akar állni elől, ahol a legjobban szól a hangja, és teljesen szétdobja azt, hogy amúgy valaminek viszont kell történnie. Tehát nem, inkább az itt a lényeg, hogy sokan azt hiszik, hogy a semmiben nincsen semmi energia. Hogy a semmi az tényleg egy semmi, pedig nem igaz. És van egy nagyon, nem fog eszembe jutni a koreográfus, de egy századforduló után valahol, és nagy botrány is volt belőle valahol Franciaországban, vagy lehet, hogy közön eszembe jut, abból állt a tánc előadás. A koreográfia, hogy bejött egy pár, egy férfi és egy nő, táncos, és álltak a színpad közepén körülbelül 20 percig. Még ment a zene, és aztán fogták magukat is kimentek. És igazából, tehát hogy a performance határa is súrolja, csak mondjuk elválasztotta 50-60 éve egymástól a kettőt, de az lett volna a lényeg, vagy az volt amúgy az előadásnak a lényege, hogy abban az szimpla egy helyben ott állásnak, a mozdulatlanságnak akkora energiatöltete van amúgy, ami egy egész több száz férőhelyes nézőteret is meg tud mozgatni, és egy kicsit opera nyelvére vagy a zene nyelvére átfordítva ezt, ez nekem mindig az a pillanat, amikor nem is, amikor karmester csak megadja az avizót, és mielőtt lerakja az egyet, az abban a kis miniatűr megállásban van egy akkora hatalmas energia, hogy tudod, hogy mindjárt valami elkezdődik, és a semmibe, és az örök is tarthatná, abba végig lesz egyfajta olyan feszültség, egy olyan töltet, a semmiben, mert igazából egy helyben áll, csak van benne egy plusz valami nagyon, nem tudom, nagyon koncentrált energia tud lenni a semmiben, a mozdulatlanságban, igazából a vizualitás hiányában tud rengeteg információt tud lenni.
0: Eszembe jutott a Sajronikát hallgatom, Peter Brook Don Giovanni-jel, nem tudom, láttad ezt a fölvételt. Ugye Peter Brook, aki könyvet is írt az Üres tér címmel, teljesen eszköztelen Don Giovanni, hétköznapi ruhákban vannak, nincs díszlet, nincs kőszobor, nincs vacsora, nincs pezsgő, csak az ária, de a világ legmegrázóbb lélektani rámája. Egyetlen mozdulatot mondok, az én meggyőződésem szerint Mozart tudta, de pont valószínűleg nem tudta, hogy a kormányzó, ugye mi a kormányzó, a lelki ismeret. Nekem ez egy régi elméletem, hogy amikor megöli a kormányzót Don Giovanni, akkor a saját lelkiismeretét öli meg, és innentől válik gátlástalanul az emberré. Mit csinál a Peter Brook? Azt hittem, hogy elájulok. Nincs díszlet, nincs szobor. A gyilkosság pillanatában a Don Giovanni odarántja maga elé a kormányzót, és úgy szúrja le, mint a saját magát szólnál szépen. Peter Brook számára ugyanazt mondta Mozart,

0: És lehet, hogy olvas partitúrát, én nem. De ilyenkor az ember úgy érzi, hogy valami nagyon rendben van, nagyon egyben van. És akkor egy másik példát hagyd mondjuk Veronikának, mert mondtam, Pál Tamással volt hosszú diskurzusunk egy legutóbbi, nem a legutolsó, de az egyik legutóbbi arásról a rendezés kapcsán. Figyeltük, hogy a rendező vajon mennyire ért egyet Mozarttal, mennyire érti Mozartot, vagy mennyire akarja Mozartot meggyalázni. És akkor kiukadtunk oda, hogy a díszlet, a sztár rendezőről van szó, a díszlet, az egy dolog, hogy egy tébolydában játszódott a Dolce Vanni, vagy a Varázsfúvola. A díszletnek egy hangsúlyos eleme volt az, hogy visszintes meg horizontális irányú. Veronikának elmondtam, van az alsó színpad, van a színpad, és van fönt a zsinórpadlás, és ebbe a díszletbe be volt építve egy lift. Mi volt benne a bökkenő? Ez a lift csak lefelé járt. Mozartban nem nyílt az égre. Ez Mozart tagadása vagy cinikus meggyalázása. Így gondolom. Sok ilyet látunk, és attól tartok, hogy ha ezek elharapoznak, akkor az emberek nem fogják tudni azt, hogy ki volt Mozart és mit, miről írt.
1: Hát igen, a színpadon ez a... Talán ezt nevezhetjük egyfajta vizuális lefordításának a zenének, az, hogy igazából a színpadon bármi történik, az mind szimbolikus jelentésű is. Tehát egy mozdulat vagy egy díszletelem is annyi jól összetudja akár vizuálisan foglalni azt, hogy miről tud szólni egy darab. És hogyha nem is a rendező, de akár a díszlettervező sincsen tisztában azzal, hogy mi az az alapanyag, ami a kezében van, akkor sokszor ellentmondások születnek. És ezt, ahogy erről is beszélgettünk, én akár feltételezném azt is, hogy ez egy önhibá, tehát egy olyan hiba, amit lehet, hogy nem is a rendező követette, hanem egészen egyszerűen a díszlettervező sem mondta azt, hogy nem kéne megoldani, hogy fölfelé menjen, hanem csak jó, ezt kérték, akkor megcsinálom, és nincs az a fajta mögöttes, pont egy díszlettervezőnek, akinek az a feladata, hogy vizuális szinten megpróbálja közelebb hozni a különböző nyelveket, amiken a színpad beszélni tud. Tehát nem, vagy direkt hiba, vagy egy meg nem értésből fakadó ilyen...
0: Én az adott rendezőt ismerve szánszándékosan gondoltam ezt a dolgot, nagyon rabaszul ki volt ezt találva. Mondhatjuk el azt lassan a beszélgetés vége felé, aztán meg mutattok, mint gondolom dolgokat, hogy ez a bizonyos multimédiás világ, ez nagyon csábít arra, hogy sok csatornán mondjunk semmit. És a mármelyik műfajú művésznek az a felelőssége, hogy minden csatornát egy gondolat közlésére használjunk föl.
2: Részben igen, de ugyanakkor én úgy gondolom, hogy a kísérletezés az mindig a mindennapoknak a része kell, hogy legyen, hogyha valaki újat, akár ez is tök jól néz neki ez szobrok, de lehet, hogy ez volt az első és utolsó olyan kísérlet. De ezt kipróbáltuk, és majd az idő eldönti. Ez ugyanúgy, mint nagyon sokat foglalkozok az új megszólalási formákkal, kiterjesztett technikákkal, és ott is rengeteg olyan őrültség van, hogy bele kell nyeríteni a trombitába, nem tudom, van olyan darab, ami szét kell verni a trombitát. Persze ezek őrült dolgok, nagyon szélsőséges, de majd ez letisztul, és úgy gondolom, hogy az idő eldönti, az emberek eldöntik, a zeneszerzők, a hallgatók, hogy ebből mi az, ami megmarad, és mainstream főcsapás irány lesz.
0: Azt hiszem, hogy Marci fog nekünk egy zárszót megfogalmazni, hogy önt ismerem.
3: A művészetben nincsen fenntarthatóság.
1: Ezt akartam mondani.
3: Minden, legutóbb felhívtak, hogy egy közönkutatási gondolatomáfogalmas, mert megkérdezik ezt, hogy mit látok a fenntarthatóságnak a művészetben. Még most sok ilyen workshop is van Pesten. Nincs a művészetben fenntarthatóság, mert ami fenntartható, van nincsen kísérletezés. A művészet mindig arról szól, hogy én emberi nyelven fordítom mindazt a gondolatot, ami bennem van. És ez az emberi nyelv, ez mondjuk a zene, az érzem, stb. Ez épp ezért most kísérletező nyugodtan, vizualitás van, amint mondtam, ha bemegyek valahova, nem fogadok el egy koncertet, tegyem elé valamit, mert különben nem jön be a közönség. Az én feladatom az, hogy a jó ízlés, a stílusérzék és a magas művészetek szintjén álmodjam ezt meg. Ez pedig nem lehet egyedül. Nem szabad, nem mindenki Da Vinci, nem mindenki Mozart, sőt, nagyon sokan nem azok. Nem szabad egyedül. Együtt kell dolgozni, kooperációkat kell csinálni, bízni kell a másik ember kreativitásában, és inspirálni egymást. Sokan vagyunk, nagyon sokszor kell megszólalni, és szerintem csak együtt fog menni. És egy idő után kialakul az, hogy ez ez milyen részleti értéket ad.
0: Na jó, hát akkor Bonesz Veronikának, Berkes Tamásnak, Szíves Mártonnak és Ramadai Benza Jánosnak köszönöm, hogy mindezeket megosztották velünk. Önöknek pedig azt kívánom, hogy a lelkek megkülönböztetésre, hogy az evangélium fogalmaz, szóval, hogy legyünk birtokában annak, hogy a szemfényvesztés meg a valódi értéket meg tudjuk különböztetni és megtaláljuk. A jelenlévők azok mind ebbe az irányba hívnak minket. Nagyon szépen köszönöm, Neske.
3: Köszönjük, hogy eljöttek.
2: Köszönjük.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 3 óra. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyház zenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga László atya vagyok, az OMCE magazin szerkesztője, a Váci Székesegyház karnagya. Mostani műsorunkban Saint-Saëns nagyszabású zenekari miséjét hallgatjuk meg, pontosabban annak Kyrie és Gloria tételét. Előadja a Worcesteri Katedrális Ének és Zenekara. Vezénnyel Donald Hunt.

Saint-Saëns ünnepi zenekari miséjének Kyrie és Gloria tételét hallottuk. Előadták Anthony de Rivaz, John Vickers, Trevor Owen, Brian Harvey, Roy Messey és Paul Tript, valamint a Worcesteri katedrális ének és zenekara. Vezényelt Donald Hunt. Elköszön önöktől a szerkesztő, Varga László atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Georg Friedrich Händel opusz 6, numero 8-as, C-dur koncertó grosszójának első tételét hallották a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Itt az írás, forgassátok. Lázár Csaba szépirodalmi félórája.

0: A heverő. Avagy Csernyenkó kézdublőre, Falusi Márton hangjátéka. Első rész.
1: Na, tudja-e, ki vagyok én?
2: Az angyal, aki a trombitáját keresi. Addig nem startol az apokalipszis.
1: Ma jó paszban tetszik lenni.
2: Kicsattanok.
1: Tegnap egy régi szerelmének nézett.
2: A hosszú haja veszedelmesen hosszú.
1: Megtréfálják az emlékei. A főorvos úr kérte, hogy mindig éljöjjek. Talán az állandóság.
2: Állandóság? Sosem volt időm az állandóságra.
1: A vizitet végig tetszett aludni.
2: Kértem már, hogy te kezdődjünk?
1: Felajánlotta többször is. És én minden nevemen zavarba jöttem.
2: Kegyet szerelmes típus? Hogy is hívják?
1: Judit. Hát, ha holnap nem kever össze. Egyébként az attól függ.
2: Összekevertem volna? Mit is mondott, ki maga?
1: Azt kérdeztem, tudja-e, ki vagyok én?
2: De hiszen az imént mutatkozott be. Magácska is pihenésre szorul, Katikám.
1: Igen. Na, vegyük csak be szépen a gyógyszereket. Keljünk föl, picikét nyújtózkodjunk, hogy áthúzhassam az ágyat.
2: Elment már?
1: Kicsoda?
2: Hát a feleségem.
1: Ja, el. Benézett, látta, hogy alszik, beszélt a főorvos úrral, és elment.
2: Ki keresett még rajta kívül?
1: Miniszterek, bankigazgatók, kiadók, maga az államfő.
2: Csak ugyan.
1: Komolyan kérdezi? Ügyesen játssza a bolondot. Vigyázzon, mert képes vagyok elhinni. Egyébként pedig bocsásson meg. Végtére is fogalmam sincsen. Nekem nem kötik az orromra. A kiemelt betegek körül nagy a titkolózás. Megmérem a vérnyomását. Verseket ír, igaz?
2: Írtam.
1: Bebörtönözték? Mármint azért, amit írt?
2: Honnan gondolja?
1: Ne tessék haragudni, hogy a rossz emlékeket... A világért sem akarok vájkálni.
2: Na, csak ne szabadjon. Minek szemérmeskednék ilyen állapotban? Hány éves is kegyed?
1: 35 leszek nem sokára. Ne tessék ilyen riadtan nézni. Kicsit sok, de nem vészes.
2: 35 év? Hogy lenne az sok? 30 évesen húzták ki alólam a talajt, és utána kezdődött az élete.
1: Igazán nem érzem magam idősnek.
2: Kutya bajom sincs.
1: A főorvos úr nem ezt mondja.
2: Ha jöjjön csak közelebb, kérem. Férnél van?
1: Férnél nem vagyok, de együtt élek a párommal.
2: Az nem számít, lényegében szabad ember.
1: Tökéletesen szabad. A pasi menő fűtésszerelő. Még radiátort is javít. Nem keresünk jól, de szeretjük, amit csinálunk. Annyiért, amennyiért. De nem cserélnék senkivel. Senkivel az égvilágon.
2: Életemben egyszer kerültem börtönbe.
1: Gondoltam, hogy nem véletlenül fekszik a VIP részlegen.
2: A milyen részlegen?
1: VIP. Angol rövidítés. Azt jelenti, hogy nagyon fontos személy. Az ilyen ellátásra rá kell szolgálni. Ide a fejeseket szokták behozni.
2: Engem a feleségem hozatott be. Megúsztam a diktatúrát viszonylag ébőrrel. Úgy látszik, hogy nincs többé pardon.
1: Jaj, de bírom a poénjait, Miklós bácsi. Tényleg bejön, hogy így udvarol nekem. Cserébe én is elárulok egy titkot. Halálosan szerelmes voltam a főorvos úrba. Nem ebbe a féregbe, már bocsánat, a mostaniba, hanem az egyel korábbiba. Lefeküdtünk párszor, de csak hülyített. Aztán bekopogtattak a német fejvadászok.
2: Kicsodák?
1: Akik mindenfelé hirdetnek. Egész osztályokat cippantanak be. Az a tetű már Bremenhavenban fogdossa a svábok valagát.
2: Na, nővérke.
1: Ne haragudjon, Miklós bácsi. Elkap a harctéri, amikor a BMW-je begurul. Mit begurul? Begördül a kórház udvarára. Ide jön villogni, hogy nem sül le a bőr a képéről. Csók Juditka, hogy megy a sora? Esküvő? És ehhez még feltűnően, nehogy már ne lássam, pörgeti a sluszkulcsát.
2: Álom a jó társért. Ne törje magát, bízza a szerencsére. Hagyott üzenetet a feleségem?
1: Nem tudom. A főorvos úrnál tessék érdeklődni. Elég sok vizsgálat vár ma Miklós bácsira.
2: Hogyan?
1: Mondom, elég sok kivizsgálás lesz ma.
2: Kegyed nagyon elbűvölő. Mit gondol a fogvatartásomról?
1: A feleségem mindent megtesz, hogy felépüljön. Ha engem kérdez...
2: Nem itt van a helyem, amikor országos ügyek sürgetik a megoldást.
1: Beadom az injekciót, jó? Ne ficánkoljon.
2: Végül mindnyájan ide jutunk. Nagyra törő álmainkat depójálhatják, sőt, begipszelik.
1: Micsoda romantikus fantázia.
2: Üljön csak az ágy szélére, kérdezek valamit.
1: Ne tessék megharagudni, de rohanok. 24-be vagyok. Ígérem, hogy mindjárt visszajövök. Aztán együtt leszünk órákig, jó?
2: Órákig, napokig, évekig. Mire megöregszik az ember, bármit megtehet. Még sincs ereje semmihez. Azért látja-e tisztán a züllést, mert ő maga züllik? Vagy csak ugyan jóval többet tud a koránál?
1: Nem tetszik ám züllöttnek lenni. A főorvos úr szerint egészséges a mája. A szíve is egyenletesen kalapál.
2: Úgy tetszik gondolni, hogy csak az egyén mehet tönkre? Az ország szervezete soha?
1: Dehogy nem. Miklós bácsi, én igazából utálok itt dolgozni. Ne tessék félreérteni, de nem igazságos, hogy a kiemelt betegek ellátása ilyen körülmények között bezzeg az átlag emberek. Persze, meg tetszik érdemelni, nem erről van szó.
2: Drága kislány, csak ugyan elhiszi, hogy...
1: Itt a Ventolin. Tessék mélyen beszívni.
2: Anya vagy a törék. A nyelvemre fújtam.
1: Na még egyszer. Beszív, kifúj.

0: Anyámat. Tetszik tudni, apámmal külön élnek már vagy 30 éve.
1: Mi baja az édesanyjának?
0: Többszörös áttét. Alapvetően a mája. Állítólag, beszéltem egy hepatológussal, valami tacekezelés megmenthetni, csak írtó költséges. Nem finanszírozzák.
1: És az apja?
0: Ritkán beszélünk. Anyámmal kicsikorom óta sem állnak szóba. Ez persze nem igaz. A muszáj mindig felhívják egymást. Azt hiszem, anyám szégyeli a betegségét. Mindenki másképp dolgozza föl a stresszt. Én például futok a parkban, amikor csak tehetem. Amikor nem készít ki az ügyelet, mondjuk a szabad napomon. Anyám viszont ivott. Amíg aktív életet élt, Hubertus meg konyakot. El tetszik képzelni, mit jelentett akkoriban a konyak. Hülyéket beszélek, hiszen anyám 20 évvel fiatalabb Miklós bácsinál.
1: Ugyanazt ihattuk volna, de én nem ittam. Irigyeltem a pályatársaimat, akiket a mámor a felhők fölött lebegtetett. Sajnálom az édesanyját. Oda menekült, ahol senki sem várja.
0: Meséltem is neki magáról, de egyre nehezebb lekötni bármivel. Csalódott az emberekben, az új világban.
1: Nem csodálom. Szétesett a társadalom. De vajon egyesítettük-e valaha?
0: Az apám nagyot szakított. Elégedett ember. Nem tudom, honnan szerzett rájuk lóvét, de egy csomó gyárba meg cégbe bevásárolta magát.
1: Nem is tartják a kapcsolatot?
0: Karácsonykor sem csörög rám. Mint ha haragudna.
1: Amikor még alkalom nyílna a választásra, úgy tűnik, nincs más választás. Később a homlokunkra csapunk, mennyi elpuskázott lehetőség. Még később pedig felismerjük, hogy később is időben lett volna. Csak hogy addigra hiába való a bújtogatás. Ágyhoz és gyógyszerhez köt a sors. Eleinte a szellemi restségből fakad a fizikai, aztán a fizikaiból a szellemi.
0: Férfiak, milyen kiszámíthatóak. Egy kezemen meg tudnám számolni, hányat ismerek közülük, akik mernek szakítani. Inkább elmennek piálni a haverokkal, vagy a párjuktól külön kasszán élnek. Amelyik férfi rejtegeti a jövedelmét, legszívesebben lefalcolna, csak nincs elég vér hozzá a pucájában. Azért csak óvatosan, Miklós bácsi. Előbb vért veszek.
1: Nem akarom hátráltatni. Kifújjam itt magam, aztán uzsgyé előre.
0: Nyújtsa ki a karját.
1: Igenis.
0: Ez már össze van szurkálva, inkább a másikat.
1: Pillanat.
0: Hány másik karja van Miklós bácsi? Nyugodjon meg, nincs mitől félnie. Szorítsa ökölbe a kezét, így. Kicsit megpaskolom a meszes vénákat.
1: Nem lett volna szabad engednünk, hogy a diktatúrából a demokráciába ilyen felkészületlenül essen át az ország.
0: Nem költőnek tetszik lenni. Na, tartsa a karját, leveszek még egy adagot.
1: Költő. Nagy szó. Baudelaire és Rilke költők voltak. A magyar költők. Bezek harcmezőkön őgyelektek, a hullákat takarították el, és a cenzorokkal akaszkodtak össze.
0: Anyám sem bírta azt a világot. Közben behajlíthatja, odaragadt. Attól készült ki idegileg. Amikor elhurcolkodtunk apámtól, egyetlen könyvét se vitte magával. Sem az ékszereit, sőt a ruhák javát sem. Mire rákaptam volna az olvasásra, senki nem segített. Faggattam anyámat, de válasz helyett töltött egy kupicával, és a fejét ingatta. Rossz emlékek fűzték a könyvtárához.
1: Nyilván Pesten nőtt fel. Én egy aprócska faluban, ahol jóha szent képeket láttunk. Oltárképet a templomban és ízléstelen mázolmányt a tiszta szobában. A természet nyitotta ki szemünket a szépre. Nem is a természet, hanem a táj.
0: Onnan egyenes út vezetett a versíráshoz, igaz?
1: Nem. A gimnáziumba vezetett az út. Majd a városba, de korán sem egyenesen. Felkarolt a tehetséggondozás, aztán maguk közé fogadtak az öreg költők.
0: A szüleim szereztek egy nyaralót a Mátrában. Válások után apám használta, de azért hetekre kölcsön adta. Érti, Miklós bácsi? Kölcsön. Visszatérő álmom, hogy a

0: kertjében heverészek. Arcomat süti a nap, lepkék csapódnak a bőrömnek. Madárcsicsergés, mindenütt csivitelés. Fölver a vekker, buszra szállok, és bámulok ki a fejemből a szmogos üvegen keresztül.
1: Kegyed romantikusabb nálam. Nekem az élményhez tartozik a hajnali kelés, az állatok kihajtása, az izzadságos munka a perzselő napon. Sőt, egyéb is. De arról jobb, ha hallgatok. Az 50-es évek. Nem akarom, hogy kegyed a tudtán kívül belekeveredjék.
0: Valami államcsínybe. Miklós bácsi, emlékszik, mit művel tegnap?
1: Tegnap? Kegyed itt volt már tegnap is.
0: Meg tegnap előtt. Kitépte az infúziót, és 4 kézláb alulról tapogatta az ágykeretet.
1: Csak ugyan.
0: Miután az ápolók visszafektették és eligazgatták, megkérdeztem, mit keresett. Azt felelte, hogy a poloskákat. Kiderült, hogy nem a bogárra gondolt, hanem a lehallgató készülékre.
1: Úgy érti, nővérke, hogy engem már senki sem hallgat le?
0: Jaj, de nagy harc maga, Miklós bácsi, sosem tudom, mikor viccel és mikor beszél halálosan komolyan.
1: Nem tudtunk úgy találkozni, hogy célpontba ne kerülnénk. Poloskát dugtak a kenyértartóba. Intettem a pincérnek, kivitettem. Kisvártatva újra behozta. Nem eszünk kenyeret, mondom neki. A vállát vonogatja. Legalább 2 besugó ült az asztalunknál, és kagylóztak, hogy mihelyest hazaérnek, és leülnek jelentést írni, az egész társaságot bemártsák. Velünk együtt a többi besugót is. Ezek egymást is ellenőrizték.
0: Nem lehetett ám ez olyan rettenetes. Volt, akit besúgtak, volt, aki besúgott. Na bum. Mind múlott, hogy ki melyik oldalon találta magát. Kompromisszumot kötöttek. Mindenki a magáét. Ismerek ilyet is, olyat is a szüleim korosztályából.
1: Hol hallott erről?
0: Anyám ebbe őrült bele. Egy ex-munkatársa kikérte a dossziéját, és világgá kürtölte, hogy az anyám jelentett róla. Higgy el, Miklós bácsi, anyám ettől még nem rossz ember. Nincs mire panaszkodnom. Szépen fölnevelt, stabil hátteret nyújtott, és normális értékrendet. A legtöbben azzal védekeznek, hogy zsarolták őket. Anyám bezzeg nem mondott ilyet, ő sohasem hazudik. Aláírta a papírt, mert így békiben hagyták a munkahelyén. Különösebben nem foglalkozott a dologgal, miatta senkinek nem esett bántódása. De ne tessék haragudni, egy költőnek nyilván fontos a véleménye. Úgy értem, hogy kifejezhesse magát.
1: Az én dossziémat a feleségem kérte ki. Bele se néztem. Állítólag minden lépésemet figyelték, de hát sejtettük mindannyian. Egyszer az írószövetségben Késhegyre menő vitákat folytattunk a párt embereivel. Állok a piszoár előtt, végzem a dolgomat. Mire bejön a párt korifeus, a szomszédos piszoár mögött elterpeszkedik, ilyen takba szakadt embert képzeljen oda is, könnyít magán. Közben egyszer csak elkezdi felém nyújtogatni a fejét. Mint egy zsiráf. De szemöldök ráncolva, szigorú tekintettel. Kézben tartjuk a dolgokat.
0: Dehogy is sért meg, Miklós bácsi. Mondja csak, ami eszébe jut. Én se tudok lakatot tenni a számra. A családi sztorikkal hozakodom elő, mikor biztosan megtetszett sínyleni az elmúlt rendszert.
1: Elmúlt? Hát változott érdemben bármi? Mit keresek én itt? Nem olvassák, amit írok. Még a szerkesztők se. Meglátják a nevemet, na, ezt kirakjuk a címlapra, mert nagy név, de bele se kukkantanának, hogy a franc megeszi a lustaságukat. Elhalmoznak díjakkal, és magasról tojnak rám. Le van tudva egy füst alatt a totális szellemi élet március 15-én.
0: Mint a anyámat hallanám, nem is értem. Hiszen maguk csinálták, nem? Akkoriban a lehetőségek tárháza. Nekem aztán jut választék, mit mondjak, a bőség zavara. Vagy itt purcanok ki ebben a redvás kórházban, kegyelem kenyéren tengődve, vagy sokkal több dohányért külföldön, ahol örökké betolakodó leszek. Tessék, mindenhol tárt karokkal várják a szakképzett tápolókat. Menjek ki Bremerhavenba. Az a simléshez.
1: Na, Juditka, én egy szerencsétlen magyar költő vagyok, te engem kérjen számon.
0: Hát akkor kit? Ki tehet arról, hogy nem lehet összeszedni egy normális pasast? Persze a barátommal jól megvagyunk, nem azért. Mire hazaérek, anyám túlesett egy üveg töményen. Etilista, alkoholista, mindegy, minek hívom. Támoljog a lakásban, mereszti rám azt az üveges, kigúvat szemét, amitől a gyomrom felfordul, és cigiről cigire gyújt, pöfékel, füstöl azzal a beesett, számonkérő arcával, mint a gyárkémény. Miért nem mentél egyetemre? Miért nincsen gyereked? Ez van a szemébe írva, mert persze ő a jó káder, a kiemelt osztályvel, ő aztán nagyon sokra vitte.
1: Juditka, kérem, tud is maga bármit.
2: Jaj, a derekam, óvatos.
0: Jaj, Istenkém, Miklós bácsi, üljön csak vissza, nem sietünk sehová. Bocsásson meg, nagyon sajnálom, indulatos lettem, de... Úgy élvezem, hogy Miklós bácsival beszélgethetek. Csak azért ragadott el a hév. Na, tessék várni. Segítek fölkelni.
2: Jaj.
0: Mennünk kell az EKG-ra.
2: Jaj.
0: Így szépen lassan föltápászkodunk.

0: Jó reggelt, elvtársak!
1: Béla bácsi, hogy tetszik lenni? Használt az altató?
0: Főnővér elvtárs, iszik egy kortyot?
1: Béla bácsi, csúsztassa vissza a köpenyébe. Nem kell, hogy észrevegyék. Na jó, nem bánom, de csak egy kortyot.
2: Micsodát kérem?
1: Béla bácsi külön kórterme a folyosó túlsó végén van. Viszonylag kieső helyen. A főorvos úr stikában engedélyezte, vagyis mondjuk úgy, szemet huny fölötte, hogy a lapos üvegét minden eshetőséggel számolva magánál tartsa.
0: Mit? Kér viszkét?
2: Köszönöm, barátom, nem élek vele.
1: Béla bácsi, ez egy kórház. Különben meg nekünk sem muszáj mindent tudnunk a főorvos úrról, neki sem muszáj rólunk. Nem igaz, Béla bácsi?
0: Bámulatos manőverező képesség. Még egy rondó? Za drúzsbu.
1: Dugja el most már. Miklós bácsi abstinens, pedig író, sőt, költő. Mindenféle díjakat is kapott, többek között Kossuth díjat. Ugye Kossuth díjasnak tetszik lenni?
2: Tetszem, de nővérke, hogy is hívják kegyedet? Fölajánlottam már, hogy tegeződjünk.
1: Hajaj, nem is egyszer. És mit szoktam erre válaszolni?
0: Igyanak Pertut főnővére.
2: Megvan. Judit. Kedves Juditka, miért elvtársozik ez a vén ember 20 évvel az első szabad választások után? Csak nem a feleségem küldte.
1: Tessék lenyugodni. Béla bácsit ismernie kell. Hol is dolgozott? A külügyben és...
0: Kulturális vonalon is mozogtam. Most már csak ezen a büdös folyosón mozgok. Kivágtak a KB-ből. Jobbra az ortodoxok, balra a reformerek, én meg középen egyedül. Az öreggel még boldogultam, de azok a nyálas képek nem sokáig tűrtek még.
1: Miniszter is tetszett lenni, igaz? Én nem igazán követem, anyám viszont ismerte jól.
2: Ezt ugyan alaposan kifundálta a hatalom, hogy itt találkozzunk magával.
0: A költőelvtárs ne ugráljon. Maga is, én is a lakosságot szolgáltuk. Főnővér elvtárs, hallott már a bolgár-szocialista tudomány szenzációs szabadalmáról?
1: Mire gondol Béla bácsi?
0: A nikotinmentes cigarettára. Az öreggel látogattuk meg Zsivkovot, aki minden pártvezető markában nyomott belőle egy paklival.
1: Tessék bátran rágyújtani. Ezen az emeleten szabad. A főorvos úr szerint a világért se tegye le, inkább csökkentse a napi adagot. Fél doboz belefér.
0: Nem vagyok megalkuvó. Az öreg is ezt becsülte. A bagó az bagó, a viszki az meg viszki.
2: Tudom, a krumplileves pedig legyen krumplileves.

0: Falusi Márton, a heverő, avagy Csernyenkó kézdublőre. Az első részt hallották. Szereplők: Miklós, Széles Imre, Béla, Revicki Gábor, Judit, Timko Eszter. Írta Falusi Márton, rádióra alkalmazta Mezei Károly. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince, hangmérnök Liszkai Károly. Szerkesztő Gerbe Janita. Rendezte
1: Lázár Csaba.
2: Itt az írás, forgassátok! Lázár Csaba műsorát hallották. A hangjáték következő második részét 4 hét múlva augusztus 8-án 16:30-kor hallgathatják meg.

0: A Rippingtons felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. Mai összeállításunkban először Szószóló című műsorunkat hallják Bércesi András szerkesztésében. Ezután a Lélekszava című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Kormos Csaba poroszlói plébános gondolatait hallják. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
4: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
3: Megújult a Citadella Budapesten a Gellért-hegy tetején. A korábban leromlott állapotú fellegvárat felújították, és április 5-én adták át a nagy közönségnek. A renoválás során átvágták a várbástyáját a Szabadságszobor felé, és sétányt alakítottak ki látványos lépcsősorral, kilátó teraszokat hoztak létre, vadvirágokkal, fákkal, bokrokkal beültetett parkot alakítottak ki, rendezték a Citadella környezetét, felújították a sétányokat. A Szabadság bástyája címmel interaktív kiállítást nyitottak a magyarok történelméről. Víztükröt alakítottak ki őrlánggal. Ajándékboltot, kávézót, fagylaltozót hoztak létre. A Citadella történelméről Deme László, a Várkapitányság programkommunikációs iroda vezetője beszélt, a Citadellát Darida Koppány, a Várkapitányság idegen vezetője mutatta be Császi Erzsébetnek.
5: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Testőrpalotában vagyunk, és azért jöttünk ide, hogy a megújult Citadelláról beszélgessünk a Várkapitányság programkommunikációs iroda vezetőjével, Deme Lászlóval. Több mint egy hónapja, április 5-én adták át a Citadellát. Az 1850-es években kezdték el építeni Budapest fellegvárát a Gellért-hegy csúcsán. Ez teljesen megújult. Először is beszéljünk a várnak a történetéről. Honnan indult az építkezés, milyen célból kezdték el építeni?
6: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. A Citadellának a története egybefonódik a Gellért-hegynek a történetével. Ugye tudni kell, hogy már az ókorban, tehát időszámításunk 4. évszázada előtt tulajdonképpen lakott volt ez a terület, különböző kelta etruszk törzsek létesítettek itt ilyen védett erődítményt, oppidumot. Azután nyilván következett a római időszaka, ugye, amikor Pannonia provincia része volt, és utána is ugye folyamatosan lakott volt a terület, tehát hogy azért ez mindig egy ilyen stratégiai pont volt, ahol a hegyek és az Alföld, illetve a Duna határozta meg a letelepülési szándékokat. Úgyhogy amikor ugye a honfoglalás megtörténik, akkor is már Pesti hegynek, Kelenhegynek hívják ezt a részt. Utána jön az a legenda az 1046-os évből, amikor ugye Szent Gellért püspököt, a vataféle pogánylázadásnak a hívei innen hajítják a mélybe, és a püspök mártír halált hal. Tehát ez ekkor történik, de csak évszázadokkal később, tehát a 13. századtól kezdik el Gellért hegynek nevezni a területet, és onnantól kezdve tulajdonképpen magyarul így is hívják folyamatosan. Nyilván közben azért a török hódítás időszakában akkor egy Mohamedán, ő papról Gürz Eljász hegyének nevezik, a német betelepülők az itteni erődítményről Blockhausnak hívják. Ugye így érkezünk meg a reformkorig, az 1800-as évek elejéig, amikor 1813-ban elkezdenek itt egy európai hírű csillagdát építeni. Ez 1815-re fel is épül, a Szent Szövetségnek az uralkodói adják át, tehát Frigyes Vilmos, porosz király, Első Ferenc, ugye magyar király és osztrák császár, meg Sándor az oroszok cárja. Ez egy nagy szabású esemény volt, és maga a csillagda is egy európai hírű tudományos központ volt. Nagyban meghatározta Magyarország tudományos életét is, tehát fontos szerepet töltött be, de utána az 1849-es budavári ostrom során teljesen megsemmisül. Először vissza akarják építeni, de utána ugye akkor jön az ötlet, hogy akkor itt a citadella épüljön meg, tehát egy fellegvár, egy katonai erődítmény. Erre a levert szabadságharc miatt kerül sor. Tehát ez a Hajnaú féle rémuralomnak nevezett időszak, a megtorlásnak az időszaka, amikor a pesti rebellióval szemben szeretnének valami fajta császári ellensúlyt képezni. Amit terveznek Emanuel Citta hadmérnök irányításával, de Ignác Weiss tervező mérnöknek a tervei alapján, ez egy tulajdonképpen Európában több helyen is megtalálható katonai fellegvár, még az alaprajza is nagyjából egyezik más európai hasonló célszolgáló építménnyel, de azt kell mondanunk, hogy miközben van egy szándék arra, hogy itt a 48-49-es eseményeket ellensúlyozzák, és legyen ez egy fenyegetésként magasodó katonai erődítmény, aközben azért a Habsburg birodalmi gondolkodás már egy hosszabb távú erődítmény rendszernek a részének is tervezi ezt a fellegvárat, tehát ezt kevesen tudják, de valójában az volt a szándék, hogy a Citadella fellegvára az egy Pest-Budát körülölelő erődítményrendszernek a része, aminek majd lesznek további részei a Schwab-hegyen, a Rózsadombon és így tovább. De erre nem került sor, hát akkor is ugye anyagi okok, financiális gondok miatt, a Citadella viszont megépül. De igazából katonai célt sohasem szolgált. Természetesen, mint fenyegetés, az mindig ott magasodott, tehát a pesti népnyelv el is nevezte ugye a magyar Bastille-nak, azután ugye volt egy nyugati rondellája, ahol ágyúkazamatákat állítottak föl, illetve a keleti falrészre is állítottak ágyúkat. Ha akarták volna, akkor ágyúzhatták volna, és volt is egy ilyen vélekedés, hogy az ágyúknak különböző ilyen intézményekről elnevezett nevük volt, mert hogy azokra voltak becélozva. Ágyú lövésre azonban igazából soha nem került sor, egyedül Ferenc Józsefnek a születésnapján dördült el talán egy-egy löveg, míg amikor Kossuth Lajosnak a temetése volt, még akkor is készültek arra, hogy akkor, na most akkor, hogyha felkelés lesz, akkor majd innen fogják sakkban tartani a rebellis magyarokat, de végül is ez sem történt meg. Úgyhogy maga a katonai funkció az sohasem teljesedett ki, és a kiegyezés után pedig ugye 1867-et követően maga a politikai funkciója is vesztett a jelentőségéből. Körülbelül 200-400 katona szállásolására adott ez lehetőséget, meg ugye fel volt szerelve mindenféle hadieszközzel, volt saját vízrendszere, vízelvezető árgot, de 67 után elkezdték ezeket a funkciókat szépen lassan, fokozatosan visszavonni, és 1899-re pedig az utolsó katona is elhagyta a citadellát. Ekkor visszakerült a főváros kezelésébe, vagyis átkerült, és ekkor történt egy olyan szimbolikus esemény 1899-ben, amikor megkezdték a bontását. Tehát az egykori főkapu fölött, ez még egyébként ma is látható, egy V alakú bontást kezdtek el, a magyar Bastille-t, az elnyomás jelképét próbálták kiszabadítani. De mint oly sok más, ugye a történelemben ez is valahogy pénzhiány miatt megrekedt, vagy rájöttek, hogy azért ezt az épületet talán másképp is lehetne hasznosítani. Nem bontották le, viszont különböző terveket szőttek arra, hogy akkor hogyan lehetne ezt hasznosítani. Már a millennium lázában égett az ország, tehát mindenféle csodálatos, nagyívű építkezések kezdődtek, amelyek ugye máig meghatározzák Budapestnek az építészeti arculatát. Több nagyszabású elképzelés született arra is, hogy mit lehetne kezdeni a citadellával. De ezek egészen elképesztő építészeti tervek és gondolatok voltak. Szerepelt ezek között nemzeti panteon, hatalmas nemzeti akropolisz, világító torony, egy csodálatos, talán 1000 méter magasra tervezett piramis, hogy olyan dolog, ami a magyar szellem nagyjainak és uralkodónak szobrokkal állít helyet. Ezek az elképzelések megszülettek, de végül ezek sem valósultak meg. Talán mondhatjuk, hogy szerencsénkre, mert ezek valójában azért, hogyha az ember nézegeti ezeket a korabeli metszeteket, tervázlatokat, akkor nagyon elhatalmasodtak volna ott a Gellért-hegy. Elindult az a folyamat a 20. század elején, tehát az 1900-as évek végén, tehát amikor Budapest kezdett világvárossá változni, hogy kezdték felfedezni a Gellért-hegyet, mint a szabadidő eltöltésének a helyszínét. Kezdték felfedezni azt, hogy egy kilátás nem csak katonai célokat szolgálhat, hanem hogy lehet benne gyönyörködni. Ugye ekkor már a millenniumi ünnepségekre a sétányok megszülettek, tehát maga a Gellért-hegy egy ilyen városi szabadidőparkként kezdett funkcionálni, egyre többen sétáltak ki, szóval népszerű lett a városlakó körébe, és ezáltal magát a citadella épületét is valahogyan magába ülelte a városszövet. Tehát Budapest része lett, és az emberek elkezdték megkedvelni, szépen lassan így levált róla ez a magyar Bastille-féle jelentéstartalom. Következtek a világháborúk, ezek alatt ugye megint csak katonai célokat szolgált, hiszen nyilván a stratégiai pontokat nem lehetett feledni. Például az első világháborúnak a végén légvédelmi lövegeket állítottak fel. Ez csak azért érdekes, mert amikor a megújításnak a feltáró munkálatai megkezdődtek, ugye ahhoz, hogy maga a megújítás elindulhasson, széles körű régészeti kutatásokra, falkutatásokra, tehát egy ilyen értékleltár felállítására és átvizsgálására volt szükség, és akkor találtak meg egy olyan ágyúvédelmi lövegnek a talpát, amiből azt hiszem, hogy Európában is 4-5 darab van, de Magyarországon biztosan csak 2 ezzel, amit megtaláltak. De ezek a légvédelmi lövegek az első világháború végén kerültek oda, mert a frontok a háború alatt ugye távol voltak a fővárostól, viszont a trianoni határok megváltozása után igazából akkor vált szükségessé az, hogy gondoskodjanak valahogyan Budapest légvédelméről. Következett a II. Világháború, ott is katonai célokat szolgált, bunker volt, még talán az ostrom nyomai ma is felfedezhetőek a falakon. 1945. februárjában foglalták el a szovjet csapatok. Nyilván ugye a világháború véget érésével akkor jön el az a ma is ott álló szabadságszobornak a felállításának az időszaka. Erre 1947-ben került sor. Érdekes, hogy a szovjetek nem csak Magyarországon állítottak ilyen világháborús emlékművet. Akkor az volt a hivatalos neve, hogy felszabadulási emlékmű, a német náci csapatok kiűzésének az emlékére. A népnyelv ezt már akkor is felszabadulási emlékműnek nevezte, mert ugye több volt a dúlás utána, mint a felszabadulás, de ugyanilyen ilyen obeliszk-szerű emlékműveket a szovjet csapatok tulajdonképpen több kelet-közép-európai országban is felállítottak. Természetesen ez ugye a szovjet csapatoknak állított emléket, tehát ilyen szempontból ugye megint csak valahol a hatalmat, az elnyomást szimbolizálta, úgyhogy megint csak nem volt túl népszerű a magyar lakosság körében. 56-ban le is döntik Ugye van a maga a női alak, aki pálmaágat tart, ugye maga a szabadság alakja, és akkor van két mellék alakja is, illetve volt egy harmadik, egy szovjet katona, aki egy gépfegyvert tartott a kezében. Na ezt döntötték le már 56-ban, és bár le akarták, úgy tudom, magát a fő alakot is dönteni, de akkor már valahogy hozzátartozott Budapest panorámájához, úgyhogy azt végül megkímélték. Természetesen 56 után visszaállították ezt a szovjet katonai alakot is, és majd ez csak 1990-ben a rendszerváltozás után fog eltűnni. De addig ugye a szocialista időszakban a 60-as évektől megkezdik a turisztikai hasznosítását. 1935 környékén elindul, ekkor írja például 1935-ben Szerb Antal, budapesti városkalauz a Mars lakóknak, vagy nem tudom pontosan mi a címe, de ott már ő ugye azt mondja, hogy a Citadella az a Gellért-hegy tetején épült rom. Tehát már akkor is egy eléggé lepusztult állapotot rögzíthetett. Nem sokat javult ez valójában a 60-as évekre, de mivel ugye tényleg egy ilyen nagyon szép helyen van, ezért megpróbálták turisztikailag is hasznosítani. Volt itt tulajdonképpen minden. Volt szálló, volt egyébként munkásszálló is, de aztán volt turistáknak szóló szálló, akkor vendéglátó egységeket helyeztek ki. De igazából magával az infrastruktúra megújításával, a falak megóvásával nem igazán foglalkoztak, még akkor sem, amikor 1987-ben ugye a Citadella is belekerül az UNESCO világörökség részei közé. A Dunaparttal, az Andrássy úttal, stb. És akkor így érkezünk meg a rendszerváltozáshoz, ahol ugyan a gyűlölt önkényuralmi jelképeket, a vörös csillagot, meg ezt a már említett szovjet katona alakot eltávolítják a szabadságszoborról, de magával a hasznosítással, hogy a Citadella mi legyen, hogyan használjuk, hogyan tartsuk épségben, hogyan őrizzük meg a műemléki részeit épségben, ezzel tulajdonképpen nem foglalkoztak, és bár mindenféle hostelek, talán éjszakai mulató diszkó is működött itt. Volt azt hiszem, hogy a felvezető úton egy ilyen kirakodóvásár, ahol mindenféle turisztikai dolgot lehetett vásárolni, illetve mindenki feljött, mert megcsodálta a panorámát, de hogy ezeken túl továbbra sem lett igazából kitalálva és hasznosítva, hogy mi is ez a városi tér, hogyan lehetne beilleszteni a város szövetébe. És akkor érkezünk a legutóbbi időszakához, amikor pedig már annyira balesetveszélyessé válnak a falak, annyira elvadul a belső udvarnak a növényzete, hogy nemes egyszerűséggel be kell zárni. Hosszú évek telnek el, amíg állami tulajdonba kerül. Ez, ha jól tudom, akkor 2014-ben történik, és akkor is még ugye nagyon sokáig ilyen előkészítő fázisban vannak, hogy hogyan is lehetne ezt megújítani. És hát végül ugye születik egy terv, egy koncepció, ez indul el 2019-ben, 20-ban a már említett régészeti feltárásokkal. És hát itt nagyon sok mindent kellett csinálni, de maga az építkezésnek, a megújításnak az alapgondolata, a kiindulási pontja az 1899-es fal megnyitása volt, tehát amit ugye még az akkori eufóriában a pesti budai polgárok elvégeztek a falakon. Tehát itt az lett a koncepció, hogy megnyissák a falakat, az udvaron legyen egy közpark, kilátó teraszok létesüljenek, az elvadult növényzetet egy gondozott park váltsa föl, egy olyan fajta turisztikai és közösségi hasznosítás, amelynek során, hogyha valaki ide feljön, akkor nem csak a kiállítást tudja megcsodálni, hanem le tud ülni padokra, ugye padok sem voltak itt korábban, a Citadella falaiban felhordott földön, a gyepen le tudjon heveredni, el tudjon menni mosdóba, ne adj Isten, hogyha kisgyerekkel érkezik, akkor át tudja pelenkázni, lehessen fagylaltozni, lehessen meginni egy kávét, illetve megtekinteni egy kiállítást. Mert szintén a koncepció a hasznosításnak a szerves része a Szabadság bástyája című interaktív kiállítás, ami ugyan nem történettudományi alapossággal, tehát inkább egy ilyen történelmi élménytárnak a szándékával született, de az a célja, hogy egyben megmutassa a magyar történelemnek a főbb csomópontjait, a kezdetektől, tehát a honfoglalástól egészen a rendszerváltásig. Van egy narrátor, Emese, a magyarok ősanyja, aki a népszerű színésznő Törőcsik Franciska hangján is alakjában szól a látogatókhoz, és ő vezeti végig tulajdonképpen a magyar történelmen a látogatókat. Ebbe a kiállításba belekerültek olyan történeti legendák, amelyeknek lehet, hogy nincsen történelmi alapja, vagy legalábbis a történészek nem erősítették meg, mint mondjuk a vérszerződés, vagy amikor Dugovics Titusz magába rántja a nándorfehérvári ostromnál azt a törököt, aki kitűzte a török zászlót, a lófarkas zászlót. Tehát, hogy ezekkel tele van. Hiszen itt az volt a cél, hogy élményszerűen menjünk végig, és nyilván a tényeket feltüntetve, de beemelve azokat az elemeket is, amelyek hozzátartoznak a magyarság történeti legendáriumához. Nem véletlen, hogy magának a kiállításnak a dramaturgiai alapgondolatát azt Köbli Norbert, Balázs Béla díjas forgatókönyvíró álmodta meg és állította össze. Tehát, hogy itt az volt a cél, hogy egy olyan élményszerű, interaktív, történeti háromnegyed órát szerezünk a látogatóknak, amiben az idősebbektől, a középgeneráción át egészen a nagyobb gyerekekig mindenki megtalálhatja azt a történeti szálat, ami hozzászól, amit ő végig tud kísérni.
5: Elhangzott a Citadella története a kezdetektől a napjainkig. Még néhány adatot tegyünk hozzá. 220 méter hosszú az épület, 60 méter széles és 4 méter vastag falak veszik körül. Sok helyen közvetlenül a sziklára épült az épület, az erőd jelleg miatt. A felújítás során ezeket mind restaurálták, illetve megnyitották az épületet, a kör alakú épületet két oldalról, hogy legyen átjárás és ne legyen ez a szigorú erőd jellege. Továbbá sok újdonságot építettek be, ahogy elhangzott, fagylaltozó mellékhelyiségek, pelenkázó, és egy víztükröt is kialakítottak benne. Még erről hallhatnánk, hogy milyen célból.
6: A látogatóknak annyit tudniuk kell, hogy ez a víztükör, ez egy szimbolikus jelentőségű. A nyugati rondella akkori belső udvarában lett kialakítva, a közepén van az örökláng. Mindez az üvegcsarnok mögött látható. Tehát nem lehet körbeállni, nem úszkálnak benne halak, ez tényleg egy ilyen szimbolikus jelentőségű, éppen azért, mert hogy a Gellérthegy, a Citadellának az elhelyezkedése, az sokszor összefonódott olyan történelmi sorsfordító pillanatokkal, amik meghatározták az egész ország sorsát, és ennek egyfajta mementójaként, vagy tiszteletadásaként jelenik meg ez az örökláng. Magáról még az üvegcsarnokról is akkor hadd ejtsek pár szót. Itt egy olyan üvegcsarnokot alakítottak ki, aminek nem csak a burkolata üveg, hanem a tartó oszlopai is. Egy európai szinten is fontos és jelentős mérnöki bravúr, és nagyon szépen is néz ki. Ebből az üvegcsarnokból indul a kiállításnak a bejárata, és ez az üvegcsarnok tulajdonképpen az a fogadótér, ahová a látogatók először beléphet. És ez is egy picit a megnyitást, azt a szabadabb levegőt, vagy a nagyobb tereket közvetíti mindenki számára, aki oda belép.
5: Már messziről lehet látni, hogy a szobor mellett a nemzeti színlobogó is fent van. Ez is jelképezi a hazánkat.
6: A nemzeti lobogó az már a megújítás időszakában is felállították. Tehát egy március 15-én től lobogott fönn. Talán annyit érdemes tudni róla, hogy ez egy több mint 70 négyzetméteres lobogófelület. Nyilván tulajdonképpen ugyanúgy óvni kell, mint mondjuk egy vitorláshajónak a vitorláját, hiszen azért ott a citadella tetején szinte mindig fúj a szél, a lobogó pedig ugye még így is legalább 30 méter magasra felnyúlik a hegytető fölé, tehát hogy ez egy olyan fajta szintén nemzeti jelkép, ami messziről felismerhető, azonosítható, és mindig ott van.
5: Információkat szeretnék kérni a citadellán való sétáról.
6: Nekünk elsősorban az a célunk, hogy aki följön a Gellért hegy tetejére, ott minőségi időt tudjon eltölteni. A kiállítás is ennek egy része, de nyilván ezt nem mindenki veszi igénybe, és éppen ezért fontos, hogy aki viszont följön a citadellára, az egy rendezett park, a rendezett körülményekkel és a mai látogatóknak, a mai elvárásaival kapcsolatosan tulajdonképpen mindent megtaláljon. Maga a citadella belsejének a közparkja, az látogatható, szabadon be lehet lépni, ingyenesen, föl lehet menni a falakon kialakított kiállító teraszokra, le lehet menni a szabadságszobor teraszára, körbe lehet járni a citadellának a falait, és egy több időt is el lehet tölteni. Hogyha valaki ennél többre kíváncsi, akkor nyilván tud venni belépőjegyet a kiállításba, illetve vannak vezetett sétáink. Tehát ezeket a vezetett sétákat olyan szakavatott kollégáink vezetik, akik mindent elmesélnek a hegy és az épületnek a történetéről, kidomborítva azokat a színes történeteket, amiket minden látogató szeret hallani. Ezek is onnan az üvegcsarnokból indulnak, előzetesen lehet rájuk venni jegyet. Minden információ megtalálható egyébként a citadella.hu oldalon, illetve a Citadella Szabadságbástyája nevű közösségi média oldalon. Mindenkit buzdítanék, hogy aki egy budapesti látogatást tervez, az iktassa be a programjába, menjen föl a Citadellára, nézzen szét a Gellért hegy tetejéről, és adott esetben ne csak a kávét meg a fagylaltot élvezze, hanem akkor tekintsen be a kiállításra, vagy hallgassa meg a vezetőinknek a történeteit a Citadella és a Gellért hegy múltjáról.
5: A Citadellából köszöntöm a kedves hallgatókat. Feljöttünk ide a Szirtes utca felől, ahol a turistáknak a többsége jön, illetve a busulójuhász buszmegállónál száll le, és itt láttuk a legnagyobb újdonságot, ami az április 5-én átadott, átépített Citadellában a legnagyobb újdonság, hogy áttörték a falakat, és egy sétányt alakítottak ki. Előttünk a Duna folyik, bal és jobb pártján a várossal. Darida Koppány idegenvezető, történész, a várkapitányság munkatársa fog bennünket kalauzolni.
7: Jó napot, köszöntöm a hallgatókat. Így van, itt vagyunk ezen az új izgalmas helyszínen, amilyen a új koncepció alapján született újjá. Ez a kivágás vagy bevágás, amit említett, ez az egykori erőd jellegének a megszüntetését vélte folytatni. Ezt fontos kihangsúlyozni, mert már a századfordulón, mert a monarchia éveiben megkezdődött ennek a citadellának a szimbolikus bontása. Sajnos anyagi források hiányában erre nem volt esély ezt továbbvinni. Annak a folytatásaként született meg a mostani koncepció, amely a citadellát mondjuk úgy, hogy két részre osztja. Van egy kültéri része, ahogy körülöttünk lehet látni, a vendégek ezt élvezik, a közpark részét, ami a gyönyörű panorámáiról híres, illetve nem utolsó sorban a szabadságszoborról, illetve az egykori rondella, úgymond a kazemata része a citadellának, ami most már múzeális térként született újjá. Ide belépve a vendégek egy tó közepén egy öreg lángot láthatnak, ami egybefonódik a múzeum koncepciójával, és pedig az egykori szabadságharcoknak, illetve a szabadságharcosoknak állít emléket a múzeum. Így a külföldi turistáknak megadva megfelelő kontextust, a tatárjárással kezdődően, vagy a honfoglalással kezdődően a rendszerváltásig végig kalandozhatnak ezen a két szinten, illetve majd utolsó megállónként talán a citadella legizgalmasabb részét, a tetőkertet látogathatják meg, ahonnan egy gyönyörű kilátást nyílik, a 360 fokos panoráma nyílik a város felett. Ajánlom a vendégeknek még, hogy a citadellát körbeülő sétányokat is igénybe vegyék, itt körbe lehet sétálni az erődöt, és nem utolsó sorban a gyilokjárókat is átadták a nagy közönség számára. Hát lehet, hogy a vendégek emlékeznek, hogy milyen gyatra körülmények között találták itt korábban a citadellát, egyáltalán nem a vendégek igényeit szolgálta ki, és valahogy a műemlék szempontok a háttérbe szorultak, és csak a panoráma vonzotta a vendégeket. De most már van egy koncepció, és nem utolsó sorban találjuk, úgy előttünk látjuk, hogy az ország legnagyobb alapterületű lobogója, és legmagasabb lobogója is itt található, de nem utolsó sorban talán ilyen centrális pontként a szabadságszobor is újjászületett.
8: Menjünk föl akkor, két oldalt mit alakítottak ki az épületben?
7: Két oldalt a vendégek így a lépcsőn felsétálva egy kávézót találnak, illetve egy fagyizót és egy finom kürtös kalácsozót, illetve az ajándékboltot, ahol ilyen egyedi tárgyakat, a citadella által ihletett egyedi tárgyakat találhatnak. Itt, ahol most állunk a citadella parknak aránylag a közepén, ahol most a lobogót látjuk, itt egy masszív 400 négyzetméteres bunker állt még korábban, egy második világháborús bunker, komoly 2,5 méteres betonfalakkal, amit elbontottak, és ennek a helyén született meg ez a park, aminek a központi eleme ez a lobogó, ez a zászló, de még kitérve, érdekes, mondjuk, hogy megmentett részei ez a citadellának, konkrétan a körülöttünk látható golyónyomok, ezek mind a második világháborúban elszenvedett sérüléseknek mementójaként hagyták meg, de volt olyan akna belövés, amit át kellett ültetni az egyik falról a másikba, a homlokzatról a másikra, megszámozva az akna lövésnek a különböző elemeit, ez is egy érdekes kihívás volt.
8: Itt, ahogy megyünk föl a szabadságszoborhoz, a sétányon, itt egy kis rét van vadvirágokkal, tehát a természetben előforduló, vadon előforduló virágokat ültettek inkább, úgy látom.
7: Így van. Vannak egzotikumok is, nevezzük úgy. Azok a vendégek, akik esetleg a növények világában jártasak, ajánlom, hogy a citadella sétányon található QR kódokat leszkeneljék, mert ezek az itt található növényvilágról adnak számos információt. Az körülöttünk látható, mondjuk, hogy rétet felidéző virágok mellett találhattak a vendégek itt gránátalmafát, mondulafát, de talán a legizgalmasabb elem az úgynevezett sárga habszegfű, amit Magyarországon csak itt a Gellért-hegyen találunk. Ez egy fokozottan védett növény, amiből csak 50 darab maradt, és ezeket a kollégák úgy próbálták elültetni, hogy kicsit távolabb essenek a turisták által frekventált területektől, és körös körül, a citadella körül számos ilyen QR kód segíti majd a vendégeket, hogy növények világában kalandozzanak. De például, mivel itt már közelítjük, vagy közel vagyunk a szabadságszoborhoz, itt egy másodpercre még érdemes a vendégeknek talán a lábuk elé nézni, mert itt elmegyünk egy olyan érdekes, hát itt van egy sáv, ami az Országos Geodéziai Fő Alappont névre hallgat. Ez itt állt egykor a csillagvizsgáló, a 19. század elején épített csillagvizsgáló, aminek az egyik tornyán áthaladó meridián lett a főmeridián, más szóval a magyarországi koordinátorrendszernek a kiinduló pontja, vagy a magyar Greenwich, nevezzük így. Ennek állít emléket mindez, úgyhogy ez nem csak a Gellért-hegy nem csak szakrális vagy hadászati szempontból, de a mondjuk a tudomány templomaként is élt egy ideig, sajnos nem sokáig, mert a 1849-es események a csillagvizsgáló a sorsára is kihatottak, de ugyanúgy magára a Gellért-hegyre is, hiszen ezen események kapcsán belül épül meg a citadella, hogy egy esetleges jövendőbeli rebelliót elkerüljön a bécsi udvar. A citadella igazából azért épült, hogy a pest-budai lakosságot tartsa sokba, nem is a külső veszélyek ellen. Úgyhogy ez a citadella az elmúlt 170 évben dominálja a Gellért-hegy látképét, és természetesen, hogy nagyon megosztó elemként a közutálat tárgyává vált, amit megépítették. Nem véletlenül a helyiek a Gellért-hegyi Bastille-ként emlegették, de a mostani koncepció alapján sikerült újra értelmezni, és szerintem talán ez az egy alapgondolata a mostani átadott épületnek, hogy a történelem nem csak épít, hanem újra is értelmez.
8: Lejöttünk ide, lépcsőkön kellett lejönni a Szabadságszoborhoz, Kisfalud és Rók Zsigmond alkotásához. Itt magasodik felettünk, alatta a kereszt, és az van fölírva, hogy mindazok emlékére, akik életüket áldozták Magyarország függetlenségért, szabadságáért és boldogulásáért. Ez a szoborcsoport is már több alkalommal megváltozott. Melyek voltak a főpontok?
7: Így van, hát a centrális eleme a kompozíciónak az maga a szabadság géniusza, vagy ugye a szabadságszoborként él a köztudatban. Eredetileg ez is egy felszabadulási emlékműként született, ugye egy szovjet felszabadulási emlékműként újra lett értelmezve, akárcsak a citadella. És főleg 90 után a rendszerváltást követően lehet, hogy a kedves hallgatók emlékeznek, hogy ez is vita tárgyává vált a szabadságszobor sorsa, de addigra már annyira a város szerves részévé vált, hogy ennek az elbontása igazából fel sem merült. Viszont ami a mellékalakokat illeti, ugye itt látunk egy fáklyát kezében hordó fiatalembert, aki a haladó eszményt szimbolizálja, illetve mellette egy hétfejű sárkányt legyőző ős erő. Ezek eredetileg is itt álltak, viszont egy negyedik elem hiányzik, és pedig az egykori szovjet katona. Biztos a hallgatók láttak számos olyan képet, 1956-os események közepette készült képeket, amikor ezt a szobrot is a Sztálin szobor mintájára ledöntik, majd később az 56-os szabadságharc leverését követően ezt visszahelyezik, és egy őrbódéval próbálják egy hasonló rongálás elkerülését, majd 90 után ezt elviszik a Memento Parkba, ezt a szovjet katonát. Ugyanúgy a talapzaton egykor itt látható domborművek és a cílőbetűs feliratoktól is megszabadították az emlékművet. Ugye ez mindenki számára ismerős a szabadságszobor ezen formája, de állítólag a szobrásznak köszönhető, hogy a szabadság géniusza született meg, és nem egy szovjet katonát látunk itt a város felett lebegni.
8: 40 méterre magasodik.
7: Így van, 40 méter maga, 14 méter magas szobor. Hát ennek a restaurálása is komoly kihívás volt, hogy a korróziótól megszabadítani a szobor belsejét és külsejét. Szerencsére a szoborba épült egy ilyen szerelő ablak még a 70-es évek végén, és azon keresztül tudták a kollégák megközelíteni a szobrot, és megszabadítani a lerakódott korróziótól, és most így abszolút újra a város szerves részévé vált, ami egy új elemként megjelent a talapzatán, az egykori szovjet katona helyett a kereszt, ami az 1000 éves államiságnak, a keresztény államiságnak állít emléket. És mögötte, a szobor mögött lesétáltunk ezen a lépcsőn, akár csak a korábban említett bevágás, kivágás, újabb elemeként született meg ez a lépcső, amely levezeti a vendégeket a szabadságszoborhoz, de könnyen ki lehet szúrni ezeket a fehér burkolóköveivel fedett területeket. Ezek mostani koncepció szerint újjá született területek.
8: Innen a kilátó teraszról megtekinthető a város.
7: Ahogy az emberek körbejárnak, de főleg a korábban említett tetőket, hogyha a múzeum tetére felmennek, akkor ott tényleg azért is 360 tetőkert névre hallgat, mert onnan tényleg be lehet látni a város teljes egészét. Ez főleg a külföldiek számára igazán drámai. De a magyar vendégek lehet, hogy másképp közelítik meg, ugye sokkal több kontextussal rendelkeznek, és nekik sokkal többet mond egy 49, vagy egy akár 56, vagy 89, mint mondjuk egy amerikai vendégnek. Sőt, rendszeresen visszatérő vendégek a Gellért-hegyen élők, akik egész életüket itt élték, de mégis szerencsére sikerül számos infóval meglepni őket, ugye a séta keretén belül. Most, ha már a panorámát említettük, ugye itt körülöttünk a vendégek most élvezik ezt a panorámát, de egykor úgy képzeljük el, hogy itt mind ágyuk néztek arra. Ugye a városra, a turisták helyett szerencsére ezeket az ágyukat nem használták, csak hát díszlövéseket adtak le. Ferenc József születésnapja alkalmából minden évben, koronázásának az évfordulója alkalmából, nem utolsó sorban Mária Valéria hercegnő születésekor, amikor mindenki egy fiú örököst várt, és az ezzel járó 101 ágyulövést, ebből most így időzelben mondom, hogy csak 21 lett, és a korabeli sajtó is így közölte, hogy hát csak egy lány született. Akkor igazán a második világháború alatt

0: 90 után, vagy az ezredfordulóra itt már igazán degradált hangulatban találjuk a Citadellát, és tényleg csak a panoráma maradt az, ami a vendégeket ide vonzotta, és hát a privatizáció nagyon komplikált ügyeit nehéz is felidézni, de végül 2014-ben sikerült, vagy került a állami kezelésbe a Citadella, és akkor született meg számos koncepció, számos terv, amely végül ehhez az újjászületéshez vezetett, amivel az emberek, a vendégek itt találkoznak. Itt a múzeum részben lépnek be a vendégek, ez ebben a üvegépületben pontosan, ahol a vendégek ezt a örök lángot láthatják, belül ég, csak itt prosztökből nézzük. És itt az egykori Rondella udvara igazán degradált állapotban volt még egy pár évvel ezelőtt, és ezt alakították. Egykori kazamatákból született meg a múzeum.
1: Bent vagyunk az épületbe, itt látható kiállítás. Mi a cím a kiállításnak?
0: Kiállítás a Szabadság Bástyája névre. Ide látogatok, igazából innen láthatnak rá a Citadellára. Innen lehet konkrétan ugye a város panorámájával együtt élvezni a helyet, és konkrétan ezt a korábban említett V-betűs bevágásra is innen jobban rá lehet látni, mit van itt előttünk. Ez a tetőterasz is, amin állunk, ez is új, ezt nem lehetett megközelíteni, sőt, maga a Rondella, ami most muzeális térként él, az sem volt megközelíthető egy jó ideje. Itt vizesedett falakat találtunk volna, alkoholat hullott le, szóval hihetetlenül lehangoló beltérbe léptünk volna. De itt az épületben még a 60-as években borozó működött, ez volt maga a szálloda korábban. Ennek az egykori Rondellának, ami praktikusan az erődön belüli erőd szerepét szolgálta, ennek egy falát kibontották, és ennek a helyére épült ez az üvegfal, amin a vendégek megközelíthetik a múzeumot.
1: Környezetről is érdemes szót ejteni. Régen, ha feljöttünk, akkor hatalmas beton úton lehetett feljönni, és ilyen piaci árusok árusítottak sátrakban, ilyen szuvenírként, ilyen-olyan tárgyakat. Most ezeknek nyoma sincs.
0: Így van, ezek a ide nem illő bódék eltűntek, és most már egy sétány fogadja a vendégeket. Egy rendezett környezet, és a 90-es vagy akár a 2000-es évek állapota már nagyon messzinek tűnhet, és a vendégek körbe sétálhatják a Citadellát. A hétvégente amúgy itt egy tömeget találunk, aki ott élvezi az árnyékot, vagy ott fagyizik.
1: Igen, itt belépőjegy nélkül fel lehet jönni, és itt lehet sétálni. Egyedül a múzeumba kell belépőjegyet váltani.
0: Így van, a sétány, maga panoráma az ingyenes, körbe lehet járni, és maga a közpark is látogatható ingyenesen. A Szabadságszobor és a múzeális tér az egyedüli, ahová belépőjegyet kérnek, de a múzeális tér is. A panorámát a vendégek abszolút ingyen élvezhetik, körbejárhatják a Citadellát a sétányon keresztül, miközben a Szabadságszobrot is megközelíthetik. A tetőkert, ez a múzeális vagy a 360 panorámás tetőkert a múzeumon keresztül közelíthető meg, és ez a múzeális tér az egyedüli hely, ami belépőt igényel.
1: Jöjjenek el önök is, nézzék meg a megújult Citadellát, élvezzék a zöld környezetet, nézzék meg a Szabadságszobrot, a lobogót, és nézzék meg a kiállítást is. Császi Erzsébetet hallották.
2: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Tompos Péter és a szerkesztő Bercesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
3: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A csend és az imádság kapcsolatáról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Jelen elmélkedésünkben a már megkezdett első részt követően most a második alkalommal a csend fontos

valóságáról gondolkodunk el az imádságot illetően. Mindig csendben kezdem az imádságot, mert a szív csendjében Isten beszél. Isten a csend barátja. Istenre kell figyelnünk, mert nem az az érdekes, amit mi mondunk, hanem amit ő mond nekünk és rajtunk keresztül. Az ima a lélek tápláléka. Ami a vér a testnek, az az ima a léleknek. És közelebb visz téged Istenhez. Az őszinte ima tiszta és szeplőtelen szívet alakít ki. A tiszta szívű ember képes látni Istent, tud beszélni Istenhez, és meglátja Isten szeretetét másokban. Ezek a szavak kalkuttai Szent Teréz anyától származnak, az ő vele kapcsolatos kis könyvecskéből, a szemmelvények Teréz anya legszebb gondolataiból valók.

0: Most hallgassunk meg egy elmélkedést a csendről és az imádságról.
1: Kalkuttai Szent Teréz anya 1979-ben Oszlóban a béke Nobel-díj átvételekor a következőket mondta. Isten a csend barátja. A fák, a virágok, a fű csendre buzdít. Nézzétek a csillagokat, a holdat, a napot, ahogyan csendben haladnak pályájukon. Az élet igazi kérdései a csendben fogalmazódnak meg. Ereinkben a vér zaj nélkül áramlik, és szívünk dobogását is csak csendben hallhatjuk. Talán a világ soha nem volt ennyi zajjal és hangoskodással tele, mint ma. A technikai civilizáció sok pozitívumot hozott magával, de sok bajt is. A rohanást, amely megöl bennünket, a zajt, amely nyugtalanná tesz, és bezárja a szívünket. A ma élő ember csendre vágyakozik, de nehezen találja. Vannak, akik elszoktak a csendtől, és többé már nem is keresik. Sokaknak a felszabadulás helyett teher a csend. Mert a csend a hallgatásba vezet be. A hallgatásban pedig az ember önmagával találkozik, ez pedig nehéz és erőfeszítést követel. A mai idők jelei a menekülés és a felejtés. Inkább egész életünkön át menekülünk önmagunktól, mint hogy átadjuk magunkat a hallgatás gyógyító erejének. Szavak, hangos zene, a tömeg moraja, a közlekedési forgatag. Mindez valamilyen módon megnyugtat bennünket, de csak felszínesen. Elhiteti velünk, hogy nem vagyunk egyedül, és pulzál körülöttünk az élet. De ugyanakkor eltérít bennünket az igazi élettől, mert az élet lényünk legmélyén van, szívünk azon részén, amelyet csenddel és hallgatással táplálunk. És a szűzanya nem csak ebben az üzenetében hív bennünket a csendre, hanem sokszor évek óta tartó jelenései által.
0: Most a szűzanya 2019. január 25-i medjugorjei üzenetét idézzük.
1: Drága gyermekek, döntsétek el, hogy külön időt szenteltek a csendben az Istennel való találkozásra. Szívetek csendjében maradjatok együtt Jézussal, hogy ő szeretetével megváltoztasson benneteket. Térjetek meg, gyermekeim, és szívetek csendjében boruljatok térdre. Helyezzétek Istent lényetek középpontjába. Hadd szóljon hozzátok csendben a Szentlélek, és engedjétek meg neki, hogy megtérítsen és megváltoztasson benneteket. Ti pedig, akik távol vagytok az imától, térjetek meg szívetek csendjében, keressétek lelketek üdvösségét, és imádsággal tápláljátok. Ezt az üzenetet Sarnyai Andrea fordításából ismerettük meg.
0: Eddig az idézet, most folytatjuk az elmélkedést.
1: A mai embert megfojtja a zaj, a lárma, a szavak és a képek sokasága. Nem hallja meg a csend hívását. Számára a magány az elhagyatottság szinonimája, most ez az én megfogalmazásom, rokon értelmű megnyilvánulása, nem pedig olyan idő, amelyben a legintenzívebben, a leghatékonyabb módon találkozhat önmagával. A magány nem ugyanaz, mint az elhagyatottság. Az elhagyatottság nehéz, elviselhetetlen, amikor az ember elszigetelődik a többiektől. Önmagára marad. Nincs kapcsolat. Érintkezés. A magány valami más. Szükségünk van rá. Drága idő, amikor önmagunkkal és Istennel foglalkozunk. Az ilyen magány a teljesség, amelyben az ember észreveszi, hogy nincs egyedül. Olyan magány ez, amelyben a személyes Istennel találkozik. Tény az, hogy az ember egyedül él, egyedül dönt, egyedül alakítja életét. Egyedül hal meg. Segítségemre lehetnek ugyan mások, de lényegében egyedül állok szemben az én Istenemmel. Így mindenki egyedül van. Ez olyan magány, amelyet ajándékba kaptunk, hogy fejlesszük önmagunkat, és azután elinduljunk a másokkal való találkozásra. Tudjuk, hogy Jézus is megélte a magány pillanatait, az Atyával való találkozás perceit. Csak ezek után, a találkozások és imádságok után ment el, hogy találkozzon az emberekkel, és elvitte nekik az Istent, az életet, az egészséget, a szabadulást. Találjunk időt az önmagunkkal és az Istennel való találkozásra, hisz ez az egyetlen, amely képes betölteni szívünket és értelmet ajándékozni életünknek.

Arra helyezzük a hangsúlyt összefoglaló módon, hogy az elcsendesedés, a magunkba szállás nagyon fontos egy olyan feltételnek a megteremtése, amely által valóban találkozhatunk az igaz Istennel, az élő Istennel. Személyes és élő kapcsolatba léphetünk vele, vagyis imádkozhatunk, és az imádság az út a mennyország az örök boldogság felé. Amen.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Mai összeállításunk munkatársai Bercesi András, Sinkovics Andrea és Túri Sarolta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Johann Sebastian Bach, 1048-as jegyzékszámú, numerú 3-as G-dur brandenburgi versenyének harmadik tételét a Liszt Ferenc Kamara zenekar játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra. Következik az értékmentő.
3: Baglyok és emberek együttéléséről, a biodiverzitás felé vezető út apró lépéseiről, a természetvédelem új kihívásairól és a szelíd földhasználatról is beszélgettünk a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány ügyvezetőjével, dr. Klein Ákossal. Nevében is számít figyelmükre. A szerkesztő műsorvezető Pál Amanda. Miért pont a gyöngybagoly védelmére született ez az alapítvány? Nem lett volna egyszerűbb, hogyha minden magyarországi vagy éppen kárpát-medencei bagolyfajra kiterjed?
4: Nem lett volna egyszerűbb. Tehát a gyöngybagoly az egy olyan speciális, kitüntetett helyzetű bagolyfaj a többi bagoly közül. Magyarországon 10 költő bagolyfajunk van, aminek a problémái meg a megoldási lehetőségei is nagyon eltérnek a többi bagolyfajtól, mivel ez egy épületlakó bagoly, ami ráadásul a történelmi épület egy jó részét használja költőhelyül, most már sok száz éve. Tehát elsősorban templomokat, padlásokat, kastélypadlásokat használ, és ebből is származik az, hogy különleges bánásmódot érdemel.
3: Hát akkor több száz éve élünk együtt a gyöngybaglyokkal ezek szerint?
4: Hát vagy több ezer, de amióta ők épület, lakó épület költő fajjá váltak, az mondjuk az Árpád-kortól elinduló lassú folyamat. Magyarországon volt egy olyan jellegzetes növénytakaró, amely a gyöngybaglyok nagyon kedvezett. Ők a zárt erdőt nem szeretik, tehát ők a sokkal nyíltabb, felnyíló élőhelyeken tudnak vadászni. Ezek az erdősztyeppes élőhelyek voltak azok a területek, ahol megfelelő, lazaállású és öreg fát találtak arra, hogy ott az odvakban költhessenek, és a fák körüli szabad gyepes területeken pedig vadásztak. Most ez a típusú növénytakaró kikopott Magyarországról, eltűnt, azt is lehet mondani, és ezzel párhuzamosan pedig elkezdte gombamód kinőni a földből, először fából, aztán kőből készülő épületek, ahol megtalálták a másodlagos költőhelyüket.
3: Az alapítvány 27 éve létezik, viszont a gyöngybaglyokkal való foglalatoskodás az most már hát lassan 30 éve, 3 évtizede. Hogyan vették észre, hogy baj van, hogy szükségük van a védelemre?
4: Sőt, más szervezetek, mondjuk a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület talán még nálunk is korábban kezdett a gyöngybagoly problémájával foglalkozni. 70-es, 80-as években lehetett azt tapasztalni, hogy a templomok modernizálása, elsősorban a harang húzás módja megváltozott. És addig a harangozó nénik húzták minden alkalommal személyes megjelenéssel a harangot, amikor harangozni kellett, és elindult ezeknek a harangoknak az automatizálása, ami azzal járt, hogy higanykapcsolók, mindenféle bonyolult berendezések kerültek fel a toronyba, amelyek addig sosem voltak jelen a templomtornyok harang szintjén, és ezekre jobban kellett vigyázni. Tehát innentől kezdve minden olyan társlakó, galambok, baglyok, nyestek kevésbé voltak megtűrt albérlői ezeknek az épületeknek, mint korábban. Emiatt elkezdődött ezeknek a tornyoknak a hermetikus lezárása, olyan sűrű zsalugátereket szereltek a templom ablakokra, amelyen a harangzúgás az még ki tud jutni, de madár az már nem tud templomtorony belsejébe bejönni, és hát ezzel elindult a gyöngybaglyok költőhelyének a fogyatkozása, vagy ezeknek az elérhető költőhelyeknek a száma nagyban elkezdett csökkenni.
3: Elkezdték figyelni, számolni a baglyokat, vagy hogyan jöttek rá arra, hogy gond van?
4: Mint ahogy az evolúcióban is sok minden a véletlenen múlik, és a véletlenből fakad, volt néhány megszállott ember, aki a gyöngybagolyra, vagy akik a gyöngybagolyra különösen odafigyeltek, ez volt a szívük csücske madárfaj, gyűrűzték a gyöngybaglyokat, felkeresték azokat a tornyokat, ahol tradicionálisan évszázadok óta gyöngybagoly családok költöttek, és ők detektálták először azt a problémát, hogy egyre több olyan torony látogatás történik, ahova a baglyok ezek miatt az épületfelújítási munkák miatt többé már nem tudnak bejutni. Ezzel párhuzamosan sejtették, hogy ez az egész hazai gyöngybagoly állományra valószínűleg negatív hatással lehet.
3: Azon túl, hogy eltűnnek ezek a gyönyörű állatok, ez a mi életünkre is milyen hatást gyakorol?
4: Nagyon komplex. A gyöngybagoly azért egy nagyon hálás faj, mert rajta keresztül sok társadalmi, gazdasági, tájkép szintű változást is meg lehet érteni, de az egyik ilyen legközvetlenebb hatás az az, hogy kisemlős fogyasztó, ragadozó madárról van szó, és a mezőgazdaságnak kifejezetten hasznos segítője a gyöngybagoly, nem csak a gyöngybagoly, minden más bagolyfajra is ez ugyanígy elmondható. A gyöngybagoly annyiban más és különleges, hogy ő ráadásul a lakóhelyünkön is szeret vadászni, tehát nem megy azért ki a külterületi lucernák és kaszálók területére, hogy kizárólag ott vadászon, hanem a háztáj környékén, a kertben, a gazdaságban is összeszedi a rágcsálókat, és aztán persze természetesen a mezőgazdasági területeken is vadászik, hogy ezzel direkt is nagyon nagy hasznot hajt az ember és a gazdálkodás számára.
3: Észrevették, hogy egyre kevesebben vannak, látták, hogy mi okozza ezt a problémát, mit tudtak csinálni. Tehát mennyire tudják az emberek szemét felnyitni arra, hogy hoppá, nem kéne ezt csinálni mondjuk ezekkel a régi épületekkel, mert akkor saját magunknak teszünk keresztbe, hogyha gyöngybaglyok nem tudnak vadászni körülöttünk.
4: Ez a költőhely vesztés, így a 80-as években, 90-es években ez tűnt a legkomolyabb problémának. Most arra azért kiderült, hogy ez egy komoly probléma, de az egyik legkönnyebben kezelhető. És ez a kezelési mód, ez a mondjuk kommunikációval, meggyőzéssel, a szemléletformálással nagyban elérhető. Tehát amikor a templom fenntartóival sikerül beszélnünk, pappal, lelkésszel, gondnokokkal, presbitériummal, rajtunk múlik, hogy milyen meggyőzően, udvariasan és árnyalatokban fogalmazva tudjuk elmondani ennek a problémának a lényegét, és megpróbáljuk meggyőzni őket olyan módszerekről, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az épület tisztasága, állaga ne sérüljön, párhuzamosan azzal, hogy a baglyokat továbbra is be tudjuk engedni az épület bizonyos elrekesztett részeibe, ahol aztán költeni is tudnak.
3: Szót tudnak érteni, ez egészen nyitott fülekre talál, megértésre, és akkor mi a másik, ami a nagyobb probléma?
4: Mostanra a többi gyöngybaglyokat veszélyeztető tényezőről tudjuk, hogy azok nagyon-nagyon nehezen kezelhetőek ahhoz képest, mint amikor meg kell győzni egy templom gondnokot arról, hogy visszanyissanak egy épületet, és oda költőláda kerüljön ki. És amivel nagyon nehéz mit kezdeni, az a táj képszintű átalakulás, a tájnak az a fajta transformálása, amikor a termőterületből egészen más emberalkotta felszínek jönnek létre, ezek ipari parkok, gazdasági övezetek, lakóparkok, városi terjeszkedések, és hát ami itt kiemelt probléma, az úthálózat, az infrastruktúra fejlesztése, amikor gyorsforgalmi utakkal hálózzuk teli az országot. Ez egy olyan problémacsomag, amely talán még a költőhelyvesztésnél is fontosabb, és igen nehéz rá megoldást találni.
3: Ehhez nem tudnak alkalmazkodni a gyöngybaglyok?
4: Ehhez nem tudnak, tehát a 200 kilométerrel száguló motorosok vagy a 140-nel jövő személyautók, kamionok, azok olyan jelenségek, amelyekre evolúciósan nincsenek felkészülve a madarak, nem csak a baglyok, más jószágok sem. Ráadásul a baglyoknál van egy olyan vadászati technika, hogy ők alacsonyan, imbolyogva lassan lebegnek a föld fölött, tehát 2-3-4 méter magasságban, és úgy fülelnek, mert alapvetően a hallásukra támaszkodva találják meg a rágcsálókat, és ez az alacsony repülés hozza össze sajnos a két eseményt, hogy a bagoly az út fölött és az úton közlekedő, gyorsan haladó jármű ütköznek egymással, aminek hát a baglyok legtöbbször ugye halálos áldozatai, vagy legjobb esetben is súlyos sérüléseket szenvednek.
3: Baglyokat nem tudják ránevelni arra, hogy akkor vegyék figyelembe azt, hogy itt bizony autópályák vannak, meg ipari parkok. Nekünk kéne alkalmazkodni ehhez a helyzethez elsősorban. Tehát ugye az, maga az alapítvány is ezzel a fajta szemléletformálással is foglalkozik. Mennyire sikeres ez? És ezt hogyan próbálják elérni?
4: Az úthálózatok problémájánál maradva, ott hiába alakítjuk a társadalom szemléletét, mert ez ügyben tulajdonképpen vétlen az autós, tehát itt nincs arról szó, hogy valaki rossz technikával vezet, vagy nem tudom, rosszul használja az utat, mert az autópálya arra van, hogy 130-al közlekedjünk rajta. Ennek az ügynek a megoldását sokkal inkább meg tudnánk ragadni úgy, hogyha politikai gondolkodás változna arról meg, hogy egy országnak van-e szüksége olyan sűrűségű, mértékű úthálózat fejlesztésre, mint amit Magyarország az elmúlt 2-3 évtizedben követ. 1980-as években 100 kilométer körüli autópályával rendelkezett Magyarország. 2024-et írunk, most ez 1600 kilométer, és hát a 2000-2000 kilométer feletti gyorsforgalmi úthálózat elérése a cél 2030-ra mondjuk, amely egy olyan pókháló sűrűségű behálózást jelent az országban. Gyakorlatilag nem lesz olyan terület, ahol egy gyöngybagoly biztonságosan, anélkül, hogy egy gyorsforgalmi utat kereszteznie kellene, végig tud majd repülni. Úgyhogy gyakorlatilag így borítékolható az, hogy a hazai állomány ezt a mértékű és ilyen típusú gazdaságfejlesztést ezt nagyon meg fogja sínyleni.
3: De ez elkerülhetetlen, gondolom, hogy azért a döntéshozók úgy gondolják, hogy hát ez a gazdasági fejlődéshez kell, ez az ország érdeke, és hát majd gyöngybaglyok megtalálnak maguknak valahogy más helyet. Nem tudom, milyen a hozzáállás, de így tudom elképzelni.
4: Ezt rosszul gondolják, mert hogy nem hivatkozhatunk most már arra, hogy majd az élővilág megtalálja az új helyet magának, és a mi általunk elfoglalt térre nekünk van szükségünk, a többi faj, meg az élőhelyek pedig majd visszaszorulnak oda, ahova nekik tetszik. Nincs már hova visszaszorulniuk ugyanis. Különösen az euróamerikai kultúrkörben olyan szintű a tájátalakítás, hogy az igazán vadháborítatlan területek gyakorlatilag, mint a jégkocka összezsugorodtak a tűző napon, és ráadásul egy csomó olyan faj van, amely nem bánja azt, hogy emberi civilizáció vagy urbánus környezet közelében éljen, a gyöngybagó is ilyen, nem szükséges számára a háborítatlan vadon, viszont az az intenzív tájhasználat, intenzív agrárgazdálkodás és intenzív úthálózatfejlesztés, ami itt történik, arra már egyetlen faj sem tudja felvértezni magát, és az pedig egy gazdasági megfontolás, hogy akarjuk-e azt a 1970-es években divatba jött irányt követni így 2024-ben, amely a társadalom jólétét egy az egyben ahhoz köti, hogy mennyi autópályával rendelkezik az adott ország. Ezt a fajta szoros kapcsolatot már olyan régóta is annyian megcáfolták, hogy ehhez kár ragaszkodni.
3: Ez már egy túlhaladott elképzelés, tehát akkor vannak más utak és módok, amelyek viszont hát kellőképpen tiszteletben tartják ugye ezeknek az állatoknak, illetve a természetnek az igényeit. De mennyire követhető ez? Illetve, hogy ha már a döntéshozókat ők nehezebben mozdulnak ilyen szempontból, akkor mi egyének, civilek magukban mit tudnak megtenni? Hogyha valaki mondjuk hallgatja ezt a műsort, és azt mondta, hogy jó, rendben, akkor én is szeretnék tenni a gyöngybaglyokért valamit, akkor mit tud megtenni?
4: Amit minden polgár megtehet, nyilván a politika alakítása, hogy a politika az nem egy szűk elit által végzendő tevékenység, hanem az gyakorlatilag a közös érdekeinknek a közösen való védelme és képviselete. Hogyha apró pénzé akarom váltani azt, amit minden nap tehetünk azon túl, hogy alakítjuk a közügyeket, akkor mondjuk a költőhelyek kialakítása és a közelünkben lévő saját fennhatásunk alatt kezelhető élőhelyek javítása az, amit meg lehet tenni. A gyöngybaglyok különösen kis településeken telepíthetőek, tehát számukra új költőhelyeket lehet létrehozni, akinek van egy 2-3 ezer négyzetméteres kertje, és a kert vége valamilyen mezőgazdasági területre fut ki, oda nyugodtan eltelepíthet egy oszlopládát, tehát mondjuk egy 4 méteres oszlopra kihelyezett időjárás álló ládikát, és ezt a gyöngybagoly, vagy adott esetben a vörösvércse nagy szeretettel foglalja, illetve hát a nem mindegy egyáltalán, hogy a kertünkben mit találnak ezek a fajok. Kerítéstől kerítésig le van térkövezve minden, és minden mesterséges felszín borít, és a gyepet, ami még megvan, 3 centisre vágjuk 4 naponta, akkor ott nem sok fajnak lesz jussa. Érdemes ezért azokat a mozgalmakat és most már kidolgozott módszereket követni, amelyek a biodiverzitás vagy a biodiverz kertek kialakítására fókuszálnak. Rengeteg ilyen tudás van, hogy hogyan lehet gazdaggá tenni a rovarvilág, a növényvilág, és így aztán a madarak számára is egy-egy kertet.
3: Sokan úgy gondolják, hogy ez a fajta biodiverz kertben vannak ugye ilyen holtfák, meg nem nyírt területek, ez olyan gondozatlan benyomást, ápolatlan benyomást kelt, sőt, akár veszélyes is lehet itt gondolok például a korhatfák meghagyására.
4: Minimális a veszélye azért ezeknek a biodiverzitás beavatkozásoknak. Természetesen, hogyha van a ház fölé belógó, nagyon roskatag és összeomlás szélén lévő kiszáradt fa, akkor a józan ész is az diktálja, hogy megóvjuk a tetőt, és akkor azt valahogy vissza kell vágni. Nem is erre gondolnak nyilván az ökológusok elsősorban, hanem arra, hogy legyen egy kultúrterület a kertben, ahol a gyermekek játszani tudnak, ahol jó leülni a fűre, és ahol nyírjuk a füvet, ezzel nincsen semmi probléma, de meg kell, hogy férjen, különösen egy nagyobb kertben, sok olyan kis biodiverzitás hotspot, kis forrópont, ahol nem elsősorban a mi kényelmünk vagy esztétikai igényeink azok, amelyek dominálnak, hanem ahol gondolunk arra, hogy egy kis ágrakás alatt minél sünöket szokták mondani, úgyhogy én is azt mondom, a sünök át tudnak telelni, vagy ezekben az ágrakásokban az ökörszem tud költeni, vagy akár alatta táplálkozni, mert ő egy kis bujkáló madár, nem szeret a nyílt területen mozogni, vagy fent hagyunk olyan beporzó rovarok számára alkalmas virágokat, amelyekből táplálkozni tudnak. Rengeteg olyan módja van annak, hogy sokszínűvé, mozaikossá tegyük a kertünket, amely egyébként a szemnek is kellemes, és nem csak az élővilág igényeit szolgálja ki, hanem szépen átszoktatjuk magunkat arra, hogy mi magunk is örülhetünk annak, hogy egy sokféle picit regulázott, de azért alapvetően természetes kert részünk is van.
3: Tehát akkor ez a szemléletformálás, ez az oktatás is a Gyöngybagoly Védelmi Alapítványnak az egyik lába, amin áll.
4: Igen, erre nagyon, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. A baglyok, mint említettem, jó példa faj, vagy a gyöngybagoly legalábbis arra, hogy pont amiatt, hogy velünk együtt él, és a templom tornyok is településen találhatók, meg így a gyöngybaglyok is a településen velünk együtt élő fajnak számítanak. Az élővilág ember együttélésének a változását, vagy a kívánatos változását a baglyokon keresztül nagyon jól tudjuk szemléltetni, és ugye hát a gyöngybaglyok misztikus, sejtelmes jószágok, ritkán látni őket, a hangjuk nagyon érdekes, nem huhognak, egész más típusú hangjuk van, az arcuk is különleges, tehát hogyha egy gyöngybaglyon keresztül próbálunk figyelmet irányítani az általánosabb természetvédelmi problémákra, akkor mondhatjuk, hogy nyertes játszmánk van, nyert ügyünk van, mert a gyerekek, de a felnőttek figyelme is a bagoly miatt összpontosul a többi kérdésre, és hát a bagoly elég közel áll a szívükhöz ahhoz, hogy elhiggyék azt, hogy érdemes valamit tenni a természetért, mert ez a gyönyörű, fantasztikus kinézetű faj is attól függ, hogy csinálunk-e valamit a kertünkkel, amitől jobb lesz a bagolynak és rajta keresztül sok más fajnak.
3: Mennyire sikeres? Vannak-e ilyen pozitív történetek, meg tapasztalatok? Tehát akár a biogazdálkodás területén egy gazdát mondjuk rávenni arra, hogy telepítsen vércseköltőládát, hogy az majd tizedelje a rágcsáló állományt, illetve hogy az emberek mennyire nyitottak arra, hogy valóban ilyen biodivers kerteket hozzanak létre maguk körül.
4: Hát most már 20 pár éve foglalkozom azzal, hogy a gyöngybaglyokon keresztül próbálunk a társadalomhoz eljutni egyre mélyebben, és emiatt már elmerem azt mondani, hogy van jó irányú elmozdulás. Kicsi, lassú, sokkal, hogy mondjam, nagyon türelmetlenek vagyunk, és szeretnénk, hogyha ez gyorsabb ütemben történne, de épp osztottam meg örömködve egy közösségi portálon egy hírt, hogy egy nap két olyan gazda is, farmer jelentkezett hozzánk, akik saját pénzből, saját elhatározásból vércseládákat telepítenek a gazdálkodási területükre, és hát mindegyik azt mondta, hogy a vegyszerezéstől már nagyon idegenkedik, igyekszik azt minimálisra szorítani, rég nem szántanak, kialakítják azokat a kis foltokat a területek között, amely az élővilág számára menedéket jelent, a vegyszeres, mérgezéses rágcsálóirtás helyett is inkább abban bíznak, hogy a vércseládákba költöző vörösvércsék, erdei füles baglyok ingyen napszámosként, ahogy ezt szokták mondani, elvégzik azt a munkát, amit csak hát elég randa hatású mérgekkel és vegyszerekkel lehetne technológiák bevetésével elérni. Tehát sok-sok gazda van, aki érti a modern idők szavát, és abban bízunk, hogy ez ragadós. És majd a szomszéd gazda is ellesi, hogy a másik mivel próbálkozik, úgyhogy talán van egy kis remény. Hát bátorítanánk is minden gazdát, hogyha van ilyen terve és jó szándéka, hogy a területén a madarak költését megsegítse, akkor fordulhat a Gyöngybagoly Védelmi Alapítványhoz, mert gyöngybaglyok számára, vörösvércsék számára készítünk odút, füles kuvik számára, tehát mindazok a fajok, amelyek akár a rovarpusztítással, énekes madarak, vagy a kisemlősök gyérítésével segíthetik a gazdaság működését, azok számára mesterséges költőhelyeket tudunk kínálni.
3: Tehát akkor van egy ilyen kovász hatása ezeknek a jelenségeknek, amikről most beszélgetünk?
4: Természetesen. Mindig megkérdezzük azt magunktól, hogy a rendszerváltás óta folyik környezeti nevelés, meg madarásztáborok, meg madarássuli van, meg madárgyűrűzés, hogy hát hol vannak azok a százezrek és milliók, akik felnőttek ezeknek a táboroknak a segítségével, és mindig vádolja magát a természetvédelem, hogy hát ezekből az emberekből rengetegen kikopnak aztán, és ugyanolyan civilek lesznek, akik nem értik azt, hogy miért fontos, vagy miért kiemelten fontos most már a klímaváltozás, a biodiverzitás védelemmel foglalkozni, de azt kell, hogy belássuk, hogy ezek nagyon lassú társadalmi folyamatok, tehát igenis évtizedekig kell madarásztáborokat szervezni ahhoz, hogy egy olyan kritikus tömeg aztán szép lassan feldúsuljon a társadalomban, akik utána talán majd egy ilyen ostorcsapásszerűen megváltoztatják itt a beállt társadalmi meg gazdasági rendet, hogy nincs más okunk az optimizmusra, csak az, hogy türelemmel majd előbb-utóbb kialakul ez a réteg.
3: Nemzetközi összehasonlításban hogy állnak a magyar gyöngybagolyvédők?
4: Szerintem jól állunk, tehát Magyarországon ezzel már egyrészt sok évtizede foglalkozunk. Mindig vannak innovációk, hogy mi az, amivel újítunk, milyen régi technikák váltak be, azokat használjuk. Baranya megyét mindig ki szoktuk emelni, ott a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek van egy mintaértékű projektje, ahol nagyon részletes adatgyűjtés folyik, talán az egyetlen, ennyire részletes az országban, és hát a Dunántúl, mint azért egy gyöngybagoly fellegvár, tehát ezeket a dombos kis településekkel sűrűn hálózott területeket szereti a gyöngybagoly, számos olyan csoporttal, szervezettel, magánszeméllyel bír, akik nagy erőkkel védik a gyöngybaglyot, annak ellenére, hogy ez nem egy könnyű műfaj, mert azért nyáron 40 fokos, néha 45 fokos templom süvegtérbe felmászni, pókhálós, koszos, rozsdás szegek, egyezkedni a kezelőkkel, tehát nem mindenkinek a kenyere ez a fajta madarászat, de Magyarországon ezt szerintem megfelelőképpen képviseljük és üzzük ennek a természetvédelmi munkának ezt az ágát.
3: És vannak-e kapcsolatok külföldi gyöngybagolyvédőkkel?
4: Igen, a Gyöngybagolyvédelmi Alapítványnak van egy angliai testvérszervezete, a Barnall Trust, akik sok szempontból hasonló dolgokat csinálnak, sok szempontból pedig már jóval előttünk járnak. Tehát náluk az útmenti halál ügye komoly ökológiai vizsgálatokkal megtámogatva, magyarországi vizsgálatok előtt legalább 10-15 évvel már publikálásra került, hiszen az egy fejlettebb kapitalizmus, és az a fajta úthálózatfejlesztés a 70-es években elindult már, ami minket csak a rendszerváltás után ért utol. Tehát azt is lehet mondani, hogy tőlük rengeteg tanulnivalónk van. Elsősorban az, hogy mit kellene elkerülni. És ott a beépítés foka az egy olyan mumus, amivel most már nem sok mindent tudnak kezdeni, de százszorosan megbánták mindazok, akik értik azt, hogy a földfelület intenzív átalakítása milyen hatással van a természeti rendszerekre. De vannak külföldi szervezetek Szlovákiában, Szerbiában, vajdasági magyar kollégák vannak, akik gyöngybagolyvédelemmel foglalkoznak, Romániában is, úgyhogy tudunk a Kárpát-medencén belül is társszervezetekkel együttműködni.
3: Az elmúlt percekben dr. Klein Ákossal, a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány ügyvezetőjével beszélgettünk. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.
0: Elhangzott az Értékmentő.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra 30 perc.
3: Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az egyszülős családoknak is jár az iskolakezdési támogatás, de csak akkor kapják meg automatikusan, ha regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter szombaton a Facebook oldalán. Kátai német filmos közlése szerint a magyar államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik ezt korábban bejelentették. A változást online ügyfélkapun, kormányablakban vagy a MÁK ügyfélszolgálatán lehet intézni. Az iskolakezdési támogatás gyermekenként 100 000 forint. Minden eddiginél több, csak nem 500 új altisztet esküdt szombaton Budapesten a Hősök terén. A Magyar Honvédség altiszt avatásán Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt mondta, az altisztek jelentik a haderő gerincét, hiszen ők vezetik közvetlenül a katonákat. Az MTI tudósítása szerint Sándor Zsolt vezérezredes úgy fogalmazott, az altiszti hivatás életre szóló felelősség Magyarország biztonságáért. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel szombaton. A NAV július 9-ig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint általány vámot szedett be. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Szombaton is folytatódott az IKEA dolgozók figyelmeztető sztrájkja. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke az MTI-nek azt mondta, a délutáni munkabeszüntetéshez több mint 200 dolgozó csatlakozott a budaörsi, a soroksári és az őrsvezértéri áruházban. A szakszervezet szerint a vállalat 4 követelésük teljesítésére nyitott, de elutasította a dolgozók egységes 6%-os alapbér emelését. Az IKEA közölte, tiszteletben tartja a sztrájkjogot, ugyanakkor egy újabb, nem tervezett béremelés veszélyeztetné a vállalat stabil működését. Áradások miatt százakat kellett kimenekíteni az Egyesült Államok beli Missouri államban, köztük egy folyóparti gyerektábor lakóit, közölték a hatóságok szombaton. Az állam délkeleti részében fekvő Tamsauk nyári tábor lakóit, mintegy 200 gyereket és a személyzetet a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el, miután az áradó Black folyó elmosta az odavezető utakat. Missouri állam déli térségében csütörtökön és pénteken 200-300 mm csapadék hullott, ami gyors áradásokhoz, helyenként villámáradásokhoz vezethet. Hazánk időjárásáról. Vasárnap általában sok napsütésre van kilátás, azonban főként hazánk északkeleti felén előfordulhatnak felhősebb körzetek. Ott helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A megélénkülő szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 31 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus elment hazúról, és leült a Genezáreti tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott, az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek füle van a hallásra, hallja meg. Ezek az evangélium igéi.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

Leó pápa a római egyházmegye által támogatott rászorulókkal ebédelt. 14. Leó levelében imára hív Ukrajna békéjéért. Raffaello loggiák a Vatikánban 5 év alatt restaurálják a remek művet.

0: Leó pápa a római egyházmegye által támogatott rászorulókkal ebédelt. 14. Leó a római egyházmegye támogatásával 200 rászoruló emberrel, köztük 35 gyermekkel találkozott a Borgo Laudato Si-ben, a Castel Gandolfói pápai villa kertjében, a befogadás és a testvériség egy délutánjára. Az együttlét azt jelenti, hogy egy más világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció által széttört valósággal, és arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanságokait.
1: Sono venuto senza discorso, però con fame.
0: Beszéd nélkül jöttem, de éhesen. A Borgo Laudato Si-t keretező nagy fák hűvös menedéke alatt, a Castel Gandolfói pápai villa kertjében, ahol a természet a béke és a nyugalom terét tükrözi, 14. Leó pápa július 11-én szombaton együtt ebédelt közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel, akiket a római egyházmegye támogat. Míg a nyári hőség arra ösztönöz minket, hogy egyetlen falatot se hagyjunk a megrakott asztalokon, a pápa az áldás és a testvériségben megélt nap kezdete előtt mondott rövid köszöntőjében egy másik, mélyebb éhségre hívta fel a figyelmet.
1: Con fame di autentica carità, con fame per una chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti.
0: A hiteles szeretet utáni éhség egy olyan egyház utáni éhség, amely valóban tudja, hogyan nyissa ki kapuit, hogyan fogadjon be és köszöntsön mindenkit, ahol szeretet van mindenki iránt, és ahol senki sem ellenség, ahol mindannyian tudjuk, hogyan tapasztaljuk meg a kiengesztelődést, a megbocsátást és a békét. Először Fabio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium helyettes titkára és a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója, Baldo Reina bíboros, a római egyházmegye helynöke, és Luis Marín de San Martín érsek, a szeretetszolgálati dikasztérium prefektusa üdvözölte a jelenlévőket. Ezt követően Leó pápa emelkedett szóra, és a hídépítő Pontifex címet illetően ezt a kifejezést fejtette ki. Egy kép, amely ma már nem csak rá vonatkozik, hanem azokra is kiterjed, akik bár rászorultak, de egy asztalhoz ülnek vele.
1: Noi oggi vorremmo anche fare un ponte con tutti voi, con le vostre famiglie e con la società nella quale vogliamo vivere.
0: És ma szeretnénk hidat építeni mindannyiótokkal, a családotokkal és a társadalommal, amelyben élni akarunk, fogalmazott 14. Leó. Egy olyan társadalom, amely igazságot gyakorol, felszámolja a szegénység okait, az igazságtalanságot és mindent, ami még mindig a becstelenséget táplálja a világon. Lényegében ez az egyház, amely lenni akarunk. Leó pápa ezután köszönetet mondott a kezdeményezés megszervezéséért a felelősöknek, hangsúlyozva az együttlét értékét és a találkozás szellemét egy asztal körül, ahol Jézus mindig jelen van.
1: Stiamo veramente construendo un mondo diverso, un mondo di speranza, un mondo che è luce in medio a questo mondo tante volte, questa realtà tante volte proprio rotto dalla violenza, dall'odio. Dalla discriminazione.
0: Valóban

0: Egy más világot építünk, a remény világát, egy olyan világot, amely fény e világ közepén. Sokszor ezt a valóságot, sokszor ezt a világot valóban megtöri az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció, állapította meg 14. Leó. A pápa beszéde végén mindenkit együttműködésre buzdított, hogy igazságot, békét és szeretetet hozó egyház legyen. A közös ételek megáldása után köszöntötte a jelenlévőket, majd asztalhoz ült azokkal a rászorulókkal, akik eljöttek a Borgo Laudato Si-be, hogy vele töltsenek egy délutánt. 14. Leó levelében imára hív Ukrajna békéjéért. Paul Richard Geleger érsek, a pápa különleges küldöttje, részt vesz az ukrajnai latin rítusú egyház struktúrái helyreállításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken. A pápa az érseknek címzett levelében felidézi az egyház 20. századi üldöztetését, és imákat sürget a békéért, a családokért és mindazokért, akik a háború miatt szenvednek. 14. Leó imára szólít fel minden hívőért, élőért és elhunytért, akik az ukrajnai háború brutalitása miatt szenvednek vagy szenvedtek. Arra is buzdítja a hívőket, hogy könyörögjenek Istenhez a világ és a családok békéjéért. Ezek a központi témái a pápa levelének, amelyet Paul Richard Geleger érseknek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkárnak írt, akit különleges követének nevezett ki az ukrajnai latin rítusú egyház struktúrái helyreállításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekre. A rendezvényekre július 19-én kerül sor a Berdicsivi Kármel hegyi szűzanya nemzeti kegyhelyen Ukrajnában. A kinevezést az Osservatore Romano vatikáni napilap jelentette be június 20-án. A pápai misszióban részt vesz Andrzej Legovic prelátus, a lvivi érsek magántitkára, valamint Pavlo Komiák atya, a Lucki egyházmegye kancellárja is. A latinul írt levélben 14. Leó felidézi 9. Gergely pápa 1234-ben a mai Ukrajna területén élő latin rítusú papságnak és híveknek küldött levelének szavait. Ebben Gergely pápa azt írta, hogy az egyház különleges jóindulatot tanúsít, odaadó és alázatos gyermekei iránt, és azért, nehogy gonosz emberek támadásai zaklassák őket, anyai gondoskodásával védelmezi őket. A hit iránti buzgalommal és odaadással telve bástyát emeltek Isten neve imádásának terjedése védelmében, és emiatt gyakran elszenvedtek zaklatást, bántalmazást és fosztogatást a keresztény hit üldözőitől, akik állandóan csapdákat állítottak nekik. Leó pápa levelében felidézi, hogy az azt követő évszázadokban a katolikus papság és hívek azon a vidéken erőteljes tanúságot tettek a hitről, a történelem számos eseménye közepette, különösen a 20. században, amikor a II. Világháború után Ukrajna a szovjet ideológia ihlette rezsim befolyása alá került. Abban az időszakban a katolikus egyházat a régióban kegyetlen üldöztetésnek vetették alá, amelyet a polgári hatóságok szerveztek és hajtottak végre, és amelynek célja az volt, hogy teljesen kiirtsák az egyházat a nép körében. A pápa megjegyzi, hogy ezt követően az ukrajnai egyházi közösség új életre kelt és megújult növekedésre lelt, és most intézményei helyreállításának 35. évfordulóját ünnepli, Szent II. János Pál ukrajnai apostoli útjának 25. évfordulójával együtt. 14. Leó pápa Geleger érseket különleges küldöttjévé nevezte ki, és megbízta a Berdicsivi nemzeti szentélyben tervezett liturgikus szertartások vezetésével. Arra kéri, hogy imádkozzon minden ukrán hívőért, élőért és elhunytért, akik súlyosan szenvednek a háború brutalitása miatt. Leó pápa arra is kéri Geleger érseket, bátorítsa az ünnepségeken résztvevőket, hogy könyörögjenek a békéért, a világ és a családok érdekében, és maradjanak szilárdak Isten parancsolataihoz való hűségükben.
1: Raffaello Loggiák a Vatikánban. 5 év alatt restaurálják a remek művet. Bemutatták a Vatikáni Múzeumban az apostoli palota második lodzsáján a keleti szárny restaurálási tervét. Több mint 20 restaurátor fog dolgozni az 1300 négyzetméternyi díszített felületen. Kulcsfontosságú átmenet az antik és a kortárs között, fogalmazott Barbara Jatta igazgató. 5 évig több mint 20 szakember munkájához lesz szükség ahhoz, hogy a híres Raffaello bibliájaként ismert freskóciklus újra a régi pompájában ragyogjon. A beavatkozás a reneszánsz egyik legfontosabb művét érinti majd, amelyet az isteni festő és tanítványai 1517 és 1519 között alkottak 10. Leó pápa megbízásából. Raffaellót az isteni Raffaellónak nevezték. Rendkívül rövid élete utolsó 12 esztendejét a Vatikánnak és a pápák szolgálatának szentelte, mondta el a vatikáni médiának Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója. A lodzsák a stancákkal együtt az urbinói születésű művész egyik legkiválóbb örökségét alkotják, értékük azonban túlmutat a művészet történeten. A lodzsák átvezetik az ókori Róma kultúráját és civilizációját a mi reneszánszunkba, és aztán a lodzsáknak köszönhetően az évszázadokon át napjainkig. Kulcsfontosságú átmenetet jelentenek az antik és a kortárs között. Bíborosok, főpapok és a pápához tartó vizitáló nagykövetek jártak ezeken a nyitott folyosókon, melyeket a legnagyobb európai művészek csodáltak és utánoztak. A lodzsák ma is tovább élnek a Vatikáni Államtitkárság belső hivatalain keresztül, és ez a sajátos funkció különösen kényessé teszi a restaurálási műveletet. Az apostoli palota második emeletén található, és a Szent Damazusz udvarra néző lodzsa 65 méter hosszú, 13 oszlop közre oszlik, amely az Ó és az Új Szövetség jeleneteit ábrázolja, valamint az ókori művészet ihlette úgynevezett groteszkek és tukkók díszítik. Ezeket Néró római császár aranypalotája a Domus Aurea ihlette, amelyet a 15. század végén fedeztek föl, és a kor művészeihez hasonlóan Raffaellóra is nagy hatással volt. A restaurálásra azért van szükség, mert az elmúlt években az állagromlás helyenként kritikussá vált. Észrevettünk néhány állagmegőrzési problémát, ami még fennáll és tovább romlik, fejtette ki Paolo Violini, a Vatikáni Múzeum festmény és faanyag restauráló műhelyének vezetője. A restaurátor szerint a klímaváltozás hatásai okozhatták a károsodást, ami elősegítette a korábbi karbantartási műveletekkor használt anyagok zsugorodását, ezzel a festékréteg újabb leválását idézve elő. Ezért van szükség organikus beavatkozásra, amit egy másfél éves tanulmányozás és kísérleti projekt előzött meg, ami segített meghatározni a módszert és az operatív eljárást. A lodzsa állapotára a környezet sajátos mikroklímája is hatással van. Az 1813 és 14 között Antonio Canova felügyelete alatt elhelyezett üvegtáblák megóvták a falfestményeket az időjárás viszontagságaitól, melyeknek ki voltak téve, ugyanakkor visszafogták a szellőzést, ami kedvezett a párásodásnak. A Raffaello és műhely által használt technikai kivitelezés sérülékenysége tehát egy komoly beavatkozást tett szükségessé. A projekt elindítása előtt a 6. oszlop közben kísérleti célú restaurálást végeztek 2 szakaszban, 2019 és 2024 között. Az ott tapasztaltak lehetővé tették, hogy meghatározzák a leghatékonyabb módszert az egész lodzsa restaurálására. A felület megfigyelése során száraz tisztítási módszert kellett választanunk, hogy így megőrizzük a kényes eredeti festék rétegeket és azok labilis maradványait, magyarázta Violini. Erre az igényre kiválóan válaszolt a lézertechnológia. Egy sor tesztet követően a restaurátorok az aktív szálrendszert választották, mely különösen jól alkalmazható és képes biztosítani a tisztítási művelet gondos ellenőrzését. A munkát a Vatikáni Múzeum több mint 20 restaurátora végzi majd. Együttműködik a 15. és 16. századi művészeti részleg, a Tudományos Kutatási Kabinet és az Állagmegóvási Hivatal. A restaurálási munkaterület sajátossága helyszínből is fakad. A lodzsák nem egy hagyományos múzeumi térben helyezkednek el ugyanis, hanem élő környezetnek számítanak, amelyen át naponta közlekednek az államtitkárság dolgozói az apostoli palota életének szívében. Ezeket a tereket naponta látogatják azok, akik az államtitkárságon dolgoznak, és maga a pápa is, aki a felsőbb szinten lakik, az összes hivatalig. Türelemmel kell viselniük majd azt a 20 embert, aki a folyosó elég nagy részét elfoglalja majd. A festett felületek helyreállításán túl egy új világító berendezést szerelnek be, továbbá 97 több rétegű üvegtáblát, melyek képesek kiszűrni az ultraibolya sugarakat, csökkentik a bejövő hőt, és ezzel hozzájárulnak a lodzsák jövőbeli megóvásához. A projekt megvalósításához alapvetően fontos volt a Vatikáni Múzeum művészeti támogatóinak, a Világműemléki Alapnak és a Steven A. Schwarzman Alapítványnak a hozzájárulása. Az egyedülállóan szép kulturális remek művek megérdemlik a támogatást, nyilatkozta mecénásként és filantrópként ismert Steven Schwarzman amerikai üzletember. Tudtam, mennyire szépek a lodzsák, és hogy az idő és a légköri tényezők mennyire elhomályosították szépségüket. Amikor felkértek, hogy járuljak hozzá, azonnal elfogadtam. Hát nem volna fantasztikus látni szinte azt, hogy milyen volt, amikor Raffaello és műhelye megfestették? És éppen ez fog történni. A cél az, hogy visszaadják a jövő nemzedékeknek a vatikáni művészeti örökség egyik legjelentősebb helyét. Azt sem zárják ki, hogy rendkívüli módon megnyissák a nagy közönség előtt. Dolgozunk rajta a helyszín érzékenységének megfelelően, mondta el Barbara Jatta. Nyilván a tudósoknak, a restauráló iskoláknak fontos megosztani egy didaktikai projekttel nem csak egy csodálatos helyet, hanem egy olyan metodológiát is, amit más helyeken is használhatnak és alkalmazhatnak. Lehetővé tesszük a szakértőknek és tudósoknak a látogatásokat, ahogy az utolsó ítélet rendkívüli karbantartásánál tettük. Ez a küldetésünk, megőrizni és megosztani, és ez az, amit tovább akarunk folytatni. Benedict de Montlore, a Világműemléki Alap elnöke kiemelte, hogy Raffaello lodzsája a világ egyik legfontosabb és legkényesebb művészeti komplexuma, olyan hely, amelyben megmutatkozik a reneszánsz egész kreatív ambíciója, Raffaello és műhelyének géniusza. A munkálatok befejezése után a restaurálás nem csak fontos állapotmegóvási eredményt jelent majd. Ahogy a Vatikáni Múzeum aláhúzta, a munkaterület alkalmat nyújt majd a képzésre, a kutatásra, a szakértelem megosztására, a kulturális örökség egyre hatékonyabb megóvásának távlatában. A program speciális képzési tevékenységet kínál a különböző országokból érkező kulturális örökség megóvásával foglalkozó szakembereknek, így a restaurálási munkaterület nemzetközi műhelyé alakul a szaktudás átadására. A projekt egy szélesebb nemzetközi kezdeményezésbe illeszkedik. Raffaello öröksége, a Vatikán és azon túl, ami a restaurálás mellett képzést, digitális dokumentációt és ismeretterjesztést kínál. A lodzsa helyreállítására 5,5 millió dollárt különítettek el, míg a Világműemléki Alap és a Steven A. Schwarzman Alapítvány összesen több mint 14,2 millió dollárt mozgósít a kulturális örökség megóvására és továbbadására.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az egyszülős családoknak is jár az iskolakezdési támogatás, de csak akkor kapják meg automatikusan, ha regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter szombaton a Facebook oldalán. Kátai német filmos közlése szerint a magyar államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik ezt korábban bejelentették. A változást online ügyfélkapun, kormányablakban vagy a MÁK ügyfélszolgálatán lehet intézni. Az iskolakezdési támogatás gyermekenként 100 000 forint. Minden eddiginél több, csak nem 500 új altisztet esküdt szombaton Budapesten a Hősök terén. A Magyar Honvédség altiszt avatásán Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt mondta, az altisztek jelentik a haderő gerincét, hiszen ők vezetik közvetlenül a katonákat. Az MTI tudósítása szerint Sándor Zsolt vezérezredes úgy fogalmazott, az altiszti hivatás életre szóló felelősség Magyarország biztonságáért. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel szombaton. A NAV július 9-ig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalány vámot szedett be. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Szombaton is folytatódott az IKEA dolgozók figyelmeztető sztrájkja. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke az MTI-nek azt mondta, a délutáni munkabeszüntetéshez több mint 200 dolgozó csatlakozott a budaörsi, a soroksári és az őrsvezértéri áruházban. A szakszervezet szerint a vállalat 4 követelésük teljesítésére nyitott, de elutasította a dolgozók egységes 6%-os alapbér emelését. Az IKEA közölte, tiszteletben tartja a sztrájkjogot, ugyanakkor egy újabb, nem tervezett béremelés veszélyeztetné a vállalat stabil működését. Áradások miatt százakat kellett kimenekíteni az Egyesült Államok beli Missouri államban, köztük egy folyóparti gyerektábor lakóit, közölték a hatóságok szombaton. Az állam délkeleti részében fekvő Tamsauk nyári tábor lakóit, mintegy 200 gyereket és a személyzetet a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el, miután az áradó Black folyó elmosta az odavezető utakat. Missouri állam déli térségében csütörtökön és pénteken 200-300 mm csapadék hullott, ami gyors áradásokhoz, helyenként villámáradásokhoz vezethet. Hazánk időjárásáról. Vasárnap általában sok napsütésre van kilátás, azonban főként hazánk északkeleti felén előfordulhatnak felhősebb körzetek. Ott helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A megélénkülő szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 31 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket!

0: Sara Chang játszotta hegedűn Tommaso Antonio Vitali G-moll sákonyát. Közreműködött az angol kamarazenekar.
1: 6 óra 15 perc.
0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

A földi világ birodalmában két hasonló jelenség van, a gyermek játéka és a művész alkotása. A játékban a gyermek nem kitűzött célt akar elérni, nem ismer célt. Nem akar mást, mint fiatal erőit kitombolni, életét a mozgások, szavak, cselekvések céltalan formájában kiönteni, és általa nőni, mindig emberebbé válni. E szó azonban céltalan, itt nagyon is mély értelmű. Nem más az értelme, mint hogy az ifjú élet gondolatokban, szavakban, mozgásokban és cselekvésekben akadálytalanul kitörjön, lényegének megfeleljen, hogy egyszerűen meglegyen. Mivel pedig nem akar semmi különöset, mivel gyermeki lelkét a maga nyíltságában mutatja meg, azért a kifejezés harmonikus, a forma pedig tiszta és szép lesz. Játékos hancúrozása önmagától lesz körtánc és kép, rím, hangulat és dal. Ez a játék. Céltalanul folyó, a saját teljességéből merítő élet, mély értelmű, már a puszta létében is. És igazán csak akkor lelket gyönyörködtető, ha nyugodtan magára hagyják, ha a pedagógus nem visz bele erőltetett célt, amellyel természetellenessé teszi. Az évek pergése harcot és küzdelmet hoz magával, a gyermek meghasonlottnak és rútnak érzi magát. Vágyakat szül, terveket épít, és ezeket saját életében akarja megvalósítani. Közben azonban tapasztalja a sok nehézséget, észreveszi, hogy csak nagyon ritkán olyan, amilyennek akar és kellene lennie. A szeretnék és a vagyok ellentmondását már rendben próbálja áthidalni, az elképzelés valótlan birodalmában, a művészetben. A művészetben egységet akar teremteni a között, amit akar, és a között, amije van. A között, amivé lennie kell, és ami belső énje és külső természete, test és szellem között. Ezek ugyanis a művészet formái. Nem tanító célzatúak tehát, nem akarnak határozott igazságokat vagy erényeket felmutatni. Az igazi művésznek még sohasem volt ez a szándéka. A művészetben a művész nem akar egyebet, mint a képzelet birodalmában kifejezni azt a belső feszültséget, azt a fennköltebb élet utáni vágyat, amit hiába kerget, mert a valóságban mindig csak megközelítően érheti el. A művész nem akar mást, mint lelke vágyát szilárd formában önteni, belső valóságának külső alakot adni. A szemlélő a műalkotástól ne is kívánjon mást, mint lelki felüdülést, szellemének szabad kalandozását, önmagára eszmélését és a legbelsőbb vágyak teljesülésének megsejtését. De ne fontolgasson és ne gondolkozzék észszerűen, és ne keressen oktatást és erkölcsi nevelést. Ennél azonban többet tesz a liturgia. Kegyelmet ad az embernek, hogy a kegyelemtől hajtva egyéni létértelmét megvalósíthassa, hogy egészen olyan legyen, amilyen isteni rendeltetéséből akar és kell lennie, hogy Isten gyermekévé legyen. A liturgiában Isten előtt örüljön ifjúságának. Ez valami egészen természetfeletti, de éppen ezért egyúttal a legbelsőbb természetnek megfelelő. Mivel pedig ez az élet magasabb szintű, mint az, amelyhez a közönséges valóság alkalmat és eszközt nyújt, azért a megfelelő módokat és alakokat abból a körből meríti, amelyben megtalálja, nevezetesen a művészetből. Finoman és dallamosan beszél. Ünnepélyes és kimért mozdulattal halad. Színekbe és ruhákba öltözik, amelyek nem a köznapi élethez tartoznak. Olyan helyeken és időben játszódik le, amelyet egy felsőbbrendű törvény igazgat és épít fel. Egy magasabb értelmű gyermeki élet lesz, amelyben minden csupa kép, körtánc és dal. Csodálatos élet ez, amelyet csak a liturgia ad meg. Művészet és valóság egyé válik a természet feletti gyermekségben, Isten előtt. Ami egyébként csak a valótlanság birodalmában, művészi elképzelésben létezik, az itt mind valósággá válik, és egy valódi, természetfeletti élet lét és kifejezés formája lesz. De mindennek van egy közös vonása a gyermek életével és a művészettel. Nincs célja, és mégis csodálatosan mély értelmű. Nem munka ez, hanem játék. Isten előtt játszani művészi formában, és nem alkotni, hanem létezni,
ez a liturgia legbelsőbb lényege. Ezért van benne a mély komolyságnak és az isteni derűnek magasztos összhangja. A százfajta előírás szigorú gondosságát, a szavak, mozdulatok, színek, ruhák s edények meghatározott formáját csak az érti meg, aki a művészetet és a játékot komolyan tudja venni. Láttad már egyszer, a gyermekek mennyi komolysággal állítják fel szabályaikat a játékaikhoz, hogyan menjen a körtánc, hogyan tartsák mindnyájan a kezüket, mit jelent ez a pálcika és mit az a fa. Ez csak annak ostobaság, aki nem sejti az értelmét és mindig csak a megnevezhető cél szerint ítéli meg a cselekményt. És olvastad-e már egyszer, vagy tapasztaltad-e, hogy a művész mély keserű komolysággal áll a művészet robotjában? Hogy mennyire szenved a szavak kifejezésében? Mély igényes úrnő a forma? És mindez olyasmiért, amelynek nincs célja? Mert a célt a művészet figyelmen kívül hagyja. El tudná-e képzelni valaki komolyan, hogy a művész magára vállalná az ezer izgalmat, az alkotási vágy lázas sürgetését, ha művével nem akarna egyebet, mint a szemlélőnek olyan tanítást adni, amit néhány könnyen odavetett mondatban, vagy a történelemből vett egy-két példában, néhány jól sikerült fényképben éppen oly jól kifejezhetne? Ó, nem. Művésznek lenni annyi, mint a rejtett élet kifejezéséért küzdeni, napvilágra segíteni. Semmi egyéb. Ez azonban valójában sok. Képmása az isteni alkotásnak, amelyről azt olvashatjuk, hogy megteremtette a dolgokat, úgy szint, hogy legyenek. Hasonlóan cselekszik a liturgia is. Ez is végtelen gonddal, a gyermek minden komolyságával és a nagyművész szigorú lelkiismeretességével azon fáradozik, hogy ezer formában kifejezést adjon a lélek szent és Isten szülte életének, egyszerűen csak azért, hogy benne lehessen és élhessen. Komoly törvényekkel szabályozta a szent játékot, amelyet a lélek játszik az Isten előtt. Igen. Ha a titok végső okát meg akarjuk találni, akkor azt a szent lélekben kell keresnünk, aki a tűznek és a fegyelemnek a lelke, akinek itt a szó fölött hatalma van, aki a játékot rendezte, amit az örök bölcsesség az egyházban, az ő földi országában a mennyei atya előtt játszik. És gyönyörűség neki, így az emberek fiai között lenni. Csak azért a liturgiát, aki nem botránkozik meg ezen, mint például a racionalizmus, amelynek első dolga az volt, hogy a liturgia ellen forduljon. A liturgiát gyakorlatban keresztül vinni annyit jelent, mint a kegyelemre bízni magunkat, s az egyháztól vezetve élő remek művé lenni Isten előtt, nem másért, mint hogy éppen Isten előtt legyünk és éljünk. A liturgiát gyakorolni jelenteni Isten szavának teljesítését, a gyermekmódon való élést, lemondani végre az érettségről, amely mindenütt célszerűen akar cselekedni, és elhatározást jelent, hogy úgy fogunk játszani, mint Dávid, midőn a fricszekrény előtt táncolt.

Elhangzott Luigi Boccherini 487-es jegyzékszámú S-dur zongora versenyének második tétele. Előadta David Boldrini és a Rami Muzikáli Kamara zenekar.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 6 óra 30 perc.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
2: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. 14. Leó pápa nehéz helyzetben lévő családokkal ebédelt Castel Gandolfóban. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Még idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a Parajdi sóbányánál. Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta a szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Minden eddiginél több, csak nem 500 új altisztet esküdt szombaton Budapesten a Hősök terén. A Magyar Honvédség altisztavatásán Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt mondta, az altisztek jelentik a haderő gerincét, hiszen ők vezetik közvetlenül a katonákat. Az MTI tudósítása szerint Sándor Zsolt vezérezredes úgy fogalmazott, az altiszti hivatás életre szóló felelősség Magyarország biztonságáért. Adja nekünk békét! Ezzel a címmel kezdődött Gödöllőn a Puerikán Torres Magyar Szövetség első nemzetközi kórus találkozója, amelyet a premondrai apátsággal karöltve szerveztek meg, írja a Magyar Kurír. Az eseményt július 10-e és 13-a között rendezik meg. A Gödöllő városi rangra emelésének 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség sorozathoz kapcsolódóan. A kezdeményezés célja a szeretet hirdetése és a béke előmozdítása az emberek és nemzetek közötti közös éneklés és imádság révén. A találkozón 17 ifjúsági kórus, köztük egy osztrák, egy lengyel és egy szlovákiai magyar énekkar vesz részt, közös vesperáson, szentmisén és békeimán. Több mint 200 nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel tartott közös ebédet 14. Leó pápa a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében szombaton. Kövér Tamás összefoglalója.
3: A Szentszéki sajtóközpont közlése szerint az egyházfő asztalánál egy Tanzániából menekült nő kapott helyet 7 és 5 éves gyermekeivel, egy ukrán férfi, aki az utóbbi években egy római plébánián talált menedékre, egy perui egyetemista lány és egy szuddáni fiatalember, aki cukrász tanfolyamot végez a római egyházmegye támogatásával, valamint egy római férfi, akit szintén egy római plébánia segít, amióta nehezen tud önerőből megélni. A Castel Gandolfóban található pápai rezidencia kerti fáinak árnyékában tucatnyi asztalt állítottak fel. 14. Leó pápa 200 személyt hívott meg ebédre, köztük 35 gyermeket. Nehéz helyzetben élőkről volt szó, akiket az egyház segít. Előre megírt beszéd nélkül érkeztem, de ki vagyok éhezve az igazságra, a valódi szeretetre. Egy olyan egyházra éhezem, amely valóban meg tudja nyitni kapuit, képes mindenki befogadására, amelyben mindenki számára létezik szeretet, és ahol senki sem ellenség, ahol mindannyian át tudjuk élni a megbékélést és a megbocsátás békéjét, mondta a Szentatya. 14. Leó reményét fejezte ki, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanság okait. Az asztaloknál bíborosok is helyet foglaltak, köztük volt Luis Martin de San Martin, a vatikáni szeretetszolgálat prefektusa. Az ebédre készített ételeket több római étterem ajánlotta fel. A helyszín választás Castel Gandolfóra esett, mivel a pápai rezidencia területén működik az Áldott Légy elnevezésű agrárközpont, amelyet még Ferenc pápa létesített.
2: 5 évig tart a vatikáni Raffaello lodzsák restaurálása. A Vatican News beszámolója szerint a felújítás célja, hogy a Raffaello bibliájaként ismert freskóciklus ismét régi pompájában ragyoghasson. A reneszánsz egyik legjelentősebb alkotását Raffaello és tanítványai készítették 1517 és 1519 között 10. Leó pápa megbízásából. A több mint 1300 négyzetméternyi díszített felületen 20-nál is több restaurátor dolgozik majd. A beavatkozásra az állagromlás miatt van szükség, a munkát korszerű lézer technológiával végzik. A munkálatok várhatóan 5 évig tartanak. Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, de csak akkor kapják meg automatikusan, ha regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter szombaton a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos közlése szerint a magyar államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik ezt korábban bejelentették. A változást online ügyfélkapun, kormányablakban vagy a MÁK ügyfélszolgálatán lehet intézni. Az iskola kezdési támogatás gyermekenként 100 000 forint. A kormány bejelentésére átalakítja iskola kezdési segélyprogramját az Ökumenikus Segélyszervezet. A részletekről Gáncs Kristóf ügyvezető elnök nyilatkozik.
4: Az Ökumenikus Segélyszervezet elsőként talán indított iskolakezdési segély akciót célzottan, mert 2012-ben igyekszünk nagyon praktikus és célzott segítséget nyújtani vadonatúj minőségi tanszerek formájában. Ez így zajlott az elmúlt 14 évben, és az idejében, amikor a kormányzat bejelentette, hogy egyfajta iskolakezdési támogatást nyújt a családoknak, akkor döntöttünk úgy, hogy akkor ez lehetőséget ad arra, hogy mi is újra gondoljuk a programot, és egyel tovább lépjünk, és ne csak tanszerekre gyűjtsünk, hanem próbáljuk meg az évközbeni támogatását megerősíteni a gyerekeknek, hiszen ahogy szoktuk mondani, egy teli iskolatáska az egy nagyon jó kezdet, de még azért nem oldja meg a tanévben az esélyegyenlőséget. Az elmúlt években is úgy működtünk, hogy amikor több pénz érkezett be, mint ami a kitűzött 2000 gyerek tanszeréhez szükséges, akkor azt a kapaszkodó programra költöttük, de ez persze sosem volt elegendő ez a pénz, hiszen a kapaszkodó program ugyanálunk azt jelenti, hogy egész évben foglalkozunk a gyerekekkel, fejlesztő foglalkozások, közösségi programok, csoportos és egyéni foglalkozások. Ez egy nagyon drága műfaj, hiszen itt szakembereket kell fizetni, legyen szó egy fejlesztő pedagógusról, legyen szó egy logopédusról, egy pszichológusról, egy mozgásterapeutáról, bárkiről. Reméljük most, hogy akkor ez a kormányzati intézkedés lehetőséget ad nekünk arra, hogy többet tudjunk fordítani erre a típusú munkára, és ezt jelentettük be tulajdonképpen a kormányzati bejelentés másnapján, hogy akkor mi is szeretnénk tovább lépni. Én azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés. Lesz dolgunk vele szerintem a saját intézményeinkben is ugyanakkor, hogy megfelelő módon legyen felhasználva a kormányzati támogatás és a családok esetében, tehát ebbe biztos, hogy kell segítenünk. De a segélyszervezetnek azt gondolom, hogy az elmúlt 14 éves tapasztalat ezen a területen ezeket fog majd segíteni a következő hónapokban.
2: Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-ig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalány vámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel szombaton. A szerkesztőt hallják.
5: Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Július 1-e és 9-e között naponta átlagosan csaknem 359 ezer vámáru nyilatkozat érkezett a NAV rendszerébe, ezen belül a legforgalmasabb napon több mint 437 ezer áru nyilatkozatot nyújtottak be. Az átállásra a NAV a postai és futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt, a rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot, ismertették. A 3 eurós általányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A vám nem csomagonként, hanem az abban található eltérő vámtarifa számú termékkategóriák után fizetendő, a vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Az első 9 nap tapasztalatai alapján tehát az új eljárás jól vizsgázott, a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók pedig átálltak az új szabályok szerinti működésre, közölte a NAV.
2: Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, közölte szombaton a Facebook oldalára feltöltött videóban Orbán Anita külügyminiszter. Elmondta, a Rómában szombaton tartott találkozóra Magyarországot először hívták meg megfigyelőként, de

0: Uniós finanszírozásból még idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a Parajdi sóbányánál. Gáspár Sándor tudósít.
1: A jó hírt Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter jelentette be, miután kedden az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására, vagyis még az idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korondpatak által elárasztott Parajdi sóványánál. A tárcavezető azt is elmondta, hogy az összegből Románia középső, déli és észak-keleti térsége részesül, tehát más árvíz sújtott a térségek mellett fordítják a Parajdi sóbánya árvízvédelmi munkálataira, vagyis nem a teljes összeg szolgálja Parajdot. Viszont kijelentette azt is, hogy az ügyvivő kormány biztosította az építőtelep megnyitásához és a munkálatok elkezdéséhez szükséges finanszírozást. A tervek szerint a Korondpatakot teljesen kiköltöztetik a sószorosból, hogy többé ne veszélyeztesse a sótömzsöt, amely különben Románia, de talán egész Európa legnagyobb összefüggő sótömzse. A miniszter azt is bejelentette, hogy a beruházás terve elkészült. Az árvízvédelmi munkálatok előkészítése is megtörtént. A térségben további munkálatokat is terveznek, amelyek révén biztosítanák a lakosság számára a vezetékes ivóvizet független vízforrásból, mert most sótalanító berendezéseket is használni kell. Vince Lorand, Európa Parlamenti képviselő, fontosnak tartja, hogy az uniós határozatban kiemelten szerepel a Parajdi sóbányát és a Korondpatak által megrongált vízügyi infrastruktúrát ért kár. Ezzel a támogatási összeggel nyilván nem ért véget a küzdelem Parajd helyreállításáért, hiszen ez a néhány millió euró csak árvízvédelmi célokra szolgál, a bánya helyreállítása vagy új bánya nyitása most nem került szóba. A helyzet még mindig kérdéses, amit jól mutat az is, hogy újabb 30 nappal meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon, és a látogatók számára a sószoros területére még mindig tilos a belépés.
0: Észak-Macedónia vezeti a vizsgálatot a Ryanair pénteken történt súlyos repülőgép incidense ügyében. Az eset a görögországi Szalonikiből a németországi Mammingenbe tartó járaton történt. A gép egyik ablaka betört, a hirtelen nyomáscsökkenés miatt pedig egy szerb állampolgárságú utas részben kisodródott a repülőgépből. A vizsgálatot azért koordinálják az észak-macedón hatóságok, mert a Boeing a történtek idején az ország légterében repült. A feltételezések szerint a jobboldali hajtómű meghibásodása és az abból kirepülő alkatrészek okozhatták a repülőgép törzsének sérülését. A gép biztonságosan visszatért Szalonikibe. A súlyos sokkot szenvedett és sérült férfit három másik utassal együtt kórházba szállították. Közlekedési hírek következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal utazhatnak karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya-Alsóvasútállomás és az Orci tér között a Kiskörúton, a közúton közlekedik, és a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában áll meg. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, ezért ott a Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot. Sávelhúzással csak a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út irányából Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusszal utazhatnak. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik. Kőbánya alsó vasútállomás és a Hidegkúti Nándor stadion között pótlóbusszal utazhatnak. A 77-es trolibusz Puskás Ferenc stadion megállóját pedig áthelyezték a Kerepesi útra a Hungária körút után. Varga Etele, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Vasárnap általában sok napsütésre van kilátás, azonban főként hazánk északkeleti felén előfordulhatnak felhősebb körzetek. Ott helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A megélénkülő szelet helyenként erős lökése kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 31 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. 14. Leópápa nehéz helyzetben

0: lévő családokkal ebédelt Castel Gandolfóban. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Még idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a Parajdi sóbányánál. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Bixa Levente, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
5: Multidéző, Iványi Balást hallják.
6: 2026. július 12-e van vasárnap, évközi 15. vasárnap van ma. Isten éltesse Dalma és Izabella nevű hallgatóinkat. A Dalma egy magyar eredetű név, Vörösmarty Mihály alkotta az Alán futása című műben. A név feltehetően a dal szóból származik. Az Izabella, héber eredetű név, az Erzsébet egyik változata. Jelentését általában úgy magyarázzák, Isten az én esküm, vagy Istenre esküszöm. Július 12-én emlékezik az egyház Goalbert Szent Jánosra. Az itáliai szerzetes a 11. században élt, és a vallombrószai bencés reform mozgalom alapítójaként vált ismerté. A hagyomány szerint testvére gyilkosának megbocsátott, majd életét Isten szolgálatára rendelte. Példáját a keresztény megbocsátás egyik legszebb történetéként.

0: július 12-én a harmadik keresztes hadjárat során a keresztes seregek elfoglalták Akkó városát. A közel két évig tartó ostrom a keresztesek egyik legfontosabb győzelmét hozta, és lehetővé tette, hogy ismét tartósan megvessék a lábukat a Szentföldön. A siker új lendületet adott a hadjáratnak, amelyben több európai uralkodó, köztük oroszlán szívű Richárd angol király is részt vett. Akkó ezt követően csaknem egy évszázadon át volt a keresztes államok egyik legfontosabb kikötője és hatalmi központja. 1521. július 12-én első Szulejmán osztmán szultán serege elfoglalta Zimony várát. A Duna és a Száva találkozásánál fekvő erősség fontos szerepet játszott Magyarország déli védelmi rendszerében. Eleste előrevetítette a következő év egyik legnagyobb magyar katonai vereségét, Nándorfehérvár elfoglalását. A törökök előrenyomulása ezzel új szakaszba lépett, amely végül a Magyar Királyság sorsát is hosszú időre meghatározta. 1561. július 12-én felszentelték Moszkvában a Vaszilij Blazsenyi székesegyházat. A retteget Iván cár által emelt templom a kazányi tatár kánság felett aratott győzelem emlékére épült. Színes hagymakupoláival máig Oroszország egyik legismertebb építészeti jelképe. A Vöröstér mellett álló épület évente turisták millióit vonza, és gyakran az egész ország szimbólumaként jelenik meg. 1853. július 12-én született Csontváry Koszka Tivadar, a magyar festészet egyik legeredetibb alakja. A gyógyszerészből lett művész 40 éves kora körül kezdett komolyabban festeni, és különleges látásmódjával egyedülálló életművet alkotott. Leghíresebb művei közé tartozik a Magányos Cédrus és a Baalbek. Művészetét saját korában alig ismerték el, alkotásai azonban ma a magyar festészet legnagyobb értékei közé tartoznak. 1917. július 12-én vetettek be először harci körülmények között mustárgázt a német csapatok a belgiumi Ypres közelében. Az Iperit néven is ismert vegyi fegyver súlyos égési sérüléseket, vakságot és maradandó egészségkárosodást okozott. Alkalmazása a modern hadviselés egyik legsötétebb fejezetének számít. A fegyver különösen alattomosnak bizonyult, mert hatása sok esetben csak órákkal a támadás után jelentkezett. 1969. július 12-én hunyt el Tersánszky Józsi Jenő, Kossuth-díjas író, a 20. századi magyar irodalom egyik különleges alakja. Legismertebb műve a Kakukk Marci, amelynek szerethető csavargó főhőse generációk kedvencévé vált. Regényeiben és novelláiban gyakran a társadalom peremén élő emberek világát mutatta be sajátos humorral és emberséggel. Végül 1979. július 12-én elnyerte függetlenségét az Egyesült Királyságtól Kiribati, a Csendes-óceán szigetvilágának egyik legelszigeteltebb állama. Az ország különlegessége, hogy területe a föld mind a négy féltekéjére kiterjed, és a nemzetközi dátumválasztó vonal közelében fekszik. Az alacsonyan fekvő korallszigetekből álló állam napjainkban a tengerszint emelkedés által leginkább veszélyeztetett országok közé tartozik.
1: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
2: Szívem első gondolata, utcát száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint a szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Vigasztaló jó szent lélek, vezérelj, hogy bölcs legyek. Építsem a közösséget, terjesszem a szent hitet. Szűz Mária Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bűntől, kísértésbe el ne hagyj. Védelmez űrangyalom, kérlek ma is légy velem. Védj engem a kísértésben, égi gyümölcsöm legyen. Életadó édes Isten, kérlek ma is égj velem. Szereteted szent tüzében lobogjon az életem. Ámen.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 7 óra.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.
3: Kedves hallgatóink, a madárvártában időről időre nem konkrét madárfajról van szó, hanem egy-egy madárhoz kapcsolódó jelenségről, testrészről. Most pedig élőhelyekről fogunk beszélgetni dr. Csörgő Tibor nyugalmazott egyetemi oktatóval, az Ócsai Madárvárta alapítójával és elnökével. Szervusz Tibor!
4: Szervusz, köszönöm a meghívást!
3: Az élőhelyeket majd szépen időben elosztva kapják meg a hallgatók, de kezdjük a szívünknek legkedvesebbel, ami a te és az én szívemnek is a legkedvesebb, ez a Túrján vidék. Elmondom, hogy mi a Túrján vidék, ez a Duna-Tisza közi homokhátság és a Duna-völgy találkozásánál húzódó több mint 130 kilométer hosszú hajdani láp- és mocsárrendszer északi szakaszának a neve, és ezen belül helyezkedik el az Ócsai lápvidék, ahol mi is működünk, ahol te működsz most már 42 éve a Madárvártán. Mi a jellemző erre a tájegységre, vagy erre az Ócsai lápra? Hogyan néz ez ki, hogy kell elképzelni?
4: Talán kezdjük onnan, hogy ez egy Duna meder. Tehát az utolsó jégkorszak után itt folyt a Duna. Ebből következik, hogy ez egy mélyebb terület, ugye a folyóvölgy, a hideg levegő meg nehezebb, mint a meleg, lefele folyik, tehát ebben a, ha úgy tetszik, gödörben a mikroklíma hűvösebb, mint a közvetlen körzetében, akár néhány kilométerrel odébb. Ezt tette lehetővé, hogy a jégkorszaki maradvány növények, különböző rovarfajok, de még akár madarak is ezen a területen megmaradjanak, túlélték ezt a néhány 1600-7000 évet. Hát mamuttal már nem találkozunk, de amiket evett a mamut, azokat a növényeket még azért ott láthatjuk. Tehát ez egy ilyen kis konzerv, ilyen kis befőttes üveg, itt még sok minden megvan, hogy aztán meddig, azt majd meglátjuk, mert talán arról is érdemesen beszélni, hogy ennek az egésznek a lényege a tőzeg. Ugye ennek a hideg és a víz a két kulcs faktora, tehát vízborítás kell, és hűvös. A vízborításnak azért van jelentősége, hogy a megtermelt szerves anyag, a különböző növényi részek, azok nem bomolnak le, úgy, mint a mocsárban. Tehát ha kiejtem azt, hogy mocsár, akkor mindenkinek eszébe jut valami szag. Zsóri fürdő.
3: Zártojásszag.
4: Zsóri fürdő, és mindenki a reumájára kezd gondolni. Na most itt az a lényeg, hogy itt nincs bomlás. Mert a tőzeg vízborítás alatt nem bomlik, illetve minimálisan bomlik, inkább azt mondanám, és huminsav oldódik ki belőle. Az megöli a baktériumot. Időközönként följönnek olyan hírek, hogy találtak egy halottat valahol Skóciában, vagy nem tudom, itt ott, ott a tőzegbányászok, és milyen jó állapotban van, pedig hát ki tudja hány száz, ezer éves. Mert hogy nem bomlik le. Magyarul ez konzervál. Ez azt jelenti, hogy a évente megtermelődő anyag kivonódik a rendszerből, nem bomlik. Az a minimálisan kijövő anyag, az meg konzervál, tehát egy ilyen egymást erősítő folyamatrendszer. Ehhez ugye az kell, hogy vízborítás legyen. Na most ez nincs már meg.
3: Mennyi víz van most Ócsán? Csatornák vannak, öreg nádas.
4: Vízborítás kellene, de nincs. Ennek a területnek nyílt vízi befolyása, tehát nagy vízi befolyása nincs. Ez rétegvizekből táplálkozik, tehát ami a nem tudom, gödölői dombságtól, vagy a pesti hátságba leesett csapadék, gravitáció miatt folyik ide le. Hát meg nyilván, ami itt leesett eső. De nincs eső se itt, se a körzetben, ahonnan befolyhatna, tehát évek óta deficit van, és hiába készültek el a különböző vízvisszatartó rendszerek, zsilipek, stb., hogy meg lehessen tartani a területnek a minimálisan szükséges vizet. Ha nincs mit megtartani, akkor itt a vége. Ebben még azért azt a még nagyobb gondot látni kell, hogy a tőzeg, ha vízborításából kikerül, akkor rohamosan bomlik. Tehát amikor azt mondtam, hogy akár több ezer év alatt felhalmozódó szerves anyag kivonva a körzetből, az most akár néhány év alatt lebomlik, és olyan terhelést okoz a minimális víztestekre, vagy akár ha most jönne is egy nagyobb befolyó víz, az tulajdonképpen azt jelenteni, hogy egy ilyen tápoldat lenne az egész, magyarul elkezd mocsarasodni, hinarasodni, tehát a láp, mint olyan, tehát az egésznek a lényeg ez a szó, hogy a láp, Na abból, ha mocsár lesz, akkor lecserélődnek a növények, lecserélődnek az állatok, akkor is érdekes lesz nyilván, csak teljesen más.
3: Milyen madárvilága van ennek az ócsai tőzeglápnak?
4: Egyre inkább azt mondanám, hogy változó.
3: Akkor tehát azt mondjuk, ami ideális.
4: Amikor ez a terület védett lett, mint a láp, még viszonylag nagy víztestek voltak, tehát amikor megszüntették a tőzegbányászatot, akkor annak a kitermelésnek a gödrei ott maradtak, tehát ott volt nyílt víz, volt befolyó víz. Én csónakkal jártam ott keresztül Kassó ezen a területen, evezővel, csákjával, de láttam az alját, akár másfél méteres víznek az alján látszott, hogy hol mászik a szitakötő lárva. Annyira tiszta, átlátszó, persze sötét, a huminsav miatt fekete víz. Rio Negro benne van a nevében, ugyanez a történet. Na most ilyen már nincs.
3: Milyen madarak vannak még most is, meg voltak?
4: Igen, mert azt akartam tulajdonképpen mondani, hogy ennek a lápnak mondjuk a fülemülesítke egy igen fontos faja volt, aminek az igényei az aratatlan, sűrű, vastag, ez a kotusodónál, vagy gyékény, ez még jobb. Ha nincs víz, nincs gyékény, nincs nád, tehát a sitkék eltűntek. Ennek a területnek az értékét igazából azon túl, hogy jégkorszaki maradványterület, az a heteroganitás adta, ami jellemző volt rá onnan, amit mondtam is már, hogy nyílt víz, odáig, hogy záródó erdőtársulás. Tehát egy lábszukcessziónak az összes stádiuma a nyílt víztől az erdőig. Ez ott mind megvolt. És ez adta azt a lehetőséget, hogy például az összes nádiposzát a faj ott egy kupaszba megvolt. Mert a nádszegélyben ott a nádrigó, a sűrű, gyékényes nádba ott a sitke, meg a cseregő nádiposzáta, heterogén nádba ott a foltos nádiposzáta, a magas kóros társulásba ott az énekes nádiposzáta, vagy a magyarországi három tücsök madárfajba, ugye a nevük is adja, azt mondja, hogy nádi tücsök madár, az a nádban van, a berki tücsök madár abban a szegély zónában, ami már ilyen bokosodó, magas kóros, füzes valami, a réti tücsök madár meg ott a zsombék réten a külső részeken. Na most ez a 80-as években ez úgy működött, hogy megálltam ott valahol a madárvárta környékén is, mind a három fajt hallottam, és mind a három fajnak akár több egyede is szólt egyszerre. Hát most oké, hogy romlott a hallásom egy kicsit ennyi év alatt, de berki tücsök madarat már nagyon régen nem hallottam a környékén, réti tücsök madár. Csak vonulásban van egy-kettő, nádi még van, mert a legmélyebb területen az marad meg legtovább, az ő élőhelye, de a perifériás részek azok már kiszáradtak, és teljesen más jellegűek.
3: Vízimadarak is vannak ott nálunk.
4: Vízimadarak akkor voltak, vagy még bizonyos számban vannak is, amikor nagyobb volt a vízfelület. Sok volt a tőkés réce, meg egyéb más récefajok, amik messze környékre ide jöttek vedelni. Mert hogy ezek a fajok úgy vedelnek, hogy gyakorlatilag egyszerre kidobják a tollaikat, röpképtelenek lesznek, és akkor olyankor van, hogy biztonságos hely kell nekik. Most a cigányréce, az még ott van, sőt, több is van, mint volt, mert ennek ezek a pár négyzetméteres kis vízfoltok, a sűrűsödő nádsás, az pont jó. De az úszórécék, tehát akiket arra lehet megismerni, hogy csak fejükkel buknak a víz alá, és akkor ugye a farkuk látszik ki, azokból már alig van. A bukkórécékből még kevésbé látszik ez a dolog, de a telelő részefajok teljesen eltűntek, mert nincs már nekik nagy vízfelület.
3: Van barna réti héjánk is, ott fészkel a nádasban.
4: Igen, de hát a barna réti héja az egy megvetősen generalista faj, tehát ő kijár a mezőkre, mezőgazdasági területekre, pockozik, kismadarak, bármit megfog neki, egy kisebb sűrű nád, amiben a fészkét el tudja rakni, az neki bőven jó.
3: Jégmadarunk is van.
4: Hát úgysem minden is van, ahogy szoktuk mondani.
3: Hány faj? 200 fölötti faj.
4: 286, azt hiszem. De hát ebben benne vannak olyanok, amik magyar faunára új, tehát szibériai ritkaságok benne vannak, tehát egyet fogtunk a 42-3 év alatt. Ezek inkább úgy jönnek, hogy mi viszonylag sokat vagyunk benne, és nagyon nagy hálófelülettel. Tehát egy rendes fölállásban egy kilométer, mennyi van?
3: 1,4 kilométer és 200 méter,
4: igen. 1,2 kilométer hálósor van a különböző növénytársulásokban, és ugye január 1-től december 31-ig nyáron akár folyamatosan, vagy ősszel minden nap megy a hálózás. Tehát itt az idő, meg a nagy felület adja azt, hogy a ritkaságok is nagyobb valószínűséggel bejönnek.
3: Meg lehet menteni ócsát egy mondatban? Hány évet adsz?
4: Nem egy mondatban, egy szóban. Mert ha nincs víz, akkor nincs láb. ha nem láp, akkor az már nem ócsa. Akkor az már nem túrján vidék.
2: A madárvártában Csörgő Tibor biológust, az Ócsai Madárvárta elnökét kérdezte a szerkesztő Posgai Nóra. Ennek a beszélgetésnek hosszabb változatát hallgathatják meg a Spotify és Apple Podcast alkalmazásokon, és ugyanott megtalálják a Madárvárta sorozat eddig elhangzott mintegy 170 epizódját.

0: Az Attaka felvételeit hallották. Következik a pillanatfelvétel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Győrött a Széchenyi téren az egykor jezsuita, de néhány évszázada bencés Szent Ignác templomba jöttem be körülnézni, mert egy gyönyörűen felújított barokk ékszer, és dugig van a templom. Mire készül itt a tömeg? Megtaláltam közben a pannonhalmi főapátot, Hortobágyi Ciril atyát.
2: Szent Benedek zarándoklatra indulunk, ma este van a nyitó szent mise holnap hajnalba. Úgy emlékszem, hogy a 24. alkalom már, hogy Szent Benedek nyári ünnepére, amelyik július 11-én van, egy régi diákokból, a környéken, a bencés plébániákon élő hívekből, fiatalokból alakul egy olyan 100-120 fős csoport, akik a győri bencés templomból indulva, Pannonhalma, Bakonybél érintésével 6 nap alatt megyünk Tihanyba, és a Szent Benedek ünnepét ott együtt üljük. Egy hagyományos zarándoklat, gyalogos zarándoklat, de bencés jellegű, az azt jelenti, hogy minden nap imádkozunk laudes, napközi imórát, vesperást együtt, van szentmisénk, van csöndszakasz, van zsolosba, vannak lelki beszélgetések, szóval a Bakonynak a szépségeit élvezzük, ami persze az elmúlt években már alapvetően hőséggel kísért, úgyhogy...
1: Talán most jó időszak lesz, most már a nagy hőség oda van, de lehet, hogy visszatér.
2: Hát ennek nagyon-nagyon-nagyon fogunk körülni, mert a testi zarándoklat részét jelenti a szenvedés, amit a hőség okoz elsősorban, de azért vannak hegyek is, mert közben kör is egy recsegtetőt kell megmászni, és bizony az idősebbeknek az nem könnyű.
1: Olyan 100-110 vannak? Mennyien vannak?
2: 120 a maximum. Az idén úgy gondolom, hogy éppen 120-an vagyunk. Regisztrálni kell előtte, van egy honlapja a Szent Benedek zarándoklatnak, utána lehet nézni, amiben így az imádságok, sok minden benne van. És mondom, ennek már van egy ilyen kialakult kultúrája, a forgatókönyve, a lelki tartalom. Minden évre van egy szentírási szakasz, amit körbejárunk. Az idén a Teremtés könyvéből az Ábrahám áldozata a fő téma. Tanítások vannak minden nap, ami a vezetők között beosztva így megy évek óta.
1: Nem szoktak eltévedni? Ismerik az utat?
2: Nem, van egy vezetőcsapat, akik hát már nagyon jól ismerik az utat, már bekötött szemmel is végig mennék, és az első években még előtte mindig körbejárták, egy-két héttel, és ilyen saját jelek is voltak kitéve, de most már nincs szükségre, mert már a vezetőség az jól ismeri.
1: Igen, mert a Hortobágyi Ciril a Hortobágyon nem tud eltévedni, mert a gémes kutat nem takarja el semmi. De itt azért komplikáltabb a Bakonyban.
2: Hát igen, a Bakonyban az orrunknál se látunk tovább néha, ez a bája a hegyvidéknek.
1: Egyébként erről a orrunknál se látunk tovább, hogy ról jut eszembe. Sok-sok évtizeddel ezelőtt, a 70-es években Koller Keve volt a bakonybéli plébános bencés.
2: Igen.
1: És vele jöttünk föl egyszer Pannonhalmára, az ő Wartburgjával, és Cseszneknél, ahol nagyon sokat kanyarog az út, akkora köd volt, hogy megkért a Keve, hogy szálljak ki, és nézzem, hogy merre kanyarodik az út.
2: Igen, Bakony Béla az nem csak bencés apátság, hanem bencés plébánia is egyben, a pannonhalmi területi apátsághoz tartozik, hogy ugye az bencés hely a négyzeten.
1: Bizony. És akkor hol vannak az éjszakák? Az indulás előtt itt vannak Győrött, aztán Pannonhalma következő éjszaka?
2: Második nap Pannonhalma, harmadik nap Bakony Szent László.
1: Ott hol? Egy iskolában?
2: Iskolában, a helyi általános iskolákban, matracokon, hálózsákban. A harmadik nap, ez már a harmadik éjszaka volt, a negyedik az Bakonybél, utána Veszprém, utána Tótvázsony, és az utolsó nap Tihany.
1: És Veszprémben hol alszanak? A régi szemináriumban?
2: Veszprémben az... nem, hanem a Dávidikumnak az épületében.
1: Dávidikum, igen.
2: A kollégium nagyon jó hely, közelben van egy templom, ott van az esti szentmisénk.
1: És akkor Tótvázsonyban?
2: Tótvázsonyban is, a helyi általános iskolában.
1: Akkor hálózsákot kell vinni.
2: Így van.
1: Van kísérő autó?
2: Van kísérő autó, természetesen kettő is. Az egyik viszi a málhát, a másik pedig viszi a kaját, mert a ebédet az mindig egy ilyen zsíros kenyér, lekváros kenyér, amit így magunknak kenünk, a ebédkor van főtétel, ott a helyén rendeljük meg, ahová megyünk.
1: És ez a szentbenedeküsvény nincs úgy fölfestve, hogy más is járhasson rajta, mint ahogy a Szent Jakab út vagy a Mária út?
2: Hát van, a szerzetes írtod által szervezett zarándok táborok,
1: az is ezt a és annak
2: csak fordítva, a Tihanyból indul és Pannonhalmán ér.
1: Össze ne ütközzenek.
2: Így van.
1: Volt-e szentelésük, lesz-e szentelésük, most hol tart így a rend különböző alakulatai, mert most már négy lábon áll, azt hiszem.
2: Igen.
1: A bencés kongregáció.
2: Papszentelés az idén Tihanyban van, nálunk örökfogadalom volt, aztán posztulátus kezdődik augusztus 6-án, és Bakony Bél önállóságának a ünnepélyes kihirdetése lesz július 11-én.
1: Perjelség lesz?
2: Eddig is perjelség, csak nem prioratus simplex, hanem prioratus konventuális, azaz konventuális perjelség, teljesen önálló szui juris monostor, így a jogi szakkifejezés.
1: Egyre kisebb a panonhalmi főapátnak a közvetlen alatta levő csapat. Nem szomorú ez?
2: Ez nem, ez inkább öröm. Európában nincs még egy ilyen közösség, mint Pannonhalma, aki 1989 után három új monostort alapított, Győrt, Tihanyt és Bakonybélt. És igazából véve a szerzetesek létszáma nem csökkent, hanem a szervezeti forma változott ez alatt az idő alatt.
1: És mindegyik közösségnek saját vonzereje van.
2: Bencés hagyomány az a sui juris, az önálló monostoroknak a halmaza, ez egy magyar sajátosság volt az iskolai tradíció miatt, de ha elmegy az ember a közeli Ausztriába, 16 önálló bencés apátság volt, és soha se voltak egymás alá fölé mellé rendelve, hanem de a környéki, a német nyelvterületnek van a svájci, Sankt Ottiliéné, Bajor, Bajron kongregációi, ezek mind ilyen testvér kongregációk, jó kapcsolatunk van, Salzburgi Ebte konferenc fogja össze, aminek mi is tagjai vagyunk. Hát egy kicsit eddig furcsán néztek ránk, hogy mi ez a provincia struktúra. Hogy...
1: Első Ferenc csinálta ezt, nem? Annak
2: így
1: idején?
2: Van, igen, a jezsuitáknak az elhagyott iskoláit, előzött jezsuitáknak az elhagyott iskoláit vettük át, akkor éppen Győrt is, ahol most vagyunk, az 1802 óta bencés. Ház, az iskola az egyébként 400 éves, de hát előtte a jezsuiták voltak itt.
1: Jó zarándoklást kívánok Hortobágyi Cirilnek és 120 vagy 119 zarándoktársának. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: A pillanat felvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: a Margitos ifjúsági énekkar énekelt. 7 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. Jó reggelt kívánok! Imára hívta a híveket Ukrajnáért 14. Leó pápa. A Vatikán News azt írja, a katolikus egyházfő Paul Richard Gereger érseknek írt levelében arra kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a békéért, a családokért, valamint mindazokért, akik az ukrajnai háború miatt szenvednek. A levelet az ukrajnai latin rítusú egyház intézményei helyreállításának 35. évfordulója alkalmából küldte. A jubileumi ünnepséget július 19-én tartják a berdicsivi kármerhegyi Szűzanya Nemzeti Kegyhelyen, ahol Gereger érsek a pápa különleges küldöttjeként vesz részt. 5 évig tart a vatikáni Raffaello lodzsák restaurálása. A Vatikán News beszámolója szerint a felújítás célja, hogy a Raffaello bibliájaként ismert freskó ciklus ismét régi pompájában ragyoghasson. A reneszánsz egyik legjelentősebb alkotását Raffaello és tanítványai készítették 1517 és 1519 között 10. Leó pápa megbízásából. A több mint 1300 négyzetméternyi díszített felületen 20-nál is több restaurátor dolgozik majd. A beavatkozásra az állagromlás miatt van szükség, a munkát korszerű lézer technológiával végzik. Minden eddiginél több, csak nem 500 új altisztet esküdt szombaton Budapesten a Hősök terén. A Magyar Honvédség altisztavatásán Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt mondta, az altisztek jelentik a haderő gerincét, hiszen ők vezetik közvetlenül a katonákat. Az MTI tudósítása szerint Sándor Zsolt vezérezredes úgy fogalmazott, az altiszti hivatás életre szóló felelősség Magyarország biztonságáért. Augusztus 1-től javulni fog Somogy és Tolna megye autóbuszos átjárhatósága Kaposvár és Dombóvár térségében, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook oldalán. Mint rámutatott, eddig nem volt közvetlen autóbuszjárat Kaposvárról Tolna vármegye nyugati részének települései, illetve több Igal környéki somogyi falu és Dombóvár között, amely a térség egyik legfontosabb közlekedési központja. Kiemelte, a fejlesztés része annak a törekvésnek, amelynek célja a megyehatárokból fakadó közlekedési akadályok felszámolása, a közvetlen kapcsolatok bővítése, valamint az autóbuszos és vasúti közlekedés összehangolása. Szigorította az Irán elleni nyomást az Egyesült Államok. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken új szankciókat jelentett be iráni pénzügyi intézmények és egy Dubajban élő vagyonkezelő ellen, aki a közlemény szerint Mojtaba Khamenei külföldi gazdasági érdekeltségeit kezeli. Donald Trump eközben a New York Postnak azt mondta, adminisztrációja számára utasítást hagyott hátra, hogy amennyiben Teherán megbízásából merénylet történne ellene, akkor az amerikai haderő indítson korábban sosem látott mértékű bombatámadást Irán ellen. Végül a várható időjárásról. Általában sok napsütésre van kilátás, azonban főként hazánk északkeleti felén előfordulhatnak felhősebb körzetek. Ott helyenként előfordulhat záporzivatar. A megélénkülő szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 31 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Hét óra 34 perc. Közlekedési hírek következnek.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Hétfőtől a főváros 11. kerületében a Fehérvári úton lezárják a Hausmann Alajos utcai villamos átjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár a Móricz Zsigmond körtér és Albert falva kitérő között, az 56-os villamos villamos pedig nem közlekedik, viszont az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár majd. Az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út között pótlóbusszal utazhatnak. A 61-es villamos rövidített útvonalon jár. Nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér végállomást, illetve szombati napokon a 48-as villamos nem közlekedik, és helyette a 17-es, illetve a 47-es villamos, valamint a pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Ma üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal utazhatnak karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsóvasútállomás és az Orci tér között a Kiskörúton, a közúton közlekedik, és a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában áll meg. Varga Etele, BKK Info.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 7 óra 50 perc. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székes Egyház karnagya olvassa fel, majd Antal Zsolt plébános gondolatait hallhatják.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus elment hazúról, és leült a Genezáreti tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek. És amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek füle van a hallásra, hallja meg. Ezek az evangélium igéi.
2: Kedves testvéreim! Ezt a példázatot mindannyian nagyon jól ismerjük. A 3 szinoptikus evangélium mindegyikében helyet kapott, és azon kevés példabeszédek közé tartozik, amelyet Jézus a tanítványok kérésére meg is magyaráz, kifejti az értelmét. És ezt teszi azért, hogy szélesítse a tanítványok ismeretét. Beszeretné vonni őket abba a lelkületbe, amellyel ő a világot szemléli. Jézusnak az a célja a példabeszédekkel, hogy mindenki gondolkodjon egy kicsit azon, hogy ki is Isten, mit is szeretne a világgal, és mi a célja az emberrel. Isten személyesen szeretné tanítani az embert, és a tudtára hozni, hogy célja van vele, küldetés szán neki. De hogy ki mit hámoz ki a példabeszédből, az magán a személyen múlik, aki hallgatja a példabeszédet, hisz Jézusban, és döntést hoz Isten mellett, és a krisztusi élet mellett. De hogy ez hogyan befolyásolja az életét, hogy merre viszi az embert, az már nem Istenen múlik, hanem az ember döntésén, bátorságán, elkötelezettségén. De Jézus arra is fel szeretné hívni az ember figyelmét, hogy nem minden olyan egyszerű. Ahogy az olvasmányban is megfogalmazta Izajás próféta, az eső lehull, megöntözi a földet, hogy magot adjon a magvetőnek. De hogy a mag milyen, a magvető mit kezd vele, és a föld mennyire van előkészítve, illetve milyen földbe hullik, és ott mi történik vele, az már nem az esőn múlik. És éppen erről szól Jézusnak a ma hallott példabeszéde. Jézus megkülönböztet földeket, talajokat. Van a jó föld, a kövek, valamint a tövisek. A mag nem tehet róla, hogy hova hullott. A magvető sem foglalkozik azzal, hogy keresse a jó földet. A mennyei atya pazarlóan adja az élet igéjét mindenkinek, minden körülmények között. Ám vannak olyan helyzetek, körülmények, amelyek meggátolják, hogy a mag szárba szökkenjen és termést hozzon. És Jézus magyarázatából azt is tudjuk, hogy ezek a gonosz, a tanítás miatt jelentkező üldözés, szorongatás, a világi gondok s a csalók a gazdagság. Ezek azok, amik elveszik a figyelmet a lényegről. Amikor nem tudunk és nem is akarunk Istenre figyelni. Amikor kifogásokat gyártunk, hogy miért nem vagyunk kedvesek egymással, miért nincs időnk az Istenre, miért halogatjuk a szentgyónást, stb. De a jó föld a türelem földje, a lehetőségek földje, az alázat, az önzetlenség talaja. Ahol van idő, van lehetőség hibázni és újrakezdeni, elesni és felállni. Ahol meghallgatjuk egymást, ahol türelmesek vagyunk és elismerjük a másik korlátozottságát, de a tehetségét is. Ahol segítjük a másikat és nem elnyomjuk, felemeljük és nem megalázzuk. Ahol a kiteljesedést szolgáljuk, megfelelő a kommunikációnk, és ahol Isten útján járunk. Nem a gonosz, csaló tanácsait követjük, a helyes utat választjuk, és nem a könnyűt, merünk dönteni, még ha nehéz is, vagy nem tudjuk a következő lépést, de bízunk Istenben és a lelkiismeretünkben. S Jézus nem tesz különbséget a termés hozam között sem. Hiszen nem mindenki születik ugyanolyan képességekkel. Nem kap mindenki egyforma számú talentumot. Mindenki saját magához mérten kell, hogy kamatoztassa azt, amilyen van, és amit ajándékba kapott Istentől. Imádkozzunk azért, hogy tudjuk segíteni a magot, a jól előkészített földdel, és segítsük az esőt is, hogy minél hatékonyabban tudja a föld hasznosítani, és valóban 100-szoros, 60-szoros vagy 30-szoros termést hozzunk. S ne várjunk holnapig, kezdjük még ma.
0: A vasárnapi evangéliumról Antal Zsolt plébános elmélkedését hallották.

0: A Tritonus Gitár Trió felvételét hallották.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Az Európai Uniós források mellett a gyors növekedésű innovatív vállalkozások támogatása is napirendre került az elmúlt napok brüsszeli egyeztetésein. Erről számolt be szombaton Facebook oldalán Magyarország pénzügyminisztere. Kármán András bejegyzésében ismertette, hogy az Európai Beruházási Bank egy új 15 milliárd eurós befektetési alap létrehozását kezdeményezi az innovatív vállalkozások támogatására. A miniszter szerint Magyarország számára több szempontból is kedvező lehet az új alap létrehozása. Megkezdődött a hírszolgáltatás fokozatos újraindítása az M1 képernyőjén, a közmédia rádiós felületein, valamint a digitális platformokon, közölte a Duna Média Szolgáltató és a Média Szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap sajtóosztálya a július 7-i átmeneti leállást követő összehangolt hír újraindítási folyamatokról szombaton este. Az MTI-hez eljuttatott tájékoztatás szerint július 11-én a rádiós portfólió jelentős részén, valamint a televíziós felületeken folyamatosan vezetik be az új struktúrát, biztosítva a lakosság hiteles, tényalapú, tárgyilagos és pártatlan tájékoztatását. Magyar Kulturális Fesztiválon avatták fel a megújult, magyar motívumokkal díszített szaxofon szobrot a belgiumi Dinamban, tájékoztatotta a brüsszeli Liszt Intézet szombaton. Az MTI-hez eljuttatott tájékoztatás szerint a kulturális fesztivál célja az volt, hogy erősítse Magyarország kulturális jelenlétét Belgiumban, különösen az ország déli régiójában, Vallóniában. A magyar és a vallon kultúra találkozásának ünnepét jelentő egésznapos rendezvényen ezzel a szoborral jelképesen a város szülötte Adolf Sax, a szaxofon feltalálójának örökségén keresztül is erősíteni kívánták a kulturális kapcsolatot, derült ki a közleményből. Különleges nyári programokkal várja a látogatókat júliusban a Veszprémi Várnegyed, írta a Magyar Kurír. Vezetett vársétákon a több száz éves épületek mellett az érseki palota ritkán látogatható kertjét is bejárhatják, megcsodálva a bibliai szimbólumokat rejtő növényvilágot és a páratlan panorámát. A gyerekekkel érkezők egy egyedülálló nyomozójátékban is részt vehetnek a Bogáncs és Lilium Magdolnák virágai kiállításon. Egy sporthír. Hosszabbítás után 2-1 legyőzte az angol válogatott a norvég csapatot szombaton a labdarúgó világbajnokság Miami-ban rendezett negyed döntőjében. A címvédő argentin válogatott is hosszabbítás után győzött 3-1 a svájci csapattal szemben a labdarúgó világbajnokság Kansas City-ben rendezett negyed döntőjében. A svájci válogatott kiesésével az is eldőlt, hogy az idei tornán már biztosan nem avatnak új világbajnokot. Az elődöntőben Franciaország és Spanyolország találkozik július 14-én kedden este Dallasban, míg a másik elődöntő mérkőzésen Anglia és Argentína összecsapást láthatunk július 15-én szerdán Atlantából. Végül a várható időjárásról. Általában sok napsütésre van kilátás, azonban főként hazánk északkeleti felén előfordulhatnak felhősebb körzetek, ott helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A megélénkülő szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 31 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8 óra 4 perc. Templom térkép.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Horák Márta a beszélgető társam, ő Kismartonban él, és önkéntesként az ottani Kálvária hegyi kis édenkertet vagy gyönyörűséget segíti, kalauzolja a osztrák vagy magyar érdeklődőket, zarándokokat. A mi csoportunk is, a Felső-Tiszavárosi Plébánia Énekkara beiktatta természetesen a programjába ezt a nevezetességet, de csodák történtek az ott létünkkor. Tudnélik, nem akartak minket beengedni, mert esküvő volt, meg lefoglalt miseidőpont volt az épület együttesben, így aztán el akartak minket utasítani, de az énekkar elkezdett énekelni, imádkozni a templomocska előterében, és addig énekeltek, amíg egyszer csak ön megjelent, és próbált segíteni, és ez eredményes volt, és hát meg tudtuk tekinteni nagy részét a csodának. Elkértem a telefonszámát, hogy kicsit megismerjék a Magyar Katolikus Rádió hallgatói is önt, illetve azt a csodát, amit részlegesen tudtunk csak mi megtekinteni. Először is, kedves Márta, mi a története önnek? Hogyan került Kismartonba? Odavaló?
4: Én Szombathelyen születtem, és a Pedagógia Akadémián elvégeztem a rajz és magyar szakot, és általános iskola először, utána rajz és magyar szakot, és apukám is ott tanította a Pedagógiai Akadémián. Az ő tanítványa volt az akkori miniszter, oktatási miniszter, és fölhívta az akadémiát, hogy Oba Pullendorf itt Ausztriába, Felsőpúja, magyar tanárt keres, és apukám mondta, igen, tudok valakit, a lányom éppen most végezett. És így kerültem ki Felsőpújára, Oba Pullendorfba magyar tanítani, a Mitoskóléba, a középiskolába.
3: Még a 80-as években, és, ugye?
4: Igen, és ott ismertem meg férjemet, aki Eisenstadti, kismartoni. Az apukája tulajdonosa volt az itteni Haydn mozinak, és hát Eisenstadtba kerültem, férhez két gyönyörű gyerekem van, és Oberpullendorfba tanítottam. Amikor megnyitották a határt 89-ben, akkor 9 iskolába tanítottam magyart, mert mindenki magyarul akart megtanulni, minél iskola. Ez a rövid történetem.
3: Igen, és akkor mikor nyugdíjba ment, akkor kezdett el önkéntesként itt szolgálni?
4: Jöttek magyar csoportok, én meg hát, fönt lakom a Gloriet felé, ahol a vadász kastélya van Eszterházinak, és Glorietnek hívják, és mentem templomba, és meg létrejött ez a turizmus, a mauzóleum, Haydn mauzóleum és a Kálvária hegy miatt. És megkérdezték, hogy jaj, jönnek magyar csoportok, nem csinálnám. Hát nagyon szívesen, ugye a tanár, hogyha nyugdíjba megy, akkor az nem élet, a fotelba is ármulik az élet, de nem élt, de nap nem ért semmit. És én ugye belekerültem, 10 vagyunk, délelőtt és délután ott vagyunk, 9-től 17 óráig, vagy délelőtt, vagy délután, és hát rengeteg csoport jön, de amikor ott dolgozom, akkor 4 órát ott vagyunk a templomba.
3: Igen, és igen. Ön az egyetlen magyarul vezető hölgy a csapatban?
4: Mindig van, aki a felső Kismarton Oberbergnek hívják, felső hegy a Kálvária miatt, Kálvária hegy miatt, de ő magyarul tud, mert az régiek, az idősebbek ugye magyar iskolába jártak, vagy Sopronba, vagy ide. Ő még tud, de hát most elég beteg lett, úgyhogy a vezetéseket csak 3 csináljuk.
3: Térjünk át konkrétan a Kálvária hegyre.
4: Igen.
3: Dióhéjban mondja el a történetét, és mi az, amit ott lát az odaérkező. Abban a labirintus-szerű épületkonstrukcióban mik vannak elrejtve?
4: A Kálvári hegynek az a rövid története, hogy Eszterházi Pál nagyon sokat utazott, és minden utazása előtt Máriacellbe ment imádkozni. Utazás jó sikerült, megint Máriacellbe köszönöm. És egyszer nem volt annyi ideje, és Bécs alatt van egy olyan 18 kilométerre Mária Lanzendorf. Ott is van egy kis Kálvária hegy, egy gyönyörű templom, templom, balra a templom előtt egy kis dombon, Kálvária hegy, és ez annyira tetszett neki, oda ment imádkozni a Eszterházi Pál az utazása előtt, ez nagyon tetszett neki, és a franciszkános páterek, ferencesek mondta, hogy hát, herceg, mi is építhetnénk egyet. Jó ötlet volt, és elhozotta ide az architekt, a tervezőt. A templomtól jobb oldalra nagyon sok kő volt, a Pannonia tenger maradványa. Azt fölhozotta, egy hegyet épített, és mivel herceg lett, meg akarta mutatni, hogy én megérdemlem ezt a hercegi címet. Én építek valami Európában egyedülállót, úgyhogy ilyen Kálvária-hegy Európában nincs. 33 állomásból áll, ez a 33 állomás azért 33, mert Jézus 33 éves volt a kereszt feszítésekor, és ez bemutatja Kajafas, Hannás, Herodes, Pilátustól kezdve mindent nagy élő figurákkal. És nagyon sok zarándok jött, és gondolta, hogy a zarándokoknak 33 állomásból elveszik 10-et, még mindig van 22, ahogy látták, elveszek 10-et, és ide építem Magyarország legnagyobb templomát. Esztergom már készen volt, de ő gondolta, hogy nem, még egy kicsit nagyobbra építem. Sajnos a templom nem lett Magyarország legnagyobb temploma, mert Pest is meghalt, két fia meghalt, testvére meghalt, és a fényűző Miklós Eszterházy örökölte. Ő meg éppen akkor építette Fertődön a kis Versailles-t. Úgyhogy ez a templom csak egy oltárrész, preszbitérium. Ez a rövid története.
3: Mondtam, hogy kicsit labirintusszerű, olyan spirálba megy föl az ember, meg le, meg föl, igen, de közben van az épület együttesbe, tehát egy kúpot kell elképzelni, abban van végül is egy kápolna, és még egy misézőhely, amit mi nem láttunk, ott volt az esküvő, azt hiszem.
4: Az a templom. A templomban volt az esküvő. Az a nem készre épített, csak oltárrész, nem befejezett templom. Az a templom. A Kálvária-hegy mögött, amit a kápolnát, amit említ, az meg az első állomása a Kálvária-hegynek. Jézus imádkozik az Olajfák hegyén. És ott van egy nagyon érdekes Mária szobor. Ez a Mária szobor, ez is, tehát, ha Bécs felé megyünk, a második falu Grosshöflein, ott volt egy fürdőház, svéföl, kénes vízzel, azt megvette a herceg, és oda tette ezt a Mária szobrot, hogy vigyázzon azokra, akik ott úsznak, és jól viselkedjenek. És ez a Mária szobor annyit csodát tett ott a fürdőházba. A fürdőház kertészének a felesége Tüdőbajos volt, és halálra volt ítélve, nem tudtak az orvosokra segíteni, neki segíteni, és imádkozott a fürdőházba a Máriához, meggyógyult. Persze ez a faluba, ez a hír elment, és mindenki, akármilyen bájuk volt, oda mentek, és mindenki meggyógyultak. Úgyhogy ez a fürdőház egy zarándokhely lett, de a fürst, a herceg gondolta, hogy hát fürdőház nem zarándokhely, hanem átépítette az első állomást, a Mária szobor mögött van, Jézus imádkozik az Olajfák hegyén, és 1733-ban 391 imádkozás, meghallgatás, lehet mondani, kicsit túlozva csodát, írtak föl a ferencesek. 391 csodát 1733-ban.
3: Fantasztikus. És Haydn hogyan kapcsolódik ehhez? Ez a Haydn mauzoleuma is, ugye?
4: Igen. Haydn ugye 39 évig itt volt szolgálatban, Eisenstadtban, a kastélyban, a télen Eisenstadtban, nyáron Fertődön, és a végén már unalmas volt neki, és Bécsbe vett egy házat, egy kis házat a mai Haydn utcába, egy emeletet épített rá, és fölment Bécsbe, de mindig lehívták, és miért van ott a mauzóleumban? Hát ezért, mert az orgonát is ő építette, ő akarta a teremtést bemutatni, és kérte a herceget, hogy ha én a teremtés oratórium szólóját játszom, akkor kell egy nagyobb orgona. És 1797-ben megépítették ezt a Haydn orgonát, mert ő máshogyan építette a bécsi orgona építővel, Máleknak hívták az orgona építőt, az orgona billentyűjét megfordította, és az orgonista előre nézhet. 1797-ben ez egy revolucionális építmény volt. Akkor még az orgonák úgy voltak, hogy az orgonista háttal játszik, és tükörbe nézi, hogy mikor kell játszani. Ezért Haydn templom az orgona miatt is, és Bécsbe halt meg 1809. május 31-én, és 1820-ban hozatta le a herceg ide Ezüstökbe, mert nem a bécsi kis temetőbe tartozik, hanem Ezüstökbe. És akkor jöttek rá, hogy csak a teste van, és a parókája, a feje hiányzott. A fejét ellopták 10 nappal a temetése után, a professzor Gál akarta egy zseninek a fejét kivizsgálni, és rájönni, hogy mi az oka, ha valakinek valami különös képessége van. És nem tették vissza a koporsóba, hanem 1954. június 5-én kapta vissza a fej, aztán többféle utat tett, orvosokhoz került, és a végén a bécsi zenebarátok állították ki. És ezért Haydn templom, mert ha bemegyünk a templomba, bal oldalt van egy ajtó, szürke ajtóval lezárva a mauzóleum. Azelőtt a templom alatt a kriptába volt eltemetve, és 1954. június 5-én visszakapta a fejét, és azóta ott van a mauzóleumban. Azért Haydn templom. Az orgona és az ő temetkezése miatt.
3: És a bécsi érseknek és az osztrák államfőnek kellett közben járnia, hogy...
4: Igen, a fejét visszakapta, igen. Bundespräsident Körne és a kardinál Inica, ők vették el a bécsi zenebarátoktól, és 130 autó követte, Róraon áthozták Néder-Österreichbe, ahol Haydn született. Egy nagy szenzáció volt.
3: Még térjünk vissza a keresztút jeleneteire, említette, hogy eleinte 33 jelenetből állt, életnagyságú figurákkal, gyönyörű szép panoptikum tulajdonképpen. Nehéz követni a sorrendet, mert kicsit, ahogy halad az ember, hol előre ugrik a történet, hol hátra, tehát nehéz eligazodni benne, vagy csak nekem úgy tűnt.
4: Igen, ennek egy oka van, a templomból, mióta mi ott vagyunk, és vezetjük a turistákat, hogyha a templomból az oltár mögött fölmegyünk, ott van Jézus teste, az a húsvéti liturgia miatt van, a nagypénteki és a nagyszombati, hogy nem kell fölmenni ebbe a liturgiába a 91 lépcsőn, Pilátus után, hanem mindjárt ott megtörténik. Ez a 7. és 8. állomás között van. De különben, mielőtt mi a turistákat ott nem vezettük, balra a kápolna mellett lehetett fölmenni. És akkor megvan a rendszer, a kápolna az első állomás, a kápolna után tovább megyünk, akkor a második, harmadik, de a turisták miatt ez sajnos úgy van, hogy a 8. fölmenni, a Kálvárhely tetejére, és amikor jobbról visszajönnek, akkor megvan a hiányzó 6 állomás is, mert sajnos a turisták nagyon sok kárt tettek. Nem csak minden szemetet ott hagytak, hanem fönt a temetkezési kápolna, ahol Jézus meghal, a keresztfán leveszik, és anyja Mária ölébe teszik, még színekkel is befújták, úgyhogy ezért van úgy, hogy mi tudjuk, hogy ki megy föl a kápolnába, a Kálváriába, és tudjuk ellenőrizni. Ez nincs össze-vissza, hanem ez az egyetlen oka.
3: Akkor most hogyan működnek? Ki a fönntartója? Idegenforgalmi hivatal, vagy pedig az egyház?
4: Nem. A püspökhöz tartozunk, ez a külön plébánia, Haydn templom, és mi ott 10, majdnem érenámtlik, ott szolgálunk, ott vagyunk szolgálatban. Mindenki saját maga, beosszuk, hogy ki mikor van ideje, és minden nap ott van délelőtt, délután, ahogy mondtam, 9-től 5 óráig, 17 óráig. Igen.
3: Azt hiszem, hogy mint a Biblia pauperumok, egy jó idegenvezetéssel, egy jó vezetéssel, hát egy olyan hitélmény és egy olyan bevezetés, igen, a keresztény katekézisbe, ami mással nehezen pótolható.
4: Ha egy rövid történetet mondhatok, ugye én nagyon hívő vagyok, apukám Pannonhalmán született, és orgonista is volt, azt utána a Pedagógia Akadémián professzor lett, és volt olyan élményem, ugye a mai világban nagyon sok minden változik, történik. Volt 3 barátnő, és csak egy jött be a templomba, a ketten kint maradtak a templom előtt. Mi nem vagyunk, nincs vallásunk, mi nem megyünk be a templomba, mert elkezdett esni az eső, zuhogott az eső, és a 2 hölgy kint várt. Mondom, hát jöjjenek be, hát ez templom, de nem esik az eső. És képzelje el, én annyit meséltem nekik a templomról, csodálkoztak, hogy 2 óra után mondtam, most már nyugodtan hazamehetnek. Elegem van magukból, gondoltam. Hát ilyen történetek vannak.
3: Bizony.
4: Úgyhogy először nem akartak bejönni a templomba, utána nem akartak kimenni, annyira élvezték.
3: Hát mondom, a mi kis 20 pár fős énekkari csoportunkkal, plébániai énekkari csoportunkkal történt. Mindenki úgy élte meg, hogy ez a Jóisten keze benne volt, hogy bejuthattunk, igen, mert úgy nézett ki, hogy lepattanunk, igen, a kerítésen, igen, vagy az előtér rácsán beljebb nem tudunk jutni, de aztán kiénekeltük a sajtot az épület kulcsot őrző gazdájából, de ön segítségével, hála Istennek.
4: És a 2 kollégám is segített, mert én szolgálatban voltam, és ott kellett maradnom a templomba, de a kollégák is segítettek, mert tudják, hogy én milyen vagyok. Aki ide jön, nekem az vezet, hogy aki ide jön, azt nem küldjük el, az akárhogyan, de ha itt van, akkor megérdemli, hogy mindent átélhet. És én bízom abban, hogyha rosszul vagyok, vagy valami történik, a Mária olyan erőt ad, az embernek bízni kell benne, akkor megkapja.
3: Nagyon-nagyon szépen tetszik mondani. Szombathelyről tetszik származni. Most már, igen, Kismarton az otthona. Otthon érzi magát Kismartonban?
4: Ó, nem. Hogyha Szombathelyre Farkas, apukám Farkas Kálmán volt, professzor az akadémián, hogyha hazamegyek, akkor valamilyen, minthogyha egy olyan meleg burokba élnék, aj, de jó, olyan jó érzésem van már abban a pillanatban, hogy átmentem a határon. Nagyon jól érzem, meg még unokatestvéreim vannak Szombathelyen, Keszthelyen, unokatestvérem velem együtt végzett, ő a keszthelyi iskola igazgatónője volt, Keszthelyen él. Elég sokat dolgozom itt, meg 2 gyerekem van, unokám iskolába jár, de ha mehetek, megyek Magyarországra, és valahogyan olyan jó érzés. Otthon vagyok, itt élek, jól érzem magam, de Magyarországon vagyok otthon.
3: Vannak-e magyarok Kismartonban?
4: És nagyon sokan vannak. Igen? Nagyon. Sok van. Jó 10-15 éve népszámlálás volt, akkor nem mondták a magyarok se, hogy magyarok, de most már nagyon. És ugye most én nagyon jól érzem magam, mert akármilyen kasszába megyek, akármilyen kávéházba megyek, a postás magyarul beszél velem. Mindenki mondja itt az estárban, ja, oda menjünk, ahova Márta megy, mert ott jobb kávét adnak, mert magyar a kiszolgáló.
3: De ők nagy részt olyanok, akik átjárnak naponta dolgozni, ugye?
4: Igen, igen. És aztán van, aki itt marad, és mindig mondják, hogy jó, mert te magyar vagy. Mondom, nem, mi magyarok, mi ilyenek vagyunk. Hogyha valaki rámosolyog, akkor visszamosolygunk.
3: Isten áldja a munkáját és a lelkesedését, amely nem hagyja el a legnehezebb helyzetekbe is, ezt megtapasztaltuk, és azt a segítséget. Gondolom, hogy elég sok magyar csoport érkezik ide a Kálvária hegyre megnézni azt, igen, a csodát, amiről beszélgettünk. és hát a műsor hatására talán még egy kicsit erősödik is, fölkeltjük az érdeklődést. Nagyon szépen köszönöm, kedves Márta.
4: Oké, és ugye én rajztanár vagyok, tudom, hogyha valamiről tudom a történetét, akkor nem csak nézem, hanem látom is. Úgyhogy találkozunk, és akkor ott megint elbeszélgetünk.
3: Köszönöm szépen, a viszonthallásra.
4: Viszonthallásra.
3: Köszönöm. Horák Márta, kismartoni magyar hölgyel, tanárnővel beszélgettünk a Kálvária hegyről, ahol Haydnnel van temetve, amely Eszterházi Pál alkotása. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott a templom térkép.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Festett zománc. Kampányai népmese. Tusnádi Mária fordítása nyomán.

Élt egyszer egy kereskedő, akinek leghőbb vágya az volt, hogy egyetlen leányát férjhez adja. De Betta, mert így hívták a leányzót, nem talált egyetlen kedvére való legényt se, mert az egyik túl kövér volt, a másik meg túl sovány. Az egyik nagyon is magas volt, a másik viszont túlságosan alacsony. Volt olyan, akinek a hangja nem tetszett, a másik meg féktelenül nevetgélt, míg ismét másik nagyon is gőgös volt Betta szerint. Egy szóval, nem akadt kérő, akiben a válogatós kisasszony hibát ne talált volna. Egy nap a kereskedő a vásárra indult, s megkérdezte lányát, hozzon-e neki valamit. Igen, apám, felelt a lány. Kérek 10 kiló fehér palermói cukrot és 10 kiló fehér mandulát, 6 szűknyakú üveg rózsavizet és egy kevés pézsma illatszert. Hozzál még 40 fehér igaz gyöngyöt, 2 zafírt, néhány gombolyag aranyfonalat és egy kőris fadagasztó teknőt ezüst tésztakaparóval. A kereskedő nagyon meglepődött a furcsa listától, de nem szólt semmit, hanem híven teljesítette lánya kívánságát. Amint megkapta, amit kért, a lány bezárkózott szobájába, és nekilátott, hogy a kért hozzávalókat masszává gyúrja. Abból aztán egy szép ifjút formázott aranyhajjal, zafír szemekkel, gyöngyfogsorral. Amint elkészült, kérve kérte a szerelem tündérét, keltse életre a fiút, hogy járni, beszélni tudjon. A lány örömmel látta, hogy a maga alkotta szobor tényleg megelevenedik, megmozdítja karját, lábát, azután megszólal. Kedves Betta, jó napot! A nevem Festett Zománc. A leány örömében megcsókolta, aztán kézen fogva apjához vitte. Édesapám, íme az ifjú, akit férjemül szeretnék, őt és senki mást. Festett Zománc a neve. A kereskedő egy darabig habozott, de mivel nagyon vágyott rá, hogy lányát férjhez adhassa, és a kiválasztott olyan szép volt, meg sem kérdezte, ki is a vőlegény valójában és honnan jött. Még azt sem firtatta, miért mozog és beszél a kérő olyan furcsán? Bizonyára idegen itt, és szoknia kell nyelvünket, szokásainkat, gondolta magában. Nagy pompával készültek az esküvőre, s a meghívottak között még egy királynő is volt. Ennek aztán úgy megtetszett Festett Zománc, hogy egész este le se tudta róla venni a tekintetét. A lakodalmi ünnepség alatt a hintójához hívta Festett Zománcot azzal, hogy megmutatja neki a kocsi belsejét. Amint a fiatalember a kocsiba lépett, a királynő becsapta az ajtót, a kocsis pedig a lovak közé csapott és elhajtott, mint a szél. Festett Zománc szegény még azt sem fogta föl, hogy elrabolták. Mire észbe kapott volna, már királynő férje lett, és bizony lassan-lassan elfeledte Bettát. A királynő meg, mintha hogy kisgyermeket szokás tanítani, megtanította Festett Zománcot arra, hogyan kell egy férjnek és uralkodónak viselkednie. Így hát rövidesen tökéletes férj és uralkodó vált belőle.

Szegény Betta egészen kétségbe esett, hogy férje elveszett. Elhatározta, hogy nyakába veszi a világot, és addig nem nyugszik, míg kedves urát föl nem találja. Addig ment, mendegélt, míg találkozott egy öreg anyókával, aki meghallgatta az ő nagy bánatát. Leányom, mondta a vén szüle, megtanítalak három varázsigére. Mikor nagy szükségben leszel, mondd el az egyiket. Íme az első. Csacska, macska, karma, kacska. A második. Mandula, kambula, kotkodáj, tyúkocska. Az utolsó. Tétlenség és gondolkozás elviszi a férjed álmát. Betta megköszönte a segítséget, és folytatta útját. Hamarosan elérte a királynő országát, és meg is pillantotta őt magát, amint festett zománccal az oldalán kikocsizott. Ahogy felismerte őket, majd eszméletét vesztette, de még időben elrebegte a varázsigét. Csacska, macska, karma, kacska! Abban a szempillantásban megjelent mellette egy parányi aranyfogat. Mindenki oda csődült, hogy ezt a csodát láthassa. A királynő két udvarhölgye pedig meghívta Bettát, hogy ezt a gyönyörűséget mutassa meg az udvarban is. Bettának nem kellett ezt kétszer mondani. Amikor a királynő megpillantotta a pici aranyfogatot, föl nem foghatta, hogy kerülhetett az a lányhoz, akinek a ruhája bizony elkopott, elpiszkolódott a hosszú úton, úgy festett, mint egy ágról szakadt koldus. A királynő nagyon szerette volna megkaparintani a hintócskát, ezért bármit gondolt is, így fordult Bettához. Pompás hölgy, mondd, mit kérsz ezért a ragyogó fogatért? Nem pénzt kérek, felség, mondta a lány, csupán azt a kegyet, hogy egy éjszakát tölthessek férjed szobájában. A királynő, aki igen sóvárgott a csillogó holmira, biccentett. Csak hogy álomport kevert festett zománc borába, aki úgy elszunnyadt, hogy mit sem tudott magáról. Így hiába remélte Betta, hogy feltárhatja egykori férje előtt az igazságot, az még csak észre sem vette, hogy beszél hozzá. Nem maradt más a szegény lány számára, csak keserves könnyek. Reggel megjelent a királynő kajánul mosolyogva. Ugye boldog vagy, hisz teljesült a kívánságod, vagy tán nem? Igen, fenséges hölgy, suttogta lehajtott fejjel Betta, és elhagyta a palotát. De alig lépett ki a kapun, elsuttogta a második varázsigét. Mandula, kambula, kotkodáj, tyúkocska! Abban a szent pillanatban megjelent mellette egy aranyketrec, s abban egy aranymadár, ami olyan gyönyörűségesen énekelt, hogy a fülemüle, ha hallja, elpusztult volna a féltékenységtől. A királyasszony, aki elégedetten leste az ablakból Betta távozását, meglátta az aranyketrecet a lány kezében. Persze, azt is meg akarta szerezni, ezért parancsot adott, hogy hozzák vissza kalitkástul. Amint közelebbről látta a madarat és hallotta énekét, úgy érezte, bármit megadna, hogy az övé lehessen. A leány persze újra csak azt kérte, hogy festett zománc szobájában tölthesse az éjszakát. Csak hogy a királynő italától az ifjú most is mély álomba merült. Így Bettának nem maradt más, mint hogy szomorú sorsán keseregjen hajnalig. Reggel a királyné újra megkérdezte csúfondárosan a lánytól. Nos, elégedett vagy? Azt hiszem, megkaptad, amit akartál. Igen, fenséges asszony, felelt ő újra, és sietve elhagyta a palotát. De ahogy a kapun kilépett, elmondta az utolsó varázsigét is. Tétlenség és gondolkozás elviszi a férjed álmát.
Ekkor, mintha az égből hullott volna alá, megjelent egy aranykincses láda, melyből drága szövetek, csodás csipkék, drága kövek hullottak folyamatosan. Ahogy ezt a királyné meglátta, újra visszaparancsolta Bettát a palotába, aztán az alkú a szokásos módon folyt le közöttük. Csak hogy ezen a reggelen festett zománc kerti sétája alatt találkozott kedvenc apródjával, aki megállította őt, és ezt mondta. Uram, nem tudom, mi történhetett, de már két egymást követő éjjelen hallottam a szobádból egy leány keserves sírását, aki azt panaszolta, hogy felséged elhagyta, elfelejtette őt. Szegény egész hajnalig sírt és szólongatta fölségedet. Festett zománc erre végre gyanút fogott. Egész nap töprengett, s este, amikor a királynő borral kínálta, csak tetette, hogy fölhajtja az italt. Alig, hogy szobájába tért, és alvást cínlelve lefeküdt, belépett Betta. A szegény lány azt hitte, újra csak hiába jött, és keserves sírás közepette elpanaszolta egész történetét. A leányt, vagy hát mit is mondok, hites feleségét hallgatva festett zománc visszaemlékezett igazi esküvőjének napjára, kedves menya

Volt egyszer egy nénike, aki nagyon magányosan éldekélt egy kis házban az erdő közepén. Egy téli napon összegyűjtött egy kosár gallyat, hogy tüzet rakjon, de miközben az ágakat egymásra helyezte a tűzhely mellett, a kosár alján meglátott egy kígyócskát, aki majd megfagyott a hidegtől. Szegény kígyócska, mondta, húzódj a tűzhöz, és melegedj meg egy kicsit. Nagyon magányos vagyok, és te leszel a társam. A kígyó felmelegedett, megerősödött, ivott egy csésze tejet, melyet a néni készített neki, és ettől a naptól fogva nem hagyta el a nénit. Milyen jó és tisztelettudó, mondta mindig a néni. Te vagy öregségem áldása. Annyira meggyötört a magány, de most olyan, mintha fiam lenne. A kígyócska 7 évet élt így ott, de a 7. év végén azt mondta, kedves anyám, azt tervezem, hogy megnősülök, s a királylányát szeretném feleségül venni. Menj el oda, és mondd el ezt neki. Az asszony csöppet sem gondolkozott rajta, rögtön az udvarba ment, sikerült beszélnie a hercegnővel, és elmagyarázta neki, hogy a kígyócska fejébe vette, hogy az ő férje szeretne lenni. Térj haza, mondta a lány, és közöld vele, hogy most nem mondok se igent, se nemet. Én előbb látni akarom őt. Holnap éjjel nyitva hagyom az ablakomat, így be tud jönni a szobámba, amikor kedve tartja. Az asszony boldogan tért haza, és azt mondta a kígyónak, hogy úgy látja, a hercegnő hajlandóságot mutat iránta, de mint minden kérőt, őt is meg akarja ismerni az esküvő előtt. A kígyó annyira megörült a hírnek, hogy fújódni kezdett, fújódott, fújódott, annyira, hogy a testén a bőr széthasadt a farka végéig, s egy csodálatos ifjú lépett ki belőle, és ezt mondta. Kedves anyám, én azonnal indulok a királyi palotába. Ha nem térnék haza, kérlek, indulj keresésemre. És útra kelt. A herceg kisasszony a szobájába húzódott vissza, és az ablakot nyitva hagyta. De az éj egyre sötétebb lett, és a kérője nem jött. A leány elaludt, és egy szolgáló lány, aki bejött jó éjszakát kívánni, féltette, hogy megfázik, ezért bezárta az ablakot. Éjfélkor megérkezett a kérő, és mivel biztosra vette, hogy az ablak nyitva van, nagyot ugrott, hogy bejusson a szobába. Sajnos nagy erővel ütközött az üvegnek, és sebesülten esett vissza a földre. A zajt hallották az emberek, sőt a király is, miközben a herceg kisasszony nem hallott semmit, annyira mélyen aludt. Éppen a király ismerte fel a szegény sebesült ifjúban a szomszédos ország királynéjának a fiát, aki 7 éve tűnt el. Senki sem tudta, hogyan és miért. Óvatosan hintóba tették, hogy édesanyjához elszállítsák. Mikor a hercegnő fölkelt a következő nap reggelén, nagyon megharagudott, mert a kérője nem látogatta meg. Ez az öreg asszony guntűzött belőlem, gondolta mérgesen. Az asszony közben nagyon izgult, mert el sem tudta képzelni, hogy a kígyó fiú miért nem ment haza. A királyi palotáig futott, és kérte, hogy beszélhessen a hercegnővel. Ahogy meg

0: Látta a hercegnő, a következőket kiáltotta. Mi a csuda történt a fiaddal? Miért nem tette lehetővé, hogy megismerjem, ahogyan ígérted nekem?
1: Nem tudom, felelte az asszony. Nem jött haza.
0: És ide se jött, válaszolta mérgesen a leány. Sőt, hogy megtanult, hogy nem üzhez tréfát egy hercegnőből, figyelmeztetlek, ha 8 napon belül nem hozod elém a te kígyófiadat, levágatom a fejedet.
1: Az asszony szomorúan hagyta el az udvart, és a városba indult a fiát megkeresni. De hiába kereste, nem sikerült megtalálnia. Bolyongását egy erdőben folytatta, de a keresés itt is teljesen haszontalannak bizonyult. Mivel leszállt az éj, és már nem tudott hazatérni, kimerülve és fázva egy faodvába húzódott. Ekkor két gonosz éjszakai madár, melyek a fán ültek, beszélgetni kezdett. Az asszony fülelt, hogy hallja a szavaikat.
2: A királynő fia visszaváltozott emberré, a ráolvasás 7. éve után, mondta az egyik madár. De ismét nagyon rosszul van. Meg fog halni, és a királyné pedig meghal bánatában. És ha valaki megmentené, akadékoskodott a másik. Nem lehet, válaszolta az első. Ahhoz, hogy az összes üvegszilánk kijöjjön a sebeiből, az kellene, hogy valaki a mi zsírunkkal az egész testét bekenje. Utána a mi vérünkben kellene őt megfürözteni, hogy a sebek összeforjanak. De ezt csak mi tudjuk,
0: és mindkettő gonoszul nevetett. Az asszony ekkor az összes erejét összeszedve, melyre a kígyófia iránti szeretet miatt volt képes, kilépett a faodvából, és rádobta a válkendőjét a két boszorkánymadárra, majd elfogta őket. Képes volt rá, hogy kitekerje a nyakukat, majd a fejkendőjébe tette őket. A következő napon a királynő kastélyába ment, aki 7 év után zúzódásokkal és sebekkel borítva kapta vissza a fiát. A fiú még mindig életveszélyes állapotban volt. A királynő éjjel és nappal az ágyánál ült. Nagyon félt, hogy meghal a fia. Az asszony a szolgákkal azt üzente neki, hogy olyan orvosságot hozott, amely a fiút meggyógyítja. Rögtön a fiú szobájába kísérték, és miután a két madarat kibelezte, a zsírjukkal mindenütt bekente a herceg testét. Az üvegszilánkok csilingelve hullottak ki a sebből. Akkor az asszony a kendőjét bemártotta az éjjeli madarak vérébe, és ezzel megmosta a fiú testét, s az rögtön meggyógyult. Végre látom, imádott anyám, mondta a fiú, és megölelte az asszonyt, miközben a királynő elsápadt, és nem értett semmit. A herceg ekkor megölelte őt is, és elmondta. 7 éve beleszerettem a közeli királyság hercegnőjébe, de miközben azért mentem, hogy feleségül kérjem, áthaladtam egy erdőn, és két álnok boszorkánynak estem áldozatul, akik kígyóvá változtattak. Azt mondták, hogy 7 évig kígyó leszek, majd visszaváltozom emberré, de volt még egy feltétel. Egy emberi lényre volt szükség, aki annyira szeressen engem, mintha a fia lennék annak ellenére, hogy kígyó vagyok. És ez a kedves asszony így tett. A szegény nénire mutatott, aki sírt a meghatottságtól. Mindhárman elmentek a hercegnőhöz egy hintón, aki azt várta, hogy elteljen a 8 nap, és levágathassa az asszony fejét. De mivel még 2 sem telt el, a hóhér helyett papot hívtak, aki a két fiatalt septében megeskedte. Így nem kellett vendégeket hívni, nagy ebédet adni, ünnepséget rendezni. Mindenki 7 évet várt már, így nem akartak egy perccel sem több időt elvesztegetni. Ettől a naptól fogva mindegyikük nagyon örült az életnek. Nagy szeretetben és egyetértésben éltek. A két királyságból egy lett, és sok századon át virult békében és boldogságban.

Elhangzott Festett Zománc kampányai népmese. A kicsi kígyó abruzzói népmese. Elmondta Merc Tibor és Mór Marianna. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte Erroman Kata. A varázsdobozt hallották.

0: állatok?
1: Nálatok őrzik-e állatok az álmotok?
2: Szörcsöge kis tájából az aranyhörcsög

0: A Kaláka együttes felvételeit hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Szegényekkel ebédelt együtt Castel Gandolfóban 14. Leó pápa szombaton, írta a vatikáni média. Az ebéd a pápával kezdeményezést 2025. augusztusában indították, amikor Leó pápa az albánói egyház megye szegényeivel ebédelt. Az idei találkozót a Borgo Laudato Si központ, a Szeretett Szolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye együtt szervezte. A közel 200 kiszolgáltatott ember, köztük 35 gyermek megvendégelése előtt a pápa arról beszélt, egy másik világot építünk, a remény világát, amely fényt jelent ebben a világban, amit az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció ural. Új kezdeményezést indít Háló keresztszülő néven a Háló mozgalom, hogy anyagi okok miatt senki sem maradjon ki a Kárpát-medencei hálótábor közösségi élményéből, közölte a szervezet. A programban bárki támogathat egy résztvevőt, akár részben, akár teljes egészében, és imával vagy személyes jelenléttel is kísérheti a táborozót. A szervezők célja, hogy mindenki átélhesse a közösség erejét és a lelki feltöltődést. A tábor a Háló mozgalom egyik kiemelt közösségi eseménye, amely a Kárpát-medence különböző régióiból érkező fiatalokat, családokat és felnőtteket kapcsolja össze. A Kárpát-medencei hálótábor idén augusztus 2. és 8. között valósul meg Székelyjón. Kisebb földrengés volt Magyarországon vasárnap hajnalban Békés Csaba térségében, tájékoztatotta a katasztrófa védelem a Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium közleménye alapján. A 2,1-es magnitúdójú földrengést 4 óra 1 perckor regisztrálták. A lakossága az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de bejelentés egyelőre nem érkezett. 4 hónap 1 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte Porfirije szerb ortodox pátriárkát egy 10 évvel korábbi munkahelyi zaklatással kapcsolatos ügyben egy szlovén bíróság. A vád szerint a pátriárka még metropolitaként gyakorolt nyomást a Ljubljanai egyházközség egyik papjára, amiért az nem volt hajlandó valótlan tanúvallomással eltusolni állítólagos pénzügyi szabálytalanságokat. A szerb ortodox egyház legfelsőbb vezető testülete, a Szent Szinódus botrányosnak tartja az ítéletet, az eljárást pedig kafkai pernek nevezte, amely a testület szerint kizárólag a szerb ortodox egyház jó hírneve, intézményrendszere és méltósága, valamint személy szerint a pátriárka ellen irányult. Áradások miatt százakat kellett kimenteni az Egyesült Államok beli Missouri államban, köztük egy folyóparti gyerektábor lakóit, közölték a hatóságok szombaton. Az állam délkeleti részében fekvő nyári tábor lakóit, mintegy 200 gyereket és a személyzetet a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el, miután az áradó folyó elmosta az odavezető utakat. Missouri állam déli térségében csütörtökön és pénteken 200-300 mm csapadék hullott, ami gyors áradásokhoz, helyenként villámáradásokhoz vezetett. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhős idő várható több órás napsütéssel, főként az ország északkeleti harmadában alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az északnyugati szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik, máshogy csak zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 26 és 31 fok között alakul, de az északkeleti megyékben csupán 21-25 fok valószínű. Késő estére 17-26 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
4: 9 óra 4 perc. Trezor.
0: válogatása a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Édes hazámnak akartam szolgálni. A 125 esztendeje született Domokos Pál Péter Széchenyi díjas néprajztudós tanár, a moldvai csángó kultúra kutatójának emlékezete. Második rész.

0: Domokos Pál Péter elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a tudományos élet, sőt az egész közvélemény felfigyelt a moldvai csángókra.
1: Bartók Béla nem jutott le Moldvába, pedig, mint tudjuk, a szándéka szerint menni készült. 1938-ban volt Budapesten az Eucharisztikus Kongresszus, és ebből az alkalomból én hoztam embert neki Moldvából. Szabó Ferencet és családját, Benedek Pétert és családját, a moldvai Bákó megye trunkösségéből, a Szeret jobb partjáról Budapestre hoztam. Velünk tartott egy kászoni asszony is, Veres Istvánné. Bartókkal a Magyar Rádió stúdiójában találkoztak, s énekeltek hosszasan. Majd mesét mondtak, s minden szavukat gramofon lemezre vettük. Az egyik szolklubban rendeztek egy estet is a csánkóknak. Elvittem őket, és mikor lépek be, hát jön szembe velem a rendező, és mondja, hogy az előadáson itt lesz Albrecht főherceg is, és nem szeretné, ha a jelenlévő urakat 20 percnél hosszabb előadással untatnám, s vigyázzak a megszólítással is. Mondottam neki, hogy bízza rám a megszólítást is, az előadást is. Meg is érkezett Albrecht főherceg és Károlyi Viktorné, Széchenyi Ilona, meg Károlyi Viktor. A terem zsúfolásig tele volt a kíváncsi érdeklődőkkel. Mondanom sem kell, az előadás egész hosszúra sikerült, sokáig beszéltettem én az én moldvai magyarjaimat, hadd hallják itt Budapesten is, hogy miként tudnak ezek magyarul. Az előadás után még magam is jó hosszan beszéltem, és bizony a fenséges úrnak eszébe sem jutott hazamenni. Szóvá tettem a moldvai állapotokat, s azt, hogy ezekkel bizony foglalkozni kellene, és ismerté tenni az ország közvéleménye előtt. A fenséges úr jelezte, hogy szívesen látna egy estére vacsorára, ahol a felelős miniszterek előtt beszélnék Erdélyről. Hazamentem csíkba, és egy napon kapom a táviratot, hogy ekkor és ekkor jöjjek megtartani az előadást. Na, föl is mentem Pestre, és az állomáson várt Kovács Károly, származására kolozsvári ember, és kezembe nyom egy cédulát, hogy ezt mondanám el az esten. Hogy? Hát, ezt a szöveget. Erről nem volt szó, és mondja meg a fenséges úrnak, hogy köszönöm a megtiszteltetést, és felültem a vonatra, és hazamentem. Hogy miként magyarázta ki Kovács úr magát, az már nem is érdekelt.
0: Erdély visszatérése hatalmas változást hoz az ő életébe is.
1: Én ez időtájt az Erdély Római Katolikus Püspökség tanfelügyelője voltam, és a tanítói önsegélyző gondnoka. A kolozsvári konzul üzent, hogy menjek be hozzá. Továbbította nekem Teleki Pál és Csáki István akaratát, mely szerint új állásomat a bukaresti magyar nagykövetségen kell elfoglalnom. Azonnal megkerestem Márton Áront, aki azt mondotta, hogy itt nincs mit gondolkodni, menni kell. Feloldott és megadta a működési bizonyítványomat, én pedig elfoglaltam új állásomat. Bementem Bárdosihoz, hogy pontos utasítást adjanak a feladatomról. Ott volt nála az egyik Zicsi és Pap Gábor, és mondják a feladatot. A keleten élő magyarokat haza kell hozni. Hozzáláttam a kérdést feldolgozni, ilyen és ilyen részekre kell felosztani a kérdést, ilyen és ilyen dolgokat kell megoldani a tényleges megoldás előtt. Például szerintem elsődleges feladat lett volna számba venni az ott élő magyarok minden testi és lelki adatát, tehát vagyonát éppen úgy, mint szellemi kincseit. Ezek után Magyarországon felépíteni házaikat, s csak akkor mozdítani el őket, hogy amikor megérkeznek, a gazda megkaphassa a kapukulcsot és a telekkönyvi kivonatot a földről. Így lehetett volna új életet biztosítani számukra. Úgy képzeltem, hogy mikor mindez megvan, a nevelésükre alkalmas tanítókat kell odaállítani, hogy abból, amit ezer esztendő alatt elveszítettek, ha keveset is, de kapjanak valamit vissza. Egy szóval úgy érzem ma is, hogy fontos és komoly tervet dolgoztam ki számukra, amelyet sajnos nem tudtam megvalósítani. Az akadály a katonai vezető volt. Mint tudjuk, minden követségen van egy katonai szem. Hát itt is volt, s türelmetlenkedett, hogy lassan megy a dolog, s én ne gondolkozzam, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel, hanem csak hozzam haza őket, s ahogy lesz, úgy lesz. Ezt én nem csinálom. De hát eljöttem onnan, s csinálták, akik csinálták tovább. A terv különben az volt, hogy Bukovina öt falujának, András falva, József falva, Fogadj Isten, Isten segíts, és Hadik falva Székely lakosságát hozzuk haza, s Moldvából azt, aki jönne. de ebben már nem vettem részt. Bukaresti állásomat odahagytam, lemondtam a követségi tanácsosi állásomról, és visszatértem Kolozsvárra.
0: Az idő hősünket igazolta, de ne siessünk előre. Térjünk mi is vissza vele együtt Erdély fővárosába.
1: Itt két kinevezés is várt rám. Erdély szociális főfelügyelői posztja és a kolozsvári tanítóképző igazgatói állása. A szociális felügyelői állás miniszteri rangot jelentett akkor. Én mégis az utóbbit választottam. Én ezt nem tudom, ez a szakmám. Hóman Bálint adta a kinevezésemet, mondván, hogy boldog vagyok, hogy a munkásságodat valamivel elismerhetem. A kolozsvári képzőben sok mindent megcsináltunk, ami mintája lehetne és maradhatna a tanítóképzésnek. Többek között létrehívtunk egy énekkart, amelynek a vezetésére én hoztam fel Nagy Istvánt Csíkszeredáról, és olyan hatalmat adtam neki, az ének tanárnak én, az igazgató, hogy akkor tartott órát, amikor csak akart, s az ifjúságnak kötelező volt azon megjelennie. És bizony olyan énekkar született itt, amelyik az elsők között volt az országban.
0: Újra a munkás hétköznapok, igazi, alkotó, kultúrát teremtő munka következik. Tanít és tanul. 1943-ban summa cum laude doktorál a Kolozsvári Egyetemen néprajzból, kelet-európai történelemből és magyar irodalomból. Ám még egy rövid, 1941-ben megesett epizód összekapcsolja bukovinai csángók sorsával.
1: Egyik alkalommal érkezik egy küldönc az irodámba. Teleki Pál miniszterelnök hivat a polgármesteri hivatalba. Azonnal oda mentem. Ott volt Boncos Miklós, a belügyi államtitkár, az egyik Betlen főispán, a kolozsvári polgármester, és Németh Kálmán, a bukovinai hazajöttek, József falva plébánosa. Teleki Pál kérdezett. A keletről hazahozandó magyarokat hová telepítené? Azoknak a helye a mai székelységnek a nyugati peremén van. Székelyföldről mentek el, s ezek lennének azok a magasságviszonyok, amelyek megfelelnek az ottaniaknak. Ráadásul pedig még szélesíteni a székelység sávját Magyarország felé. Ha valami miatt oda nem lehetne, akkor hová vinné? Ez volt a második kérdése. Akkor az ország szívébe. Ott építenék nekik házakat, községeket, mert eleget voltak ezek az emberek ország szélen. Mi szólna hozzá, ha Bácskába vinnénk őket? Ez a terv rossz, válaszoltam, mert ismét határszélre kerülnének, s kezdődne az életük előről. Bácskába vitték őket a Dobrovojác, a szerb vitézek házaiba.

0: elközelgett a háború vége. A román kiugrás után a szovjet páncélosékek egyetlen ugrással érték el a Vaskapuszorost és az Alföldet.
1: Három esztendő múlva szólott a pesti rádió, hogy a hazatelepedettek szedjék a holmiukat, és menjenek az ország nyugati határa felé. Mentek szerencsétlenek, és ott járkáltak. Sok bolyongás után Bodor György, aki települési kormánybiztosnak nevezte magát, összefogta az embereket, és az állam hozzájárulásával Tolna megye völgységi járásába telepítette le őket. Bukovinából 14 ezer embert hoztak haza, 13.600 katolikust és 400 reformátust, s ehhez jött hozzá még 1.000 ember Moldvából.
0: Domonkos Pál Péter is menekül. Budapestre kerül, ahol a háború után az oktatási, majd a népjóléti minisztériumban kap állást.
1: A hadi özvegyek sorsa is rám maradt. Varró tanfolyamokat szerveztem, s apácákat alkalmaztam, akik nagy szeretettel foglalkoztak az árván maradt asszonyokkal. Az apácarend üldözött kaszt volt, foglalkoztatni nem lett volna szabad őket, de én úgy gondolkodtam, hogy ilyen parancsnak nem engedelmeskedhetem. Amikor figyelmeztetett a miniszter, azt válaszoltam, hogy kitűnő szakismerettel rendelkező emberekre van szükségem, hogy a tanfolyamok eredményt is hozzanak, s az apácák valóban kitűnően dolgozó emberek voltak. A rokkantak s hadiözvegyek után a hadiárvák sorsát kellett egyengetnem. A róluk való gondoskodást igen nagy feladatnak éreztem. Olyan tervet dolgoztam ki, amiből igazi segítséget reméltem nyerni számukra. Elhatároztam, hogy szerzek Amerikában minden hadi árvámnak egy jelképes keresztapát. Az amerikai ember fogadja el a magyar árvát keresztfiának, s adjon neki egy hónapra $3. Így egy gyermekre $36 segély jutott volna egy esztendőre. Most jut eszembe, kértem még $3 évente egy pár bakancsra, tehát évi $39 jutott egy gyermekre. Az első 1000 címre hetek alatt megkaptam a $39,000. Magam jártam el, hogy igazságosan osszák szét az országban. Másra nem mertem bízni, csak így voltam nyugodt, hogy a pénz valóban oda kerül, ahová szánták. A második 1000 keresztapa is küldte a $39,000, de amikor postáztam volna a harmadik 1000 kérést, kaptam a parancsot, hogy le kell állítani az egészet, mert ez propaganda az Egyesült Államok mellett. Egy teljes hajó rakományt is visszaküldtek, amiben 1000 és 1000 ruha érkezett a hadiárvák számára.
0: A háttérben a kommunista nyomás egyre erősebb a köztisztviselőkön. Ám aki tudja, hogy mit kell tennie, az teszi, amit kell.
1: Egy alkalommal hivatott Újhelyi Szilárd mondja nekem, hogy vezető ember nem lehet párton kívüli. És meg is fenyegetett, ha nem lépek be, azonnal B-listára vetett. Elmentem az egyházhoz, s mondtam, micsoda helyzetbe kerültem. S mondották nekem, hogy ne gondolkozzam egy percig sem a kérdésen, ha be kell lépni, hát lépjek be, mert az életemet úgy is úgy élem, ahogyan eddig, de fontos dolog, hogy azon a helyen én maradjak ott. Így léptem be a kommunista pártba, de a magam munkáját végeztem továbbra is. Egy dolgot kitűztem magam elé. Aki az én irodámba bejön, az onnan vigasztalanul ki ne menjen. Sok ember jött haza fogságból, tanítványaim is, és első útjuk hozzám vezetett. A kezüket megfogtam, okvetlenül segítettem, s próbáltam elindítani valamennyit valamilyen irányba. Mégis úgy látszik, sem a sikeres tanfolyamok, sem a $39,000, sem a gondoskodás nem felelt meg a párt követelményeinek, mert 1949-ben fegyelmit indítottak ellenem, s karácsonyi ajándékként elbocsátottak az állásomból minden igény nélkül. Tehát még nyugdíjjogosult sem voltam. A fegyelmit azért indították ellenem, mert kiderült, hogy az általam szervezett tanfolyamokon a párttörténet nem szerepelt a tanrendben. 1949 karácsonyán a kivilágítatlan budapesti utcára kerültem. Természetesen a pártból is kirúgtak.
0: Erdélyben is egyre nehezebbre fordul az idők járása. Magyarországra csak lassan szivárognak a hírek, a hívek kétségbe esett ellenállásáról, kitartásáról.
1: 1949-ben Márton Áron Bérma útját Gyimes középlokon fejezte be. Onnan indult volna a csíksomlyói búcsúba, de az állam el akarta fogadni. Amikor ezt meghallották a gyimesi csángók, előhoztak egy fehér lovat, s a püspököt arra felültették. A legények megfogták egymás kezét, és a ló körül koszorút alkottak. Igen ám, de 10 ember koszorú állta a püspököt körül, s így aztán a közelébe sem lehetett menni. Senki nem gondolhatott arra, hogy a püspöknek akármit is ártson.

0: százezer ember jött össze azon a pünkösdön. De már a következő esztendőben Csíksomjón hadgyakorlatot rendeztek. Így senki sem közelíthette meg a búcsúhelyeket. Jegyeket nem árultak a járművekre, szögekkel szórták fel az utat, hogy mindenkinek menjen el a kedve a búcsújárástól.
1: De térjünk vissza történetünkhöz. Ha Isten becsuk egy ajtót, kinyit egy másikat.
0: Állás nélkül lévén, s mert Pesten semmiféle állást nem kaptam, lementem Száráz pusztára, a moldvai telepesek pusztájára. Itt ők a németek a kitelepítettek birtokait kapták meg. Én is igényeltem egy sváb birtokot, s kaptam is a Kukker József birtokát. 8 holt föld volt lóval, tehénnel, sertéssel, s elkezdtem szántani, vetni. Szántottam, vetettem, s beszolgáltattam, tehát minden kívánságnak megfeleltem. A család Pesten maradt, körülbelül 2 éven át onnan élelmeztem őket. Semmi sem tart örökké, mert egy szép napon értem jött az ávó. Ma sem értem, miért kellett értem jönniük. Az én székelyeim között semmiféle rosszat nem tettem, segítettem őket eligazodni, tovább gyűjtöttem dalaikat, meséiket, és még egy cikket is küldtem Kodálynak, ami meg is jelent a Zenei Szemlében. A címére is emlékszem. Úrnak nagy nevezetű Emmanuel, kit így hirdetett az angyal Gábriel.
1: Ám itt sem hagyták békén. Egy koncepciós per fabrikálása közben valószínűleg rá is szemet vetettek.
0: Na de, mint mondottam, jött értem az ávó azzal, hogy én összeesküdtem, hogy kikkel nem mondták, s a szovjet hatalmat akarom megdönteni. Mondom, hogy itt, Száráz pusztán, ahol a házak száma 36 posta nincs, s itt lennék, ha ilyen szándékom lenne. De maga itt mindenkit ismer, s már hurcoltak is egyik rendőr börtönből a másikba. Leülni nem volt szabad, sétálnom kellett a megadott pontok között. A falon az elődeim neveit olvashattam szép sorban. Nagyon sokan jártak már én előttem abban a cellában. Meggyőződésem, hogy maguk sem tudták pontosan, hogy mit akarnak, mert már az összeesküvésemet sem akarták leleplezni. Mikor meguntak, az egyik főember ordítva közölte velem, hogy takarodjak, és a szeme elé ne kerüljek többé. Ez volt az elbocsátás, s én el is takarodtam.
1: A koncepciót elejtették, de aki egyszer megjárta a politikai börtönt, egy életre megbélyegzett ember lett.
0: Újra állás után jártam Pesten. 50 helyen próbálkoztam mindenütt. Egy valaki számba vett engem, és mikor kiderült, hogy engem akar segíteni, őt is elbocsátották. Egy fél évig a Dunatisza öntöző vállalatnál is dolgoztam. Ők az Alföldön mértek, csatornázás végett. A feladatom az volt, hogy egy 400 méter oldalú négyzetet kellett beírnom a földbe, s a négyzet sarkára ásnom egy követ, amit megszámoztak. Így készült aztán el a térkép. Fetik Nándorral, az egyetemi tanárral, Szalai Bélával, a volt miniszteri titkárral végeztük együtt ezt a felelősségteljes munkát. Általában Kunszent Miklósról tudtunk valami élelmet összeszedni a családnak. De ez a paradicsomi állapot is egyszer megszakadta, hogy beköszöntött az ősz. Ismét munkanélkül maradtam, én is, ők is.
1: Két pont között a legrövidebb út mindig az egyenes. A létező szocializmusban is működhetett ez a szabály.
0: Kimentem a 4. kerületben Mohunka Jánosnéhoz, a tanács oktatási osztályvezetőjéhez, mert azt hallottam, hogy mindenütt pedagógus hiány van. Mondtam neki, hogy engem büntetésből bocsátottak el, ekkor és ekkor a miniszteri tanácsosi állásomból, de tanári oklevelem is van, s ha szükség van rám, tanítanék akár elemi iskolában is. Felsoroltam az okleveleimet, hogy válasszon, melyik szakomnak látná hasznát. Így kerültem a Viola utcai általános iskolába, a felső tagozatra, fizika-matematika szakra. 1-2 év múlva ellenőrök jöttek, s hallgatták az órákat. Én hozzám is bejöttek, és nem sokára áthelyeztek a József Attila gimnáziumba, ugyancsak matematika-fizika tanárnak. Később itt átvettem az ének oktatását is. 1956-ig tanítottam itt, s akkortól a Kafka Margit gimnáziumban, s ott is maradtam nyugdíjaztatásomig.
1: A tanároknak a katedrán kellett helytállniuk.
0: Emlékszem, 1956-ban az események után az iskolában bírálni kellett a történteket. Rám is rám parancsolt az igazgató, aki akkor Kornidesz Mihály volt, gondolom a párt bizalmi embere. Bementem, beírtam az osztálykönyvet, s felálltam a katedrára, vigyázban, a gyermekek is vigyázban álltak. Egy órán keresztül egy szót sem szóltam. s amikor kicsengettek, leszálltam a katedráról, s a legények leültek.
1: Egy munkában eltöltött élet magától értetődően termi gyümölcseit.
0: Az idén 1986-ban is lett volna találkozó a volt tanítóképzős diákjaimmal Kolozsváron, de elmenni már nem tudtam. Elküldtem a Rezeda című csángó népdalokat tartalmazó könyvemet, és mindeniket dedikáltam a fiaimnak, lányaimnak. Ölel, megáld és búcsúzik édesapád, Péter bácsi. Mind a 100 könyvbe beleírtam ezt, és mindenki kezébe eljuttattam. Még ezen felül egy levelet is írtam, amelyik levél mindenkihez szól. Édes fiaim és leányaim, csak lélekben lehetek ott, de kezetekben tartjátok a betűimet, s veletek vagyok mégis. Annyit üzennék, hogy régi kor árnya felett nem búslakodom, messze jövendővel komolyan összevetem a jelent, hatok, alkotok, gyarapítok és jósolok, a haza fényre derül. Péter bácsi.

0: Ezt a levelet felolvasták, és jöttek a táviratok, a lapok s a levelek, hogy köszönik, s bíznak a szavaimban.
1: A nyugdíj egy újabb ajtót nyitott ki Domokos Pál Péter életében.
0: A nyugdíjasztadásom után kezdődött el az én igazi életem, az összegzés. Addig csak gyűjtöttem, de a kenyérkereset annyira lekötött, hogy az igazi érdemi munka még hátra volt. A jóisten mindig vezette a kezemet, mert bárhová mentem, mindig megtaláltam, amit kerestem. A szívem és a lelkiismeretem bízott meg azzal a feladattal, amit egész életemben nem szűntem meg teljesíteni. Én mindig úgy voltam, hogy nem sokat gondolkoztam, hanem ha úgy kellett, rögtön hozzáfogtam, s csináltam. Hiszek abban, hogy a sok minden apróság összeáll, s a tudást újra szét kell osztani. Mindig mindent meg kell tanítani, s arra nem gondolni, hogy ezzel a tudásom elfogy, mert amit az ember megtanított, annak az értéke ezer irányból megtetézetten kerül vissza ő hozzá. A becsületes ember célja mi lehetne más, mint küzdeni a családjáért, a közösségért, a nemzetért. Ez soha nem mondani, hanem élni kell.

Tomokos Pál Péter különös ember volt. Nem volt a manapság divatos szóval élve vezető értelmiségi, aki megmondó emberként kaviáros fogadásokon múlatta volna az életét, miközben a művészet vagy az élet értelmetlenségéről, relativitásáról értekezett volna. Nem prédikált a beteg társadalom által a közelről ismert bajairól, de minden erejével azon volt, hogy azokat, amennyire tölletelt, a lehető leggyakorlatiasabb módon gyógyítsa. Ha lehetett, kutató volt és kitűnő tanár, ha kellett, egyszerű földműves. Domokos Pál Péter egész életében arra törekedett, hogy édes hazájának szolgáljon.

0: Trezor, válogatása a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Édes hazámnak akartam szolgálni. 125 esztendeje született Domokos Pál Péter. A Széchenyi díjas néprajztudós tanár a moldvai csángó kultúra kutatójának visszaemlékezéseiből Péter Ferenc olvasott fel. A műsort Szentpáli Juhász Miklós készítette 2007-ben.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 9 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, reggeli hangulunkban Andreas Vollenweider és az Adiemus felvételeiből válogat Mári Szabó Eszter.

0: Andreas Vollenweider és az Adiemus felvételeiből válogatott a hanguló szerkesztője Mári Szabó Eszter.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit, jó napot kívánok! Szegényekkel ebédelt együtt Castel Gandolfóban 14. Leó pápa szombaton, írta a vatikáni média. Az ebéd a pápával kezdeményezést 2025. augusztusában indították, amikor Leó pápa az albánói egyház megye szegényeivel ebédelt. Az idei találkozót a Borgo Laudato Si központ, a Szeretett Szolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye együtt szervezte. A közel 200 kiszolgáltatott ember, köztük 35 gyermek megvendégelése előtt a pápa arról beszélt, egy másik világot építünk, a remény világát, amely fényt jelent ebben a világban, amit az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció ural. Új kezdeményezést indít Háló keresztszülő néven a Háló mozgalom, hogy anyagi okok miatt senki sem maradjon ki a Kárpát-medencei hálótábor közösségi élményéből, közölte a szervezet. A programban bárki támogathat egy résztvevőt, akár részben, akár teljes egészében, és imával vagy személyes jelenléttel is kísérheti a táborozót. A szervezők célja, hogy mindenki átélhesse a közösség erejét és a lelki feltöltődést. A tábor a Háló mozgalom egyik kiemelt közösségi eseménye, amely a Kárpát-medence különböző régióiból érkező fiatalokat, családokat és felnőtteket kapcsolja össze. A Kárpát-medencei hálótábor idén augusztus 2. és 8. között valósul meg Székelyón. Kisebb földrengés volt Magyarországon vasárnap hajnalban Békés Csaba térségében, tájékoztatotta a katasztrófa védelem a Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium közleménye alapján. A 2,1-es magnitúdójú földrengést 4 óra 1 perckor regisztrálták. A lakossága az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de bejelentés egyelőre nem érkezett. 4 hónap 1 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte Porfirije szerb ortodox pátriárkát egy 10 évvel korábbi munkahelyi zaklatással kapcsolatos ügyben egy szlovén bíróság. A vád szerint a pátriárka még metropolitaként gyakorolt nyomást a Ljubljanai egyházközség egyik papjára, amiért az nem volt hajlandó valótlan tanúvallomással eltusolni állítólagos pénzügyi szabálytalanságokat. A szerb ortodox egyház legfelsőbb vezető testülete, a Szent Szinódus botrányosnak tartja az ítéletet, az eljárást pedig kafkai pernek nevezte, amely a testület szerint kizárólag a szerb ortodox egyház jó hírneve, intézményrendszere és méltósága, valamint személy szerint a pátriárka ellen irányult. Áradások miatt százakat kellett kimenteni az Egyesült Államok beli Missouri államban, köztük egy folyóparti gyerektábor lakóit, közölték a hatóságok szombaton. Az állam délkeleti részében fekvő nyári tábor lakóit mintegy 200 gyereket és a személyzetet a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el, miután az áradó folyó elmosta az odavezető utakat. Missouri állam déli térségében csütörtökön és pénteken 200-300 mm csapadék hullott, ami gyors áradásokhoz, helyenként villámáradásokhoz vezetett. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhős idő várható több órás napsütéssel, főként az ország északkeleti harmadában alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 26 és 31 fok között alakul, késő estére 17-26 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk. 10 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítünk Újhartyánból, a Szent Borbála templomból. A szentmisét bemutatja Kelemen Zoltán plébániai kormányzó. Orgonán kísér Svédics Katalin.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesít ereje legyen mindnyátokkal. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves testvéreket és azokat is, akik a katolikus rádión keresztül kapcsolódnak be mai szentmise áldozatban. Világegyházunk évközi 15. vasárnapot ünnepli. Ahhoz, hogy mi is méltóképpen tudjunk ünnepelni és részt venni a szentmisén, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy Isten irgalmára mi is méltóak lehessünk. Gyónam a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és választással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te megmutatod igazságot fényét a tévejgőknek, hogy visszatalálnak a helyes útra. Add meg mindazoknak, akik a keresztény hitet vallják, hogy elutasítsák, ami ellenkezik ezzel a névvel, és törekjenek arra, ami méltó hozzá. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Így szól az Úr. Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz az én szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. A természet sóvárogva várja Isten fejének megnyilvánulását. Testvéreim, úgy gondolom, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, melynek részesei leszünk. Maga a természet is sóvárogva várja Isten fejének megnyilvánulását. A természet ugyanis múlandóságnak van alávetve, de nem önként, hanem Isten akaratából. Abban a reményben, hogy a múlandóság szolgai állapotából felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy addig az egész természet sóvárogva vágyakozik. De nem csak a természet, hanem mi magunk is, akik a lélek csíreit bensünkben hordozzuk, sóhajtozunk mi is, és várjuk a fogadott fiúság megvalósulását, testünk megváltását. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus elment hazulról, és leült a tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, hol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forron tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek van füle, hallja meg. Ekkor odamentek hozzá tanítványai, és megkérdezték. Miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben? Ő így válaszolt. Nektek adatott meg, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait, nekik ez nem adatott meg. Mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izaiás próféta jövendőlése. Halván hallottok, és mégsem értetek. Nézvén néztek, de mégsem láttok. Megkérgesedett ugyanis a népnek a szíve. Ezért fülükkel restül hallanak, szemüket behunják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és a szívükkel ne értsenek, s meg ne térjenek, hogy meggyógyíthassam őket. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, és nem látta, vágyott hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta. Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, ahhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az, ami az útszélre esett. A következő hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig, óráig. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövések közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok és a csalóka vagyon elfojtja az benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívja a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, Jézus példabeszédei azért könnyen befogadhatók és érthetőek a hallgatóság számára, és azért tudnak hatást kiváltani, mert a szereplők helyébe képzeleti magát az ember. Mai evangéliumi szakasz, amit hallottunk, nagyon egyszerű és könnyen érthető. Mindannyian be tudjuk képzelni magunkat a magvető helyébe. Abban az időben, amikor a példabeszéd elhangzott, Jézus Krisztus korában az emberek kézzel vetettek. Láttuk ezt képeken, egy embernek egy tarisznya volt az oldalán, abban voltak a vetőmagok. Kiment és elkezdte a vetőmagokat hinteni, szórni. A példabeszéd tehát megszólítja a hallgatót, bevonja az események menetébe, és ennek köszönhetően a példázat központjában találja magát. Úgy gondolom, egyikünk sem kell, hogy idegennek vagy kívülállónak érezze magát, ha megérti, hogy ez a tanítás róla szól. Minket akar átalakítani, minket akar formálni. A mi lelkünkhöz szól. A magvetőről szóló példabeszédre is igaz mindez. A történet nagyon egyszerű, fülbe mászó, úgy lehet mondani, könnyen megérthető. Magvető mindennapi munkát végzi. Elveti a földbe a magokat, amelyek egy része terméketlen talajra, útszélre, kövek vagy éppen bogácsok közé hullik. Ezek nem fognak termést hozni. És érdekes, hogy emiatt nem aggodalmaskodik feleslegesen. A magvető végzi a dolgát. Nagyon tudja, a magok nagyobb része jó földbe hull. Terméken talajra talál, és joggal reméleti, hogy bőséges termés fog majd hozni. Hiszen ő csak a dolgát végzi, és minden munkának több valószínű meg lesz az eredménye. A példabeszéd jézusi magyarázata szerint a jó mag az Isten tanítása. Az üdvözlő igazság, amit a szívébe fogad az ember, sok lelki gyümölcsöt hoz. A mag tehát Isten igéje. Krisztus és az egyház a magvető. És feltetnénk jogosan a kérdést, hogy vajon milyen talaj az én lelkem? Remélem, hogy jó talaj, vagyis befogadó. Ez a különbség a terméketlen és a termőtalaj között. Befogadja, vagy nem fogadja be. A történet nem is a magról szól annyira, hanem inkább a talajról. Isten ígét hirdetni ma sem könnyű. Miért? Mert olyan korban élünk, amely sokszor értéktelenek tartja hitet. És láthatjuk, hogy mennyi hatás ér minket. És a kereszténység sokszor hátrány szenved. És hogyan hoz termést Isten igéje az én életemben? Mindannyiunk kötelessége, hogy a mag jó talajba kerüljön. Miért? Azért, hogy bőséges termést hozzon. Ez volt a célja magvetőnek is, ezért vetette magukat, mert remélt, hogy jó termés lesz. Nézzük meg a négy talajt, hová hulltak a magok. Az első, amikor a mag az útszélre esik. És mi történik? Jönnek a madarak, és felcsipegetik. A földútra hullott magnak esélye sincs arra, hogy a föld alá kerüljön, és valahogy is kikeljen. Jézus magyarázata szerint ők azok, akik nem értik meg a tanítást. Nem értik meg, és annak a csiráját már kitépi a szívükből a gonosz. Ők valójában nem Isten szavára figyelnek, hanem a világra, a külsősségekre. Lelkesedés nagyon hamar aláhagy. Isten igéje rövid ideig él bennük. Gyerek, szoktam mondani hittanórám, olyan, mint a szalmatűz. Nagyon hamar és egyszerűen kialszik. Miért? Azért, mert nincs mi táplálja. Nincsenek gyökerek, és meg se tud fogadni. A második, amikor a mag köves és sziklás talajba esik. A sziklás és köves talaj nem éppen ideális termőföld maguk számára. Miért? Azért, mert egyértelmű, hogy nem tudnak benne gyökeret verni. Nagyon nehéz. Ez a tanítás utáni lelkesedést tükrözi. Ezekből az emberekből általában hiányzik a meggyőződés, illetve a kitartás. Hűségesnek lenni Istenhez egy életen át nagy feladat. Kitartani mellette, minden körülmények között. A harmadik pedig, amikor tövisek és bogáncsok közé esik a mag. A konkoly és a búza együtt növekszik. A jó és a rossz együtt van jelen a világban. Kettőt nem lehet külön választani. Ott van a gaz, ott van a tövis, és ott van a jó mag is. Meg kell őket hagyni, együtt nőjenek. A negyedik pedig, amikor jó földről és kiváló talajról hallunk. Az ember szíve a jó földhöz hasonlít, amelyben nincsen sem kő, sem tövis. Ahhoz, hogy valójában jó talajá tudjunk válni, szükséges, hogy rendszeresen eltávolítsuk a köveket, illetve a töviseket. Karban kell tartani lelkünk kertjét. Magakkor sokszoros termést hoz. Ezek az emberek, akik szívesen hallgatják Isten igéjét, illetve tanítását is, és Jézus boldognak mondja őket, mert meghallják a szavát, és szerintük élnek. Egyszer, amikor Jézus a tanítványokkal van, és látja a tanítvány kicsit bizonytanok, akkor Jézus a 12-höz fordul, és megkérdezi tőlük, hogy ti is el akartok menni? Itt akartok hagyni? És ekkor Simon Péter válaszol. Következőket felelte. Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mittük és megismertük, hogy te vagy az Isten szentje. Péter apostol felismerte, hogy mit jelent a mag, mit jelent a hit, az örök élet. És hogyan hoz Isten igéje termést az én életemben? Mindannyiunk kötelessége, hogy a mag jó talajba hújjon és termés hozzon. Ennek első feltétel az, hogy mi lelkünk is legyen jó talaj. És ha jó talajba hull a mag, akkor bőséges termés fog hozni. Mai evangélium üzenete az, hogy legyünk mi is magvetők. Ezt is üzeni számunkra. Legyünk Isten hűséges munkatársai. Ebben a tanévben is nagyon sok hitoktató és pap végezte el a teológiát, kapták meg a diplomát, és kezdik meg ősztől az ige hirdetést. Lehet, hogy kicsit félnek, hogy milyen talajba hull majd a tanítás, de a növekedést Isten adja. Benne kell bíznunk. Nekünk a ránk bízott feladatot kell elvégezni, és nem a talajt nézni, hogy érdemes-e vetni, vagy sem. A magvető és a példabeszédben csak végezte a munkáját. Érdekes módon nem mérte fel a terepet. Érdemes-e vetni, vagy nem. Megéri oda is szórni magot, ahol tömi valószínű nem kell ki. Ad egy esélyt. A gondviselésre bízza. A növekedést az Isten adja. A Szentírás olvasása változás hozhat az embernek az életébe. Isten igének az érése csodákra képes. Szokták mondani, Isten igéje kétélű kard. Megsebez, de meg is gyógyít. Boldog a lelkek, amiket megsebez Istennek az igéje, de még boldogabbak, akiket meg is gyógyít. Gondolj csak Szent Ferencre, vagy bármelyik nagyobb szentre. Megérintette Isten, és ettől fogva Isten szava átformálta az egész életét. Jó talajba hullott a mag. Ahhoz, hogy valójában jó talaját tudjunk válni, szükséges, hogy rendszeresen eltávolítsuk a köveket és a töviseket a lelkünkből. Lelkünk kertjét, hogy mondtam, karban kell tartani. És nem csak karban tartani, hanem gondozni is kell, hogy tudjon növekedni benne. Ha valamit kitépünk, akkor helyébe ültessünk valami szépet, és ezáltal szép lesz a kert. Hagyjuk, hogy Isten igéje átjárja lelkünket, és akkor lassan mi is meg fogunk tisztulni. Isten igéje átjárja a lelkem, és átalakít, ha hagyom, hogy munkálkodjon bennem. A kegyelem pedig csodákra képes. Hallgassuk Isten szavát figyelmesen, és akkor lelkünk termékeny talajá fog majd válni. Ne keményítsük meg a szívünket. Szív megkeményse nem vezet jóhoz. Csak jó talajba hullott mag kell ki, és hoz bőséges termést, hogy hallottuk az evangéliumban. Legyen, ami lelkünk is olyan, mint az ősszel felszántott föld, amely befogadja Isten igéjét, és bőséges termést hoz. Legyen, ami lelkünk is, termékeny talaj, amely Isten igéjének a befogadására alkalmas, és hozzunk mi is bőséges termést. A szentmise végén mi is küldetést kapunk, mint az apostolok. Menjünk és hirdessük Isten igéjét embertársaink körében. Ez a küldetéshez kérjük a mai szentmisében a mindenható, gond és erő Isten segítségét, kegyelmét és erejét, jó egészségben és bátorsággal teli szívvel tudjuk teljesíteni küldetésünket Isten dicsőségére és embertársaink üdvösségére. Amen. Most pedig mindannyian valljuk meg a Szent Háromság egy Istenbe vetett hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokrokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott van a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Szent lélekben hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, testvéreim, Krisztus az örök ige, tanítónk és példaképünk, kérjük kegyelmeit.
1: Hogy Isten igéje termékeny talajba hújjon lelkünkben, és százszoros termést hozzon. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy a kinyilatkoztatás szava minden emberhez eljusson.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Hogy Isten igéje egyesítsen minket elszakadt testvéreinkkel a szeretet egységében.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy Isten igéjét közömbössé vált embertársaink is meghallják.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Hogy szent igéd megvigasztalja a betegeket és a szenvedőket.
3: Kérünk téged.
0: Urunk Jézus Krisztus, segíts minket, hogy tanításod szívünkben jó talajra hújon és gazdag termést hozzon. aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedvesen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadj szívesen könyörgő egyházad áldozati adományait, és add, hogy életünk megszentelésére részesedjünk belőlük Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenhat örök Isten. Mert benned élünk, mozgunk és vagyunk, és földjeletünkben nem csak jóságot tapasztaljuk napról napra, hanem megkaptuk tőled az örök élet zálogát. A Szentlélek ugyanis, aki életre keltette a halálból Jézust, már elkezdte Isten működését lelkünkben, így reméljük, hogy a húsvét szent titkában állandóan részesít minket. Ezért mi is dicsőítünk minden angyal együtt, vidám lélek éneklünk, s hálás szívvel végnélkül zengünk.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványnak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy ezt innerőt állatunk és szolgálatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, ahogy Krisztus testében és vérében részesünk. Viselsz tőled, Urunk, egyházas sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Zsolt megyés püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjának boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolokkal és minden szentre együtt, akik a világ kezdet óta kedvesek voltak előtted, részesein elsünk az örök életnek, és dicsőít magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Most pedig imádkozzunk mindannyian úgy, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket. Mi Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadás után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, a kérsz és uralkodol, mindörökkön örökkén. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztőjetek ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Krisztus teste, őrizze meg engem az örök életre. Krisztus vére, őrizze meg engem az örök életre.

Könyörögjünk. Részesültünk ajándékaidban, Urunk Istenünk. Kérve kérünk, hogy vanászor megünnepeljük ezt a misztériumot, növekedjék bennünk üdvösségszerző kegyelmet, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Szeretettel és tisztelettel hirdetem a kedves híveknek a jövő heti szentmiség rendjét. Csütörtökön, pénteken és szombaton este 17:30-kor lesznek szentmisázatok. Szándékok nincsenek, akinek lenne, legyen szíves, irassa fel a sekressébe. Jövő vasárnap reggel 8:00-kor kezdődik a szentmisázat. Világegyházunk évközi 16. vasárnapot ünnepli, szentmise szándék nincsen. Továbbá hirdetem a kedves híveknek, bérmálás lesz az újhartyáni templomunkban. 2026. szeptember 13-án vasárnap 10 órakor főtisztendő Pasztenák Tamás, címzetes prépost, általános helynök úr szolgáltatja ki a bérmálás szentségét 11 fiatal számára. Imádkozzunk értük. Megköszönöm a kedves híveknek és a rádió hallgatóknak, hogy velünk együtt ünnepeltek, és kívánok mindenkinek áldott szép vasárnapot és jó pihenést. Most pedig fogadják szeretettel a szentmise befejező áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmisázat véget ért, küldetésünk van, járjunk Krisztus békében és szeretetében.

0: Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítettünk Újhartyánból, a Szent Borbála templomból. A szentmisét bemutatta Kelemen Zoltán plébániai kormányzó, orgonán kísért Svédics Katalin.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Fogadják köszönetünket anyagi támogatásukért, mely hozzájárult a mai ünnepi liturgia közvetítéséhez. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Imára hívta a híveket Ukrajnáért 14. Leó pápa. A Vatikán News azt írja, a katolikus egyházfő Paul Richard Gregory érseknek írt levelében arra kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a békéért, a családokért, valamint mindazokért, akik az ukrajnai háború miatt szenvednek. A levelet az ukrajnai latin rítusú egyház intézményei helyreállításának 35. évfordulója alkalmából küldte. A jubileumi ünnepséget július 19-én tartják a Berdicsivi Kármelhegyi Szűzanya Nemzeti Kegyhelyen, ahol Gregory érsek a pápa különleges küldöttjeként vesz részt. Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánló íveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat, írta az MTI. A választási eljárásról szóló 2013-as törvény előírja. A szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és 90 napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A 90. nap utáni első munkanapon a választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyveket a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. Augusztus 1-től javulni fog Somogy és Tolna megye autóbuszos átjárhatósága Kaposvár és Dombóvár térségében, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook oldalán. Mint rámutatott, eddig nem volt közvetlen autóbuszjárat Kaposvárról Tolnavár megye nyugati részének települései, illetve több Igal környéki Somogyi falu és Dombóvár között, amely a térség egyik legfontosabb közlekedési központja. Kiemelte, a fejlesztés része annak a törekvésnek, amelynek célja a megyehatárokból fakadó közlekedési akadályok felszámolása és az autóbuszos és vasúti közlekedés összehangolása. Az amerikai haderő újabb válaszcsapást indított iráni célpontok ellen, miután találat ért egy ciprusi zászló alatt hajózó konténerszállítót a Hormuzi szorosban, közölte az amerikai középső parancsnokság washingtoni idő szerint szombaton este. Az amerikai hadsereg közel-keletért felelős irányítási törzsének közösségi médiában megjelent közleménye tudatta, hogy washingtoni idő szerint este 7 óra 15 perckor kezdődött az újabb katonai művelet Donald Trump elnök utasítására. Elindul Sigrid Undset, Nobel-díjas norvég írónő boldoggá avatási eljárása, írta a Vatikáni Rádió közlése nyomán a Magyar Kurír. Fredrik Hansen oszlói megyéspüspök július 8-án szentmisét mutatott be a Selja szigeten lévő egykori bencés kolostor romjainál az ír származású 10. században élt Szent Szunniva emlékére, akit Nyugat-Norvégia védőszentjeként tisztelnek. A főpásztor ekkor jelentette be, hogy hamarosan megkezdődik az 1928-ban Nobel-díjjal kitüntetett írónő Sigrid Undset boldoggáavatási eljárása. A norvég püspök szerint az írónő a keresztény hit modellje, példát mutatott az erények gyakorlásában és az életszentség keresésében. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhős idő várható több órás napsütéssel, főként az ország északkeleti harmadában alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik, máshogy csak zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 26 és 31 fok között alakul, de az északkeleti megyékben csupán 21-25 fok valószínű. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunkban Szent Benedek Európa fővédő szentjének tegnapi ünnepnapja alkalmából egy olyan művet hallhatnak, amelyet az ő tiszteletére komponált a 18. században élt magyar zeneszerző Istvánffy Benedek. Nursziai Szent Benedek Olaszországban született 480 körül egy római előkelő család gyermekeként. Rómába ment tanulni, de csalódva a város erkölcsi állapotában visszavonult a világtól és remeteként kezdett élni. Tanítványokat vonzott maga köré és megalapította a Monte Cassinói kolostort, amely a nyugati szerzetesség mintaképe lett. Itt írta meg híres szabályzatát, reguláját, amely a szerzetesi élet gyakorlati és lelki útmutatója lett. Célja az volt, hogy a szerzetesek Isten szolgálatában éljenek egyensúlyban az imádság, a munka és a tanulás között. Regulája olyan időt álló, hogy ez lett a nyugati kereszténység szellemi és kulturális fejlődésének egyik alapja. Szent Benedek 1964 óta Európa védőszentje is. Összeállításunkban Istvánffy Benedek San Benedetto miséjét hallhatják, a Purcell kórust és az Orfeó zenekart Vashegyi György vezényli.

0: Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunkban részletet hallottak Istvánffy Benedek San Benedetto miséjéből. A Purcell kórust és az Orfeó zenekart Vashegyi György vezényelte.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 11 óra 30 perc. Gasztronómiai műsorunk az asztali áldás következik.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Kevés szabadidős dolog jobb annál, mint hogy elmegyünk egy megfizethető, szerethető kis kávézóba a barátainkkal vagy a családunkkal. Egy jó kávé, reggeli vagy ebéd mellett együtt vagyunk. A ráadásul prémium minőségű, finom hazai termékeket ehetünk, és ezeket még meg is vásárolhatjuk. Az még jobb. De ha ezzel leszakadó térségekben élők munkáját segítjük, az szinte tökéletes kikapcsolódás. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat működtetésével létrejött láncolat végén a Budai Fény utcai piacon lévő Fetekert kávézó van, ahol Barta Beatrix üzletvezetővel.
4: Meg kéne ismertetni az emberekkel, hogy van ilyen, és lehet vásárolni, és hogy ez nagyon jó helyettesítője egy ilyen luxus, delikát eszbe kapható termékeknek. Teljesen szerethető, vállalható termékek.
3: És Sas Gyula Leventével, a Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs munkatársával beszélgettünk.
5: A felzárkózó települések program gazdaságfejlesztés nevű elemének, aminek a Fetekert kávézó is része, és mindazok részeivé válhatnak, akik meglátogatnak bennünket. Ez mindenképp egy nagyon fontos üzenete, hogy bármennyi szenvedés, kirekesztés, esélytelenség, bukás, kereszt hordozás, és keresztre feszülés is van, mégiscsak az az üzenete, hogy van feltámadás, és mi ebben reménykedünk.
3: Nevükben is számít figyelmükre a szerkesztő Pál Amanda. Milyen élelmiszereket lehet kapni, mert most itt, amiket ettünk például most egy gombakrémlevest, heti menü van, tehát hogy mik az alapanyagok, amikből készülnek?
4: Tehát amit most kóstoltál, talán az olaj, ami a 300 településről érkezett, de a legtöbb élelmiszerben, vagy ételeinkben, menükínálatunkban, vagy az étlapon található ételekben valamit belecsempészünk a termékeinkből, hisz az lenne a legfontosabb, hogy ezeket a termékeket megismertessük a Magyarországon élő, vásárló, vagy fizetőképes emberekkel, akik érdeklődnek a hasonló termékek iránt, valamennyire tudatosak, akár abban, hogy a saját egészségüket védjék, kerülik a tartósítószert, adalékanyagot, mert ezt minden termékünkre mondhatom, hogy nélkülözik. Egyébként, hogyha vásárlásukkal támogatnák ezt az ügyet, vagy egy jó célt, akkor azt itt egyben meg is tehetik.
3: Van valami olyan, ami szívesen ajánlanám másoknak, ami számodra kedvez? Most pont a szörpökre nézek, de a hátam mögött az már általad is említett olajok található. Mi az, ami szerinted igazán jól sikerült, mert kézműves, kisüzemi prémium termékek, tehát igazából bármelyiket választhatna az ember, de mégis, hogyha meg akar velük ismerkedni, akkor mivel érdemes?
4: Szinte mindegyiket szeretem, vagy bármelyiket szívesen ajánlanám. Azt tudom, hogy melyek a legnépszerűbbek, amit azért ajánlanék szívesebben, mert tudom, hogy nagyobb eséllyel fog tetszeni. Nehéz választani. 6 féle gyümölcslé van, 100%-os gyümölcs tartalmú, nagyon népszerű, mindegyiknek alma az alapja, és nagyon népszerű a homoktövis, cékla, almalével, illetve a megylé, az egyedüli, ami 100%-os megylé, és nincs benne alma. Amiket még szívesen ajánlok, és különleges, és tényleg szokták szeretni, ezek a szendvicskrémek, csatnik, amit ha megkóstol valaki, akkor körülbelül 99%-ban vásárol is, de ha csak a polcon van, akkor nem annyira ismerik ezt az ízvilágot, vagy még nem sokan, de tényleg nagyon nagy magabiztossággal ajánlható bármelyik termék. A lekvárok közül van amúgy az én személyes kedvencem, az a vörösboros kardamonos szilva lekvár. És ami decemberben jött ki egy új paletta, megjelenésében is sokkal exkluzívabb, és az ízvilágában is mindenképpen egy különlegesebb, nem annyira ismert termékeket próbáltunk belerejteni, vagy becsomagolni, amik sok esetben inkább eszenciák, tehát hogy ez egy ilyen 65-70 grammos mennyiség fér bele egy ilyen tubusba, és csak hogy egy példát mondjak, a fekete fokhagymás mézes mézzeller eszenciával. Ezt sem találsz szerintem körülbelül sehol se egy ilyen összetételű ízesítőt, vagy tehát ez egy kiegészítő, ami bármilyen ételhez, salátához, sajtokhoz, húsokhoz kicsi mennyiségbe ízesítőként tudod enni, és tényleg bátran ajánlom. És ugyanígy tubusban van a tárkonyos ribizlilekvár. Szintén sok mindenhez ajánlunk, sajtokhoz, édességekhez, díszítésnek, és amiatt, mert tubusban van, nagyon szépen lehet vele díszíteni, akár egy túrótorta mellé a tányéron a kis pöttyöket. Én nekem az a palacsintába ízlik a legjobban, ahhoz kifejezetten nincs a leírásba ajánlata, de ott valahogy úgy jön ki az íze, ez a kicsit savanykás íze, és annyira különlegessé teszi a palacsintát, hogy percek alatt elkápráztathatsz bárkit.
3: Az, hogy most itt ülünk, és akár ilyen finomságokat kipróbálhatunk, ez egy egészen komplex programnak köszönhető, Edit. Egyfelől a fenntarthatóságra, a másfelől pedig a felzárkóztatásra fókuszál. Tehát kik azok, akik ezeket az élelmiszereket elkészítik, és hol, és hogyan egyáltalán, hogyan kerülhet mindez a földekről, a Hevesben, Ógrádban, Szabolcsban vagy a Nyírségben vannak, ide Budapestre, a Fény utcai piacra.
5: Fetekert kávézó és boltban, ahogy itt a Bea elmondta, a felzárkózó településekről érkező helyi termelésből, helyi munkaerővel előállított gasztronómiai és kézműves termékek élvezhetőek és vásárolhatók meg. Igazából a termékek a nagyon eldugott magyarországi falvaknak a meglehetősen családias hangulatú kis üzemeiben készülnek nagy gondossággal. Valóban minden egyes terméknek saját kis története van. Ahogy mik is ezek a felzárkózó települések, 2019-ben indult egy országos felzárkózást segítő program magyar máltai szeretetszolgálat koordinálásával. 20 egyházi és civil szervezet dolgozik ebben együtt. Ez egy példanélküli összefogás. A program maga, ez egy nagyon komplex program, úgy szoktuk mondani, hogy a fogantatástól a foglalkoztatásig tart. Ez egy gazdaságfejlesztési eleme ennek az egész komplex programnak, az, hogy itt lehetünk a Fetekert kávézóban és boltban. Itt a leghátrányosabb helyzetű településeken megtermelt és feldolgozott nagyon magas minőségű, már prémium termékek kaphatók, érhetők el a fővárosiak számára. A felzárkózó települések története az pedig valóban nagyon hosszú időre nyúlik vissza. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat évtizedekre visszamenőleg foglalkozott mindig a leghátrányosabb helyzetűekkel. Ebben a programban 2019-ben lépett partnerségre a magyar kormánnyal. Ugye a KSH adatai alapján kiválasztották azt a 300 hátrányos helyzetű települést, ahol úgy gondolták, hogy a teljes leszakadáshoz vezető utat még meg lehet akadályozni, persze komoly szakértői segítséggel, és ez a komoly szakértői háttér volt meg a máltaiaknál. Nagyon halmozott probléma csomagról beszélhetünk itt, ugye itt komfort nélküli házak vannak, általános iskolát be nem fejezett emberek, háromszor több gyermek születik, mint máshol. Úgyhogy igazából az, hogy ebben a programban nagyon sokan szerepet vállalnak, az azért egy közös érdek, egy össztársadalmi ügy, aminek nyilvánvalóan komoly eredménye, hatása lehet az országnak a jövőjére. 2024-ben 240 helyszínen 30 megvalósító szervezet működtette ezt a programot. Az idén 25-ben elérjük el a 300-as település számot. Igazából az egész programnak az alapja a máltaiaknak a jelenlét programja, ami az elmúlt évtizedekben már nagyon sok helyen bebizonyította az életképességét is, meg az eredményességét. Ennek az a lényege, hogy jelen vagyunk ezeken a településeken, jelen vagyunk folyamatosan segítő módon ezek mellett, az emberek mellett. Helyben felállított szociális diagnózisok alapján nézzük meg azt, hogy milyen egyedi, egyéni, közösségi beavatkozások szükségesek. Az előbb említettem ezt a kormányzati, illetve civil szervezeti együttműködést. Ez azért lényeges, mert a kormányzatnak, szereplálásnak van egy súlya, tekintélye, vannak lehetőségei, és ez nagyon szerencsés módon ötvöződik a civil szférának a rugalmasságával és a gyorsaságával, úgyhogy ilyen értelemben igyekszünk választ adni a kihívásokra.
3: Hogyan dől el, hogy most melyik településről mi érkezik, vagy kik azok, akik látják azt, hogy milyen potenciál van egy-egy településbe, a településen élő emberekbe, és hogyan lehet akár a Levente által is említett nehézségeket kiküszöbölni, tehát hogy valamikor valahogy tényleg az emberek többsége esetleg a 8 osztályt sem végezte, nem olyan körülmények közül jön, ahol a rendszeres munka, az odafigyelés és a folyamatos jelenlét a munkában az valóban az életük része lenne.
4: Ezt most ketté szedném, jó? Tehát, hogy van egy, hogy melyik településről milyen termék érkezik, ez volt az első kérdés. Tehát ez adott, ugye, hogy milyen lehetőségeink vannak, amik már készen állnak, rendelkezésre állnak, abból tudunk választani. Egyetlen egy feltétele van, hogy a 300-as településhez valahogyan kapcsolódjon. Tehát, hogy nem csak saját termék, lehet önkormányzati, egyéb szociális szövetkezetek vagy szociális vállalkozások is működtetnek adott településen, és mi azoknak a termékeit is áruljuk. Ezek teljes palettájában a automatizált üzletben találhatók meg, de az ormánsági olajtól a tarpai igazi klasszik szilvalekváron keresztül Szatmári Héden termékeit, tehát hogy tényleg nagyon színes termékek, és az, hogy hol lesz egyáltalán valamilyen üzem, talán ez volt a második kérdés, az nyilván meghatározza a helyi adottság, hogy mit érdemes ott csinálni. Van-e már esetleg egy-két olyan ember, aki látott már varrodát, lekvárfőzőt, bármi olyat, amiben érdemes elkezdeni? Találsz-e ott egy olyan vezetőt, aki nem csak szakmailag ért a szakterülethez, hanem szociálisan is annyira érzékeny, hogy tudja kezelni ezeket az embereket, akikkel dolgozni kell, és a lehető legjobbat ki tudja hozni belőlük, és ért a nyelvükön, és oda-vissza megvan egy kölcsönös tisztelet. Tehát, hogy itt is nagyon sok mindent figyelembe kell venni, nem csak az, hogy mire van éppen támogatás, hanem mivel tud hosszú távon is sikeres lenni, ami ott gyökeret verhetsz, mert több lehetőség is van arra, hogy ezek gyümölcsöző vállalkozások legyenek.
3: És honnan jött az ötlet? Tehát, hogy ez már alapvetően, amikor ez a projekt elkezdődött 2019-ben, akkor már az volt a cél, hogy előbb-utóbb ezek a termékek majd bekerüljenek egy üzletbe, és akkor forgalmazzák is őket. Tehát, hogy ez a fenntarthatósághoz, meg gondolom, hogy itt a munkahelyek fenntarthatóságához is fontos ez a láncolat.
4: Gyulajon volt az első üzem, ami élelmiszerfeldolgozással foglalkozott, és nagyon sok termékünk érkezik onnan, tehát hogy ott nem most kezdődött el egy szociális szövetkezet, akkor még hetet hét határ szociális szövetkezet, ami Mátához köthető volt egyébként, vitte ezt az üzemet. Elég jó termékeik voltak, tehát hogy már spárt is érdekelte, több mindenkit, kitelepüléseken, vásáron megjelentünk, kóstoltatni, bemutatni. Ezek azért ilyen sokkal kisebb volumenben, de azt így láttuk, hogy jó, szeretik, meg érdemes lenne valahogy összegyűjteni ezeket a termékeket. Nagyon sok helyen van nagyon sok, nagyon jó termék, ami hátrányos helyzetű településről érkezik. És általában addig még elkészülnek a termékek, vagy feláll egy üzem, betanítják az embereket, van egy üzemvezető, kijött a termék, tök jó, el kellene adni, meg kéne ismertetni az emberekkel, hogy van ilyen, és lehet vásárolni, és hogy ez nagyon jó helyet

0: kevesen jönnek be ide ebbe a Fete Kert kávézóba. Nem az a jellemző, nem az a tudatossággal jönnek be, hogy most tudatosan, most azért ülnek le jót enni, egy finom szörpöt meginni. Nem azért visznek el tőlünk egy kis textil toltartót, vagy egy húsvéti díszt, mert hogy ők bármiféle szánalomból ezeknek az embereknek juttatni szeretnének valamit, hanem ezek az emberek itt közösségbe érkeznek, közösségben vannak, velünk is, a saját társaságukkal is, és végsősoron azokkal az emberekkel, akikről ez az egész vállalkozás szól. Mi az volt a mögöttes szándékunk, ha úgy tetszik az ideológiánk ebben, hogy segítsük munkához azokat a generációkat, akik kiszorultak a foglalkoztatásból, kiestek a foglalkoztatásból, nem rendelkeztek önálló keresettel, és próbáljuk meg őket valahogy újra az önbecsülés útja felé vezetni, segíteni, tervezhető jövőkép felé segíteni ezeknek az állástalan embereknek, és ebből a törekvésből, ezekből a kis magvakból, ezekből a kis szárba szökkent növénykékből ilyen csodálatos termékek születtek, és ilyen csodálatos vállalkozás született. Mert hogy van egy jó cél, ez teljesen világos, amiről beszéltünk, hogy értelmes, becsülettel elvégzett munka után ezeknek az embereknek növeljük az önbizalmát, segítsünk ahhoz, hogy tartásuk legyen, hogy közösséget teremtsenek a maguk számára, értékes közösséget, hogy javuljon az ő, erősödjön az ő tenni akarásuk. Én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk ezen, és azt gondolom, hogy ezeknek a gyümölcseit élvezhetik azok, akik ide betérnek, mindenfajta különösebb háttérideológia nélkül, egyszerűen csak jól érzik magukat, jól érzik egymást, jól érezzük magunkat együtt, és közösségben ezekkel az emberekkel, akik igen, bizonyos szempontból támogatásra szorulnak, annak érdekében, hogy a segélyezésből fokozatosan a munka és a biztos jövedelem felé tudjanak haladni, és hogy a saját tapasztalataikon belül, a saját tanulásukkal, meg kitartással lássák azt, hogy munkával előre lehet jutni, és lehet példaképpé lenni a saját közösségük felé. Ezeknek a folyamatoknak a végtermékeit kaphatjuk itt ebben a kis kávézóban, meg a mellette lévő automata boltban, meg a mindenmentes pékségben, és fogyaszthatjuk jó ízűen, persze mindig azzal a kis háttértudattal, hogy amellett, hogy jól éreztük magunkat és egymást, közösségben voltunk rászorulókkal is, és bizony-bizony akarva-akaratlanul is segítettünk nekik.
1: Már 6 éve működik a program. Milyen tapasztalatok vannak, amiket le lehetett vonni? Beatrix?
2: Egyrészt, hogy a 6 év az nagyon rövid idő, de azért elég látványos eredmények vannak. Van rengeteg látványos, látható eredmény, ami azért önmagáért beszél. Ha még néha ilyen esetlegesnek tűnik egy-két eredmény, én szerintem nagyon sokszor csodával határos, tehát hogy tényleg rövid ez az idő. Ahhoz, hogy a munkavilágába betöltött szerepükbe értelmezhető változás történjen, az generációk szerintem.
1: Meg már tettek egy lépést a felé.
0: Számtalan helyszínen vagyunk jelen ezzel a jelenlétprogramunkkal. Nyilván amellett, hogy ezeknek az embereknek lehetőségük van egyfajta öngondoskodás felé elindulni, bizonyos mértékben saját maguk önellátásáról gondoskodni, munkahelyekhez segítjük ezeket a családokat. Ez egy nagyon erőteljes támogatás abban az értelemben, hogy megmutatja a reményteleneknek is, hogy van kiút a nyomorból és a kilátástalanságból. Ugye most a felvétel húsvétkor készül, azt gondolom, hogy ennek a jelenlét programnak, illetve ennek a gazdaság fejlesztési elemének, ennek a felzárkózó települések program gazdaságfejlesztés nevű elemének, aminek a Fete Kert kávézó is része, és mindazok részeivé válhatnak, akik meglátogatnak bennünket. Ez mindenképpen van egy nagyon fontos üzenete, hogy bármennyi szenvedés, kirekesztés, esélytelenség, bukás, kereszt hordozás, és keresztre feszülés is van, mégiscsak az az üzenete, hogy van feltámadás, és mi ebben reménykedünk.
1: Az elmúlt percekben a Fete Kert kávézóban beszélgettünk Barta Beatrix üzletvezetővel és Sas Gyula Leventével, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs munkatársával. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Pál Amanda.

Veszeli Ernő és Horgas Eszter felvételeit hallották. Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése is keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Szegényekkel ebédelt együtt Castel Gandolfóban 14. Leó pápa szombaton, írta a vatikáni média. Az ebéd a pápával kezdeményezést 2025. augusztusában indították, amikor Leó pápa az albanói egyházmegye szegényeivel ebédelt. Az idei találkozót a Borgo Laudato Si központ, a szeretett szolgálat dikasztériuma és a római egyházmegye együtt szervezte. A közel 200 kiszolgáltatott ember, köztük 35 gyermek megvendégelése előtt a pápa arról beszélt, egy másik világot építünk, a remény világát, amely fényt jelent ebben a világban, amit az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció ural. Életpéldájával és tanításával szíveket formál, közösségeket épít, és ma is kereső embereket vezet el az életigéjéhez, Krisztushoz, hangsúlyozta Szent Benedek ünnepén Tihanyban Mihály Jeromos perjel. A Tihanyi Bencés apátság közlése szerint Európa védőszentjének, a nyugati szerzetesség atyának ünnepére megérkeztek a Szent Benedek zarándoklat résztvevői is, akik idén több mint 100-an járták végig a Győrt, Pannonhalmát, Bakony Bélt és Tihanyt összekötő zarándokutat. A Szent Misén a Tihanyi Bencés apátság elöljárója kiemelte, évről évre azért ünnepeljük a Szent Pátriárkát, hogy közben járjon mindazokért, akik az evangélium szerinti élet útját keresik. Idén is közös hálaadó szentmisére hívják a jubiláns házaspárokat a győri székesegyházban, írta a Magyar Kurír. A jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséjét szeptember 5-én szombaton tartják a győri Nagyboldogasszony székesegyházban azok számára, akik idén ünneplik szentségi házasságkötésük 5., 10., 15. vagy ennél is nagyobb évfordulóját. Regisztrálni augusztus 10-ig lehet a plébániákon. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között, tájékoztatta a szervezet pénteken az MTI-t. Azt írták, az eseményre mintegy 300, elsősorban középiskolai tanárt várnak. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpóra közösségeiből is érkeznek, így az Amerikai Egyesült Államokból, Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. Karbantartási és felújítási munkákat végez a MÁV Rákospalota Újpest állomáson július 20-áig, emiatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon, tájékoztatta a vasúttársaság közleményben az MTI-t. A 150 millió forintba kerülő karbantartást a MÁV saját forrásból finanszírozza. A szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsere program első állomása. A MÁV Inform közleménye szerint a Rákospalota Újpest állomáson zajló karbantartás idején az S70-esek közül több járat kimarad, a nemzetközi vonatok pár perccel később érkeznek, éjszakánként a nyugati pályaudvar és Dunakeszi között pótlóbusz közlekedik. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhős idő várható több órás napsütéssel, főként az ország északkeleti harmadában alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik, máshogy csak zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 26 és 31 fok között alakul, de az északkeleti megyékben csupán 21-25 fok valószínű. Késő estére 17-26 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus elment hazúról, és leült a Genezáreti tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott, az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek füle van a hallásra, hallja meg. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 13. fejezetéből az 1-től a 9. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

Leó pápa a római egyházmegye által támogatott rászorulókkal ebédelt. 14. Leó levelében imára hív Ukrajna békéjéért. Raffaello loggiák a Vatikánban 5 év alatt restaurálják a remek művet.

0: Leó pápa a római egyházmegye által támogatott rászorulókkal ebédelt. 14. Leó a római egyházmegye támogatásával 200 rászoruló emberrel, köztük 35 gyermekkel találkozott a Borgo Laudato Si-ben, a Castel Gandolfói pápai villa kertjében, a befogadás és a testvériség egy délutánjára. Az együttlét azt jelenti, hogy egy más világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció által széttört valósággal, és arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanságokait.
1: Sono venuto senza discorso, però con fame.
0: Beszéd nélkül jöttem, de éhesen. A Borgo Laudato Si-t keretező nagy fák hűvös menedéke alatt, a Castel Gandolfói pápai villa kertjében, ahol a természet a béke és a nyugalom terét tükrözi, 14. Leó pápa július 11-én szombaton együtt ebédelt közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel, akiket a római egyházmegye támogat. Míg a nyári hőség arra ösztönöz minket, hogy egyetlen falatot se hagyjunk a megrakott asztalokon, a pápa az áldás és a testvériségben megélt nap kezdete előtt mondott rövid köszöntőjében egy másik, mélyebb éhségre hívta fel a figyelmet.
1: Con fame di autentica carità, con fame per una chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti.
0: A hiteles szeretet utáni éhség egy olyan egyház utáni éhség, amely valóban tudja, hogyan nyissa ki kapuit, hogyan fogadjon be és köszöntsön mindenkit, ahol szeretet van mindenki iránt, és ahol senki sem ellenség, ahol mindannyian tudjuk, hogyan tapasztaljuk meg a kiengesztelődést, a megbocsátást és a békét. Először Fabio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium helyettes titkára és a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója, Baldo Reina bíboros, a római egyházmegye helynöke, és Luis Marín de San Martín érsek, a szeretetszolgálati dikasztérium prefektusa üdvözölte a jelenlévőket. Ezt követően Leó pápa emelkedett szóra, és a hídépítő Pontifex címet illetően ezt a kifejezést fejtette ki. Egy kép, amely ma már nem csak rá vonatkozik, hanem azokra is kiterjed, akik bár rászorultak, de egy asztalhoz ülnek vele.
1: Noi oggi vorremmo anche fare un ponte con tutti voi, con le vostre famiglie e con la società nella quale vogliamo vivere.
0: És ma szeretnénk hidat építeni mindannyiótokkal, a családotokkal és a társadalommal, amelyben élni akarunk, fogalmazott 14. Leó. Egy olyan társadalom, amely igazságot gyakorol, felszámolja a szegénység okait, az igazságtalanságot és mindent, ami még mindig a becstelenséget táplálja a világon. Lényegében ez az egyház, amely lenni akarunk. Leó pápa ezután köszönetet mondott a kezdeményezés megszervezéséért a felelősöknek, hangsúlyozva az együttlét értékét és a találkozás szellemét egy asztal körül, ahol Jézus mindig jelen van.
1: Stiamo veramente construendo un mondo diverso, un mondo di speranza, un mondo che è luce in medio a questo mondo tante volte, questa realtà tante volte proprio rotto dalla violenza, dall'odio, dalla discriminazione.
0: Valóban egy más világot építünk, a remény világát, egy olyan világot, amely fény e világ közepén. Sokszor ezt a valóságot, sokszor ezt a világot valóban megtöri az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció, állapította meg 14. Leó. A pápa beszéde végén mindenkit együttműködésre buzdított, hogy igazságot, békét és szeretetet hozó egyház legyen. A közös ételek megáldása után köszöntötte a jelenlévőket, majd asztalhoz ült azokkal a rászorulókkal, akik eljöttek a Borgo Laudato Si-be, hogy vele töltsenek egy délutánt. 14. Leó levelében imára hív Ukrajna békéjéért. Paul Richard Geleger érsek, a pápa különleges küldöttje, részt vesz az ukrajnai latin rítusú egyház struktúrái helyreállításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken. A pápa az érseknek címzett levelében felidézi az egyház 20. századi üldöztetését, és imákat sürget a békéért, a családokért és mindazokért, akik a háború miatt szenvednek. 14. Leó imára szólít fel minden hívőért, élőért és elhunytért, akik az ukrajnai háború brutalitása miatt szenvednek vagy szenvedtek. Arra is buzdítja a hívőket, hogy könyörögjenek Istenhez a világ és a családok békéjéért. Ezek a központi témái a pápa levelének, amelyet Paul Richard Gallagher érseknek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkárnak írt, akit különleges követének nevezett ki az ukrajnai latin rítusú egyház struktúrái helyreállításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekre. A rendezvényekre július 19-én kerül sor a Berdicsivi Kármel-hegyi szűzanya nemzeti kegyhelyen Ukrajnában. A kinevezést az Osservatore Romano vatikáni napilap jelentette be június 20-án. A pápai misszióban részt vesz Andrzej Legovic prelátus, a lvivi érsek magántitkára, valamint Pavlo Komiák atya, a Lucki egyházmegye kancellárja is. A latinul írt levélben 14. Leó felidézi 9. Gergely pápa 1234-ben a mai Ukrajna területén élő latin rítusú papságnak és híveknek küldött levelének szavait. Ebben Gergely pápa azt írta, hogy az egyház különleges jóindulatot tanúsít, odaadó és alázatos gyermekei iránt, és azért, nehogy gonosz emberek támadásai zaklassák őket, anyai gondoskodásával védelmezi őket. A hit iránti buzgalommal és odaadással telve bástyát emeltek Isten neve imádásának terjedése védelmében, és emiatt gyakran elszenvedtek zaklatást, bántalmazást és fosztogatást a keresztény hit üldözőitől, akik állandóan csapdákat állítottak nekik. Leó pápa levelében felidézi, hogy az azt követő évszázadokban a katolikus papság és hívek azon a vidéken erőteljes tanúságot tettek a hitről, a történelem számos eseménye közepette, különösen a 20. században, amikor a II. Világháború után Ukrajna a szovjet ideológia ihlette rezsim befolyása alá került. Abban az időszakban a katolikus egyházat a régióban kegyetlen üldöztetésnek vetették alá, amelyet a polgári hatóságok szerveztek és hajtottak végre, és amelynek célja az volt, hogy teljesen kiirtsák az egyházat a nép körében. A pápa megjegyzi, hogy ezt követően az ukrajnai egyházi közösség új életre kelt és megújult növekedésre lelt, és most intézményei helyreállításának 35. évfordulóját ünnepli, Szent II. János Pál ukrajnai apostoli útjának 25. évfordulójával együtt. 14. Leó pápa a Gallagher érseket különleges küldöttjévé nevezte ki, és megbízta a Berdicsivi nemzeti szentélyben tervezett liturgikus szertartások vezetésével. Arra kéri, hogy imádkozzon minden ukrán hívőért, élőért és elhunytért, akik súlyosan szenvednek a háború brutalitása miatt. Leó pápa arra is kéri Gallagher érseket, bátorítsa az ünnepségeken résztvevőket, hogy könyörögjenek a békéért, a világ és a családok érdekében, és maradjanak szilárdak Isten parancsolataihoz való hűségükben.
2: Raffaello lodzsák a Vatikánban. 5 év alatt restaurálják a remek művet. Bemutatták a Vatikáni Múzeumban az apostoli palota második lodzsájának keleti szárny restaurálási tervét. Több mint 20 restaurátor fog dolgozni az 1300 négyzetméternyi díszített felületen. Kulcsfontosságú átmenet az antik és a kortárs között, fogalmazott Barbara Jatta igazgató. 5 évig több mint 20 szakember munkájához lesz szükség ahhoz, hogy a híres Raffaello bibliájaként ismert freskóciklus újra a régi pompájában ragyogjon. A beavatkozás a reneszánsz egyik legfontosabb művét érinti majd, amelyet az isteni festő és tanítványai 1517 és 1519 között alkottak 10. Leó pápa megbízásából. Raffaellót az isteni Raffaellónak nevezték. Rendkívül rövid élete utolsó 12 esztendejét a Vatikánnak és a pápák szolgálatának szentelte, mondta el a vatikáni médiának Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója. A lodzsák a stancákkal együtt az urbinói születésű művész egyik legkiválóbb örökségét alkotják. Értékük azonban túlmutat a művészet történeten. A lodzsák átvezetik az ókori Róma kultúráját és civilizációját a mi reneszánszunkba, és aztán a lodzsáknak köszönhetően az évszázadokon át napjainkig. Kulcsfontosságú átmenetet jelentenek az antik és a kortárs között. Bíborosok, főpapok és a pápához tartó vizitáló nagykövetek jártak ezeken a nyitott folyosókon, melyeket a legnagyobb európai művészek csodáltak és utánoztak. A lodzsák ma is tovább élnek a Vatikáni Államtitkárság belső hivatalain keresztül, és ez a sajátos funkció különösen kényessé teszi a restaurálási műveletet. Az apostoli palota második emeletén található, és a Szent Damazusz udvarra néző lodzsa 65 méter hosszú, 13 oszlop közre oszlik, amely az Ó és az Új Szövetség jeleneteit ábrázolja, valamint az ókori művészet ihlette úgynevezett groteszkek és tukkók díszítik. Ezeket Néró római császár aranypalotája a Domus Aurea ihlette, amelyet a 15. század végén fedeztek föl, és a kor művészeihez hasonlóan Raffaellóra is nagy hatással volt. A restaurálásra azért van szükség, mert az elmúlt években az állagromlás helyenként kritikussá vált. Észrevettünk néhány állagmegőrzési problémát, ami még fennáll és tovább romlik, fejtette ki Paolo Violini, a Vatikáni Múzeum festmény és faanyag restauráló műhelyének vezetője. A restaurátor szerint a klímaváltozás hatásai okozhatták a károsodást, ami elősegítette a korábbi karbantartási műveletekkor használt anyagok zsugorodását, ezzel a festékréteg újabb leválását idézve elő. Ezért van szükség organikus beavatkozásra, amit egy másfél éves tanulmányozás és kísérleti projekt előzött meg, ami segített meghatározni a módszert és az operatív eljárást. A lodzsa állapotára a környezet sajátos mikroklímája is hatással van. Az 1813 és 14 között Antonio Canova felügyelete alatt elhelyezett üvegtáblák megóvták a falfestményeket az időjárás viszontagságaitól, melyeknek ki voltak téve, ugyanakkor visszafogták a szellőzést, ami kedvezett a párásodásnak. A Raffaello és műhely által használt technikai kivitelezés sérülékenysége tehát egy komoly beavatkozást tett szükségessé. A projekt elindítása előtt a hatodik oszlop közben kísérleti célú restaurálást végeztek két szakaszban, 2019 és 2024 között. Az ott tapasztaltak lehetővé tették, hogy meghatározzák a leghatékonyabb módszert az egész lodzsa restaurálására. A felület megfigyelése során száraz tisztítási módszert kellett választanunk, hogy így megőrizzük a kényes eredeti festék rétegeket és azok labilis maradványait, magyarázta Violini. Erre az igényre kiválóan válaszolt a lézertechnológia. Egy sor tesztet követően a restaurátorok az aktív szálrendszert választották, mely különösen jól alkalmazható és képes biztosítani a tisztítási művelet gondos ellenőrzését. A munkát a Vatikáni Múzeum több mint 20 restaurátora végzi majd. Együttműködik a 15. és 16. századi művészeti részleg, a Tudományos Kutatási Kabinet és az Állagmegóvási Hivatal. A restaurálási munkaterület sajátossága helyszínből is fakad. A lodzsák nem egy hagyományos múzeumi térben helyezkednek el ugyanis, hanem élő környezetnek számítanak, amelyen át naponta közlekednek az államtitkárság dolgozói az apostoli palota életének szívében. Ezeket a tereket naponta látogatják azok, akik az államtitkárságon dolgoznak, és maga a pápa is, aki a felsőbb szinten lakik, az összes hivatalig. Türelemmel kell viselniük majd azt a 20 embert, aki a folyosó elég nagy részét elfoglalja majd. A festett felületek helyreállításán túl egy új világító berendezést szerelnek be, továbbá 97 több rétegű üvegtáblát, melyek képesek kiszűrni az ultraibolya sugarakat, csökkentik a bejövő hőt, és ezzel hozzájárulnak a lodzsák jövőbeli megóvásához. A projekt megvalósításához alapvetően fontos volt a Vatikáni Múzeum művészeti támogatóinak, a Világműemléki Alapnak és a Steven A. Schwarzman Alapítványnak a hozzájárulása. Az egyedülállóan szép kulturális remek művek megérdemlik a támogatást, nyilatkozta mecénásként és filantrópként ismert Steven Schwarzman amerikai üzletember. Tudtam, mennyire szépek a lodzsák, és hogy az idő és a légköri tényezők mennyire elhomályosították szépségüket. Amikor felkértek, hogy járuljak hozzá, azonnal elfogadtam. Hát nem volna fantasztikus látni szinte azt, hogy milyen volt, amikor Raffaello és műhelye megfestették? És éppen ez fog történni. A cél az, hogy visszaadják a jövő nemzedékeknek a vatikáni művészeti örökség egyik legjelentősebb helyét. Azt sem zárják ki, hogy rendkívüli módon megnyissák a nagy közönség előtt. Dolgozunk rajta a helyszín érzékenységének megfelelően, mondta el Barbara Jatta. Nyilván a tudósoknak, a restauráló iskoláknak fontos megosztani egy didaktikai projekttel nem csak egy csodálatos helyet, hanem egy olyan metodológiát is, amit más helyeken is használhatnak és alkalmazhatnak. Lehetővé tesszük a szakértőknek és tudósoknak a látogatásokat, ahogy az utolsó ítélet rendkívüli karbantartásánál tettük. Ez a küldetésünk, megőrizni és megosztani, és ez az, amit tovább akarunk folytatni. Benedict de Montlore, a Világműemléki Alap elnöke kiemelte, hogy Raffaello lodzsája a világ egyik legfontosabb és legkényesebb művészeti komplexuma, olyan hely, amelyben megmutatkozik a reneszánsz egész kreatív ambíciója, Raffaello és műhelyének géniusza. A munkálatok befejezése után a restaurálás nem csak fontos állapotmegóvási eredményt jelent majd. Ahogy a Vatikáni Múzeum aláhúzta, a munkaterület alkalmat nyújt majd a képzésre, a kutatásra, a szakértelem megosztására, a kulturális örökség egyre hatékonyabb megóvásának távlatában. A program speciális képzési tevékenységet kínál a különböző országokból érkező kulturális örökség megóvásával foglalkozó szakembereknek, így a restaurálási munkaterület nemzetközi műhelyé alakul a szaktudás átadására. A projekt egy szélesebb nemzetközi kezdeményezésbe illeszkedik. Raffaello öröksége, a Vatikán és azon túl, ami a restaurálás mellett képzést, digitális dokumentációt és ismeretterjesztést kínál. A lodzsa helyreállítására 5,5 millió dollárt különítettek el, míg a Világműemléki Alap és a Steven A. Schwarzman Alapítvány összesen több mint 14,2 millió dollárt mozgósít a kulturális örökség megóvására és továbbadására.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
4: A Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
3: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsajasunkban a Fakutya zenekar, a Bokros zenekar, Zolnai Sára és zenekara, valamint Tímár Sára felvételeit hallhatják.

0: a Fakutya zenekar, a Bokros zenekar, Zolna és Árai zenekara, valamint Tímár Sára felvételeit hallották mai Gózsajasunkban.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit, jó napot kívánok! Folytatódnak a restaurálási munkálatok, bezárták a Bélapát falvi apátsági templomot, írta meg a Magyar Kurír. Az Egri Főegyház megye közleményben tudatta, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapát falvi apátsági templom, a látogatóközpont és a múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. A Bükk-hegység nyugati oldalán a Bélkőhegy lábánál 1232-ben épült létesítmény, hazánk egyedüli épségben megmaradt román stílusú ciszterci apátsága. A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templom rekonstrukciós munkálatait 2022-ben kezdték meg. Adj nekünk békét, ezzel a címmel tartják a Pueri Cantores Magyar Szövetség első nemzetközi kórus találkozóját Gödöllőn, július 10-e és 13-a között, írja a Magyar Kurír. A premontrei apátsággal közös kezdeményezés fő célja a szeretet hirdetése és a béke előmozdítása az emberek és nemzetek között, közös éneklés és imádság révén. A találkozón 17 különböző ifjúsági kórus gyűlik össze közös vesperásra, szentmisére és békeimára. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel szombaton. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Intenzív pályakarbantartási munkálatok zajlanak a Dombóvár-Komló vasútvonalon annak érdekében, hogy augusztus 1-től ismét menetrend szerint közlekedhessenek a személyvonatok Komló és Dombóvár között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, a 47-es számú vasútvonalon a személyszállítás 2023-ban megszűnt, most azonban újra visszakapja a vasúti kapcsolatát a térség. Felújítják a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcai útátjárót július 13-ától 27-éig, ezért hétfőtől több villamos közlekedése is módosul, közölte a Budapesti Közlekedési Központ az MT-vel. Közleményük szerint a felújítás miatt módosul több villamos közlekedése, a villamosok helyett Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között 17-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik. A francia lakosság több mint egyharmadát a legmagasabb szintű riasztási szint érintette vasárnap az újabb hőhullám miatt, és egyre nagyobb területekre terjedtek ki az erdőtüzek országszerte. A francia meteorológiai szolgálat a 96-ból 37 megyére adott ki vörös riasztást, amely mintegy 26 millió embert érint, de az ország többi részén is másodfokú narancsszínű riasztás van érvényben. Két hónapon belül ez a harmadik tartós hőhullám az országban. Július 5-én ért el az országot, és várhatóan július 15-éig kitart, jelezte a francia meteorológiai szolgálat. Végül a várható hazai időjárásról. Gomoly felhős idő várható több órás napsütéssel, főként az ország északkeleti harmadában alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 26 és 31 fok között alakul, de az északkeleti megyékben csupán 21-25 fok valószínű. Késő estére 17-26 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében. Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban először az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunkat hallják Farkas Erzsébet szerkesztésében. Ezután a Remény hírnökei című műsorunkkal jelentkezünk. Végül pedig a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Berecz Renáta.
1: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
4: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Csúszdáné Vaszil Erzsébettel Rudabányán találkoztam, és milyen ételeket is említhetünk meg, amelyek erre a településre és erre a városra jellemzőek.
5: El kell, hogy mondjam, hogy én a régi időbe mentem vissza, amikor az első világháború, illetve a második világháború idején azért nem volt nagyon gazdag a családi kassa. És akkoriban nagyon munkaigényes, de egyszerű, laktatós ételeket főztek, mindaz mellett, hogy a bányásznak meg kellett az, most azt mondjuk, hogy energia, kellett az erő. Régen így mondták. És arra emlékszem, hogy szóval azt mondták mindig a családok anyukái, hogy krumpli, liszt, zsír, szalonna mindig legyen a háznál. És azokból ők százfélét tudtak csinálni.
4: Akkor találékony asszonyok
5: voltak.
4: Nagyon
5: találékonyak voltak. El tudnám mondani a következőt, amikor meggyúrták a tésztát. Ezt most már még a mostani tévés adásban se látok ilyet. Meggyúrták a tésztát, és akkor feltekerték a szépen kerekre sikárolt tésztát, a sikálóra. Végig tekerték, meghúzták egyszer, akkor az szétbomlott, meghúzták kétszer. Körülbelül ilyen 5-6 centis volt a hosszú tészta, amit a sikálóról így levarázsoltak.
4: Vagyis levágtak.
5: Levágták, és letették a sikáló, alatta még egyszer elvágtak. És ezt a hosszú, széles tésztát a masinán, amit már ugye akkor nem nagyon tüzeltek, hanem csak ilyen parázs volt, megpirítgatták a két oldala.
4: A sparheten?
5: A sparheten. Amikor ez már jól volt, akkor egy nagy tálba beletördelték, és sok vízbe, sós vízbe kifőzték. Ez a pirított laska tészta került az asztalra, hogyha volt szalonna, akkor a szalonna zsír, a tepertője, túró, vagy hogyha a gyerekek is szerettek volna, akkor mák vagy egy kis dió, mert azért azt még megtermelték itt-ottamot, és ez ilyen kis csemege volt. Ezt mesélték, hogy megcsinálták a paprikás krumplit nagyon vastag hagymás alappal, mintha pörköltet csináltak volna. A krumplit is abba vágták bele, nagyon megfőszerezték, fölengedték vízzel, és a kockára vágott házi gyúrt tésztát belerakták, és azzal együtt főzték tovább. Na most ehhez nagyon jól illett, hát ha volt egy kis kolbászka, azért kolbászkarikával meghajintották, és a savanyú káposzta, mert azt minden házba elkészítették. Ó, de micsoda finom volt az a birsalmával megtelített. Na jó, mindjárt. És akkor ez is egy ilyen nagyon laktatós valami volt.
4: Akkor ebből volt energiájuk a bányászoknak, igen, ha ilyen ételeket, igen, fogyasztottak.
5: De jelzem, egy-egy kis malacot mindenki nevelt, és akkor még mangalicák voltak, a göndörszőrű mangalica. Apám ugye szegény fogságban volt, anyukám ónodról hozta a vállán a malacot gyalog. Itt-ott felvette egy-egy szekerész, és hazahozta. Ugye egy kis kukorica mindig más földjét megkapálva jutott kukorica. Mentünk az erdőbe makkot szedni. Ez a olyan szépen kigömbölyödött, úgyhogy azt mondom, majdnem minden háznál volt egy malacka, és még el kell majd mondanom, igaz, hogy nem egészen ide tartozik, hogy nem kellett gondoskodni orról, mert a bányászházakhoz tartozott melléképület, elől volt a szén, meg a fa, háta mögött volt a kucu, meg a tyúk. És mindenki foglalkozott ilyennekkel, talán Nem rívókált senki, hanem tette a dolgát. Mentünk kalát szedni a mezőbe, mikor már behordták a kereszteket. És akkor 2-3 hétig jó volt a tyúknak az a kaja, amit összeszedtünk, a kalászkákat.
6: Mármint azokat a kereszteket, amelyek a learatott búzák voltak,
5: azt már
6: ugye?
5: Elvitték, és csak a maradékot szedhettük össze. Soha nem mentünk közelébe se a keresztnek. Szóval annyira, mert ugye úgy voltunk nevelve, hogy Isten mindenütt lát, és valahogy ez a vallás az erkölcsöt is nagyon megerősítette bennünk. Még akkor el akarom mondani, ha netalán a gyerekeknek ugye krumplipüré azért az elkerült. Na meg a zsámiska. Édesei. Én most is csináltam magamnak egyszer. Az pedig azért volt jó, mert ugye kukoricának vannak olyan nyomelemei, ami tartós. És megfőzték az anyukák ezt a zsámiskát. Ez ilyen kukoricalisztből van. Kiterítették a tányérra. Hát volt olyan gyerek, aki hideg tejjel szerette, felöntve, és volt olyan, aki lekvárral. És az apukáknak kipirították a szalonnát, és a szalonnazsír, meg a kakastarii szalonna hozta meg az étvágyat ehhez. Na most visszatérve a krumplinak, ha megmaradt, ugye a kockára megfőzött krumpli, összetörték, és óvatosan, nem sok vízzel, szórtak bele lisztet, meg fűszereket. És ez volt a ganca. Vagy valahol úgy is hívták, hogy cinke. De azt meg kellett főzni, hogy a lisztet nem érezzük. Hoztam egy kis kóstolót, majd meg szeretném kínálni.
6: Tetszett készülni, nem csak szavakkal, hanem igen, étellel is a mai gasztronómiai műsorra.
5: Igen, a dolog. És na, ez egy nagyon jó kis kaja volt, úgymond, meg amikor azt a tésztát csinálták, hogy a megfőzött krumplit, meg liszt, meg tojás, és akkor ebből csinálták a gombócot, vagy a angyalbögyörőt.
6: Vagy a nudlit, ugye más
5: a nudlit, igen. És hát ezt is. Na most az apukám az nagyon szerette a gombócot jutúróval. De a jutúrót is összetörték krumplival, és felfűszerezte az anyukám, és akkor hát ő nem is csinált inkább ilyen laposra. És akkor ugye hát a zsömlemorzsa az azért volt, és nagyon finom volt. De a papámnak annak mindig egyen meg. Mindig a jutúrós volt a kedvence. Úgyhogy ezek ilyen nagyon egyszerű, na de azért volt vele munka, hogy úgy mondjuk, tehát az, úgy szoktam mondani, hogy nagyon jó kaja volt, de munkaigényesek voltak ezek az ennivalók.
6: És ha már kedvencet tetszik említeni, akkor önnek volt-e, van-e kedvence, kedvenc étele?
5: A régi időkből a mocskos tészta, a lekváros tészta. Mert érdekes módon a mérnök lányoknál jártam én a barátnőimhez, engem mindenütt elfogadtak. Ők lerakták, az ő anyukája lerakta a tésztát, rá a lekvárt, rá a tésztát, és akkor a tetejét egy kicsit cukorra.
6: Milyen lekvárt?
5: Szilva lekvár. Az az igazi. Az csak azzal igazi. És ők ilyen rakott tésztát tettek. Mi meg összekavarta az anyukám, és akkor azt emlegette, hogy szórta rá cukrot, és nem értem föl még az asztal, csak kapaszkodtam. Úgy, édesanyutám, jó tessék, ne csutlozni, ha én asszon lennék, az egész csutat lázolnám. Akkor mondja anyukám is, mit tenni rá holnap. Na mindegy. Szóval mindig azt mondta az anyukám, lehet, hogy azért lettem én a skorbútba, mert kilopkodtam a kockacukrot, mert azért már volt olyan időszak, pedig magunk voltunk még akkor, de megakadt a kockacukor is, és a kis zsebemet teleraktam, és jól megettem. Meg a zöld szilvát, hogy nem lett semmi bajunk. A barátnőmet fel kellett tolni a kisfára, mert kicsit ő dodi volt, felmásztunk a fára, pedig elég alacsony volt az ága, leszedtük a zöld szilvát, mikor már jó nagy volt, biztos megettünk 10-12-t, és nem lett semmi bajunk. Igaz, hogy vittük a zsíros deszkát a kiskosárba, úgy mentünk kirándulni, hogy a fára ültünk. Miért volt nekünk az olyan nagyszerű, de az volt. Úgyhogy hát a szilvalekvárt azt mindig főzték az anyukák. Még azt is megcsinálták, hogy Vasilkáné, mikor főzöd? Ekkor, a másik akkor. Na azt, hát azt látni kellett. Mert mindenütt voltak gyerekek. Mindig hagytak benne a mamák, az üsbe főzték. Mindig üsbe. Vittük a kanalat, lögdöstük egymást, hogy kinek több jutott. Hát az egy olyan élmény volt, vagy mikor a kukoricát fosztották a nagyok, és mi meg hancúroztunk a csuhéba. A lányok a szépeket félretették, olyan gyönyörű táskákat fontak belőle, én is tudom, a fiúk csináltak ilyen szögekkel kivert formát, és akkor arra rakták rá.
6: Az volt a sablon.
5: Az volt a sablon. Mindent meg tudtak csinálni belőle, szóval mindent hasznosítottak. És valahogy olyan megértéssel voltak a szomszédok. Anyukám elment a mezőre, átszólt a szomszédnének, tessék már ránézni a gyerekekre. Jól van, Bözsikém, csak menjen. És akkor a néni nagyon aranyos volt. Székely tantennak hívtuk, Annuska volt a neve, mint kiderült. Ő hegedülni tudott. Leültetett minket, mint a verebeket a lócára. Adott nekünk mindenkinek egy darab lekváros kenyeret, és hegedült. Tessék elképzelni. Hogy honnan volt ilyen pedagógiai vénája, neki csak egy gyereke volt, az úgy már nagyfiú volt. Nem tudom.
6: De... Akkor a délutáni menzához még volt hegedű szó
5: még
6: is.
5: Az is volt időnként, úgyhogy ott a szomszédság olyan nagyon megértő, nagyon családias. Én mondom, én nagyon boldogan emlékszem vissza, pedig nem volt gazdagság. Mert ugye a fenyőfa az borókafa volt. Elvitt a nővérem a szomszédba, addig még megjött a Jézuska, letérdepeltünk, imádkoztunk, és csodálkozva néztük, hogy kis ruha van, most is tudom, sötétkék, kis anyagból, babavonal, ki volt, nagy öltösekkel díszítve, a nőveremnek bordó, a fiútestvéremnek kis nadrág, az mind éjszaka várta az anyukám. Szóval ő egy angyal volt. Lánykorában nagyon jó helyeken szolgált, sok mindent megtanult, dzsemet, hát ki tudott, hát lekvár tudtak, de dzsemet. Ormoson a tanácsosnál, itt az orvosnál volt szolgáló, de én arra nagyon büszke vagyok, mert nagyon szerették és megbecsülték, és sok mindent megtanult ő, legyen meg a szívét. Úgyhogy ő egy csoda angyal volt nekünk, rengeteg verset írtam hozzá meg róla, meg amikor a nagyapám itt hagyta a bányát, elment Királykútra cselédnek. A nagymamám sírt. Józsi, mit csináltál? Miért kellett neked eljönni onnan, meg minden? Egy műszakot nem írt be, neki Hutmán. Bement az igazgatóhoz, de nagyon tisztességes volt. Azt mondja, ide figyeljen, Lőrinc, én elhiszem, hogy magának egy műszakja több. De ha én most magának azt megadom, annak a főhutmánnak örökre tönkreteszem a tekintélyét. Ugye megérti maga értelmese, tudott írni, olvasni, hogy nem tehetem. Megértettem, méltóságos igazgató úr, de akkor elment. És akkor az anyukámnak annyi volt a szerencséje, hogy ott volt, az uraság feltartott egy iskolát, egy tanítónőt fizetett, és a tanítónéni az anyukámat nagyon sokszor elkérte nagymamámtól, hogy aludjon nála. És ott voltak könyvek. És az én anyukám egy nagyon érdeklődő valaki volt, beleolvasott a könyvekbe, mondott olyat, amit én nem tudtam 20 évesen, hogy a pipiske, ugye, míg a lovak mentek, ugye, akkor a pipiske ott, az a pacsirta. Mondom, anyu, nem igaz, nézd meg a könyvedet, fiam. Anyu, honnan tudod te ezt, hogy a pipiskének nevezett madár az a pacsirta? Meg ilyeneket, meg sok mindent, úgyhogy minket azért ő az nagy szeretet, meg hát ugye a vallás az azért nálunk jelen volt, és valószínű, hogy az segített át. Nem voltunk követelőzőek, nem voltunk elégedetlenek. De nem csak mi, az akkori gyerekek, de én tudom, már voltunk nyolcadikosok, jöttek utánunk a fiúk, mentünk októberi áldatosságra, vagy húsvét előtt keresztutat kellett olvasni, és jöttek utánunk a fiúk, és nagyon jó úttörők voltunk. És azt írtam a könyvembe, hogy azok voltak a nagyon jó úttörők, akik jártak hittanra meg a templomba. Érdekes. Tehát az a lelki feltöltődés, az mindenki hordta magába. Nem volt az iskolában se ilyen kellemetlen rendetlenkedés meg ilyenek.

0: Beszéljünk még az ízekről, a rudabányai ízekről és ételekről.
1: Hát, tessék ide figyelni, feltételezem, hogy ami itt megjelent, a környéken is. Tehát nagyon sokan szerették a gerslit, mert ugye a töltött káposztát is, hát nem rizssel, hanem gerslivel. Volt olyan leves. Csináltak egy ilyen kis rántásos alapot, és nem tésztát tettek bele, hanem ezt, meg esetleg savanyú káposztát. Ez ilyen jó kis savanykás leves volt, különösen nyáron, mikor meleg volt. De én úgy gondolom, hogy ezt nem csak Rudabányán, hanem itt az ilyen egyszerű népek körében biztos, hogy jelen voltak ezek az én általam elmondott étkek. És hát ugye a disznótoros hurka kolbász idején ugye megint a savanyú káposzta kapta a főszerepet, és hát ugye akkor lesütötték a kolbászt, hozzátették a káposztát, aztán együtt, és akkor ez egy ilyen kolbászos savanyú káposztás, most hogy mondanánk?
0: Székelykáposzta.
1: Vagy disznótoros, igen.
0: Ezek az ételek mind a mai napig élnek.
1: Igen.
0: Készítik még. Legalábbis az idősebb emberek, az idősebb korosztályúak.
1: Azt a pirított tésztát nem.
0: Azt már nem.
1: Azt már nem. Erről nem is hallottam. Sőt, már nagyon kevés helyen a paprikás krumpli tésztával, vagy nokedlivel. Tetszik érteni? Beleszaggatták a nokedlit.
0: Régen így készítették, és most is így készítik?
1: Van, aki igen.
0: És az a laska tészta, az gondolom egy egyszerű tészta volt. El tudjuk mondani azt a receptjét?
1: Hogyne. 3-4 marék liszt, abba mindig azt mondták, hogy 3-4 marék liszt, annyi tojás, és a tojás héjába mérték a vizet. Nem sokat. Meg egy kis sót. És akkor ezzel addig gyúrták, még teljesen kisimult a tészta. Mondjuk akkor csináltak belőle 2 vagy 3 ilyen kis gombockát, és kerekre sikárolták. Kerekre, de az olyan kerek volt, mintha a mérnökök mérték volna ki. És akkor azt pörgették föl a sikálóra. Akkoriban én nem láttam ilyen vastag sikálót, hanem ilyen hosszú vég, nekem is olyan van, és arra fölpörgették, és még egyet, el ne felejtsek. Ugye dagasztották a kenyeret. Nagyanyámnak ott volt a kemence. No de amikor szépen berakták a szakajtóba, szakajtóba tették a ruhát, és abba a tésztát, és abba szépen megkelt hagyták. Lapát be a befűtött kemencébe, mikor megsült ez a piros pozsgás, hát az az mese. Kenyér, akkor azt kiszedték, és a maradék tésztát elsikálták. Hát most a pizza. Hát akkor nem pizza volt, mert ez kenyértészta, tehát ez kimondottan kenyérlángosnak is hívták. Jó nagyra kisikálták, lehet, hogy direkt úgy dagasztották, mert a kenyértésztába krumplit is tettek ám. Na, akkor ez volt a másik nagy csemege, mert ezt megkenték zsírral, vagy tejföllel. Hát a sajtot azt nem nagyon ismerték még akkor, de túrót igen, tejfölös túróval, sóval, vagy éppen jutúróval, és megsütötték. Vagy akkor tették rá, amikor már félig megsült a tészta, és akkor ezt ilyen cikkekre vágták, mint most a pizzát.
0: És kovászos kenyerek voltak ezek?
1: Kovászok, igen. Egyik sütésből mindig maradt kovász. Tehát maga a tészta. Félretették, semmi baja nem volt. Anyukám egy hétre mindig 2 nagy, meg Erzsikének egy kis cipót sütött. És itt volt a pékház, sokáig élt, mert nem mindenkinek volt kemencéje. És akkor bekötötték a batyulóba, aki erős volt, az 2 is vitt, mi csak 1-1, és mielőtt betették a tésztát ebbe a ruhába, ott volt a név, fordítva. Tehát a név az lefelé nézett, abba tették a kenyeret. Mikor az kifordította a pék, a tetején volt a név. Úgy sült meg a kenyér. És akkor mentünk érte, hát hiába mondta anyukám, hogy azért ne csipkedjétek ki, hát mondjuk annyi tisztesség volt bennünk, hogy a kis cipót kezdtük el csipkedni, mire hazaértünk, a fele biztos nem volt meg. De írom a könyvembe, hogy valószínű, hogy azoknak a kenyereknek az íze, a zamata, az a foszlós, az azért volt olyan, mert abban benne volt az izzadság erő, amivel kidagasztották. Annak nincs párja. Leírtam azt is, hogy milyen sütés volt a kenyérsütés, milyen nagy szám volt az. És mivel a nagymamám ízületes volt, anyukám nekik is tagasztott. Azt ott sütöttük, a miénket el kellett vinni a pékházba. Nagyon sokan. És az egyik nagybátyám volt, hát ilyen elfűrészelt óriás volt, de egy nagyon jó pék volt ő, és hatalmas nagy kondérekben, akkor már volt ez az áramos keverő, de ők formázták meg a kenyeret, és ugye két kemence volt, és abban hosszú lapáttal tették be, és amikor itt ment a harc, innen lőttek Kelecsénytől a németek, onnan meg az oroszok, mint az eső, ő meg a barátjával sütötte a kenyeret a népnek. És volt olyan, hogy itt úgynevezett kiserdő, oda bevágott az ágyúgolyó, még sokáig ott volt a sebe az erdőbe. Hát a jóisten megvitte őket, mert nem túl messze volt a pékházattól a kiserdőtől, de őket megkímélte.
0: Megemlítettünk egy könyvet, a könyvet itt tartom a kezemben, ez az ön munkája, Csúsz Dáné, Vasszíj Erzsébet, Igaz történetek Rudabányáról című könyv, amely az ön munkája, az egyik munkája, és amelyben akkor ilyen gasztronómiai történeteket is olvashatunk.
1: Azokat csak úgy érintve, mert én azoknak állítottam ebbe emléket, akik itt Rudabányán nagyon sokat tettek az emberekért, vagy a jóisten olyan tehetséggel áldotta meg őket, hogy nagyon sokra vitték, és a szorgalmukkal lettek még nagyok. Itt van olyan bácsi, aki atomfizikus lett. És a 60-as években még ugye akkor még a vasfüggön létezett, kiment Amerikába, és tele redével le van fényképezve. Ő az egyik. De én nagyon büszke vagyok. A Matányi Józsi bácsi az pedig népi zenekart, nem cigányzeneket, népi zenekart működtetett. Ő írta az összhangzattant a tagjainak, és a barátai voltak az ő tagjai, és hát akkor még gyönyörű volt a május éjszakai szerenád, és ment a csapatával, és adta a szerenádot, aki kérte. Hát ez a régi gyönyörű romantika, ami még létezett. Aztán itt van egy Nyíri Erzsike, aki népdalénekes lett, az anyukája nem akart elengedni, férhez kell menni, kislányom, de sikeres népdalénekes lett. A Nyíri Erzsike, ő is Rudabányának a szülöttje.
0: Szóval összetetszett gyűjteni azokat a személyeket, akik büszkeségei a városnak.
1: Igen, egy bajom van, hogy az iskolás gyerekek ezeket nem ismerik. Ez a bácsi, aki patikus volt, 64 évig gyakorolta a gyógyszerészeti mivoltját, és akkoriban még nem volt olyan, hogy ügyelet, meg hát hova mentünk volna? Mentünk ő hozzá. Karácsony, új év, éjszaka, hajnalba, Dr. Sulek Gyula, de soha nem használta a doktorátusát, de egy tüneményes ember volt.
0: Sokoldalúságát az is bizonyítja, hogy novellákat, verseket is ír. Hát akkor most gasztronómiai műsorunkat fejezzük be egy ön által írt verssel.
1: Bányász élet. Kín a napsugár és szellősi magat. Lenn a bánya mélyén vak sötétség fogad. Sötétség, forróság, hol a bányász dolgozik, mint Szent János bogár, csak lámpájuk világít. Egyre melegebb van, megtörli homlokát, lekerült már róla ingés munkás kabát. Nem éhes, úgy érzi, de szomja nagyon gyötri. Kulacsból, kannából a vizet hörpöli. Nem adja könnyen Rudahegye kincsét, lapát, fúró nyelet töri meg tenyerét. Az izma megfeszül, gyöngyözik homloka, arcán, izzadt testén megül az érc pora. Robajjal zuhan le a nagy kő áradat. Veszély van, recseg az ácsolat. Most nem hagyhatja őt el a jó szerencséje. Isten lánya, szentborbál a kezében az élete. Sötét van, dübörgés, de tudja, hol a társa. Alig egy perc alatt már a karját fogja, egymást fogva futnak, rohannak kifelé, menekülnek onnan, ahol egy nagy veszély. Ám másnap reggel mégis indulnak a mélybe, bíznak egymásba, meg a jó szerencsébe. Így köszöntik egymást, reggel van vagy este. Jó szerencsét, pajtás! Bánya volt élete!
0: Az elmúlt percekben Csúsz Dáné Vasszíj Erzsébettel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban Jászfény Szarúra látogatunk. A 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát mutatjuk be. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
3: A Szent Gellér díj aranyfokozatával tüntették ki Lovászné Török Magdolnát, a Jászfényszarúi 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját. Vele beszélgetünk.
4: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy ellátogattam ide önökhöz, hogy a tanév elején önt Ternyák Csaba érsek úr a Szent Gellért díj aranyfokozatával tüntette ki. Ehhez így a beszélgetés elején gratulálok önnek.
5: Köszönöm szépen.
4: Arra szeretném kérni, hogy ebben a beszélgetésben mutassuk be a településnek ezt az iskoláját, ahogy már itt korábban elhangzott, de majd rá fogunk térni. Ezen a településen Jászfényszarún egy általános iskola található, 2015 óta katolikus iskola. Ön már korábban is itt tanított, dolgozott ebben az intézményben. Jelenleg hány diák jár ide, milyen az iskolának az infrastruktúrája?
5: Az iskolában dolgozom már 1987 óta, tanítóként, vezetőhelyettesként és most főigazgatóként. 2015 óta egyházi iskolaként működünk. Körülbelül 450 tanulónk van, 60 dolgozónk, és van művészeti iskolánk is 4 művészeti ággal, néptánc, zeneművészet, annak a népzene és a klasszikus zenei változata is, képzés, iparművészet és színjátszó tanszakunk. Nagy hagyománya volt már Jászfényszarún a művészeteknek, mind színjátszás, mind képzőművészet terén, és tavaly ünnepeltük a művészeti iskola 25 éves évfordulóját. Az iskolánk pedig a 10 éves évfordulóját ünnepelte tavaly, tehát tavaly a jubileumok éve volt. Egyetlen iskolaként minden olyan gyermeket felveszünk az iskolába, aki itt él, itt született, itt él, de azért vannak néhányan a környező településekről is tanítványaink.
4: Ahogy a honlapot néztem és készültem az interjúra, hogy láttam, hogy van nagy iskola, kis iskola, igen. Hogyan oszlanak meg a diákok?
5: Igen, tehát két épületben tanítunk. Mi úgy nevezzük, hogy kis iskola, ott az 1-3-ig korosztály tanulhat, és ott van a művészeti iskola bázisa is. A nagy iskolában pedig 4-8-ig tanulnak a gyerekek.
4: És hogyan látja az évek, évtizedek alatt, hogy jó ez a diákoknak, hogy ők ott a kicsit ilyen burokban élhetnek, tanulhatnak?
5: Mi azt gondoljuk, hogy bár a szükség hozta, ezt így nem férünk el egy épületben, mégis azt gondolom, hogy ez így nagyon jó, mert való igaz, hogy tényleg ott egy kis óvóvédő környezetben, burokban élnek, ráadásul a bölcsőde és az óvoda is mellette van, és az udvarokból áttekinthető egyik helyről a másikra, és még akár a szeretett óvónénit, vagy bölcsőde Dajka nénit is láthatják, és ott ők nagyobb biztonságban vannak, hiszen hasonlókorú gyerekek. Ott még azért szelídebbek, játszósabbak, nagyon szép játszó udvar van nekik, ahol jól érezhetik magukat a szünetben, és felső tagozatra, amikor jönnek, már negyedik, még mindig alsó tagozat, de az azért jó, mert a tanítónéniükkel együtt jönnek át ebbe az iskolába, és ott még mindig ott van a tanítónéni, a kis tyúkanyó, aki még óvja, vigyázza őket, és így próbáljuk őket fokozatosan a nagyok közé, a nagyobb bacskák közé bevezetni, és amikor a tanítónéni elengedi a kezüket, és átveszi a felsős tanárnéni, tanárbácsi, akkor már nagyon szépen megszokták az itteni szokásrendet is.
4: Itt beszélgetünk az igazgató irodába, és hogy kinézek az ablakon, látom, hogy épül egy épület, már ön elmondta nekem, hogy ebből tornaterem is lesz.
5: Igen, egy multifunkcionális sportcsarnok épül itt közvetlen mellettünk, és mivel egy tornatermünk van mindkét épületben egy-egy, az öttestevelés órát csak úgy tudjuk megoldani, hogy szinte 2 vagy 3 osztálynak is kell, hogy összeszoruljon egy tornaterembe, ami nem éppen ideális, és régóta vágytunk már arra, hogy egy nagyobb tornatermünk vagy egy sportcsarnokunk lehessen, és ez az álom most megvalósult, hosszú évek tervező munkája után most úgy tűnik, hogy decemberben átadásra kerül egy nagy tornacsarnok, ahol mi iskolások reggeltől délután 4 óráig használhatjuk testnevelés órákra és egyéb sportfoglalkozásokra, valamint iskolai rendezvényekre is akár.
4: Ennek a tanévnek a mottója az volt, hogy legyetek a remény zarándokai. Ternyák érsek úr minden évben választ egy mottót. Hogyan valósították meg ebben a tanévben ezt a mottót?
5: Idei tanév mottója Szent Év gondolatát vitte tovább. Iskolánkban az év kezdetén igyekeztünk a diákok vizuális érdeklődését is megcélozni, és fali újságon, illetve osztálytermekben is megjelenítettük tanévünk mottóját. Ez által a gyerekek folyamatosan találkoznak az év minden napján. Én úgy gondolom, hogy az életünk maga is egy zarándokút, minden nap egy lépés a szeretet ösvényén, Isten ránk vonatkozó terve felé. Ezt az életformát igyekszünk kialakítani a ránk bízottakban, minden találkozásunkkor. És hogy milyen is ez az odafelé vezető út, hogy hogyan próbáltuk ebben az évben szervezni, ami már eddig történt, például októberben Máriával együtt 24 órás rózsafüzér imádságot szerveztünk a templomban. Sokan voltunk bízva abban, hogy Isten szeretete több szívet is megérint. Erre az eseményre nem csak iskolánk diákjai, hanem szülők és egyéb városlakó, gondozási központ lakói is részt vettek és feladatot vállaltak. Adventben reggeli gondolatokkal és közös énekléssel indítjuk a napot, mind a kisiskolában, mind a nagyiskolában, Jézus születésére készülve. És minden ilyen alkalomkor advent időszakában ellátogatunk az idősek otthonába is, ahol pásztorjátékot, betlehemes játékot, karácsonyi énekeket szoktunk előadni kis ajándékkal kedveskedve, tehát a reményt Jézus születésének hírüladását az idősekhez is el szoktuk vinni. Nagybőjben, a lelki napon egy-egy keresztet szoktunk felkeresni, amelyet megtisztítunk, kereszt történetét szoktuk a gyerekekkel megismertetni, és az odafelé vezető úton egyéb feladatokat szoktunk a gyerekeknek adni. Az egyik munkatársunk az elmúlt évben részt vett az El Camino zarándok úton, és éppen a napokban tartott erről egy élménybeszámolót képekkel prezentálva. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak óriási élmény volt, szinte vele együtt éltük át, amit ő ott megtapasztalt, gyerekek hitoktatók vezetésével Szent Kuti zarándoklatra, amely már hosszú évek óta hagyomány intézményünkben. Azelőtt is zarándokoltunk, amikor még nem voltunk katolikus iskola, azóta pedig minden évben hívjuk a gyerekeket is, felnőttekkel együtt. Ez mintegy 60 kilométer szokott lenni, két nap szoktuk teljesíteni, és hát ez egy óriási élmény, amikor Szent Kúton várnak bennünket az atyák, és köszöntenek, és a hosszú kétnapos gyaloglás után kicsordul a könny a szemünkből, és hát nyilván a megkoronázása a vasárnapi Szent Mise. Most is így lesz majd ez.
4: Nagyon fontos az, hogy a gyermekeket ugye megszólítsuk. Az iskolának, egy katolikus iskolának feladata az oktatás mellett a nevelés is, a hitre nevelés, tulajdonképpen hitre, szeretetre való nevelés. A gyermekeket milyen módon tudják bevonzani a templomba, ezen kívül még milyen lelki programokat szerveznek?
5: A tiszteletre, a becsületes viselkedésre, a szeretetre szeretnénk a gyerekeket minden nap hívni és megmutatni, és iskolánkban kötelező szentmise az a tanít és a tanévzáró, mi ott szoktuk megnyitni és lezárni a tanévet, egyben tanítő és tanévzáró ünnepség, és ugyanúgy, mint a Egerben is el szoktunk menni. Ez az egyik része, és a másik, hívjuk a gyerekeket évfolyam misékre. Ezt szépen beosztjuk egész évre, és akkor évfolyamonként várjuk, hívjuk a gyerekeket, amelyre a szülőket is szoktuk elvárni. A kicsiket még talán jobban elkísérik a szülők, nagyobb bacskák már jönnek egyedül is, bár nagyon szeretnénk, hogyha a szülők is mind többen részt vennének ezeken az eseményeken, és ezt nyilván jutalmazzuk, amikor ők eljönnek oda, és nagy örömmel látjuk őket. Részt szoktak venni az anyáknap ünnepséget, például iskolán gyerekei adják a templomban. Most is megtörtént ez, és nagyon sok szülő, nagyszülő, keresztszülő volt jelen, nagyon megható kis műsorral készültek. Aztán karácsonykor a betlehemi pásztorjátékot is mi szoktuk biztosítani. Ezt évfolyam szinten minden évben megvan, hogy mikor, melyik évfolyam, mivel szokott készülni. Húsvét előtt nagy pénteken a pedagógusok szokták a keresztutat vezetni, járni. Egyébként minden héten a péntekenként iskolánk tanulói szokták ezt megtenni, szintén várva szülőket, nagyszülőket, egyéb hívő katolikusokat a templomban. Aztán szoktunk rajzkiállításokat szervezni, azon részt venni. Szeptemberben van ugye a Szent Gellért ünnepén a pedagógusoknak szokott Gábor atya szentmisét bemutatni, ott pedig előtte mindig egy előadás, egy olyan előadás szokta megelőzni, amely gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak egyaránt szól. Volt már nálunk például Pécsi Rita is, de volt már nálunk pap, szerzetes, akit nagyon szívesen hívtunk és hallgattunk, és tudott útravalót adni nekünk, valamint ezekre az alkalmakra, a Szent Gellért napra szoktak a gyerekek. Legóból például templomépítőversenyt szerveztünk, vagy rajzkiállítást rendeztünk. Aztán karácsonykor, ami gyermekeink által készített karácsonyfadíszek szoktak a templomban, a fenyőfákon megjelenni. Aztán pedagógusok szoktunk egy sátrat vállalni nálunk, még így ünnepeljük az Úr sátrát, egyet vállalunk pedagógusok, és akkor azt mi szoktuk feldíszíteni virágokkal, arra nem csak pedagógusok, hanem néha-néha gyerekek is el szoktak jönni.
4: Fontos az ugye, hogy elvessük a magot, aztán majd kiderül, hogy mikor szökken szárba az a mag, és lehet, hogy nem a mi generációnk, az önök generációja fog ebből aratni, de nagyon fontos az, hogy igen, hogy a gyerekeket tényleg neveljük, tanítsuk a szépre, a jóra, és én biztos vagyok benne, hogy ezek, amiket így gyerekkorukban kapnak, magvakat, biztos vagyok, hogy idővel, amikor kell, akkor eszükbe fog jutni az az impulzus.

elnyerte a Teremtésvédőiskola címet, és igyekszünk azóta is ennek a programnak, ennek a címnek megfelelni, és úgy szervezni a programokat. Csak néhányat említek, mert nagyon sok van, amelyet megvalósítunk. Például európai autómentes napot hirdetünk a gyerekeknek, ne füstölj, gurulj címszóval, és kérjük a gyerekeket ezen a napon, nem csak a gyerekeket, a pedagógusokat is, lehetőleg kerékpárral vagy gyalog érkezzenek, hiszen Jászfényszaru kisváros, nincs olyan nagy távolság, hogy ne lehetne így megközelíteni. Aztán az iskola udvarának és környékének szépítése is feladatunk. Virágokat ültetünk, szemetet szedünk, gerebjézünk, kapálunk, növényeket nyestünk, falevelet gyűjtünk össze, és ezt nagyon szívesen tesszük, igazán szép mind a külső, mind a belső udvarunk. Aztán adománygyűjtő akciókat szervezünk, minden évben szervezünk a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítványnak rengeteg-rengeteg kutya élelmet, vagy egyéb kutyápolási eszközöket gyűjtenek össze a gyerekek, amelyeket nagyon szívesen adományozzuk ennek a menhelynek, itt Jászfényszarumban az egyik telephelye. Aztán Állatok Világnapján kisállat szépségversenyt rendezünk. Ez szerintem az egyik legaranyosabb rendezvényünk, amikor hozzák a gyerekek az otthon lévő kis állataikat, és nem csak cicára és kutyára kell gondolni, hanem mivel vidéki kisváros vagyunk, itt akár a kecske, a nyuszi, de a teknősbéka, a gyík, minden egyéb, amely kedvence a gyerekeknek, és hát mindannyian megcsodálhatjuk, és gyönyörű gyerekállat fotók készülnek róluk, nagyon szeretjük. Aztán van olyan napunk, hogy a földünkért, címszóval zöld pólónap, amikor is mindenkinek zöld pólóban kell megjelenni, és csodálatos közös képek születnek, ezzel is felhívva a figyelmet arra, hogy a földünk megmaradásáért nagyon sokat kell tennünk, és a gondolkozásmódunkat igazán átgondolni szükséges. Téli madáretetés folyamatosan zajlik, minden évben gyerekek hozzák az ereséget a madáretetőkbe, rengeteg van kitéve az iskola a környékén, kívül is, meg belül is, mindkét intézményben, és ez a gyerekek feladata, hogy ellássák a szükséges ereségekkel. Aztán betlehemkészítő pályázaton mi is részt veszünk mindig, és ezeket a betlehemeket pedig újrahasznosított anyagokból kívánjuk mindig elkészítetni. Ez megmozgatja ugyan a gyerekek fantáziáját is, de azt gondoljuk, hogy a szülőknek is nagyon nagy kihívás, és az ötletük, hát ez határtalan, tehát csodálkozunk mindig, hogy mindig-mindig tudnak újabb és újabb ötletekkel meglepni bennünket. Aztán volt már olyan is, hogy medvenap, amikor hozd el a plüsspackódat, és ez mint egy játékos formában jönnek a gyerekek, és akkor megmutatják éppen az alvók is állatukat. Aztán hát a Vízvilágnapra projekt elmaradhatatlan, itt csapatversenyek, egyéni versenyek, kiállítások, plakátkészítések zajlanak, tehát minden oldalról igyekszünk megragadni a lehetőséget arra, hogy bemutassuk, hogy ez milyen nagyon fontos, hogy óvjuk, védjük és vigyázzuk a vízünket, mert hát tudjuk, hogy egyre kevesebb áll rendelkezésre. Aztán az iskola előtt virágokat ültetünk a kőedényekbe. Ezt a Jászfényszaru városától szoktuk a virágokat kapni, és azokkal díszítjük a környezetet. Aztán szoktunk földnapján fát ültetni, ez minden évben a nyolcadikosok feladata, és mint egy emlékül itt marad az ő fájuk az iskola udvarán. Aztán szoktunk újrahasznosított kiállítást, most is épp itt a folyosón látható egy robotkiállítás, de nem csak robotokkal, hanem más egyéb olyan dísztárgyakat is szoktunk a gyerekekkel készíteni, amelyek az újrahasznosítás fontosságára hívják fel a figyelmet. És szoktunk a temetőben menni minden év tavaszán takarítani a kápolnát, a templomot, és a környékét, és magát a temetőt rendbe szoktuk tenni, kívül-belül nagyon sok szemetet, nagyon sok falevelet szoktunk összeszedni, és azt gondolom, hogy ez is szülő-gyerek-pedagógus hármas egységében valósul meg. Nagyon fontos egyébként azt hangsúlyozni, talán az elején kellett volna mondanom, hogy számomra az nagyon fontos dolog, hogy ez a hármas egység működjön. Tehát diák, szülő és pedagógus, mert bármelyik láncem hiányzik, anélkül nem megy. Bár mit is szeretnénk, hogyha nem kapunk mellé támogatást szülőktől, akkor az mit sem ér. És ez azt gondolom, hogy nálunk itt Jászfényszarun nagyon jól működik. Kis település vagyunk, szinte mindenkit ismerünk, szülőket is. Nagyon sokan már, mondhatom a koromnál fogva, hogy tanítványaink voltak, és élő a kapcsolatunk.
Tehát a kisiskolába például bármikor mehetnek, mikor viszik a

0: gyerekeket, mert a kicsiket még viszik, mindig van lehetőség arra, hogy a tanítónénivel megbeszéljék, amit úgy gondolnak, hogy meg kell említeni. A nagyiskolában vannak fogadóórák, nyílt napok mindkét helyen, de nem csak ekkor, hanem bármikor is rendelkezésre állunk a szülőknek. Szoktam a szülőknek ilyen szemkerülést tartani, amin mindig kérem, hogy ne másütt halljuk meg, hogy esetleg valamivel problémájuk van, vagy szeretnének valamit jelezni, amit úgy gondoljuk, hogy mi elmentünk mellette, és nem tulajdonítottunk neki nagy jelentőséget, vagy éppen nagyot tulajdonítottunk, és nem kellett volna, és arra biztatom mindig őket, hogy őszintén mondják el a véleményüket. Az sosem baj, hogyha őszinték és egyenesek vagyunk egymással, mert mi is abból tanulunk, mi sem vagyunk tévedhetetlenek. Egy a fontos, hogy abból a gyermek, aki mindannyiunknak a szívecsücske, a szülőknek még inkább, de nekünk is, hogy ők abból profitálni tudjanak, és mi úgy tudunk segíteni, hogyha őszintén elmondjuk azt, ami esetleg nem jó úton halad, de természetesen azt is várjuk viszont, hogy azért az örömüket, meg a megelégedésüket is fejezzék ki, mert azért a pedagógusnak is szüksége van arra, abból táplálkozik ő is, azt tudja előbbre vinni, az a motorja az egésznek, amikor sikerélménye van, akkor azt gondolom, hogy csodákra képes egy pedagógus.
1: És biztos vagyok benne, hogy ha a szülőnek jó kapcsolata van az iskolával, a pedagógusokkal, az a diákoknak a teljesítményére is pozitíva hat.
0: Ez mindenképpen így van, tehát jelezzük, azért az iskolában vannak a gyerekek az idejük nagy részében. Sokszor azt mondhatom, hogy talán jobban érezzük a rezdüléseiket, mint maguk a szülők, akik tényleg elfoglaltak, reggel elmennek dolgozni, este hazamennek. Talán mi több időt is töltünk velük, nagyon sokan megnyílnak, nagyon sokan elmondanak olyan problémákat, vagy olyan örömöket is, nem csak problémákat, amelyeket mi segítünk nekik feldolgozni, vagy megélni, vagy rácsodálkozni. És így tudjuk a gyerekeket hozzánk is közelebb vonzani. Én mindig azt mondom a pedagógus kollégáimnak, hogy nagyon fontos az, hogy ne csak a tanórán találkozz a gyerekkel. Lásd meg, hogyha esetleg nem úgy viselkedik, vagy nem úgy szólt, vagy látod, hogy szomorú, vagy látod, hogy gubbaszt a folyosón, akkor menj oda hozzá, kérdezd meg. Nem is hiszi az ember, hogy amikor úgy ül le mellé egy pedagógus a gyerek mellé, a folyosón, vagy itt az irodámban is, hogy őszintén négy szem közt beszélgetünk, hogy annyira megnyílik, és ma már egy jó kis beszélgetés is átlendítette azon a nehéz ponton, amelyhez szükséges, hogy a tanulmányi munkájában, vagy a közösségi életben tovább tudjon működni. És ez nagyon fontos, tehát nem csak tanítunk, hanem nevelünk is, meg a lelküket is ápoljuk, meg közösséget is építünk. És ezt csak így tudjuk, hogyha ilyen kapcsolatban vagyunk egymással.
1: Műsorunkban a Jászfényszarúi 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát mutattuk be. Vendégünk volt Lovászné Török Magdolna, az intézmény főigazgatója. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban az iskola nyári táborairól lesz szó.
2: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: A nap imája.
1: Hálát adok neked, mennyei atyánk, hogy életet adtál nekünk és gyermekeinknek. Köszönjük, hogy gondot viselsz ránk, és fontosak vagyunk számodra. Köszönjük, hogy bízhatunk gondoskodó szeretetedben. Kérünk, adj számunkra és különösen a gyermekeink számára testi és lelki egészséget. Oltalmazd őket minden betegségtől és bajtól, betegség esetén pedig adj nekik mielőbbi gyógyulást. Ámen.

0: Mai a szállításunk munkatársai Farkas Erzsébet, Németh Tamás, Sinkovics Andrea és Somosvári Eszter Anna nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Hajdú Bianca felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Megkezdődött a hírszolgáltatás fokozatos újraindítása az M1 képernyőjén, a közmédia rádiós felületein, valamint a digitális platformokon. Közölte a Duna Média Szolgáltató és Média Szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap sajtóosztálya a július 7-i átmeneti leállást követően szombat este. Július 11-én a rádiós portfólió jelentős részén, valamint a televíziós felületeken folyamatosan vezetik be az új struktúrát, biztosítva a lakosság hiteles, tényalapú, tárgyilagos és pártatlan tájékoztatását. Az M1 televízió hírszolgáltatásának részleges újraindulásáról azt közölték, hogy a rádiókkal egy időben az M1-en is újraindult a hírszolgáltatás. A műsorok alatt a képernyő alján futó hírszalagon szöveges formában olvashatók a legfontosabb információk. A kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint azért módosítják az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket eltávolítsák a parlamentből. Az országgyűlés várhatóan hétfőn szavazhat az alaptörvény 17. módosításáról, amely többek között tartalmazza az országgyűlési képviselői megbízatás 12 éves, 3 ciklusra vonatkozó időkorlátját is. Rétvári Bence vasárnap közösségi oldalán közzétett bejegyzésében felidézte a Tiszás Stumpf-Véter államtitkár szavait, aki a parlamentben azt is elismerte, értékelése szerint, hogy ez Európában példátlan. A KDNP frakcióvezetője szerint a Tiszás politikus már nem próbálja becsomagolni a javaslatot jól hangzó jogelvekbe, hanem nyersen kimondta, hogy a cél erőszakosan kizárni a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket. A kereszténydemokrata politikus úgy fogalmazott, ettől még visszautasítják a visszamenőleges hatályú, személyre szabott, európaiatlan és az önként építő jogalkotást. 14. Leó pápa imára hív Ukrajna békéjéért, adta hírül a Vatican News. Paul Richard Gallagher érsek a Szent Szék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkára, a pápa különleges küldöttjeként részt vesz az ukrajnai latin rítusú egyház struktúrái helyreállításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A pápa az érseknek címzett levelében felidézte az egyház 20. századi üldöztetését, és imákat sürgetett a békéért, a családokért, és mindazokért, akik a háború miatt szenvednek. A rendezvényre július 19-én kerül sor a berdicsivi kármelhegyi szűzanya nemzeti kegyhelyen Ukrajnában. A pápai misszióban részt vesz Andrzej Legovics prelátus, a lvivi érsek magántitkára, valamint Pavlo Komiak atya, a Lucski egyházmegye kancellárja is. A latinul írt levélben 14. Leó pápa felidézi 9. Gergely pápa 1234-ben a mai Ukrajna területén élő latin rítusú papságnak és híveknek küldött levelének szavait. Az amerikai haderő újabb válaszcsapást indított iráni célpontok ellen, miután találat ért egy ciprusi zászló alatt hajózó konténer szállítót a Hormozi szorosban, közölte az amerikai középső parancsnokság washingtoni idő szerint szombat este. Az iráni erők a hét elején több dróntámadást hajtottak végre a Hormozi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók ellen, amire az Egyesült Államok mindkét alkalommal erőteljes légi csapásokkal válaszolt, és összesen 170 célpontot talált el Irán területén. Hazánk időjárásáról. Ismét általában sok napsütésre számíthatunk, azonban főként hazánk északkeleti felén előfordulhatnak felhősebb körzetek. Ott a magasra törő gomolyokból helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Utóbbiakat erős széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 Celsius fok között várható. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással 15 órakor jelentkezünk.
0: 14 óra 4 perc. Inspirációk. Mári Szabó Eszter összeállítása következik. Hector Berlioz Nyári éjszakák című dalciklusából hallanak részleteket.

Hector Berlioz Nyári éjszakák című műve Théophile Gautier verseire írt 6 dalból álló ciklus. A zeneszerző 1838 és 1841 között komponálta zongora kísérettel, majd 1856-ra készült el a ma leggyakrabban játszott teljes zenekari változattal. A darab témája a szerelem fejlődése és elmúlása, az ártatlan ifjúságtól a veszteségen át a megújulásig. A ciklus 6 tétele a következő. Villanella, a rózsa lelke, a lagúnákon, távollét, a temetőben és az ismeretlen sziget. A művet különlegessé teszi, hogy nem alkot szoros történeti vagy hangnemi egységet, és Berlioz eredetileg úgy tervezte, hogy a dalokat különböző hangfekvésű énekesek, szoprán, mezzoszoprán, tenor, bariton adják elő. A koncerteken azonban leggyakrabban egyetlen szólista, általában mezzoszoprán vagy szoprán énekli végig a sorozatot. Mai összeállításunkban Jesse Norman énekel, közreműködik a londoni szimfonikus zenekar, vezényel Sir Colin Davis. A 6 dalból most 4 csendül fel. Elsőként a Villanelle című dalt hallották, most következik a Rózsa lelke, a Távollét és az Ismeretlen sziget. Az utolsó dal meseszerű káprázat, álom és tündérzene, melynek hangulata, színei majd csak Debussy és Ravel művészetében találnak folytatást.

Elhangzott az inspirációk. Hector Berlioz Nyári éjszakák című dalciklusából hallottak részleteket. Jesse Norman énekelt, közreműködött a londoni szimfonikus zenekar, vezényelt Sir Colin Davis. Az összeállítást Mári Szabó Eszter készítette.

0: Antonin Dvorák F-dur legendáját a Budapesti Fesztivál zenekar adta elő Fischer Iván vezényletével.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Fekete István. Hollófészek.

Aratás előtt járt az idő. Mint áldott vizek hullámzottak a búzavetések, s a súlyos kalászfejek bús örömmel bólintgattak jobbra-balra, mert érezték, hogy az ő idejük immár elérkezett. Túl a dűlőúton kaszát fentek. A vas és a kő zengő hangon kiabálták tele a határt, és a füri anyák ilyetten terelték odább fiaikat. A kökénybokor kihajló ágán Gébics bóbiskolt, és bent a bokor füllett árnyán kis gébicsek pilledeztek, lassan kinőve a fészek szélére. Távoli utakon szekerek zörögtek. Az örgés porfelhőbe burkolódzott, és eltemette az ismeretlen célok után járó utasokat. Vajon hova mennek? Szállt utánuk a gondolatom. Jó lenne melléjük telepedni a levendulaszagú szoknyák szélére, és üdítő karcost inni hosszú nyakú üvegekből a beszállók hűsén, ahol széna és trágyaszak terjeng. Jó lenne. De hát, ha sírófehér népek ülnek a kasban, akik magukkal hozták messze temetésről a tömjén szagot, a búcsúztató visszhangját, a sós könnyektől súlyos zsebkendőket, a virrasztás gyűrődöttségét s az osztozkodás keserűségét. Hátha. Jobb egyedül. Így biztosan tudom, hogy vásárba zörögnek a porfelhőtől hajtott szekerek, hol a sátrak árnyán édes márcot, tükrös szívet és rámás csizmát árulnak rekett vásárosok, akik nem is tudják, mennyi öröm, mennyi vágy, mennyi boldogság szorong a foltos ponyvák alatt. A dűlőút a rétre vezetett. Kökény meg galagonyabokrok lustálkodtak a délelőtti csendben. A kútágason egy öjv tollászkodott, és a legelő hajlásában birkák legelték a keményre száradt füvet. A pumi nagy garral indult felém. Még a birkák is felemelték fejüket, és oda néztek. Megálltam. Erre a pumi is megtorpant, és kurrogva került meg, mert már nem volt biztos a dolgában. Szimatolt, és mintha gondolkodott volna. Éj, mintha nem is lenne idegen. Csendesen rászóltam. Mérges, ide gyere! Most már megismert, és megnyalta a kezemet. Ekkorra odaért a nyáj és a pásztor. Az öreg király. Nem tudom, éle még az öreg, de nem szeretném, ha megtudná, hogy írtam róla. Rosszallólag csóválná a fejét. De sokat beszél az ifjú úr is. Szűkszavú öregember volt, és ha néha bizalmas lett, talán azért tette, mert én nem sokat kérdezgettem. Hallgattunk nagyokat. Írni meg nem tudott. Elszámoláskor szegletes pálcát hozott, melyen minden megvolt. Apraja, nagyja, ellés, a dög, meg a bőr is. Megemeltük kalapunkat. Jó napot, tensi fiúram! Erígy a lejbük! Ez már a mérgesnek szólt. A pumi félkört vágott a nyáj előtt, mely már a vetésekhez közeledett. Aztán leült mellénk, és a gazdájára nézett. Mi hír a falkában? Kérdeztem. Nincs baj, csak az eleség kevés. Eső kéne. Felnézett az égre. Pedig nem lesz. Nem látott valamit? Tudta már az öreg jól, hogy mit értek valami alatt. Vadat. Lehetőleg madarat. A pásztorember figyelmét nem kerüli ki semmi. Így az öreg király szállította nekem a híreket. Az őszi és tavaszi vonuláskor tőle tudtam meg, hogy mikor jöttek és mikor mentek el madaraink. Most valami kedveskedő villanás élett az öreg szemekben. Külországi madarak szálltak a dögre. Csak néztem rá,
pedig a kérdések özöne dörömbölt bennem. Külországi. Aztán hány volt? 2, olyan idegön kányák. Szerettem volna felújongani. Hát, ha hollót látott az öreg. Talán valami varjú volt, piszkáltam a szót. Csak a vállán rándított egyet. Meglátható az ifjúra hollófész kiszakadásnál. Egy kis helet is csináltam. Mérges, fordítsd! Markába nyomtam egy pakli dohányt, és már vágtattam a hollófészek felé. Alig múlt egy hete, amikor egyik öregebb vadőrünknél firtattam, hogy az erdő legszebb szálas részét miért hívják hollófészeknek. Talán hollók költöttek ott valamikor? Az csak szóbeszéd, kérem. Hát a tatárugratót miért hívják tatárugratónak? Ki tudná azt megmondani, hogy megugratták-e itt a tatárokat? Most felélett bennem ez a beszélgetés, és fűtött a vágy, hogy igazam legyen. A szakadék partján kis lesőhelyet rakott az öreg király egy nagy mogyoróbokor árnyékába, ahova igazán nem láthatott be még a keselyű sem, nem a holló. Alattam 60-70 lépésre feküdt egy csikó hullája, az idehangzó döngésből megállapíthattam, hogy ott most a döglegyek lakodalmat tartanak. Telt múlt az idő halk, visszhangos templomi csendben. Egy mókus poroszkált felém a száraz leveleken, és ugyancsak haragosan pörölt rám, amikor észrevett. Miután alaposan megmondta a véleményét, ott hagyott. A torkos fickó úgy látszik, az én bokromon akart 10 óra izni. Aztán egy harkály himbálódzott át felettem, később meg vadgalom kezdett a túlsó oldalban búgni. A fülemüle halk trilláinak bokrosliget kell és éjszaka. A sárga rigónak eperfa, széles, napsütéses, tornácos udvar. A nádirigó csacsogásának ringó, suttogó náderdő. Varjú károgásnak a havasmezők temető csendje. Az őjvek víjogásának göndörfelhős, párás magasság. A vadgalom búgásának meg ez az oszlopos öreg erdő, hol az orgonáló hangok úgy szállnak az élő boltívek alatt, mint a zsolozsma. Búgott a galamb a templomi csendben. Talán párját hívta, talán az apróságoknak énekelgetett a fészek bölcső felett ősrégi melódiákat, melyek hullámzottak a félhomályban, elhalkultak az oszloperdő útvesztőiben, és elhaltak a szakadékok síkos árnyán. Egy kóborkovasz ereszkedett le a meredek oldalon a dög irányában. Hosszú lábú, görhes féreg. Jó lenne most a kis golyós puskám, ha itt lenne. Szépen oldalba pattintanám. Így csak nézem, hogy rángatja a csemegét. Közben fülel, figyel, mint a róka. Régen megválhatott már gazdájától, mert minden mozdulata az erdőn élő vadé. Dél lett. Megint nem mondtam meg, hogy elkésem az ebédről. Igazán butaság felülni az öreg király meséjének s a magam fantáziájának. Lopom itt a napot. Összeszittem magam, és hazasiettem. Másnap vasárnap volt. Na, gondoltam este olvasgatás közben, holnap 7 országra szóló alvás következik, és újból beletemetkeztem a könyvembe. De az olvasás zavart volt. Hol az öreg juhász szikár alakja jelent meg előttem, hol azon kaptam magam, hogy a hollófészeknél jár a gondolatom. Ezzel is aludtam el. Még sötét volt, amikor megzörgették az ablakom. Ifjúr! Ifjúr! Na, mi baj van? Ugrom ki az ágyból. Nincs baj, csak az öreg apám várja az ifjúrat. Megint itt vannak azok az idegön madarak. Sűsd meg a madaraidat, gondoltam,
és visszafeküdtem nagy mérgesen. Mondd meg, hogy jól van! A futár eldobogott az ablakom alól, az én májamon meg elkezdtek rágódni a hollók. Becsuktam a szemem, de álmomat már elvitte a juhászbojtár. Forogtam még egy darabig, aztán mégiscsak felkeltem. Mosdás közben megállapítottam, hogy nagy szamár az, aki egyetlen pihenőnapját feláldozza bizonytalan dolgokért, de a hideg víz hamar megindította gondolataimat, és reményeim megint felágaskodtak. Kihúztam kispuskámból az olajat, és egy marék töltényt tettem zsebre. Ki tudja, mire kell. Hát, ha megint leskelődünk, és a kutya visszatér, vagy más ragadozó kerül az utamba. Amikor kinyitottam ajtóm, szinte orba ütött a sötétség. Kicsit megálltam, hogy megszokjam a feketeséget, és tapogató léptekkel elindultam. Az öreg juhász innen jó fél órára lakik, de most nem érek oda még egy óra alatt se. Itt-ott virrasztottak álmos csillagok, mint tanácstalan kis lángok a sötétség mérhetetlen dombján. Bandukoltam, és szemeim már többet láttak a gyalogútból, melyen jártam. Halk csörgéssel jött elém a patak. Ezüstös medrében megtáncoltatta a csillagok képét, apró kavicsokkal játszott és mérgesen sustorgott, amikor a híd szűk íve alá kellett bemenni, hol alig fért át. Csendesen jártam a szűk erdei úton, mégis itt-ott surranó neszek lódultak a bokrok aljának, aztán az avarzörgés megtorpant és elveszett. Nem sokára az akolhoz értem. A pókhálós ablakon lágy világosság erőtlenkedett, és az akolkapuban megszólalt az öreg király. Jó reggelt, ifi uram! A fene ezt a sötétséget! Takarodszon hét, mérges! A pumi nagyon szaglászta a lábam szárát. A jószágra vigyázz! Megnyitotta kicsit az akol kapuját, s a kutya beinalt a birkák közé. Elindultunk tegnapi lesőhelyen felé. Keleten már elszakadt az ég a földtől, de mi még vaksötétben jártunk. Befészkeltük magunk a mogyoró bokor alá, s vártuk a reggelt. Messzebb zörgött valami, lehet, hogy disznók vonultak haza a zabból, de az is lehet, hogy szarvasok jártak az erdőn. Nem lehetett jól hallani. Nem sokára aztán a fák koronái közt betekintett hunyorgó szemével a hajnal. A szabadmezők szürkülő lapájairól a fekete árnyékok vágtatva rohantak az erdők felé. Meghúzták magukat a zugokban, hol mesztelen csigák remetéskednek, és hideg forrás budjan elő a kövek közül. Messze keleten fellobbant a világosság, és az örök fény ostor csapására megmozdult az erdő. Mátyás kiáltott a szélen, fekete rigó füttyentett a bokrok között, s a szorgalmas favágó, a küllő megkopogtatta az öreg tölgyek oldalát. Kop, kop, kop, kop, itt fáj, ugye, öreg fészek tartó. Na mindjárt, egy kis türelem, hopp, megvan a zsivány. És odébb ringatta magát a világosodó erdőben. Hátunk egy széles bükkfának támasztva néztük és hallgattuk az erdő ébredését. Az öreg király csizmái, mint két kődarab feküdtek az avaron, maga is mozdulatlan, és csak a szeme járt. Többször kérdőleg néztem rá, de ő mozdulatlan maradt, mint a kapubálvány. Csak egy kis meleg pipaszag árult el, hogy él. Az erdő most már hangosra, világosra élett, és a tegnapi vadgalamb is búgni kezdett. Ekkor egy mély, kurrogó hang szólalt meg a fejünk felett, s az öreg fák ismerősként labdáztak a kongó visszhanggal. Egy pillanatra némaság ült az erdőre, de aztán tovább szólt a rigó, a gerle, és az erdő felett
Kurrogva repült nagy körökben két holló. Mintha már. Hol is hallottam ezt a hangot? Hol is hallottam? De hiába kutattam az emlékek között, talán álmodtam. Ó, ezek a hangok! A hollók beszálltak a fák közé. Még onnét is szemlélődtek egy kicsit, aztán összekapott szárnyakkal zuhantak a dögre. Minden falás után óvatosan körülleskelődtek. Ekkor az öreg királyra néztem. Hosszú eres kezeire, vásott dolmányára, és majdnem azt mondtam, mit búsulsz, kenyeres? És világos lett előttem, hogy ezeket a hangokat én soha nem hallottam.

Kovasz nagy csörtetéssel ereszkedett le a domboldalon. A hollók elrebbentek, s amikor a kutya megállt a dög mellett, hogy beleharapjon, oldalba lőttem. Felugrott, és odahemperedett a csikó mellé. Aztán hazamentünk. Csak este felé jutott eszembe, hogy a ritka vendégekből az egyiket könnyen meglőhettem volna. Csak akkor jutott eszembe az is, hogy az öreg király sem unszolt lövésre. Még csak meg sem kérdezte, miért nem lőttem. Lehet, hogy az avult dolmány alatt is homályos érzések mozdultak, és bizonytalan öreges álmok révedeztek azokról az időkről, amikor sűrű hollórajok károgtak a magyar pusztákon is. Ó, Istenem! Sose tettek mást, csak temettek. Csak temettek. De hát, ki tudná ezt megmondani?

Fekete István, Hullófészek. Felolvasta Pap János. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte Elromán Kata. Szerkesztette Varga Andrea. A Rádiós Regénytárt hallották.

Frédéric Chopin második F-moll zongora versenyének második tételét Ivo Pogorelics és a Chicagói Szimfonikusok adták elő.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Megkezdődött a hírszolgáltatás fokozatos újraindítása az M1 képernyőjén, a közmédia, a rádiós felületein, valamint a digitális platformokon, közölte a Duna Média Szolgáltató és Média Szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap sajtóosztálya a július 7-i átmeneti leállást követően szombat este. Július 11-én a rádiós portfólió jelentős részén, valamint a televíziós felületeken folyamatosan vezetik be az új struktúrát, biztosítva a lakosság hiteles, tényalapú, tárgyilagos és pártatlan tájékoztatását. Az M1 televízió hírszolgáltatásának részleges újraindulásáról azt közölték, hogy a rádiókkal egy időben az M1-en is újraindult a hírszolgáltatás. A műsorok alatt a képernyő alján futó hírszalagon szöveges formában olvashatók a legfontosabb információk. A Sándor Palota közlése szerint megtérítették az állami intézményeknek Súlyog Tamás köztársasági elnök fia Súlyog Márton részvételének költségeit az államfőnek az Egyesült Államokban tett évelei hivatalos látogatásán. Súlyog Márton utazásával és részvételével, valamint a munkalátogatás mellett lebonyolított magánjellegű programokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, idézzük, szabályszerűen megtérítésre került. A Sándor Palota, illetve a külügyminisztérium felé azok egyáltalán nem terhelték az intézmények költségvetését, közölte a köztársasági elnök hivatalának sajtóosztálya a 24.hu-nak. Az államfő hivatala emlékeztetett, Súlyog Tamás amerikai munkalátogatásának célja február 26-ától a legnépesebb tengeren túli magyar közösségek felkeresése volt. A 24.hu-nak küldött válaszban az államfő sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a kormány számára a külhoni magyar közösségekkel történő nemzeti összetartozás és magyar identitásunk erősítése, valamint az amerikai magyar kapcsolódású szakmai találkozók lebonyolítása nem tartozik a hivatalos állami feladatok körébe. Sem politikai indítékra, sem terrorcselekményre utaló bizonyíték nem merült fel a héten gyilkosság áldozatául esett brit politikus Anne Widdecombe ügyében, közölte vasárnap a bűncselekmény kivizsgálását irányító rendőrségi vezető. A 78 esztendős Widdecombe-ot a délnyugat-angliai Dartmoorban lévő otthonában találták holtan csütörtökön este. Az észak-angliai Rotherham városában őrizetbe vettek egy 28 éves brit férfit Anne Widdecombe meggyilkolásának gyanújával. Anne Widdecombe 1987-től 2010-ig volt a londoni alsóház képviselője, az 1990-es években John Major egykori konzervatív párti miniszterelnök kormányában államtitkári tisztségeket töltött be, majd csatlakozott Nigel Farage radikálisan EU és bevándorlás ellenes Reform UK jobboldali mozgalmához. Anne Widdecombe haláláig a Reform UK bevándorlási és igazságügyi kérdésekben illetékes szóvívője volt. Kisebb földrengés volt Magyarországon vasárnap hajnalban Békés Csaba térségében, tájékoztatott a katasztrófavédelem a Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium közleménye alapján. A 2,1-es magnitúdújú földrengést 4 óra 1 perckor regisztrálták, a lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de bejelentés egyelőre nem érkezett. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
3: Jó napot kívánok! Élénk a forgalom a fővárosban a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalujza tér előtt, az Asztória környékén, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, illetve a Margit körúton és a budai alsórakparton is szakaszonként. A 15. kerületben lezárták a Szerencs utcát az Elem utca és a Pázmány Péter utca között, mert javítják a távhővezetéket várhatóan ma délután 4 óráig. Varga Etele, BKK Info.
2: Hazánk időjárásáról ismét általában sok napsütésre számíthatunk, azonban főként hazánk északkeleti felén előfordulhatnak felhősebb körzetek. Ott a magasra törő gomolyokból helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar, utóbbiakat erős széllökések kísérhetik. Az ismét nagy területen megélénkülő északnyugati szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 Celsius fok között várható, de az északkeleti megyékben ismét ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk, ott 21-25 Celsius fok valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 17 órakor jelentkezünk. Tizenöt óra öt perc. Páholy és pódium. Mindennapi katarzisunk. Mári Szabó Eszter összeállítását hallják.

Babits Mihály, Zsoltár gyermekhangra. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem az a véres Isten, az a véres Isten nincsen. Kard ha csörren, vér ha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás, nagy süket és szent nyugalma háborunkat meg se hallja. Csöndes ő, míg mi viharzunk, békéjét nem bántja harcunk. Az Úristen őriz engem, mert az ő országát zengem, az ő országát, a békét, harcainkra sükettségét. Néha átokkal panaszlom, de ő így szól, nem haragszom. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom. Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Hogy daloljak más éneket, mint amit ő ajkamra tett? Tőle hozzá minden átkom, hang vagyok az ő szájában. Lázas hang talán magában, kell a szent harmóniában. S kell, hogy az Úr áldja, védje, aki azt énekli, béke.

Zsoltár férfi hangra. Tudod, hogy értett történnek mindenek, mit busulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzászól, rád tartozik, érted van minden dolog, a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket, hogy benned teljesedjenek. S korok történetét szerezte meséskönyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát, mint te neked? És kinek kevert sorsokat és örömet és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott annyi bús szerelmeket, szerelmek bűnét és gyászát? S hogy bűn és gyász egy súlyú legyen, eleve elosztott számodra szépen derűt és borút, sorsot és véletlent, világnyomorát, inséget, háborút, mindent a lelkedre mért öltön gyanánt. Úgy van, eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked legyen. Császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod, és világok vihara fújt a te bűnös lelkedért. Mert ne gondolt, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak. Mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb részed énedből. S nem ismered föl sorsod és csillagod tükörében magadat. És nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak. És nem tudod, hogy messze napokban tenne erőd ránk, és a planéták félrehajlítják pályád előtt az adamant rudakat.

Képes Géza, a 90. Zsoltár. Időtlen időktől hiszünk te benned. Te voltál, Uram, biztos menedékünk, mikor nem voltak még hegyek, se völgyek, föld és világ nem öltött formát nékünk. Igaz Istenünk voltál, az is vagy, öröktől fogva, jóságos és nagy. Semmivé teszed te az embert, mondván, térjetek földbe, emberek fiai. Porból lettetek, hát legyetek porrá. Mert 1000 év a szemedben csak annyi, mint a tegnap. Jött, elmúlt, vége van, mint az éj negyed része, elsuhan. Mint egy árvízzel elragadod őket, olyanok lesznek, mint az álom reggel. Mint fű, mely elszárad, még alig nőtt meg, mint a virág, amely többé fel nem kell. Haragod miatt megemésztetünk, nagy búsulásod miatt elveszünk. Mert mi álnokságunkat te megláttad, titkos vétkünkre rálelt tekinteted. Haragod miatt napjaink elszálltak, s röpülő éveink búcsút intenek. Életünk hossza 70-80 év, okkal kérjük, állandóság van-e? Ki tudhatja haragodnak erejét? Ki ismerheti meg gerjedelmedet? Taníts minket, mi az égi bölcsesség, hogy elkerüljük a veszedelmeket. Légy kegyelmes hozzánk, szolgáidhoz, s elviseljük parancsod, bármit hoz. Töltsd be minket a te nagy jóvoltoddal, hogy énekben vigadjunk minden reggel. Éledjünk, mint az ágba oltott gaj, ha rásüt a nap. Teljünk meg fényeddel. Gondok múltán ránk áldásod osszad, ellen tudjunk állni a gonosznak. Ragyogjon a te szolgáidban végre dicsőséged, és azok fiaiban. Legyen rajtunk a mi urunk szépsége, életünknek jó és rossz napjaiban. Kezünk tettét, kérünk, erősítsd meg. Kezünk tettét, mondom, erősítsed.

Kányádi Sándor, a 90. zsoltár. Az embereket te meghagyod halni. Nem volt alkonyat tavasztól késő őszig, hogy ne zsákkal a hátán láttuk volna törékeny s egyre töpörödő alakját. Mindig hordott hol ezt, hol azt, csalán, trépa levelet, tököt, mikor minek volt szezonja. Eltemette férjét, két fiát, s a megmaradt nagyapa számba menő harmadikat most is még, mint egy pendelyest gyámolította. Ment, ment fáradhatatlanul, kapált, aratott virradattól alkonyatig, még kaszált is a háborúk idején. Alkonyatkor vette a zsákot, és újra ment, ment, s ha megjött, panaszkodott, hogy neki mennyit kell mennie. Meghalni sincs időm, pedig már szégyen, szégyen, hogy mennyit éltem, siránkozta korcba húzott szájjal, melyben a fogak már rég csonkra vástak, mint azok a jófajta békebeli kapák, melyekből néhányat itt-ott még láthatunk a fészerek főhelyén, nagy becsben fölakasztva, s amelyet minden valamire való háznál a kapának ismer a gyermek is. Nem volt nekem Istennek hála bajom, soha a fogaimmal, csak a lábam s a hátam. Nem voltam én, jó órában legyen mondva, még egy percig se, soha fekvő beteg, csak a lábam s a hátam. De majd csak magához szólít az Úristen egyszer, s már kapta is a zsákot. Ment, ment, térült, fordult, bejárta a félhatárt, innen is, onnan is szedegetve. Ezek a jól eső kis bűnök, egy-két marék ez az a máséból, talán ez volt minden gyönyörűsége, kárpótlása ezért a szégyelni valóan hosszú életért, melyből az Úristen úgy látszik, nem akarja már elszólítani. Aztán egyszer csak valahol a 90 s a 100 között lefordult válláról a zsák. Nem is próbálta visszavenni. Ott hagyta a kapuban, szólt a fiának, hogy menjen a papért, s a zsákot is jöttiben hozza be. Megbontotta a nagy ágyat, mely mindig tisztán várt a nagy alkalmakra, átkiáltott a szomszédasszonyért, és csöndesen sírdogálva lefeküdt. Jött is a szomszédasszony lóhalálában, rosszat sejtő kíváncsisággal törölgette moslékos kezét a kötényébe. Éppen a malacoknak vitte menni ők, mesélte még hetekig aztán, amikor hallom, végem van, Irma. Ezt mondta, végem van. Most már a könnyeit törölgetve. Éppen ez a kötény volt rajtam, végem van. A hangja olyan volt, mint amikor szegény fiát, a másodikat, akkor is engem kiáltott. Hagyom a malacokat, el is kódorogtak, mert a kaput is nyitva felejtettem az ijegységtől. Mi baj van, lelkem? És akkor én már láttam, hogy igazat kiáltott. Jött hát a szomszédasszony kezeit törölgetve, meghallgatta, hogy melyik lisztből süssenek a torra. Ott, a ládában, mondta a beteg, süssetek 6 szép kenyeret, nézd meg, elég fehére, Irma. Irma tenyerére vett egy fuvintásnyit, s a gyönge lámpa világnál megvizsgálta szakértelemmel. A pap oda van a vásárra, csak holnap vagy holnap után jön meg, szuszogta a zsákot letéve az árvára lévendő hosszú száraz ember. Akkor megvárom békességgel, mégsem járulhatok úrvacsora nélkül az úr színe elébe. Harmadnap, mire a tiszteletes megérkezett, az úr érette meg töretett teste már sehogy sem akart lemenni a torkán. Jaj, de szégyellem, tiszteletes úr! Nem tudom megrágni már az úr testét sem. Rágott már maga épp eleget, anyó, megbocsátja ez egyszer az Isten. Ugye meg, mindenki megbocsát. S már ment is, zsák nélkül, és olyan könnyedén, mint egyszer lánykorában.
ösvényei még vártak egy darabig, aztán kezdtek lassan füvesedni.

Zsoltár. Az anyák halhatatlanok. Csak testet, arcot, alakot váltanak. Egyetlen halott sincs közülük. Fiatalok, mint az idő. Újra születnek minden gyerekkel, megöletnek minden halottal. Harmadnapra feltámadnak, mire virradna. Adassék nekik gyönyörűség, szerelmükért örökös hűség, s adassék könny is, hogy kibírják a világ összegyűjtött kínját.

Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádióban Mári Szabó Eszter összeállítását hallják. Műsorunk első részében a következő versek és muzsikák hangzottak el. Bach D-moll preludiumát Sebestyén János szólaltatta meg. Babits Mihály két versét Bánfi György és Gábor Miklós mondta el. Jézus az én örömöm. Részlet csendült fel Bach 147. kantátájából. Martin James Bartlett játszott. Bach D-moll tokkátáját Ton Koopman adta elő. 90. Zsoltár. Képes Géza versét Blaskó Péter mondta el. Te benned bíztunk elejétől fogva, a 90. Zsoltárt a budapesti Tomkins együttes és a Szegedi Konzervatórium zenekara adta elő. Kányádi Sántor költeményét Sinkovics Imre adta elő. Ha velem vagy, uram, örömmel megyek. Bach művét Elizabeth Schwarzkopf szólaltatta meg, zongorán közreműködött Gerald Moore. Ratkó József versét Császár Angela mondta el. Hozzád kiáltok. Bach 639-es koráljának zongora etűd átiratát Holger Grosop adta elő. A következő percekben Mahler II. C-moll feltámadás szimfóniájának 3., 4. és 5. tételét hallják. Előadja a Birminghami Szimfonikus Zenekar és Kórus. Vezénnyel Simon Rattle. Közreműködik Arlene Ogner és Janet Baker. Halál, ki győzöl mindeneken, most téged is legyőztek.

Halál, ki győzöl mindeneken, most téged is legyőztek. Mahler második C-moll feltámadás szimfóniájának 3., 4. és 5. tételét hallották. Előadta a Birminghami Szimfonikus Zenekar és Kórus. Vezényelt Simon Rattle. Közreműködött Arlene Ogner és Janet Baker. Elhangzott a Páholy és Pódium. Az összeállítást Mári Szabó Eszter szerkesztette. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, Szent Benedek apát ünnepnapját a 8. századtól július 11-én tartja a Katolikus Egyház. Benedek 480 táján született Itália középső részén. Teológiai tanulmányait követően remetességben élt mintegy 35 éven keresztül. Monte Cassino hegyén egy régi római vár falainak felhasználásával 529-ben megalapította új testvériségét. Benedek és társai ledöntötték Jupiter templomának bálványoltárát, és az ősi falak felhasználásával építették fel új monostorukat. Itt alkotta meg a későbbi szerzetesség számára is mérvadó reguláját, amelynek alappillére az ora et labora, azaz imádkozzál és dolgozzál jelmondat. Követői, a bencés rend tagjai egész Nyugat-Európa kulturális, így zenei fejlődésére is meghatározó befolyással voltak és vannak napjainkig. Szent Benedeket 1964-ben 6. Pál pápa a nyugati szerzetesség alapítójaként és az európai szellemiség alakítójaként Európa védőszentjévé nyilvánította. Mai Liturgikus Énekek című műsorunkban bencés kolostorok szkóláinak felvételei közül hallanak válogatást. Elsőként a pannonhalmi Szent Márton szkóla Szent Benedek emlékmiséjének introitusát, graduáléját, traktusát és áldozási énekét adja elő Áment Lukács irányításával.

A Pannonhalmi Bencés Kolostor Szent Márton szkólája Szent Benedek emlékmiséjének introitusát, graduáliát, traktusát és áldozási énekét adta elő. Az énekeseket Áment Lukács Régens Kóri vezényelte. Műsorunk hátralévő részében a Münster-Schwarzachi Bencés Apátság szkólája a 14. Gregorián ordinárium Kyrie, Gloria, Sanctus és Agnus Dei tételeit énekli. Vezényel Godehard Jopich.

Elhangzott a 14. Gregorián ordinárium. A Münster-Schwarzachi bencés apátság szkóláját Godehard Jopich irányította. Liturgikus énekek című műsorunkban bencés kolostorok szkóláinak felvételei közül hangzott el válogatás Európa fővédő szentjének, Szent Benedek apátnak július 11-i ünnepnapjához kapcsolódva. Az összeállítást Bögös Henrietta szerkesztette.

0: Franz Schubert 824-es jegyzékszámú D-dur 6 polonézét hallották. Előadta Jara Tal és Andreas Gröthuysen.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Idén is bemutatták színpompás népviseletüket a kalotaszegi magyar települések lakói vasárnap az erdélyi Bánfi Hunyadon a kalotaszegi magyar napokon. A népművészetéről híres erdélyi kistérség magyar rendezvény sorozatának csúcspontja a vasárnapi felvonulás volt, amelyre több tucat kalotaszegi település lakosai öltötték magukra a színpompás népviseletet. A szombat-vasárnap 8. alkalommal megrendezett kalotaszegi magyar napokon kulturális, szórakoztató és sport, valamint gyermekprogramokkal ünnepel a kistérség magyarsága. Vasárnap a kalotaszegi falvak hagyományőrző együtteseinek fellépése, templom és toronylátogatás, Kalotaszegről elszármazottak részvételével zajló kerekasztalbeszélgetés és koncert szerepel a programban. Izraelben Benjamin Netanyahu miniszterelnök, Yitzhak Herzog államfő és Gideon Saar külügyminiszter is méltatta vasárnap a 71 éves korában váratlanul elhunyt Lindsey Graham amerikai szenátor Izrael barát politikáját. A szenátor, aki Dél-Karolinát képviselte, Graham 1995 óta volt tagja a washingtoni kongresszusnak. 2002-ben került az Egyesült Államok szenátusába, miután jogászként kezdte pályafutását az amerikai légierőnél. Donald Trump elnök szövetségese egyben bírálója is volt, az egyik leginkább Ukrajna párti politikus volt Washingtonban. Oroszország terroristának minősítette és elfogató parancsot is kiadott ellene. Graham szorgalmazta, hogy vegyék fel Oroszországot a terrorizmus támogató országok listájára. Foglalják le az Egyesült Államokban található orosz vagyont és küldjenek amerikai kiképzőket Ukrajnába. Magyarországot és Szlovákiát vízumtilalommal fenyegette, amiért orosz energiát vásárolnak. Nemrég tért vissza Ukrajnából, ahol Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott, hogy megvitassák Kijev támogatását és az Oroszországgal szembeni szankciókat. Iránnal szemben a kemény kéz politikáját képviselte. A Hormuzi szorosz hajózhatóságának fenntarthatóságát ígérte katonai erővel az iráni fenyegetésekkel szemben az amerikai középső parancsnokság vasárnap, elismerve, hogy a forgalom lassult a közlekedési folyosóban. Washingtoni idő szerint a szombat késő esti órákban a középső parancsnokság irányítása alá tartozó amerikai erők 140 iráni célpont ellen hajtottak végre légi csapásokat, válaszul egy kereskedelmi hajó ellen Irán részéről végrehajtott támadásra. Ezen a héten az Egyesült Államok 3 válaszcsapásban összesen 300 iráni célpontot talált el. Több mint 2,8 millió ember telepítette ki Kínában a Bavi tájfun miatt, amely szombat este érte el az ország keleti partvidékét, közölte a kínai állami média vasárnap. Bár vasárnap hajnalra erős trópusi viharrá gyengült, a meteorológusok továbbra is napokig tartó heves, özönvízszerű esőzésekre figyelmeztetnek Kelet- és Észak-Kínában. A kínai meteorológiai szolgálat szerint a Bavi az idei év legerősebb tájfunjaként csapott le Kínára. A hegyvidéki területeken földcsúszamlások alakultak ki, több településen pedig utcákat és alacsonyabban fekvő területeket öntött el a víz. A közlekedés hírei következnek. Két személyautó ütközött a 39-es főúton Tája és Mát között. A 23-as kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat Szerencs felé terelik. A 87-es főúton Vasszécsény és Csempeszkopács között két személyautó ütközött frontálisan. A 12-es kilométer környékén az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek az arra érkezők. A Duna alacsony vízállása miatt több menetrend szerinti kereskedelmi hajójárat közlekedése módosul. Július 9-e és 12-e között a Budapest-Visegrád járat Szentendrét, Leányfalut és Vácot nem érinti. Közvetlenül Visegrádra közlekedik. A Budapest-Szentendre járat pedig szünetel. Több visegrádi és esztergomi járat is csak korlátozott útvonalon közlekedik. Július 13-a és 19-e között a Budapest Szentendre, Budapest Visegrád, Visegrád Hop-on, Visegrád Esztergom, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajójáratok nem közlekednek, a budapesti hajójáratok változatlanul üzemelnek. Végül hazánk időjárásáról. Az ismét nagy területen megélénkülő északnyugati szelet este is helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra csökken a csapadékhajlam, és hétfőn napközben alapvetően gomoly felhős napos idő ígérkezik, délután a szétterülő gomoly felhők miatt kevesebb napsütéssel. A hajnalban jellemző 12-17 fokról délutánra 26-33 fok közé melegszik fel a levegő. Híradással legközelebb 18 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! 17 óra 5 perc. A zene közelben következik.

Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. Munkatársaim, Fülöp Csaba, Pereszegi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Juhász Előd. Velem szemben vendégünk Bella Máté.

0: A mű címe, amiről részletet hallottunk, Csillagösvények, hogyha magyarul mondjuk, és a szerző Bella Máté. El kell mondanom, hogy hogyan figyeltem fel tulajdonképpen többek között a te műveidre. Karafiát Orsolyával készítettünk zeneközelben műsort, és Orsit én csak a Szkolár kiadóból ismertem, együtt jelentettünk meg ő is könyvet, én is könyvet, és többet szerettem volna tudni, mert amit olvastam róla, az rendkívül érdekes volt. És elmentünk különböző zenei eseményekre, volt közben Simon Boccanegra, volt közben szimfonikus hangverseny a Műpában, és akkor Orsi mondta, hogy nekem van egy fiatal barátom, Bella Máté, akinek valamelyik műve hangzik el ekkor és ekkor a Zeneakadémián. Még arra is emlékszem, hogy az emeleten baloldalt ültünk, és ott hallgattuk nagy fülekkel Máté zenéjét. És azóta volt alkalmam többször is itt-ott amott. Nagyon örülök, hogy sikerült most ez a személyes találkozás. Te hogyan emlékszel ennek a most hallott műnek a keletkezésére?
1: Ennek a keletkezése az úgy történt, hogy ugye a Zeneakadémia felkérésére készült ez a mű, hogy írjak egy nyitányt. És a jubileumra. Ennek tavaly ősszel volt a bemutatója.
0: Mármint a Zeneakadémia jubileum.
1: Igen. És a hallgatókból összeállt együttest Teremi Dáriusz vezényelte. Hát tulajdonképpen ez volt az apropó. Sokat gondolkodtam, hogy nekem ugye a Zeneakadémia az alma máterem, nem csak, hogy ott voltam hallgató, meg később doktori hallgató, hanem azóta ott tanítok.
0: Mit tanítasz?
1: Zeneszerzés főtárgyat, és néhány melléktárgyat, tehát a zeneszerzés tanszéken. Hát ebben az évben...
0: Mármint zeneszerzésből.
1: Igen, ebben az évben 8 hallgatóm van, ebből 2 Erasmusos hallgató.
0: Nagyszerű.
1: De ez ugye évente mindig valamennyit alakul, illetve hát tanítok zeneszerzés melléktárgyakat is. Szóval, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek ennek az intézménynek, az én zenei felnövésem az ebben az intézményben történt, és sokat gondolkodtam, hogy hogy lehetne egy ilyen nyitány méltóképpen. Számomra ez egy ilyen nagyon fontos személyes ügy is volt ez a darab, hogy kvázi egy ilyen köszönet az itt eltöltött tanulmányokért. És
0: az 5 év volt.
1: Igen, az 5 év volt, de utána a doktori még 3 év esképzés, szóval egy hosszú időszak, és utána közvetlenül meghívtak oktatni is. Úgyhogy
0: egy-két nevet mondjál, akikre nagyon szívesen emlékszel vissza.
1: Igen, tehát én ugye a Fekete Gyula osztályába jártam 5 évig, és utána pedig a doktori iskolát Jenei Zoltánnál végeztem, akkor ő vezette a doktori iskolát, és az 3 év volt, és akkor utána pedig meghívtak a zeneszerzés tanszékre oktatni. Ugye ez egy izgalmas időszak volt, mert a zeneszerzés tanszék pontosan abban az időszakban új szakirányokkal gazdagodott. Amikor én jártam, akkor még a zeneszerzés, a klasszikus zeneszerzés volt tanulható.
0: Tehát ellenpont, hangszerelés, transponálás, partitúra olvasás.
1: Igen, ezek a klasszikus zeneszerzés tanulmányokhoz lehetett, volt hozzáférés, akkor ezeket tanultuk, de aztán, ahogy a 21. században az igények is változnak, úgy én azt gondolom, hogy egy nagyon helyes irányjal több szakirány jött létre, köszönhetően Fekete Gyulának és Tallér Zsófiának. Ugye ez a Színművészeti Egyetemmel egy közös együttműködés is volt egyszerre. És akkor lényegében most a zeneszerzés tanszék 3 szakirány van, a klasszikus zeneszerzés, az alkalmazott zeneszerzés és az elektronikus média művészeti szakirány.
0: Az alkalmazott, az nagyon sok mindent jelenthet.
1: Igen,
0: színházi zenétől kezdve filmzenén át.
1: A mi esetünkben az alkalmazott zeneszerzés a film, színház elsősorban, és hát most már a játék zene és reklámzene is ebbe a csoportba tartozik. Szóval, hogy ezeket, akik az ilyen típusú alkalmazott zeneszerzés szakirány érdeklődnek, egyébként nagy érdeklődés van rá, el kell mondanom, hogy rengetegen jönnek évről évre, és most már egyre több külföldről érkezett hallgatónk is van.
0: Olyan is van, hogy esetleg az alkalmazott zenére többen jelentkeznek, vagy főtárgyként nem választható?
1: De BA szakirányon választható. Igen. És most már MA-szak irányon is az utóbbi egy pár évben már ott is bevezettük, hogy MA képzés is van.
0: Nagyon jó.
1: Úgyhogy szerintem ez fontos volt. Igen, létszám tekintetében általában elmondható, hogy többen jelentkeznek az alkalmazottra, mint a klasszikus zeneszerzés szakirányra, de ez nem azt jelenti, hogy kevesebben jelentkeznek emiatt a klasszikus szakirányra, hanem pontosan azt jelenti, hogy a klasszikus szakirány az megmaradt abban a mederben, ahol eddig is oda mindig néhány zeneszerző jelentkezett évente, ami hozzáteszem szerintem általánosabb véve az nem probléma, mert azt gondolom, hogy utána valahogy a pályán kell tudni maradni. Szóval, hogy ez mindig egy kis szakirány volt. Az alkalmazott zeneszerzésre pedig évről évre egyre többen jelentkeznek, úgyhogy az mondhatni egy ilyen nagy vonzerője a zeneszerzés szaknak.
0: Oda tartozik az úgynevezett könnyű zene, vagy mondhatom popzenének, rockzenének?
1: Ezt nem csatornáztuk be egy az egyben. Van ilyen tárgyuk a hallgatóknak, ahol, hogy is mondjam, meg kell tanulni azt, hogy egy szambaritmust hogy írunk meg, vagy egy popdalt hogy írunk meg. Tehát
0: vagy
1: van
0: egy
1: ilyen
0: blues-nak mi az
1: igen,
0: alapja.
1: Igen, ilyen alapismeretek vannak, de olyat kifejezetten nem csatornáztunk be a Zeneakadémia tradíciója miatt, hogy könnyű zene is egy az egyben legyen. Egyébként Nyugat-Európában vannak ilyen intézmények, nemrég voltam pont Amsterdamban, ott például az egyetemen a DJ képzéstől a producer képzésen át egészen a klasszikus zeneszerzőkig mindenkit képeznek.
0: De ez nagyon jó, nem?
1: Én azt gondolom, hogy a Zeneakadémia elsősorban azért, mert a tradíció az nagyon fontos itt, és a klasszikus ismeretek. Nyilván amennyi belefér, annyival bővítjük a szakirány, meg amennyi érdeklődés van, de azt gondolom, hogy ez a könnyűzenei rész, ez most alapvetően Magyarországon még inkább a középszinten a konzik, ahol ez tulajdonképpen kielégítik ezt az érdeklődést.
0: Igen, hát én 1956 és 61 között jártam a Zeneakadémia zenetudományi szakára. Egyébként csodás volt, mert olyan tanárok, hogyha neveket mondom, azok már mind ott szoborként vannak, Szabolcsi Bence, Barta Dénes, Párdos Lajos. Hosszan lehetne sorolni, csodás időszak volt, de akkor még a népzenét sem igen engedtük be, pontosabban a népzene részlegen, ahol Kodály tanár úr is még akkor az utolsó években volt, igen, de semmi mást. Csak később jött be a jazz, az is középszinten először, és így tovább, és így tovább. Tehát tulajdonképpen ezen évtizedek alatt át lehetett élni azt, hogy a nagyon szigorúan körbebástyázott, csodálatos intézmény, az hogyan tágul, hogyan veszi át a fiatalok lélegzetét, ha mondhatom úgy, hogyan bővítette a tanítani valókat, és ez nagyon jó.
1: Én is azt gondolom, hogy ez nagyon jó, és ez a 13-ban hozták létre ezeket a különböző szakirányokat, és még ugye meg kell említenem Szigetvári Andrea vezetésével a média, művészet és elektronikus zene szakirány, tehát ahol tulajdonképpen kísérleti elektronikus zenei tanulmányokat folytathatnak hallgatók. Szóval, hogy ez is része, azt gondolom, az egyetemes zenekultúrának ma már, és hogy itt tényleg lehet specializálódni, tehát hogyha valakit az elektronikus zene jobban érdekel, mint a hagyományos klasszikus zene, akkor el tud menni egy olyan szakirányra, és ott azokat az ismeretek, anyagokat tudja tanulni, ami aztán később a pályán tud maradni.
0: Úgyhogy valamelyik részlegnél érinti a tanítás a médiával való kapcsolódást? Tehát, hogy hogyan tudunk majd előadást tartani a rádióban, a tévében, hogyan lehet egyáltalán a zenét továbbadni, hogyan lehet zenekritikát írni. Tehát ezt a fajta kommunikációt, ha úgy tetszik.
1: A zeneszerzés tanszéken vannak olyan tárgyak, ami egyébként tudtommal minden hallgatót érint a Zeneakadémián, például művészeti menedzsment. Tehát ilyesmi ismereteket kapnak, ugyanis a mai világban az online térben való jelenlét és eligazodás, illetve az, hogy tudunk követőtáborra szerteni, hogy tudunk kommunikálni a közönségünkkel, akiket ez érdekel, ez nagyon fontos, és aki ezeket nem tudja, az versenyhátrányba kerül, illetve ma már azt gondolom, hogy az AI is egy ilyen érdekes témakör. Most a napokban jeleztek, én tagja vagyok az Artisius Szerzői Véleményező Bizottságának, és ott pont kaptunk egy ilyen körlevelet, hogy meg fog alakulni az AI bizottság is, aki azzal foglalkozik, hogy a különböző mesterséges intelligencia által generált zenék, vagy hogyha egy zenében vannak olyan szakaszok, amit AI hozott létre, akkor az, amit tudunk kezdeni, az erre vajon reflexiók, azok hogy történnek egyáltalán a jogi része ennek az egésznek, pontosan, hogy ugye ez Európában is egy állandó ilyen utánkövetés. Igen, mert ez most születik, és egy izgalmas terület, vannak pessimista, vannak optimista jóslatai is ennek a területnek, de minden esetre az elmondható általánosságban, hogy az AI a könnyű zenének nagyon szerves része lesz, és az alkalmazott zeneszerzésben is nagyon erősen jelen lesz.
0: Úgyhogy... Arra emlékszem, amikor legelőször kitört a komputer őrület, és akkor mindenki azt hitte, hú, hát most már minden sokkal könnyebb lesz. És volt egy olyan kísérlet, hogy a legnagyobb slágereknek az alap gerincét, ha úgy tetszik, betáplálták a komputerbe, azzal a céllal, hogy a sok világslágerből lesz egy újabb. És nem lett.
1: Igen, tehát a sláger, hogy mitől lesz valami sláger, ugye ez egy könnyűzenei kérdéskör egy picit, hogy mitől van az, hogy nagyon hasonlóan megírt zenei témák,
0: egyik
1: vagy
0: bejön,
1: akkordok,
0: másik
1: egyik bejön, másik nem.
0: Igen.
1: És ez olyannyira igaz, hogy még a saját életutamban is volt olyan, ugye én többször működtem együtt Rácz Gergővel, és voltak olyan dalaink, ami nem értek el nagyobb tömegekhez, és ott van például a Kokáért a Mostantól, hogy pont most néztem, hogy már 65 milliós megtekintésnél tart a YouTube-on, és hogy ez a harmadik legtöbbet megnézett magyar könnyűzenei sláger.
0: Hát az óriási.
1: És ráadásul a trendek alapján ez növekszik a legerőteljesebben. De hogy persze mi írtuk, de hogy miért pont ez a másik, nem tudom, 4-5 közül, azt nem, mi se tudjuk szerintem pontosan megmondani. Vannak ilyen elméleteink, hogy vajon miért, de ez nagyon nehéz, és ez valószínűleg nem is tanítható AI-nak se, hogy most mitől lesz sláger, mert attól, hogy betápláljuk azokat, amik a slágerek, az egyáltalán nem garantálja azt, hogy az úgy létrejött generált zenéből is sláger lesz.
0: Abszolút nem. Folytatjuk messze az elmélkedést a könnyű zene különböző műfajai és mai állapota helyzetéről. Az imént egy szimfonikus mű részletével kezdtük a beszélgetést, a műsort. Folytatásképpen az O Orient szerepel nálam itt a listán. Kérek felvezetést.
1: Igen, az O Orient az egy vegyeskari kompozícióm, és a hét O antifona közül az egyik szöveg, amit egy kórusfelkérésre komponáltam, és hát tulajdonképpen azért is hoztam el, mert ez egy nagyon énekelt kórus darabom, tehát rengetegszer elhangzik, nagyon szeretik énekelni a kórusok, és kevesen tudják, hogy ennek az előzmény története az ennek a kórusműnek, hogy eredetileg ez egy popdal volt, amit visszadobtak. Nem kellett annak, akinek írtam. És úgy gondoltam, hogy szerintem tehát nekem tetszett a témája, tetszettek a megoldásai, és úgy gondoltam, hogy akkor miért ne írnék belőle egy vegyeskari művet.

0: hallgatása közben próbáltam visszaidézni, hogy milyen lehetett az eredeti dal.
1: Ezt kevesen gondolják, ugyanak az eredeti verziója az egy zongoraének dal volt.
0: Milyen szöveg?
1: Nem volt még meg a szövege, azért a könnyű zenében nagyon gyakori, hogy először születnek meg a melódiák és a harmóniák, és akkor utána a szövegíró rá ír egy szöveget. És tehát ennek nem volt még meg a szövege, úgyhogy ilyenkor a zeneszerző általában földúdolja valamilyen formában, hogy felhalandzsázza, teljesen mindegy, és akkor amilyen inspiráció, tehát itt van egy ilyen áttét, hogy valahogy aki meghallgatja, abban milyen érzéseket vált ez ki, és akkor az alapján ír rá egy szöveget. Na most, amikor ugye megkaptam ezt a latin szöveget, ennek a magyar fordítása úgy szól, hogy ó felkelő nap, az örök világosság ragyogása és az igazság napja, jöjj és világosíts meg azokat, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek. Tehát van egy, ennek az ó antifonának szerintem gyönyörű szövege van, és
0: bibliai szöveg.
1: Bibliai, igen, és ehhez azt hiszem, hogy passzolt ez a dalnak ez a hangulata.
0: Hát abszolút. Úgyhogy
1: nyilván kis módosításokon keresztül esett, mert egy az egyben nyilván nem lehetett ezt megvalósítani, de az alaptémája az, meg hangulata az megmaradt. És ezt azóta is nagy szeretettel adják elő kórusok, úgyhogy én nagyon boldog vagyok emiatt.
0: Következő kórus a haragnapja Dies Irae.
1: Igen, hát ez csak annyit fűznék hozzá, ugye, hogy ez nyilván az európai zenetörténetben is ez sokszor megzenélt szövegről beszélünk.
0: Nem sokára, hogy.
1: Igen, nagy szerzők által, úgyhogy ez mindig egy kihívás, azt gondolom a zeneszerzőnket, hogy még mit tud az ember erről elmondani. Én azért nyúltam ehhez a szöveghez elsősorban, mert nagyon sok olyan kórusműven volt, amiben azt gondolom, hogy a líra dominált elsősorban, és szerettem volna egy dinamikusabb, energikusabb, ritmikusabb anyagot, és ez annyira kézenfekvő volt ez a szöveg, és annyira azt gondolom, hogy működik egy ilyen ritmikus kórusanyaghoz, hogy ezért nyúltam hozzá.

0: próbáltam kihallani a mestereknek a stílusát, Fekete Gyula és Kocsár Miklós, hát abszolút nem.
1: Ezt Boknak veszem akkor. Hát egyébként én azt gondolom, hogy nagyon szerencsém volt mind a Kocsár Miklós tanárúrral, mint pedig Fekete Gyulával, mert ugye a konziban, a Bartók konziban nagyon jó alapokat kaptam. Ugye én akkor a Kocsár Miklós és Csemicki Miklós közösen, tehát a Kocsár tartott a főtárgyórákat, és a Csemickinél pedig a különböző melléktárgyak nagyon voltak. De nagyon jól kiegészítették egymást, és nagyon biztos alapokat kaptam, és akkor azzal tudtam menni négy év után a Zeneakadémiára, ahol pedig Fekete Gyulánál egy nagyon nyitott szemléletet. Tehát, hogy nagyon-nagyon, az szerintem nagyon fontos volt, hogy nagyon sokféle zenét mutatott, nagyon sokféle stílusból a 20. századtól kezdve. Volt egy általános gondolkodásmódja, amit ő zeneileg értékesnek gondolt, de nem nyomta rá ezt a hallgatóira, hogy az a fajta út az egyetlen út, hanem mindig megmutatta, hogy egyébként vannak másfajta megoldások is, és egyébként is a zeneszerzés oktatásban szerintem az egy nagyon fontos dolog, én is próbálom ezt az ösvényt követni, hogy ha van egy hallgató, az mind egy szubjektív, egyéni világ. És próbálni kell őt kinyitni, és nem rányomni egy zenei idióma rendszert, vagy gondolkodásmódot. Egyébként is hát a hallgatók nagyon érzékenyek, művész lelkek. Azt gondolom, hogy az a fontos, hogy ki tudjanak bontakozni és szárnyalni tudjanak, úgyhogy ilyen szempontból én is próbálom követni azt, amit Fekete tanár úrtól tanultam, hogy minél többféle stílust megmutatni, elmondani azoknak a stílusoknak az értékeit, és aztán majd a hallgató eldönti, hogy mi az, ami számára vagy hozzá közelebb áll.
0: Mennyire tekinted vissza a saját zenei beállítottságodat generációkkal, tehát családon belül? Volt zenei előzmény?
1: A családban nem volt művész. A szüleim közül anyukámnak egyébként jó énekhangja van, tehát hogy de ez ilyen házon belül. Édesapám pedig tanult hangszereken, tangoharmonikázni, meg gitározni tanult, tehát hogy kottát olvasni tud, és ilyen alap ismereteinek is szintén megvannak.
0: És nyilván akkor korán ültettek a zongora mellé, vagy választottál a hangszert?
1: Igen, nekem viszonylag korán 5-6 évesen eldőlt, hogy nekem a zongora az tetszik, mint hangszer, és akkor szerencsére a szüleim is ebben támogattak, és akkor először volt egy fél évig egy szintetizátorom, és akkor utána, amikor látszott, hogy ez tényleg komolyabb ez a dolog, akkor vettek egy pianinót, és nagyon korán, tehát 6-7 évesen már bekerültem a zeneiskolába, és ott...
0: Melyikbe?
1: A kispesti zeneiskolába. Én Vekerlén nőttem fel, ott is éltem, éppen a közelmúltban költöztem el egyébként onnan, de egészen mostanáig Vekerlén éltem, és a kispesti zeneiskolában Csaba Attiláné Kati néninél tanultam, nagyon sokat köszönhetek neki. Ilyen hihetetlen szeretet árad belőle egyrészt mindig, a zene iránt meg felém.
0: Tudod,
1: is.
0: Milyen fontos ez?
1: Nagyon-nagyon.
0: És a zenével a szeretet is jöjjön.
1: Igen, és nagyon hit, és azt hiszem nagyon hitt is bennem, úgyhogy ez a kettő így fantasztikus volt, úgyhogy nagyon jó fészekben nőttem ott fel, és rengeteg munkát tettem nyilván bele, mert nagyon fontos volt számomra, hogy a zenével egy olyan, tehát már gyerekkortól érződött, hogy ez nekem van képességem.
0: Mármint az alkotáshoz.
1: Igen, igen, viszonylag gyorsan elkezdtem improvizálni, megszülettek azok a darabok, még nem leírva, de úgy fejben, ami. Tehát, hogy így rögtön valahogy szerves része volt a zongora tanulmányoknak az, hogy én az adott hangszeren improvizálok, írok kisebb darabokat, azokat elvittem vizsgára is, szóval, hogy úgy a zeneiskola jól állt ehhez hozzá nyitottan, és akkor én azt gondolom, hogy ott azt mondták volna, hogy ezt nagyon ne csináljam, akkor azért sokkal nehezebb lett volna úgy ezt vinni, ezt az egész pályát, de szerencsére támogató közeg volt.
0: És a sok műfajúság?
1: Az egy érdekes kérdéskör nekem mindig. Ez ugye már a Zeneakadémián elkezdődött, amikor a Nemzeti Színházban először Almát Sitolt Andrással kezdtünk el ott dolgozni egy gyerekdarabon. És tehát, hogy az, hogy a színház mint olyan, hogy az hogy működik, az nekem egy teljesen új világ volt. Én előtte abszolút ez a klasszikus kortárs. Beleszerettem, illetve azt tetszett nagyon benne, hogy rögtön 20-valahány évesen bekerültem a Nemzeti Színházba, ugye a Földi Róbert éra volt még a Nemzeti Színházban, és akkor olyan színésznőket ismerhettem meg színészeket, akik hát a óriási életmű, és
0: nem tudom,
1: ikonok, igen, ikonok között lehettem, és az egész közeg fantasztikus volt, és ez teljesen beszívott, és akkor számtalan produkciót csináltunk ott meg, alföldi rendezésekhez írtam zenét, meg a Melyekhez? Az Ármány és Szerelemhez, ott ugye a teljes szimfonikus zenekar volt a színpad, és akkor ott ilyen barokk ária betéteket kellett írnom. Emlékszem, nagyon izgalmas kihívás volt 22-23 évesen, hogy egy szimfonikus zenekar ott volt, és akkor ott kipróbálhattam a stílus ismereteimet, aztán utána később Závada Pálnak a Magyar Ünnep című darabját készítettük el, abban kórusbetétek voltak, szintén egy ensemble zenekar, úgyhogy nagyon jó lehetőséghez jutottam, és akkor végén a Mephisto volt az utolsó drama, amit ott csináltunk, amit aztán a Víg Színház átvett, és akkor utána még Eszenyénikőnek néhány rendezéséhez komponáltam zenét. Úgyhogy viszonylag fiatalon belekerültem így a mainstream színházi közegbe Budapesten. Ez nagyon-nagyon hasznos és tanulságos volt. Egyrészt rájöttem arra, hogy hosszú távon engem mi érdekel igazán, és az nem annyira a színház. Viszont rövid távon borzasztóan sokat tanultam belőle, hogy a pillanatművészet, hogy a hatások, a dramaturgia az mennyire fontos a zenében és a színházban, az időkezelés, hogy ott tényleg a színházban kevésbé viselkednek. Egyébként a bábszínházban a gyerekek viselkednek a legkevésbé. Tehát ott, ha valaki...
0: A legjobb közeg.
1: A legjobb közeg. Semmi. Nincs. Igen, és ott lehetett látni például a bábszínházban, a Holle anyóhoz komponáltam zenét 2017-ben. Hogy az volt egyébként minden? Az utolsó. Igen, és a gyerekek rögtön az anyjuk fele fordulnak, izegnek, mozognak, ha valami nem működik dramaturgiailag. Úgyhogy nekem csak annyi volt ott a dolog, hogy beültem hátra, és néztem a gyerekeket, és amikor mozgásom, akkor tudtam, hogy ott valami túl hosszú.
0: Nagyon jó.
1: Szóval egy nagyon izgalmas és tanulságos időszak volt ilyen szempontból.
0: Most is az operából jöttél, azt mondod.
1: Egy online meetingről, igen, ugyanis az Operaház 2027 húsvétkor bemutatja az opera oratóriumot, a Passiót. Ezt Almási Tóth András librettójára, vagy hát közösen jegyezzük, ő írta a librettót, én írtam ezt az opera oratórium zenét hozzá. Ez egy 3 éves komponálási időszak volt, 2020-tól 2023-ig, tehát 3 évig komponáltam a zongora kivonatot, és most van egy fél évem, hogy meghangszereljem szimfonikus zenekarra. Az Operaház szerencsére nagyon nyitottan állt ez a kérdéshez, úgyhogy most úgy néz ki, hogy ez meg fog valósulni.
0: A cím érdekes, mert kettős. Ugye opera oratórium.
1: Igen, egyébként voltak előttem példák ilyen szempontból. John Adamsnek van
0: Kire gondolsz, vagy melyik műre?
1: John Adamsnek van egy opera oratórium, a Gospel According to the Other Mary, vagyis a Másik Méri Evangéliuma című opera oratóriuma. Ez egy Amerikában inkább híresebb kompozíció, és bennem akkor, amikor azt hallottam, meg láttam DVD-ről, akkor fogalmazódott meg, hogy tulajdonképpen az opera oratórium ez egy izgalmas műfaj, mert az egyházi rétegek is megszólhatnak egy műek, meg ezzel együtt az operai dramatizált színház is jelen van, és ezt a Passiót én elsősorban operai környezetre képzeltem, és nem templomi környezetbe. Elő lehetne adni félcenizott formában, templomban is természetesen, de az időkezelései, a dramaturgiája szerintem jól fognak működni opera színpadon.
0: Egyébként biztos ismered Leonard Bernstein miséjét, aminél én beszélgettem vele erről, azt mondja, hogy a közönség rögtön elfogadta, az egyházi körök egy része igen, másik része nem, de hát tulajdonképpen én nagyon szeretem azt a művet, zseniális részei vannak, azok a táncos, ritmikus, extatikus zenék. Én azt hiszem, hogy nem szabad saját magunknak korlátokat adni.
1: Maga a Passió egyébként egy nagyon izgalmas, izgalmas kihívás volt, igen, és ráadásul ebben volt egy trükk is ebben a librettóban, amit Almási Tóth András írt, ugyanis a Passió történet visszafele játszódik le benne. Tehát az első jelenet Krisztus az rögtön a Krisztus a kereszten, és az utolsó, a 7. jelenet a Passiónban, az pedig az utolsó vacsora. És ez dramatizálás szempontjából is egy nagyon izgalmas dolog, hogy tulajdonképpen visszafele követjük le időben a történetet. Krisztusnak az elején nagyon kevés a szöveg, és egyre több a szövege a vége fele, mert hogy nálunk fordítva, és az utolsó vacsoránál van egy nagy monológia Krisztusnak. Szóval egy dramaturgiai szempontból is egy nagyon izgalmas dolog volt ezt fordítva megkomponálni, és az volt az alapállítás, hogy Jézus a mi Passiónban egy időn kívüli entitás, aki ismeri a saját jövőjét, és tulajdonképpen egy új perspektívát, egy új szemszöget szerettünk volna ebben megjeleníteni ezáltal. A kórus funkciója sem az csupán, hogy a nép hangja, stb., hanem nálunk egy ilyen belső pszichés vívódása Jézusnak, hogy keresztül menjen ezen az úton, és beteljesítse a sorsát. Úgyhogy...
0: Melyik evangélium a fő alap?
1: Én úgy tudom, hogy az András mind a 4 evangéliumot használta, és elsősorban egyébként a Máté evangéliuma volt, és arra alapozta, de a többi evangéliumban is vannak olyan dolgok, amik meg nagyon, nagyon sokat kutatott utána, úgyhogy az első egy év az tulajdonképpen egy ilyen kutatás volt, hogy ez a libretto hogy fog majd pontosan összeállni. És nagyon izgalmas volt, mert itt egy két órás kompozíció
0: lett
1: létre.
0: Teljes estét
1: egy betölt. Teljes estét betölt.
0: Hol lesz a szünet?
1: A mi verziómban a negyedik jelenet után, a Jézus Pilátus előtt után lesz a szünet, és akkor...
0: Pilátus előtt oda kerül, vagy már ott van?
1: Tehát megtörténik már maga a Pilátus jelenet.
0: Igen, tehát az elítélés.
1: Igen, megtörténik, és utána van egy. Ennek sok oka volt, hogy oda került, egyrészt az időbeli okság is, hogy itt vagyunk körülbelül olyan 1 óra 10 percnél már, és ilyenkor. Tehát ha még egy jelenet belekerül, akkor már 1,5 óra, és akkor nagyon rövid a második rész.
0: Igen.
1: Úgyhogy volt egy ilyen technikai oka is ennek. De dramaturgiailag is szerintem jól fogott működni. És az még, ami izgalmas talán, hogy minden jelenet között van egy ritornál, tehát a barokk operák mintájára ritornál, egy közjátékszerűség, ahol megszólalnak a csak zenekar, 3-4 percnyi tiszta zenekari zene, ahol megszólnak mindig azok a főbb témák, amik a következő jelenetre majd utalnak. Vannak ilyen kis apró izgalmak szerintem ennél a Passiónál, de hát én nagyon bízom benne, hogy majd ebből létrejön valami olyasmi, ami nagyon egyedülálló.
0: Ugye a halállal kezdődik, és az utolsó vacsora a vége. Ott valóban a vége, az utolsó vacsora, vagy ott lesz valami látomás, vagy valami íforma visszatérés?
1: Hát ugye ennek a megbeszélése ma volt pont ennek az egésznek, és nekem most itt el kellett jönnöm róla, mert ja, ugye pont ide.
0: Szóval ennyire csirában
1: igen, ez nagyon egy csirában van még, igen, ez a koncepció rész, hogy pontosan a vége, hogy lesz ez azt gondolom, hogy azért azon is fog múlni, hogy zeneileg ott indokolta valamit még megmutatni a végén, akár a színpadon, vagy nem. Zeneileg hát, egyébként egy nagyon elhaló, tehát az utolsó nagy árja után, Jézus árja után van egy nagyon intim kamarazenei megszólása a zenekarnak, ami végén egy szóló zongorában cseng le, és a zongora egy ilyen passzakajaszerű anyagot ismételget a végén, és szépen elhal és elsötétül. Tehát én az egészet úgy képzelem, hogy az elején egy kórussal indul, egy vegyeskari kórussal indul, ami nagyon halk és puha. Egy ilyen dolorózó hangulatú, igen. Egy ilyen gyász zenében indul, és a vége is, bár reménnyel teli, de egy nagyon csendes, intim valamivel ér véget, tehát, hogy Jézus kvázi elhozza a fényt ebben a darabban, és a reményt, és akkor a végén ott a fényben maradunk, és ezzel a csillogó zongorával ér véget a darab. Nekem van egy ilyen ív a fejemben, de aztán nyilván hát én nem
0: ez
1: rendezem, tehát bármi történhet, úgyhogy ez Almás Tudandráson is múlik.
0: Szabadat kérem szépen, hogy amikor már lehet zenét bemutatni erről, nyilván hónapok múlva, akkor kéretik eljönni és beszélgetni erről.
1: Köszönöm, nagy örömmel.
0: Úgy veszem észre egyébként a műveidet átnézve, hogy neked affinitásod van a szakrális témák fele.
1: Igen, a szakrális témák nagyon érdekelnek, főleg olyan szempontból, hogy tehát maga a ilyen hamvas értelemben érdekelnek, hogy azt gondolom, hogy ezek szent szövegek nagyon sokszor, számomra ilyen szakrális objektumokként vannak jelen, tehát azt gondolom, hogy az ember máshogy nyúl, ha megkap egy Orient szöveget, vagy egy Dies Irae szöveget hozzá, mint hogyha a világi szövegekhez nyúlna, és ez a tér, amit a zenével létre lehet így a szöveggel együtt hozni, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon bensőséges tér, és engem ez elég ez motivál. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy ezek nem inspirálnak, tehát ezek a szövegek nagyon inspirálnak.
0: Az örök zene kapcsolódik valamilyen módon ehhez a körhöz?
1: Csak annyiban, hogy nekem beakadt Juhász Gyula költészete, tehát hogyha kórusról van szó, én mindig Juhász Gyula verset választok, mert szerintem nagyon működnek kórusként az ő szövegei. És az első ilyen szöveg, amit megzenésítettem tőle, az a Béke című szövege volt. Ez egy európai uniós felkérés volt 2014-ben a világháború kitörésének 100. évfordulójára, és azóta Juhász Gyulán maradtam ilyen szempontból, tehát újabb és újabb szövegét zenésítettem
0: meg. A szerelmes versei is előkerültek?
1: Az nem, hanem inkább ezek a filozófiai ilyen táj versei, és az örök zene az annyiban kapcsolódik a gyászhoz, hogy a Covid áldozatok emlékére készült 2021-ben. Ezt fogjuk hallani akkor most.

0: két kompozíciót is találtam az Y generációról. Ennyire érdekel téged?
1: Igen, nagyon, persze most már az Y generáció az én generációm volt, és amikor ezek úgy igazán fókuszba kerültek nálam, az egy ilyen 10-15 évvel ezelőtt volt, akkor voltunk ugye mi úgy igazán fiatal felnőttek, és hogy ez az egész generáció, ez hogyan kapcsolódik különböző dolgokhoz,
0: és ez művészethez.
1: Igen, és akkor hogy zeneileg, hogy ugye ez már az a generáció, ahol a popzene már erőteljesebben jelen van, és akkor hogy ezeket hogy lehet mégis valahogy visszacsatornázni az art music vagy művészi zene kategóriájába. Szóval ez egy ilyen érdekes kérdéskör nekem, és akkor erről született két kompozíció is, ami eredetileg egy trilógia része lett volna, de aztán csak az első két darabja készült el, egy zongora verseny, az Y generáció hangjai, magyarul ez a Sounds of Generation Y, és akkor elkészült egy második rész, ez a Sounds of Generation Y Part 2, ez egy cimbalom verseny. Ennek Németországban volt a premierje, és amikor itthon lett volna a premierje, akkor pont sajnos beütött a Covid, és nem tudott megvalósulni. Pont a napokban találtam meg a tavaszi fesztiválnak a jegyeit, hogy kértem egy csomó jegyet, és aztán nem lett belőle sajnos semmi.
0: De jó ötlet a cimbalom verseny.
1: A cimbalom verseny is Lukács Mikével dolgozhattam együtt, és külföldön hát fantasztikusan adta elő. Akkor ez nekem nagyon fontos volt. Most ugye már ez már egy közép generáció, és most a Z generáció az, akik a mai 20 évesek, és hát jön az alfa generáció, a legkisebbek, és itt azért generációnként nagy általánosságokat lehet persze csak mondani, de mégis vannak olyan dolgok, hogy valahogy az online tér, az online jelenlét egyre fontosabb az emberi kapcsolatokban, ahogy ez betüremkedik, és hogy ezzel mit lehet kezdeni. Szóval egy csomó olyan probléma felvetés van, amire azt gondolom, hogy a művészetnek valamilyen módon érdemes reflektálnia. Úgyhogy nekem csak ilyen szempontból volt ez egy inspiráló közeg, hogy az én fiatal generációm hogy kapcsolódik a kortárs komoly zenéhez, és ezzel én mit tudok kezdeni.
0: Persze, meg egy esztéta erre azt mondaná, hogy a művészek mindig egy picit elől járnak. Ja. Tehát sokkal hamarabb lehet bizonyos művekből a jövőt megsejteni, mint ahogy megtörténik.
1: Egyébként nagyon fontos dolgot mondasz, ez velem is megtörtént ilyen, hogy emlékszem, hogy most nem akarom konkrétan mondani a filmet, meg a szerzőt, de hogy elmentem egy előadásra még olyan 2015-16 környékén, a moziba megnéztem egy filmet, és
0: Magyar film?
1: Nem, külföldi. De egyébként mondhatom is, hát a Johann

0: technikában is. Emlékszem, amikor a legelső videó felvevőt megvettem, nagyon régen, akkor az eladó elkezdte azt mesélni, hogy ha nincsen űrkutatás, és nem fejlődik annyira az űrverseny, akkor ilyen kis videó kütyük sincsenek, születnek meg. About time.
1: Erről a darabról ez egy vonós zenekari kompozícióm, négy tételes, és az az érdekessége, hogy ugye beszéltünk a passióról, és hát ez, hogyha valaki három évig komponál valamit, akkor akörül pörög az agya. Úgyhogy kaptam felkérést, hogy írjak egy vonalzenekari darabot, de igazság szerint semmi nem jutott eszembe, csak olyasmik, amik a passióban vannak, úgyhogy tulajdonképpen ezek a tételek, ezek a passiónak bizonyos részeinek az átdolgozásai.

0: elképzeltem, hogyha ilyen izgalmas, szinte haláltáncszerű zene szólal meg majd a Passióban, akkor az óriási közönségsikert is arathat.
1: Hát bár ez nem cél, azért nem hátrány egy darabnál, illetve az, szerintem az nagyon fontos, hogy ezek a dinamikus tételek, amit említettem korábban is, tehát hogy amúgy, amit írtam zenének, van egy meditatív, egy nyugodtabb, intimebb környezete, és hogy kellenek azok a zenekari tuttik, ugye itt most csak vonózenekar szól, de majd ezt elképzeljük egy szimfonikus zenekaron, akkor az igen, ezek nagyon fontos, hogy frissüljön az anyag, azért egy két órás darab esetén ezek dramaturgiai szempontból is nagyon fontos dolgok.
0: Emellett most mi minden készül?
1: Most a nyárra, tehát a következő 5 hónapnak az a feladata, hogy a Passiót meghangszereljem szimfonikus zenekarra, úgyhogy ez most egy kicsit ettől olyan szempontból tartok is, hogy nem szeretem, amikor valami sietet van, tehát azt szeretem, hogy mindenre legyen idő, és olyan jó volt 3 évig dolgozni egyébként a Particellán, meg ugye ezeken az anyagokon. Azt gondolom, hogy stiláris, meg olyan szakmai szempontokból rendben van a zongora kivonat, és akkor ugye most jön a hangszerelés része, ami hát egy nagyon tetemes része egy ilyen Passiónak, azért 2 órás zeneanyagot képzeljünk el, hogy meg kell hangszerelni, még akkor is, hogyha néha kamara vagy ensemble részek vannak, azért az nagyon sok hangjegy, és azt le kell írni, be kell vinni a szoftverbe, és a többi el kell készíteni a szólamanyagot belőle, a partitúrát.
0: Manuálisan írod, vagy komputerben?
1: Hát a Passiót azt 3-szor írtam meg. Egyszer megírtam kézzel a zongora kivonatot füzetbe, úgyhogy ez megvan. Ezt pont a jövő héten fogom bevinni a Szabó Ervin könyvtárba letétnek, hogy ez ott meglegyen és kutatható legyen, mert hát tulajdonképpen ez csak arra kellett, hogy amikor én ezt megírtam, akkor lássam az egész darabot, és akkor utána ezt bevittem a

0: Igen, és bevittem egy Logic szoftverbe is, hogy hallható része is legyen, tehát amikor megkapja az operaház, vagy bárki, aki ezt előadja, akkor legyen egy ilyen audio élmény is, hogy körbelül itt mi szól. Úgyhogy ez egy elég nagy munka volt már eddig is, de már célegyenesben van a...
1: Munka?
0: Az a része, hogy háromszor leírjam, az azért, tehát azt tudni kell, hogy a zeneszer, főleg ilyen nagy daraboknál azért az nem olyan, hogy az embert megszállja az ihlet, ott 3 évig minden héten, a hétből 5 nap le kell tudni ülni, és 2-3 órát foglalkozni egy vagy azonos többet. Témával, vagy hát igen, vagy többet. Többet. Egyébként én ilyen 4-5 óránál többet nem szeretek egy nap foglalkozni zeneszerzésre, mert általában elfáradok a végére, és már nem jutnak eszembe olyan dolgok, amik előtte még frissen eszembe
1: jutnak.
0: Mi a
1: kikapcsolódás?
0: Sakkozom. Egyébként szoktam kocogni, járni, meg ilyen, tehát kellek, azért a fizikailag is rendbe kell tartani magát az embernek, mert 4-5 óra ülés az azért, 4-5 óra ülés. Úgyhogy ilyen szempontból épp test, épp lélek, ez szerintem egy fontos dolog, és erre is figyelni kell. De ilyen méretű kompozícióknál, ahol tényleg, hát nem is tudom, 1200 oldal, azt hiszem, hát, szóval, hogy
1: iszonyatos
0: munka, és hogy ilyenkor azért is hívom munkának, mert minden nap le kell tudni ülni, és minden nap olyan állapotba kell tudni leülni, hogy nagyon-nagyon koncentrált, intellektuális és érzelmi állapotba kell tudni kerülni ahhoz, hogy ne essen ki a darab, tehát hogy ne legyenek olyan részek a darabban, ahol esetleg a minősége a kompozíciónak esik.
1: Ezt gondolom így születhetett a Csillagösvény is.
0: A Csillagösvény az egy nyári, igen, az egy nyári komponálás volt, tavaly nyáron írtam 3 hónap alatt, és ez szintén egy szimfonikus zenekari darab. Hát tényleg a zeneszerzésnek ugye van egy csodálatos része, amikor az embert úgy megszállja egy gondolat, egy inspiráció, egy érzelmi töltés, és azt valahogy konvertálja zenei formákba, de ugyanakkor ennek van egy kevésbé lírai része, és az pedig az, hogy a zeneszerzéshez iszonyatos munkabírás kell.
1: A Csillagösvény elnevezésnek van valamilyen áthallása ősi mondákhoz?
0: Igen, ez egy picit folklór kép, azt gondolom, de mi is, hogyha nem tudom, nekem bennem nagyon erősen él az intenzív élmény, hogy nagypapámnál voltam vidéken, és ott felnéztem, ott ugye a Pesten nem annyira látszanak a csillagok, de vidéken ott szépen látni az eget, és ugye a magát a csillagösvényt, azt a részt értették alatt a őseink, ahol a tejútrendszernek ugye tulajdonképpen a közepét látjuk, és az egy ilyen csík, és az volt az elgondolás ilyen ősi mitoszokban, hogy azon keresztül halálunk után átmegyünk egy transzcendens világba, és hogy az ösvény. És én azt gondoltam, hogy ez egy nagyon szép gondolat, és akkor miért ne lehetne ez a darabomnak is a címe. Egyfelől, másfelől meg egy olyan gondolat is volt benne ennél a kompozíciónál, hogy valami a gyökerektől nő felfele egy fa, és annak óriási lombkoronája van, és hogy ez a magyar zenei tradíció, aminek nagyon erős éltető gyökerei vannak, és hogy mi vagyunk a koronáján csak egy-egy levél, és hogy ez a kép is így megszülessen. Tehát a dramaturgiája a kompozíciónak az valami ilyen, hogy egy nagyon kevés intim közegből kamara vonós négyessel indul a darab, egyre inkább terebélyesedik egy nagy szimfonikus zenekar, és tulajdonképpen ugyanazokat a gondolatokat mondja egyre terebélyesebben el. Ugye Karinti mondta talán, hogy nem én vagyok nagy, hanem óriások vállán állok, úgyhogy szóval én ezen gondolatok mentén írtam ezt a darabot.
1: Hölgyeim és uraim, Bella Máté volt a vendégünk, Fülöp Csaba, Pereszegi Attila és a magam nevében köszönöm a figyelmet, ez volt a Zeneközelben, a mikrofonnál Juhász Elődöt hallották, és befejezésül részlet a Csillagösvényből.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 18 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Idén is bemutatták színpompás népviseletüket a kalotaszegi magyar települések lakói vasárnap az erdélyi Bánfihunyadon a kalotaszegi magyar napokon. A népművészetéről híres erdélyi kistérség magyar rendezvény sorozatának csúcspontja a vasárnapi felvonulás volt, amelyre több tucat kalotaszegi település lakosai öltötték magukra a színpompás népviseletet. A szombat-vasárnap 8. alkalommal megrendezett kalotaszegi magyar napokon kulturális, szórakoztató és sport, valamint gyermekprogramokkal ünnepel a kistérség magyarsága. Vasárnap a kalotaszegi falvak hagyományőrző együtteseinek fellépése, templom és toronylátogatás, Kalotaszegről elszármazottak részvételével zajló kerekasztalbeszélgetés és koncert szerepel a programban. Az Egri Főegyházmegye közleményben tudatta, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapátfalvi apátsági templom, a látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. A Bükkhegység nyugati oldalán, a Bélkőhegy lábánál 1232-ben épült létesítmény hazánk egyedüli épségben megmaradt román stílusú ciszterci apátsága. A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templom rekonstrukciós munkálatait 2022-ben kezdték meg. Izraelben Benjamin Netanyahu miniszterelnök, Yitzhak Herzog államfő és Gideon Saar külügyminiszter is méltatta vasárnap a 71 éves korában váratlanul elhunyt Lindsey Graham amerikai szenátor Izrael barát politikáját. A szenátor, aki Dél-Karolinát képviselte, Graham 1995 óta volt tagja a washingtoni kongresszusnak. 2002-ben került az Egyesült Államok szenátusába, miután jogászként kezdte pályafutását az amerikai légierőnél. Donald Trump elnök szövetségese, egyben bírálója is volt, az egyik leginkább Ukrajna párti politikus volt Washingtonban. Oroszország terroristának minősítette és elfogató parancsot is kiadott ellene. Graham szorgalmazta, hogy vegyék fel Oroszországot a terrorizmus támogató országok listájára, foglalják le az Egyesült Államokban található orosz vagyont és küldjenek amerikai kiképzőket Ukrajnába. Magyarországot és Szlovákiát vízumtilalommal fenyegette, amiért orosz energiát vásárolnak. Nemrég tért vissza Ukrajnából, ahol Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott, hogy megvitassák Kijev támogatását és az Oroszországgal szembeni szankciókat. Iránnal szemben a kemény kéz politikáját képviselte. A Hormuzi szoros hajózhatóságának fenntartását ígérte katonai erővel az iráni fenyegetésekkel szemben az amerikai középső parancsnokság vasárnap, elismerve, hogy a forgalom lassult a közlekedési folyosóban. Washingtoni idő szerint a szombat késő esti órákban a középső parancsnokság irányítása alá tartozó amerikai erők 140 iráni célpont ellen hajtottak végre légi csapásokat, válaszul egy kereskedelmi hajó ellen Irán részéről végrehajtott támadásra. Ezen a héten az Egyesült Államok 3 válaszcsapásban összesen 300 iráni célpontot talált el. Az időjárásról: az ismét nagy területen megélénkülő északnyugati szelet este is helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra csökken a csapadékhajlam, és hétfőn napközben alapvetően gomolyfelhős, napos idő ígérkezik. Délután a szétterülő gomolyok miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi szél továbbra is élénk, néhol erős lesz, a hajnalban jellemző 12-17 fokról délutánra 26-33 fok közé melegszik fel a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! 18 óra 30 perckor hírmagazinunkkal várjuk Önöket!
3: 18 óra 4 perc. Következik a Keresztény Közéleti Akadémia.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Budafokon vagyok, ifjabb keresztes Sándor otthonában, közel ahhoz az emléktáblához és ahhoz a szülői házhoz, ahol ő fölcseperedett, keresztes Sándor, az ő édesapja, aki 1919-ben született és 2013-ban hunyt el. a Keresztény Demokrata Pártnak volt alapítója 89-ben, illetve a Demokrata Néppártnak, az előtt pártnak is alapítója, egyik alapítója volt, és a legfiatalabb országgyűlési képviselő volt 1947-ben. Kollégám volt az Újember szerkesztőségében, nagyon jól ismertem őt is, családját is, és aztán együtt dolgoztunk, mikor ő vatikáni nagykövet lett 1990-ben, akkor előbb-utóbb én oda kerültem, és tanácsosként ott működtem a szárnyai alatt egészen 96-ig, ő 94-ben visszatért a parlamentbe. És hát Sándor, az ifjabbik, akinek már 8 unokája van, tehát már régóta ifjú, ő az Antal kormány egyik minisztere volt, onnan is ismert, ifjabb Keresztes Sándor. És hát azt szeretném kérdezni először is, hogy hogyan gondolod, kedves Sándor, a te édesapád most 2026-ban milyen tanácsot adna olyan embernek, akinek fontos a barankovicsi eszmeiség, a keresztény demokrácia, az a szellemiség, amelyről nagyon sokat beszéltek az elmúlt évtizedekben, de kicsit hiteltelenné vált, erodálódott. Összefutottam egy régi kereszténydemokrata taggal, aki a mi kerületünkben, a Budapest 12. kerületében egy őstag, és hát úgy sírt nekem, idézőjelben mondom, hogy 230 tagja volt 1990-94 között a kereszténydemokrata pártnak abban a kerületben, most egy taggyűlésen 3 vannak. Tehát persze más pártokkal is előfordul ez, hogy elvész a lendület, de van, akinek ez fáj. És gondolom neked is.
5: Igen. Sajnos valóban ez a helyzet, a KDNP mióta koalícióra lépett a Fidesz-szel, azóta sokat vesztett, nem csak a jelentőségből, hanem arcolatából is. Ugye a keresztény demokráciának 3 alap pillére vagy jellemzője van: a personalitás, az emberi személy méltóságának az előtérbe helyezése, a szubszidiaritás és a szolidaritás. Ezeket kellene, vagy kellett volna érvényesíteni azokban a gyakorlati politikában, amelyek az előző 16 évben a Fidesz kormánnyal való koalíció során megfogalmazottak, és ezek sajnos nem igazán jöttek át. Kívül nem tudom megítélni, hogy egyáltalán volt erre szándék, vagy a Fidesz annyira leuralta a politika alakítást, hogy erre nem került egy sor, de mindenesetre ezek hiányoztak belőle. Ugye a Fidesz rendszere egy, a NER, egy együttműködés rendszere, egy autokrata rendszer volt, amelyben mindenek előtt a hatalom megtartásának pragmatizmus érvényesült, és azok a értékek, vagy értékkánon, amelynek egy érdemi politika meg kéne jelenni, ez itt nem nagyon jelent meg, úgyhogy ezzel együtt a Fidesz is, vagy a KDNP is elvesztette azokat a értékeit és cselekvés lehetőséget, amelyek ehhez kellettek volna, hogy érvényesüljenek.
4: Antal József közelében tevékenykedtél 90 és 94 között, illetve hát később a vége fele 93-tól Boros Péter mellett. Családon belül milyen viták zajlottak, hogy te MDF-es voltál, édesapád meg kereszténydemokrata? Azt tudom, hogy volt egy, vagy van egy testvéred, öcséd, aki KDNP színekben gyöngyösi alpolgármesterségig vitte. Nálatok hogy zajlott ez, hogyha visszatekintesz a 30, több mint, hát lassan 30 évvel ezelőtti vitákra, vagy eszmecserékre?
5: Hát volt ebből a feszültség valóban, annál is inkább, mert ugye az MDNP-ben akkoriban 3 irányzat működött. A Csurkaféle nemzeti irányzat, a Koliferi által képviselt liberális irányzat, és volt egy kereszténydemokrata platform is, amelynek én voltam a létrehozó és képviselője. Mégpedig előbb, mint ahogy a KDNP megalakult volna, és apám ezt rossz néven vette, hogy kvázi kereszténydemokrata tartalmat vagy profilt elloptam előre, de nem tettek róla, mert én ezt korábban hoztam létre. Édesapám egy kicsit várt a pártalakítása 1990 februárjáig, a MDF pedig meg 88-ban létrehozta ezt a platformot. Feszültség volt erről, vita nem nagyon, mert végül is ugyanazt a értéket próbálta képviselni, és mint az édesapám a magyar pártpolitikából elég hamar, 1990 őszén elvonult a Vatikánba, így tulajdonképpen a gyakorlati politizásban nem lettünk vetélytársak.
4: Te mielőtt a politikai porondra léptél volna, te egy Győrben építész voltál, talán főépítésze voltál a városnak, ha jól emlékszem?
5: 1990-ig én voltam valóban a győri városi főépítész, de 90-ben már nem az voltam, mert 1986-ban volt egy kis afférom az akkori győri párbizottsággal, és visszamentem tervezni a győri vállalathoz, ahol a szigetközi községek és dunakeríti tervezésével foglalkoztam. Ezt hagytam ott, amikor 1990 tavaszán hivatásos politikussal váltam 4 évre.
4: Ezek már mind történelem, nekünk a közelmúlt, neked is, de a mai első szavazóknak ez olyan, mint az őstörténet bizonyos értelemben. Hogyan emlékszel vissza az MDF alakulására Győröt? Lakitelken talán te nem voltál ott.
5: Nem, Lakitelken még nem voltam ott, de egy baráti társaságban voltam Kis Csabával, aki alapítója volt a...
4: Kis Gyé Csabával?
5: Kis Gyé Csabával az MDF-nek, és rajta keresztül kerültem kapcsolatba velük. Érdekes módon, mert 1988-ban alakult meg az MDF, és néhány hónappal később engem kooptáltak az MDF elnökségébe. Működött már az elnökség, és valószínűleg az történt, és csak utólagos rekonstruálásra részemről a történeteknek, hogy abban az elnökségben csupa református és csupa bölcsész volt, és gondolom, hogy ha az volt a szándékuk, hogy néppártá várjanak, akkor ezt a bázis szélesíteni kéne, és szükség volt egy katolikus és műszaki értelmiségére, így kerültem be az MDF elnökségébe.
4: És talán ebben édesapád híre is segített, nem?
5: Nyilvánvalóan persze, természetesen, hiszen őt ismerték jól a prepolitikai mozgalódásokból. De Mártáron társaság megalapítója volt 1988-ban, amely akkor ugyan egy hazafias néppárton belüli fórumként alakult meg, de nyilvánvalóan azzal a célral, hogy egy későbbi rendszerváltást előkészítő pártosodásban részt vegyem.
4: Igen, igen, ott voltam azon az alakuló ülésén a Márton Áron társaságnak, és tényleg az egy izgalmas időszak volt. És amikor Győröt szárnyat bontott az MDF, még gondolom 88 vége fele, ömlöttek a tagok, könnyű volt a szervezkedés, és nagy volt a lelkesedés. Kicsit hasonló, mint amit elmondtam a 12. kerületi KDNP-ről, nem? Hogy százak voltatok, nem?
5: Az volt a helyzet, hogy az MDF-ben alelnökként Lazsák Sándorral együtt a szervezetépítésnek voltam az egyik felelőse, úgyhogy már 80-90-ben jártuk, főleg Nyugat-Dunántúlt, és szerveztük az MDF szervezeteket, így Győrben is én hoztam létre természetesen. Meglehetősen nagy érdeklődés volt akkor, és nem volt nehéz embereket találni különböző feladatok ellátására. Aztán én később a MDF megyei választmánynak is tagja voltam, úgyhogy egy kicsi közvetlen kapcsolatban is voltam velük.
4: Ha jól emlékszem, Medgyaszai László is ott volt, állatorvos volt ő, azt hiszem, vagy
5: őt én szerveztem be az MDF-be, pontosabban, hogy ő szoktam mesélni a kutyám. 88-ban jött el hozzám egy tetanusz oltást elvégezni a kutyán, és akkor megkérdezte, értesülni róla, hogy én már foglalkozom a politikával, hogy nem félek-e. Hát mondtam, miért félnek, nem félek, gyere te is, aztán meglátod, és aztán így belépett az MDF-be is.
4: És tényleg nem féltél?
5: Nem féltem őszintén, szóval ugye 1980-tól kezdtem foglalkozni a magyarországi politikai mozgolódásokkal, a szolidaritás.
4: A lengyel szolidaritás.
5: A szolidaritás alakulásakor én kapcsolatba kerültem az akkori szabad, mire jelenzéknek hívták, szabadkezdések hálózatával.
4: Igen. Ami az SZDSZ elődje volt.
5: Úgyhogy én figyelemmel kísértem már a hazai politikai mozgódásokat. Az EPS Népfront FIP-ban a Pozsgai féle mozgalomépítést is. Én hoztam össze apámat még 1980-as évek közepén a Pozsgaival. Úgyhogy benne voltam ezekben a szerveződésekben, úgyhogy automatikusan vitt az utam tulajdonképpen a politikába. Innentől kezdve.
4: Antal József. Milyen emléked van Antal Józsefről, a kormányülésekről? Mit jelent a te életedben az az időszak?
5: Én rengeteget tanultam tőle. Antal, az MDF második ülésén választották meg őt az MDF elnökévé, és akkor engem magam elé vett a elnöknek. Ugye sok helyre kísértem, külföldi politikusokkal való tárgyalásokon is részt vettem, és lenyűgöző volt az a felkészültsége és tudása. Érzékeltem azt is egyébként, hogy a külföldi politikusok is el vannak bűvölve tőle, hogy milyen tájékozott. Nem csak a történelemben, hiszen történelemmel foglalkozott történelemtanár volt, hanem a politikában is, és ahogy ő leírja életrajzában is, és be is bizonyosult, hogy ő gyerekrajzra kezdve politikusnak készült, és várta az alkalmat, hogy eljöjjön az a lehetőség, hogy ezt megvalósítsa, és ez jött 1989-ben.
4: Úgy várta az alkalmat valószínű, hogy azért nem volt reális esély rá, hogy erre sor kerül, és mégis a jó Isten megsegített minket.
5: Így van, igen, senki sem számított arra, hogy ez bekövetkezik. És hál' Istennek, ő itt volt akkor, ha nem lett volna Antal, akkor tulajdonképpen, hát utólag azt mondom, hogy nem lett volna az MDF ilyen sikeres, mert egyrészt partmenedzserként is, másrészt pedig eszmei hátteret is tudott adni az MDF-nek.
4: A te portfóliód a környezetvédelem és...
5: Miniszteri címem környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter volt, de portfólió ennél többet akar. Hozzám tartozott a építésügy, a műemlékvédelem, a természetvédelem, a meteorológia, ezek.
4: És hát ott voltál a sziget közben. Az elődöd volt, a Maróti, aki mondta, hogy vízlépcsőt és demokráciát. Hogy látod most a vízlépcsőt? Mert akkor már kényszerpályán volt az Antal kormány, akkor már eldőlt, és már csak a pereskedés maradt az Antal kormányra. Mi volt a te álláspontod, és tudtad-e azt képviselni, illetve mi lett volna az optimális?
5: Én a sziget közben 86-tól kezdve kapcsolatban voltam, mert amikor elkezdődött a beruházás, és a szigetközi vízrendszernek az átépítése. Ez olyan hatással volt ott lévő 20 településre, hogy meg kellett nézni azt, hogy milyen fejlődési vagy rendezési feladatokat ad ez az egész munka. És ugye 86-tól 90-ig a szigetközi településekkel és szigetközi tárrendezési területekkel foglalkoztam, hogy nagyon képben voltam. És láttam azt, hogy az a lufi, amelyet a Dunakör felfújt a Bőse ügyben, az egy politikai program, vagy egy, hogy mondták ezt a fideszesek most? Egy felfújt politikai lufi volt, aminek a célja nem a szigetköz megvédés, hanem a rendszerváltás előkészítése volt egy ilyen szakmai vita ürügyén. A Bőse víz lépcső megépítése csak jót tett a szigetköznek. Úgyhogy én miniszterként is az álláspontot képviseltem, hogy a sziget közt nem lebontani kell, hanem olyan módon üzemeltetni, ami nem csak a szlovákoknak jó, hanem a magyaroknak is.
4: Vagyis Nagymarosnak meg kellett volna épülnie, nem?
5: Nem okvetlenül. Ha van idő, elmondhatom ezt a problémát.
4: Nem, ez hosszú, de ez...
5: Nagyon hosszú, lényeg az, hogy...
4: Tehát nem vesztettünk az üggyel, hogy az nem épült meg?
5: Vesztettünk, nem épült meg, de tulajdonképpen az, hogy én a miniszterségre lemondtam, annak a Bős volt az ügye.
4: Mikor mondtál le?
5: 93 elején. Az volt a helyzet, és ez igaz, hogy ez nem voltam igazi politikus, hogy amit én szakmai szempontból jónak tartottam, aztán tudtam háttérbe szorítani politikusi működésem során, már pedig az MDF-ben is nagyon jelentős erőt képviseltek, a vízlépcsőellenes erők, sokan voltak, akik emiatt engem éveken keresztül állandóan kitúrni igyekeztek a pozíciómból, hogy ne képviselhessem a vízlépcső építésével kapcsolatos kompromisszumos javaslataimat. Úgyhogy ezt belefáradtam ebbe, és ezért mondtam meg 93-ban erről.
4: És érzésed szerint Antal József szíve szerint neked adott volna igazat, de politikailag nem volt lehetőség erre?
5: Ez úgy történt, hogy én megkérdeztem Antal Józsefet, hogy tud engem vállalni. Ezzel a terrel, hogy én nem vagyok vízlépcsőellenes. Azt mondta, hogy hát ő tulajdonképpen megértéssel is fogadja azt, vagy megérti azt, amit én képviselek, és tudomásul is venni, ha nem lenne olyan politikai teher rajta ez az egész, hogy ezt fölvállalja. Igen. Azt mondta, hát akkor fogadja a lemondásomat, és akkor váljunk el egymástól.
4: Visszamegyek időben, itt vagyunk Budafokon, itt nőttetek föl. Édesapád 56-ban próbálta újjáalakítani többet magával a Demokrata Néppártot, emiatt aztán a rendőrség meg a DM látókörébe került, és hát a családotok, hát ő rendőri felügyelet alatt kellett, hogy éljen. Közben már itt voltatok, nem tudom, mind a 7 gyerek, vagy a 7-en, mind a 8 gyerek meg volt. Milyen gyermekkorotok volt, hogy éltétek meg? Te személy szerint hogyan lettél felnőtt ember? Mit jelentett ez a családi érték, de egy nagyon nehéz gyermekkor?
5: Hozzáteszem még előző kérdés elejéhez, hogy Mateovics Ferenc és Ugrin József volt azok, akik apám próbált 56-ban létrehozni a KDNP-t, és velük kezdte 89-ben is ezt a szerveződést.
4: Ugrinra emlékszem, ő járt be az új emberhez, a másik személyre nem emlékszem. Egyen
5: örökítve nevük, mert megérdemlik.
4: Ugrin az a Kalotnak volt az egyik vezetője.
5: Mesél lánya pedig később KDNP-s volt. Na szóval Budapok, hogy 80 nőttünk fel egy nagyházban itt a szomszédban. Úgy kerültünk Budapokra, hogy apám Székely és Kolozsváron végezte egyetemet, hogy anyám is Kolozsváron végezte a szociális főiskolát, és ő viszont budapoki volt, egy budapoki sváb családnak a sarja, és a háborúban, mikor a pront elérte Kolozsvárt, akkor ide menekültek a budapoki nagyszüleimhez. Hát az volt a szerencség, hogy egy óriási házban laktak nagyapám még, hogyha 80 tulajdonképpen különösebb probléma nélkül elfértünk. Nem volt könnyű az élet, mert azért hát a 50-es évek elején mindenkinek nehéz volt, de valahogy nem emlékszem arra, hogy nélkülöztünk volna. Egy-két olyan jele volt, amit visszaemlékszem, hogy nem mindig abban a ruhában jártunk, ami jól esett volna. Például emlékszem rá, hogy 56-ban külföldi csomagban olyan Bridges nadrágot kaptam hordani, amire senki nem járt Budafokon, pláne még Budapesten sem talán, de az volt, ezt kellett hordani. Hát olyan térre is emlékszem, de ez már talán még korábban volt, hogy rövid nadrágban és hosszú harisnyában mentünk itt ilyen utcára, mert nem volt hosszú nadrágja mindenkinek. De ez ilyen töredékes emlékeimben jön csak elő, de nem határoztam meg az akkor.
4: Hányban születtél?
5: 44-ben születtem.
4: Tehát a háború alatt. Még Kolozsváron születtél?
5: Még Kolozsváron születtem, és két hetes voltam, mikor onnan eljöttünk.
4: Nagyon szép a irataidban, hogy született Kolozsvárot.
5: Volt is ebből egy érdekes vitám a közigazgatással, amikor a papír személyét lecserélték erre a kártya személyre, akkor nekem azt írta, hogy ebből születésre Klúzs. Hát én mondtam, ezt nem fogadom el, hát mert lehet, hogy most Klúzsnak hívják, előtte is Klúzsnak hittek, de 44-ben ez magyar város volt, és Kolozsvár volt hivatalos neve. Elértem aztán, hogy kicserélték, és kaptam olyan személyt, mert Kolozsvárban megjelölve a születési helyemről.
4: Te is piarista diák voltál? Mindannyian ott voltatok középiskolások?
5: Igen, ugye 80 voltunk, ebből egy lány volt, több hét fiú.
4: Hát ő nem lehetett piarista diák?
5: A patronába járt, de mi minden heten piarista gimnáziumban érettségiztünk Budapesten, igen.
4: Hányban érettségiztél?
5: 58-ban.
4: Akkor te 56-ot átélted.
5: Igen. Hát az egy nagy élmény volt az 56, mert ugye apám majd szóba is kérdezik, Budapokon szervezkedett. Hát ebben én is részt vettem, elkísértem, ahol lehetett, és meghatározó élményem vált ez a... És nyilvánvalóan az esemény.
4: Dúrok az időben, ott hagyod a Antal kormányt, illetve lemondasz. Politikai tevékenységgel is akkor fölhagytál, vagy?
5: 94-ig még folytattam. Választmány elnöke voltam a megyében az NDF-nek, de aztán erről lemondtam. Visszamentem a szakmámba. 96-ig, amíg az NDF még egyben működött, addig részt vettem a munkájában, aztán amikor 96-ban jól emlékszem, az MDF ketté vált, és az MDNP címen a Szabó Iványék kiváltak belőle, akkor én is elmentem, de nem léptem be sehova. Úgyhogy a pálpolitikával akkor szakítottam.
4: Szakítottál, de azért figyelsz, aggódsz és reménykedsz.
5: Természetesen a homopolitikus megmaradt bennem, és azok az értékek is, amelyeket az MDF képviselt, azokat próbáltam mindenhol meglátni és támogatni, ha volt ilyen.
4: És a Keresztes Sándor, nem is tudom hány unokája van, hány dédunokája van.
5: Keresztes család, most éppen napokban számoltam meg, apámtól számítva lefelé 82 tagból áll. Szép család.
4: Közélet iránt érdeklődő, esetleg részvevő ember van még? Említettem a gyöngyösi alpolgármester öcsédet.
5: Nincsen sajnos ezt az érdeklődést, vagy a aktivitást nem örökölték tőlünk, mint hogy a szakmánkat sem.
4: Szép esemény volt egy emléktáblavatás talán 2 vagy 3 éve itt a édesapád, a te szülőházadon. Igen. Tehát azért az emlékét ápolják és odafigyelnek rá.
5: Igen, rengeteg ismerőse volt. A gyerekkoromban az én politikai szocializációimat az határozta meg, vagy alakította ki, hogy nagyon sokan jártak hozzánk apám ismerősei, esténként, vagy vasárnap délelőtt, és akkor ment a politizálás.
4: Mi se után?
5: Mi se után, vasárnap, igen, délután, meg esténként, és ezzel, mint legnagyobb gyermek, én is részt vettem, úgyhogy a politikai érdeklődést és a tájolást ekkor kaptam meg. Már 12-14 éves koromban.
4: És hát az is példaérték, hogy vállalta azt, hogy volt, amikor csak fűtőként lehetett alkalmazni, meg pénzbeszedőként. Igen. Az új ember kötelékében. de amint lehetett, az igyekezett Erdély ügyét, illetve a magyar egyház mozgás szabadságát, az Akció Katolika gondolatiságát életben tartani.
5: Igen, neki Erdély különösen fontos volt, ezt gondolom te is emlékszel rá, hogy római tartózkodás alatt egyik fő profilja az volt, hogy az Erdélyi Magyarság és Erdélyi Egyház helyzetét segítse, abból a teljesen logikus alaptételből kiindulva, hogy a megtartó erő Erdélyben a katolicizmus római pozíciójában rengeteget harcolt ki azt, hogy erdélyi katolicizmus megerősödhessen. Ugye ő hozta létre, jól emlékeim szerint, hozatta létre a gyulafehérvári érsekséget is, hogy ne tagozódjon ebbe a román érsekség.
4: Igen, hanem közvetlenül a pápa alá
5: tartozik. Igen, igen.
4: És még egy dolgot ezt édesanyádraval kapcsolatban kérdezem, illetve voltátok egy vagy kettő, a szerzetes rendeket 55-ben szétszórták, és akkor a ti életetekben is azt hiszem sokat jelentett, hogy menedéket adtatok két szerzetes nővérnek talán.
5: Egy nővérnek, a Vakler Mária polgári néven és Vincencia szerzetes néven ismert Vinci és Hölgynek, aki Budaörsön volt tanító, amikor felosztották 48-ban a rendeket, és apám ezt a lehetőséget is kihasználva nyújtott menedéket nálunk, aki aztán 1991-ig élt a családban, amíg visszaállították a rendeket, és akkor a Ménesi úti rendházba költözött vissza, de hát több mint 40 évig volt pótmamánk. Családtaggával nagyon imádtuk.
4: És édesanyádnak a szociális testvérekhez is köze volt, nem? Én
5: igen,
4: úgy tudom.
5: Igen, Kolozsvárt a szociális testvérek szociális munkás képző főiskolájában végzett. Óvonő diplomával került oda, javaslották tovább tanulásra, és ugye ott is megkedvenek apámban a Kolozsvárt.
4: Végtelenül kedves, türelmes és nagyon intelligens asszony volt, ahogy emlékszem.
5: Igen, igen, igen, így van. És munkabíró.
4: És munkabíró. No, hát nagyon szépen köszönöm, megidéztük egy kicsit édesapád, idősebb keresztes Sándor alakját, és szóltunk arról is, hogy mit gondolna ma. Nagyjából elmondtad, azt gondolná, amit te gondolsz, illetve te azt gondolod, hogy ő ezt gondolná.
5: Így lehet fogalmazni, igen.
4: Minden esetre drukkolunk, hogy a kereszténység közéleti szerepe, a tisztes közéleti szerepe ható tényező legyen a jövő Magyarországában.
5: És hogy amiről beszéltünk, az a Fidesz irában betöltött szerepe volt a KDNP-nek és a kereszténydemokráciának. Most az új kormányban a Magyar Péter alatt ez még egy nyitott kérdés. Mindenesetre a új miniszter a nyilatkozatai alapján az egyház és az állam helyzetet talán javulni fog azzal, hogy azt a szoros és káros összefonódást, amely az elmúlt 15 évben meghatározta ezt a viszonyt, ezt egyenrangú és autonóm kölcsönös viszonylá próbálja alakítani, és mindenképpen jót tesz egyháznak is, meg az államnak is.
4: Úgy legyen. Köszönöm szépen. Ifjabb keresztes Sándorral beszélgettünk, Antal kormány, idősebb keresztes Sándor, és hát az a családi élet, amely meghatározta ennek az egész törzsnek az életét itt Budafokon, illetve országszerte. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
3: Elhangzott a Keresztény Közéleti Akadémia. A beszélgetést 23 órakor megismételjük.

Elhangzott Tommaso Giovanni Albinoni opusz 9-es, 8. G-moll obol versenyének második tétele. Előadta Anthony Kemden és a londoni virtuózok. Vezényelt John Georgiadis.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 2026. július 12-e, 18 óra 30 perc van.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
2: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Biksa Levente, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. Az országgyűlés hétfőn szavazhat az alaptörvény 17. módosításáról. Az Európai Tanács pénteken jóváhagyta az új kormány tervét az uniós források felhasználásáról, azon belül is a helyreállítási alap forrásairól. A közszolgálati hírszolgáltatás összehangoltan és fokozatosan újraindul a közmédia felületein. Jön az év legszebb csillaghullása. Magyar Péter miniszterelnök múlt héten nyújtotta be az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslatot a parlamentnek. A javaslat elfogadásával megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az alaptörvény módosítását hétfőn elfogadja a parlament, ezt egyértelművé tette vasárnapi bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök, ezután viszont még alá is kellene írnia a köztársasági elnöknek. A miniszterelnök közlése szerint Súlyog Tamásnak 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta a közösségi oldalán vasárnap Magyar Péter. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Magyar Péter már a választás utáni nemzetközi sajtótájékoztatóján lemondásra szólította fel Súlyog Tamást, a hivatalban lévő köztársasági elnököt, valamint több olyan közjogi méltóságot és közjogi tisztségviselőt, akik szerinte a korábbi rendszer működéséhez kötődtek. Azt követelte, hogy távozzon a kúria elnöke, az országos bírósági hivatal elnöke, a legfőbb ügyész, az alkotmánybíróság elnöke, az állami számvevőszék elnöke, a gazdasági versenyhivatal elnöke, valamint a médiahatóság vezetője. Később Magyar Péter már azzal fenyegetőzött, hogy jogi eszközökkel távolítják el az említett szereplőket, amennyiben nem hajlandók maguktól távozni. Az államfőnek, az alkotmánybíróság elnökének és a kúria elnökének még egy május végi ultimátumot is megszabott a lemondásra. Az alaptörvény júniusban nyilvánosságra hozott 17. módosításával az alkotmánybíróság működését is megváltoztatnák. A módosításban az államfő eltávolítása mellett ugyanis az szerepel, hogy visszavezetik az alkotmánybírákra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, amivel több hivatalban lévő bíró is távozni kényszerülne, a hivatali ciklusukat pedig megfelezik, 12 évről 6 évre csökkentik. A TISZA tervei szerint az alkotmánybíróság elnökét az alkotmánybírák választják majd maguk közül, szemben az eddigi gyakorlattal, amikor is az országgyűlés döntött a kérdésben. Az alaptörvény 17. módosítása szerepel a Lex Orbánként elhíresült rész is. A szabályozás lényege, hogy 2 ciklusban maximálja a miniszterelnöki tisztség betölthetőségét. Az országgyűlési képviselők vonatkozásában pedig 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot említenek, amivel ugyancsak a TISZA riválisait lehetetlenítenék el, ugyanis a jelenlegi kormánypártot kivéve a legtöbb hazai párt meghatározó politikusai már letöltöttek egy vagy több parlamenti ciklust. Az alaptörvény módosítása rendelkezik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról, amely rendkívül széles vizsgálati jogköröket kapna.
2: Csendes demonstrációt hirdetett hétfő estére Skrabski Fruzsina közéleti influencer. Ha hétfőn az országgyűlés megszavazza az alaptörvény 17. módosítását, akkor ez a mai az utolsó nap, amelyet egy nagyjából működő demokráciában élünk meg. Páran elhelyezünk néhány mécsest a parlament lépcsőinél keresztet formálva belőlük, és elmondunk egy imát Magyarországért. Így szól az invitálás a hétfői eseményre. A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint azért módosítják az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket eltávolítsák a parlamentből. Az országgyűlés várhatóan hétfőn szavazhat az alaptörvény 17. módosításáról, amely többek között tartalmazza az országgyűlési képviselői megbízatás 12 éves, 3 ciklusra vonatkozó időkorlátját is. Rétvári Bence vasárnap közösségi oldalán közzétett bejegyzésében felidézte a Tiszás Stumpf Péter államtitkár szavait, aki a parlamentben azt is elismerte értékelése szerint, hogy ez Európában példátlan. A kereszténydemokrata politikus úgy fogalmazott, ettől még visszautasítják a visszamenőleges hatályú, személyre szabott, európaiatlan és az önként építő jogalkotást. Pénteki ülésén jóváhagyta az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa az ECOFIN Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé hazánk számára. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője megjegyezte, hogy a Tisza kormány a helyreállítási alapban az előző kormány terveihez képest harmadára csökkentette az egészségügyi fejlesztésekre szánt összegeket, és súlyos engedményeket tett Brüsszelnek a Tisza kormány az uniós forrásokért. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, amit kiegészít, hozzávetőleg 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter mindehez azt tette hozzá, a pénteki döntésből az is következik, hogy felszabadítják majd azt a 6,4 milliárd eurót is, amelyet a kohéziós forrásokból fagyasztottak be. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint súlyos engedményeket tett Brüsszelnek a Tisza kormány az uniós forrásokért. Szerinte a kabinet az Európai Tanáccsal kötött megállapodásban egyebek mellett a személyi jövedelemadó kedvezmények felülvizsgálatát, a kiskereskedelmi különadó módosítását és a kamat támogatások leépítését is vállalta. Az Európai Tanács pénteken hagyta jóvá az új kormány tervét az uniós források felhasználásáról, azon belül is a helyreállítási alap forrásairól. A fő kérdés, Dömötör Csaba a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint nem is az, hogy ezek a pénzek jártak-e Magyarországnak, sokkal inkább az, hogy milyen feltételekkel adják most oda, és a kormány mire helyezi a hangsúlyokat. A politikus rámutatott, a Tisza kormány a személyi jövedelemadó kedvezmények felülvizsgálatára vállalt kötelezettséget, ez pedig alig ha azok emelését jelenti, sokkal inkább azok leépítését. Vállalták a kiskereskedelmi adó módosítását, ami azt jelenti, hogy jó eséllyel leépítik majd a multinacionális cégeket terhelő különadót, sorolta Dömötör Csaba hozzátéve, az egészségügyi fejlesztések rovására óriási összegeket csoportosítottak át, hogy helyet csináljanak a túlnyomó részt külföldi szélenergia beruházóknak. Szavai szerint a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a pénzek egy része közelfele olyan beruházásokra érkezhet, amelyek az előző kormány idején már megvalósultak. Tehát az Orbán kormány fejlesztései után nyújtják be a számlát, ami közvetett bevallása annak, hogy nem történt ellopás. Húzta alá Dömötör Csaba. Azt is elmondta, az uniós források visszatartása valójában sohasem szólt a jogállamiságról, sokkal inkább arról, hogy eléggé engedelmese a kormány Magyarországon. Azt is megjegyezte, hogy a kormány a helyreállítási alapban az előző kormány terveihez képest harmadára csökkentette az egészségügyi fejlesztésekre szánt összegeket.
2: A Sándor Palota közlése szerint megtérítették az állami intézményeknek Sólyog Tamás köztársasági elnök fia Sólyog Márton részvételének költségeit az államfőnek az Egyesült Államokban tett évelei hivatalos látogatásán. Sólyog Márton utazásával és részvételével, valamint a munkalátogatás mellett lebonyolított magánjellegű programokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, idézzük, szabályszerűen megtérítésre került. A Sándor Palota, illetve a külügyminisztérium felé, azok egyáltalán nem terhelték az intézmények költségvetését, közölte a köztársasági elnök hivatalának sajtóosztálya a 24.hu-nak. A 24.hu-nak küldött válaszban az államfő sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a kormány számára a külhoni magyar közösségekkel történő nemzeti összetartozás és magyar identitásuk erősítése, valamint az amerikai magyar kapcsolódású szakmai találkozók lebonyolítása nem tartozik a hivatalos állami feladatok körébe. Megkezdődött a hírszolgáltatás fokozatos újraindítása az M1 képernyőjén, a közmédia rádiós felületein, valamint a digitális platformokon. Közölte a Duna Média Szolgáltató és a Média Szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap sajtóosztálya a július 7-i átmeneti leállást követően szombat este. Július 11-én a rádiós portfólió jelentős részén, valamint a televíziós felületeken folyamatosan vezetik be az új struktúrát, biztosítva a lakosság hiteles, tényalapú, tárgyilagos és pártatlan tájékoztatását. Az M1 televízió hírszolgáltatásának részleges újraindulásáról azt közölték, hogy a rádiókkal egy időben az M1-en is újraindult a hírszolgáltatás. A műsorok alatt a képernyő alján futó hírszalagon szöveges formában olvashatók a legfontosabb információk. Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánló íveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat, a nemzetközi megfigyelők, a külképviseleti megfigyelők nyilvántartott személyes adatait is, írta az MTI. A választási eljárásról szóló 2013-as törvény előírja, a 90. nap utáni első munkanapon a választási iratokat, a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyveket a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. A Tusnádfürdői előadáson való részvétel előregisztrációhoz kötött, ezt egy űrlap kitöltésével lehet elvégezni. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke július 25-én 10 óra 30 perckor lép színpadra Tusnádfürdőn, és ezen a napon tart előadást Tőkés László nyugalmazott református püspök is. Jelentették be a Szabad Egyetem szervezői közösségi oldalukon vasárnap. Július 21-én kezdődik a 35. jubileumi Tusványosi Nyári Szabad Egyetem. Az idei rendezvény mottója veled teljes. Tusványos hagyományosan a Párbeszéd fóruma, amelyen a magyar, a külhoni, a közép-európai és a tágabb nemzetközi vélemények jelen vannak. Dróntámadások és mélységi csapások határozták meg a szombat éjszakai hadműveleteket Ukrajnában. Nyíri Kata jelenti.
4: Az ukrán drónok az éjszaka folyamán több célpontot is támadtak Oroszországban. Dróncsapás érte a krasznodári határterületen működő Ilszki olajfinomítót, míg a rosztovi területen üzemanyagraktárakat, egy optikai-mechanikai védelmi üzemet Azov városában, valamint a tagarongi kikötő olajterminálját is találatok érték. Az orosz hatóságok megerősítették a támadásokat. Moszkva térségét szintén ukrán drón támadás érte. Szergij Szobjanin, Moszkva polgármestere szerint a légvédelem több pilót nélküli eszközt megsemmisített, a Vnukovo repülőtéren pedig átmenetileg felfüggesztették a légiforgalmat. Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország az éjszaka 137 drónt indított Ukrajna ellen, amelyek közül a légvédelem 114-et semmisített meg. A támadások során a Harkivi területen fekvő Valki városában egy ember életét vesztette, hárman megsérültek. Olekszandr Szirszki, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka azt közölte, hogy 2026 első felében az orosz előrenyomulás üteme több mint a felére csökkent. Hozzátette, az orosz hadsereg átlagosan havi 32 000 fős személyi veszteséget szenved el. Az ukrán vezérkar napi jelentése szerint az elmúlt 24 órában további 1460 orosz katona esett el vagy sebesült meg, ezeket az adatokat független források nem tudták megerősíteni.
2: Az amerikai haderő újabb válaszcsapást indított iráni célpontok ellen, miután találat ért egy ciprusi zászló alatt hajózó konténer szállítót a Hormuzi szorosban, washingtoni idő szerint szombat este. Közben a Hormuzi szoros hajózhatóságának fenntartását ígérte katonai erővel az iráni fenyegetésekkel szemben az amerikai középső parancsnokság vasárnap, elismerve, hogy a forgalom lassult a közlekedési folyosóban. Washingtoni idő szerint a szombat késő esti órákban a középső parancsnokság irányítása alá tartozó amerikai erők 140 iráni célpont ellen hajtottak végre légi csapásokat, válaszul egy kereskedelmi hajó ellen Irán részéről végrehajtott támadásra. Izraelben Benjamin Netanyahu miniszterelnök, Isaac Herzog államfő és Gideon Saar külügyminiszter is méltatta vasárnap a 71 éves korában váratlanul elhunyt Lindsey Graham amerikai szenátor Izrael barát politikáját. A szenátor, aki Dél-Karolinát képviselte, Donald Trump elnök szövetségese, egyben bírálója is volt, az egyik leginkább Ukrajna párti politikus volt Washingtonban. Oroszország terroristának minősítette, és elfogató parancsot is kiadott ellene. Graham szorgalmazta, hogy vegyék fel Oroszországot a terrorizmus támogató országok listájára, foglalják le az Egyesült Államokban található orosz vagyont, és küldjenek amerikai kiképzőket Ukrajnába. Magyarországot és Szlovákiát vízumtilalommal fenyegette, amiért orosz energiát vásárolnak. Nemrég tért vissza Ukrajnából, ahol Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott, hogy megvitassák Kijev támogatását és az Oroszországgal szembeni szankciókat. Iránnal szemben a kemény kéz politikáját képviselte. Sem politikai indítékra, sem terrorcselekményre utaló bizonyíték nem merült fel a héten gyilkosság áldozatául esett brit politikus Anne Widdecombe ügyében. Közölte vasárnap a bűncselekmény kivizsgálását irányító rendőrségi vezető. A 78 esztendős Vida Kambot a délnyugat-angliai Dartmoorban lévő otthonában találták holtan csütörtök este. Az észak-angliai Rotherham városában őrizetbe vettek egy 28 éves brit férfit Anne Vida Kamb meggyilkolásának gyanújával. Anne Vida Kamb 1987-től 2010-ig volt a londoni alsóház képviselője, az 1990-es években John Major egykori konzervatív párti miniszterelnök kormányában államtitkári tisztségeket töltött be, majd csatlakozott Nigel Farage radikálisan EU és bevándorlás ellenes Reform UK jobboldali mozgalmához. Anne Vida Kamb haláláig a Reform UK bevándorlási és igazságügyi kérdésekben illetékes szóvívője volt. Mofetta gáz szivárgása miatt lezárta a Székely udvarhely polgármesteri hivatala a Szejkefürdői Mofetta körüli területet. Gáspár Sándor tudósít.
5: A terület lezárásával egy időben vizsgálatot is elrendelt Székely udvarhely polgármesteri hivatala a Szejkefürdői Mofetta körüli területen, hogy megállapítsák, mennyiben jelenthet veszélyt a gázfeltörés, esetleg befolyásolja a javítási terveket. Székelyudvarhely önkormányzati tanácsa júniusi ülésén fogadta el a Szejkefürdői Mofetta felújítására vonatkozó határozatát, és meg is kezdődtek az előkészítő munkálatok. De Dávid Endre alpolgármester és a műszaki igazgatóság munkatársai terepszemle során korábban nem tapasztalt intenzív gázfeltörést észleltek. Gázbuborékok bugybarékoltak az iszapban, hogy akár iszapvulkánnak is nevezhető a jelenség. Szakács Pál István polgármester tájékoztatta is Hargita megye prefektusát, a széndioxid geológiai tárolása terén illetékes országos hatóságot, valamint a Hargita megyei területi ásványi erőforrás felügyelőséget is. Székelyudvarhely polgármesteri hivatala kéri a lakosságot, kerüljék az elkerített övezetet. A jelenség valójában nem egészen új. Már 2024 májusában is feltört a gáz a Mofetta alapja mellett, olyan mennyiségben, hogy a kiáramló sós iszapot az országút melletti árokba kellett vezetni. Majd csökkent a feltörés intenzitása. Az újabb gázfeltörés nagyobb területen, a Mofetta épülete előtt észlelhető. A bugyogó iszap a Mofetta épületének alapjánál. A csaknem 150 éves Mofetta több éves szünet után újult meg, de a telep fejlesztése keretében újabb átépítést, korszerűsítést terveztek. A gázfeltörés kapcsán elsősorban azt szeretnék tisztázni, hogy van-e összefüggés a gázfeltörés és a közelben lévő, valamikor híres szejkeforrás borvizének a gyengülése, vagyis széndioxid tartalmának csökkenése között. Amellett, hogy az újabb gázmennyiség veszélyezteti-e a Mofetta működését, kérdés az is, hogy ellenkezőleg újabb nyersanyagforrás jelentkezett, amely újabb lehetőséget kínál Szejkefürdő fejlesztéséhez.
2: Idén is bemutatták színpompás népviseletüket a kalotaszegi magyar települések lakói vasárnap az erdélyi Bánfihunyadon a szombat vasárnap 8. alkalommal megrendezett kalotaszegi magyar napokon. A népművészetéről híres erdélyi kistérség magyar rendezvény sorozatának csúcspontja a vasárnapi felvonulás volt, amelyre több tucat kalotaszegi település lakosai öltötték magukra a színpompás népviseletet. Július 17-én elindul a Perszeidák meteorraj, amely egészen augusztus 23-áig kápráztatja el az égbolt szerelmeseit hulló csillagokkal. A csillaghullás csúcspontja idén augusztus 12-éről 13-ára virradó éjszakán várható. Óránként akár 100-150 hulló csillag is feltűnhet.
6: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Újabb 23 kárpátaljai nagycsalád energiaellátását segíti a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének kampánya, írta a Kárpáti Igazszó. A szervezet közleménye szerint a Rákóczi Szövetség legutóbbi felajánlásából 2026. júliusában 3 generátort, valamint 20 invertert és akkumulátort szereztek be. Az Egyesület 2024-ben indította el a kampányt, hogy segítséget nyújtson a hosszabb áramszünetekkel küzdő kárpátaljai magyar nagycsaládoknak. A kezdeményezés első szakaszában mintegy fél év alatt 51 település 80 családjához jutottak el különböző eszközök. Bár a kampány 2024 végén lezárult, az ismétlődő áramszünetek miatt 2026-ban újraindították. A támogatás iránt csaknem 300 család jelezte igényét. A 2026-os kampányban 90 család kapott nagyértékű energiaellátás segítő eszközt, további

0: a létrehozott Glória Egyesületéről, legnehezebb időszakjairól, sorstársainak szánt üzenetéről beszélt a Krónikának. Azt mondta, legfőképpen lelki segítséget szeretnének nyújtani, de orvosi információkkal is segítenék a hozzájuk fordulókat. Pszichológiai konzultációt is ajánlanak, de az orvosnő lelki vezetőjével, Zsomboratyával is tudnak beszélgetni. Valamint folyamatosan szeretnének blogokat készíteni olyan témákról, amelyek ebben a szakaszban érdekelhetik a gyógyulni vágyókat. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
1: Hazánk időjárásáról. Az ismét nagy területen megélénkülő északnyugati szelet este is helyenként erős lökése kísérhetik, de hajnalra csökken a csapadékhajlam. 12-17 fok várható. Délelőtt alapvetően gomoly felhős napos idő ígérkezik, délután a szétterülő gomolyok miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északias szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Délutánra 26-33 Celsius fok közé melegszik fel a levegő. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Az országgyűlés hétfőn szavazhat az alaptörvény 17. módosításáról. Az Európai Tanács pénteken jóváhagyta az új kormány tervét az uniós források felhasználásáról, azon belül is a helyreállítási alapforrásairól. A közszolgálati hírszolgáltatás összehangoltan és fokozatosan újraindul a közmédia felületein. Jön az év legszebb csillaghullása. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Bixa Levente, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
1: Multidéző. Iványi Balást hallják.
6: 2026. július 12-e van vasárnap, évközi 15. vasárnap van ma. Isten éltesse Dalma és Izabella nevű hallgatóinkat. A Dalma egy magyar eredetű név, Vörös Marti Mihály alkotta a Zalán futása című műben. A név feltehetően a dal szóból származik. Az Izabella, héber eredetű név, az Erzsébet egyik változata. Jelentését általában úgy magyarázzák, Isten az én esküm, vagy Istenre esküszöm. Július 12-én emlékezik az egyház Goalbert Szent Jánosra. Az itáliai szerzetes a 11. században élt, és a vallombrószai bencés reform mozgalom alapítójaként vált ismerté. A hagyomány szerint testvére gyilkosának megbocsátott, majd életét Isten szolgálatára rendelte. Példáját a keresztény megbocsátás egyik legszebb történetéként tartja számon az egyházi hagyomány. 1191. július 12-én a harmadik keresztes hadjárat során a keresztes seregek elfoglalták Akkó városát. A közel két évig tartó ostrom a keresztesek egyik legfontosabb győzelmét hozta, és lehetővé tette, hogy ismét tartósan megvessék a lábukat a Szentföldön. A siker új lendületet adott a hadjáratnak, amelyben több európai uralkodó, köztük oroszlán szívű Richárd angol király is részt vett. Akkó ezt követően csak nem egy évszázadon át volt a keresztes államok egyik legfontosabb kikötője és hatalmi központja. 1521. július 12-én első Szulajmán osztmán szultán serege elfoglalta Zimony várát. A Duna és a Száva találkozásánál fekvő erősség fontos szerepet játszott Magyarország déli védelmi rendszerében. Eleste előrevetítette a következő év egyik legnagyobb magyar katonai vereségét, Nándorfehérvár elfoglalását. A törökök előrenyomulása ezzel új szakaszba lépett, amely végül a Magyar Királyság sorsát is hosszú időre meghatározta. 1561. július 12-én felszentelték Moszkvában a Vasilij Blazsenyi

0: székesegyházat. A rettegett Iván cár által emelt templom a kazányi tatár kánság felett aratott győzelem emlékére épült. Színes hagymakupoláival máig Oroszország egyik legismertebb építészeti jelképe. A Vöröstér mellett álló épület évente turisták millióit vonza, és gyakran az egész ország szimbólumaként jelenik meg. 1853. július 12-én született Csontváry Koszka Tivadar, a magyar festészet egyik legeredetibb alakja. A gyógyszerészből lett művész 40 éves kora körül kezdett komolyabban festeni, és különleges látásmódjával egyedülálló életművet alkotott. Leghíresebb művei közé tartozik a Magányos Cédrus és a Baalbek. Művészetét saját korában alig ismerték el, alkotásai azonban ma a magyar festészet legnagyobb értékei közé tartoznak. 1917. július 12-én vetettek be először harci körülmények között mustárgázt a német csapatok a belgiumi Ypres közelében. Az Iperit néven is ismert vegyi fegyver súlyos égési sérüléseket, vakságot és maradandó egészségkárosodást okozott. Alkalmazása a modern hadviselés egyik legsötétebb fejezetének számít. A fegyver különösen alattomosnak bizonyult, mert hatása sok esetben csak órákkal a támadás után jelentkezett. 1969. július 12-én hunyt el Tersánszky Józsi Jenő Kossuth-díjas író, a 20. századi magyar irodalom egyik különleges alakja. Legismertebb műve a Kakukk Marci, amelynek szerethető csavargó főhőse generációk kedvencévé vált. Regényeiben és novelláiban gyakran a társadalom peremén élő emberek világát mutatta be sajátos humorral és emberséggel. Végül 1979. július 12-én elnyerte függetlenségét az Egyesült Királyságtól Kiribati, a Csendes-óceán szigetvilágának egyik legelszigeteltebb állama. Az ország különlegessége, hogy területe a föld mind a négy féltekéjére kiterjed, és a nemzetközi dátumválasztó vonal közelében fekszik. Az alacsonyan fekvő korallszigetekből álló állam napjainkban a tengerszint emelkedés által leginkább veszélyeztetett országok közé tartozik.
1: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.

Jesse Cook felvétele hangzott el. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Magyar Katolikus Rádió kedves hallgatóit, Kékesi Enikő felelős szerkesztő, Biksa Levente hangtechnikus, valamint a Budapest első kerület felső vízivárosi budai Batthyány téri Szent Anna plébánia templom felnőtt látássérültek közösségének imacsoportja nevében. Ma 2026. július 12-én az A betűvel jelölt liturgikus év évközi 15. vasárnap este a látássérültek imacsoportjának tagjai a dicsőséges rózsafűzért imádkozzák a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójába. Amennyiben tehetik, kérjük, imádkozzanak önök is velünk együtt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek a Szentlélekben, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent Egyházban, a Szent
0: szentessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
3: és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzér első titka. Aki a halálból föltámadt. Add, Urunk, hogy egyházad hívei napról napra gyarapodjanak a hitben, reményben és a szeretetben.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzér második titka. Aki a mennybe fölment. Add, Urunk, hogy tanításod tiszta búzáját, el ne folytsa bennünk a tévedés konkolya.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
1: most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, mentsd meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzér harmadik titka. Aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Add, Urunk, hogy az ifjúság kellő bölcsességgel és felelősséggel tudja megkülönböztetni a jót a rossztól.
5: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
6: Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka. Aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett. Add, Urunk, hogy lelki pásztoraink munkáját bőséges termés kövesse.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz az érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzér 5. titka. Aki téged, szent szűz, a mennyben megkoronázott. Urunk, te, aki minden ember üdvösségét akarod, tedd egyházad tagjait, mint hűségesebb munkatársaiddá.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhelynek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhelynek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhelynek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhelynek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhelynek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária dicsőséges szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen. Amen.
0: Most segíts meg
3: Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bóna bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, ha te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg Mária, ó irgalmas szűzanya, amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Kedves hallgatóink, a látássérültek imacsoportjának tagjai a dicsőséges rózsafűzért imádkozták a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában. Köszönjük, hogy önök is velünk imádkoztak. Most megköszönjük megtisztelő figyelmüket, és szeretettel köszönünk el Kékesi Enikő felelős szerkesztő, Bixa Levente hangtechnikus, valamint a Budapest első kerület felsővízivárosi Budai Batthyány téri Szent Anna plébánia templom felnőtt látássérültek közösségének imacsoportja nevében. További kellemes időtöltést, tartalmas rádiózást és áldott szép új hetet kívánok kedves mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, jó estét kívánok! Magyar Péter miniszterelnök múlt héten nyújtotta be az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslatot a parlamentnek. A javaslat elfogadásával megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az országgyűlés hétfőn szavazhat az alaptörvény 17. módosításáról. Áder János volt köztársasági elnök szerint az országban jelenleg egy olyan közjogi szőnyegbombázás zajlik, amely szétveri a magyar jogállamot és korlátozza az olyan alapvető alkotmányos jogokat, mint a választójog. Nem kapott arra felhatalmazást Magyar Péter, hogy politikai szőnyegbombázást hajtson végre, jelentette ki a volt köztársasági elnök a Hír TV-ben. Áder János vasárnap este azt mondta, példátlan, hogy a kormány szétveri a magyar jogállamot és fenyegeti a közjogi méltóságokat. A korábbi államfő rámutatott, a kormányzó erő korábbi ígéreteivel szemben nem a jogállami normák betartásával, hanem példátlan és antidemokratikus eszközökkel igyekszik kiiktatni politikai ellenfeleit az abszolút hatalom megszerzése érdekében. Áder János szerint ennek a politikai stratégiának a része Súlyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök törvényalkotással történő, jogilag megalapozatlan eltávolítási kísérlete is. A volt elnök mindezek mellett arra figyelmeztetett, hogy a közösségi médiában és a politikai közbeszédben gerjesztett verbális erőszak és fenyegetőzés rendkívül veszélyes irányba mutat, és ha nem sikerül időben gátat szabni a lincs hangulatnak, a szóbeli uszítást törvényszerűen fizikai atrocitások fogják követni. Az izraeli parlament a Knesset október 27-ére írta ki a parlamenti választásokat, jelentette a helyi média vasárnap. A Knesset július 17-én oszlatja fel magát. A parlament utolsó ülésnapjain a Benjamin Netanyahu miniszterelnök és az ultraortodox pártok közötti politikai megállapodás alapján kiválasztott törvényjavaslatokról még szavaznak. Izrael történetének egyik legviharosabb parlamenti ciklusa zárul, amelynek kezdetén a kormány igazságügyi jogrendet átalakító törvénykezése ellen hetente tömegtüntetések voltak, majd a 2023. október 7-i terrortámadás, a túszok kiszabadításáért folytatott küzdelem és háború következett. Ezüstérmet nyert a Lehmann Csongor, Szalai Fanni, Dévai Márk, Kropkó Márta összetételű magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyesváltó világbajnokságán vasárnap. A négyfős együttesnek tagjaira fejenként 300 méter úszás, 6,6 km kerékpározás és 1,6 km futás várt a Hamburg belvárosában kialakított pályán, amelyen a magyarok 1:18:41 órás idővel értek célba, mindössze 4 másodperccel maradtak el a győztes francia együttestől. A bronzérmet a brit váltó szerezte meg. A francia csapat ezzel a sikerrel olimpiai kvótát szerzett a 2028-as Los Angeles-i játékokra. Hazánk időjárásáról. Hajnalra csökken a csapadékhajlam, és hétfőn napközben alapvetően gomoly felhős, napos idő ígérkezik, délután a szétterülő gomolyak miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északias szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. A hajnalban jellemző 12-17 fokról délutánra 26-33 Celsius fok közé melegszik fel a levegő. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Festett zománc. Kampányai népmese. Tusnádi Mária fordítása nyomán.

Élt egyszer egy kereskedő, akinek leghőbb vágya az volt, hogy egyetlen leányát férjhez adja. De Betta, mert így hívták a leányzót, nem talált egyetlen kedvére való legényt se, mert az egyik túl kövér volt, a másik meg túl sovány. Az egyik nagyon is magas volt, a másik viszont túlságosan alacsony. Volt olyan, akinek a hangja nem tetszett, a másik meg féktelenül nevetgélt, míg ismét másik nagyon is gőgös volt Betta szerint. Egy szóval, nem akadt kérő, akiben a válogatós kisasszony hibát ne talált volna. Egy nap a kereskedő a vásárra indult, s megkérdezte lányát, hozzon-e neki valamit. Igen, apám, felelt a lány. Kérek 10 kiló fehér palermói cukrot és 10 kiló fehér mandulát, 6 szűknyakú üveg rózsavizet és egy kevés pézsma illatszert. Hozzál még 40 fehér igaz gyöngyöt, 2 zafírt, néhány gombolyag aranyfonalat és egy kőris fadagasztó teknőt, ezüst tésztakaparóval. A kereskedő nagyon meglepődött a furcsa listától, de nem szólt semmit, hanem híven teljesítette lánya kívánságát. Amint megkapta, amit kért, a lány bezárkózott szobájába, és nekilátott, hogy a kért hozzávalókat masszává gyúrja. Abból aztán egy szép ifjút formázott aranyhajjal, zafír szemekkel, gyöngyfogsorral. Amint elkészült, kérve kérte a szerelem tündérét, keltse életre a fiút, hogy járni, beszélni tudjon. A lány örömmel látta, hogy a maga alkotta szobor tényleg megelevenedik, megmozdítja karját, lábát, azután megszólal. Kedves Betta, jó napot! A nevem Festett Zománc. A leány örömében megcsókolta, aztán kézen fogva apjához vitte. Édesapám, íme az ifjú, akit férjemül szeretnék, őt és senki mást. Festett Zománc a neve. A kereskedő egy darabig habozott, de mivel nagyon vágyott rá, hogy lányát férjhez adhassa, és a kiválasztott olyan szép volt, meg sem kérdezte, ki is a vőlegény valójában és honnan jött. Még azt sem firtatta, miért mozog és beszél a kérő olyan furcsán. Bizonyára idegen itt, és szoknia kell nyelvünket, szokásainkat, gondolta magában. Nagy pompával készültek az esküvőre, s a meghívottak között még egy királynő is volt. Ennek aztán úgy megtetszett Festett Zománc, hogy egész este le se tudta róla venni a tekintetét. A lakodalmi ünnepség alatt a hintójához hívta Festett Zománcot azzal, hogy megmutatja neki a kocsi belsejét. Amint a fiatalember a kocsiba lépett, a királynő becsapta az ajtót, a kocsis pedig a lovak közé csapott, és elhajtott, mint a szél. Festett Zománc szegény még azt sem fogta föl, hogy elrabolták. Mire észbe kapott volna, már királynő férje lett, és bizony lassan-lassan elfeledte Bettát. A királynő meg, mintha hogy kisgyermeket szokás tanítani, megtanította Festett Zománcot arra, hogyan kell egy férjnek és uralkodónak viselkednie. Így hát rövidesen tökéletes férj és uralkodó vált belőle.

Szegény Betta egészen kétségbe esett, hogy férje elveszett. Elhatározta, hogy nyakába veszi a világot, és addig nem nyugszik, míg kedves urát föl nem találja. Addig ment, mendegélt, míg találkozott egy öreg anyókával, aki meghallgatta az ő nagy bánatát. Leányom, mondta a vén szüle, megtanítalak három varázsigére. Mikor nagy szükségben leszel, mondd el az egyiket. Íme az első. Csacska, macska, karma, kacska. A második. Mandula, kambula, kotkodály, tyúkocska. Az utolsó. Tétlenség és gondolkozás elviszi a férjed álmát. Betta megköszönte a segítséget, és folytatta útját. Hamarosan elérte a királynő országát, és meg is pillantotta őt magát, amint festett zománccal az oldalán kikocsizott. Ahogy felismerte őket, majd eszméletét vesztette, de még időben elrebegte a varázsigét. Csacska, macska, karma, kacska! Abban a szempillantásban megjelent mellette egy parányi aranyfogat. Mindenki oda csődült, hogy ezt a csodát láthassa. A királynő két udvarhölgye pedig meghívta Bettát, hogy ezt a gyönyörűséget mutassa meg az udvarban is. Bettának nem kellett ezt kétszer mondani. Amikor a királynő megpillantotta a pici aranyfogatot, föl nem foghatta, hogy kerülhetett az a lányhoz, akinek a ruhája bizony elkopott, elpiszkolódott a hosszú úton. Úgy festett, mint egy ágról szakadt koldus. A királynő nagyon szerette volna megkaparintani a hintócskát, ezért bármit gondolt is, így fordult Bettához. Pompás hölgy, mondd, mit kérsz ezért a ragyogó fogatért? Nem pénzt kérek, felség, mondta a lány. Csupán azt a kegyet, hogy egy éjszakát tölthessek férjed szobájában. A királynő, aki igen sóvárgott a csillogó holmira, biccentett. Csak hogy álomport kevert festett zománc borába, aki úgy elszunnyadt, hogy mit sem tudott magáról. Így hiába remélte Betta, hogy feltárhatja egykori férje előtt az igazságot, az még csak észre sem vette, hogy beszél hozzá. Nem maradt más a szegény lány számára, csak keserves könnyek. Reggel megjelent a királynő kajánul mosolyogva. Ugye boldog vagy, hisz teljesült a kívánságod, vagy tán nem? Igen, fenséges hölgy, suttogta lehajtott fejjel Betta, és elhagyta a palotát. De alig lépett ki a kapun, elsuttogta a második varázsigét. Mandula, kambula, kotkodály, tyúkocska! Abban a szent pillanatban megjelent mellette egy aranyketrec, s abban egy aranymadár, ami olyan gyönyörűségesen énekelt, hogy a fülemüle, ha hallja, elpusztult volna a féltékenységtől. A királyasszony, aki elégedette leste az ablakból Betta távozását, meglátta az aranyketrecet a lány kezében. Persze, azt is meg akarta szerezni, ezért parancsot adott, hogy hozzák vissza kalitkástul. Amint közelebbről látta a madarat és hallotta énekét, úgy érezte, bármit megadna, hogy az övé lehessen. A leány persze újra csak azt kérte, hogy festett zománc szobájában tölthesse az éjszakát. Csak hogy a királynő italától az ifjú most is mély álomba merült, így Bettának nem maradt más, mint hogy szomorú sorsán keseregjen hajnalig. Reggel a királyné újra megkérdezte csúfondárosan a lánytól. Nos, elégedett vagy? Azt hiszem, megkaptad, amit akartál. Igen, fenséges asszony, felelt ő újra, és sietve elhagyta a palotát. De ahogy a kapun kilépett, elmondta az utolsó varázsigét is. Tétlenség és gondolkozás elviszi a férjed álmát.
Ekkor, mintha az égből hullott volna alá, megjelent egy aranykincses láda, melyből drága szövetek, csodás csipkék, drága kövek hullottak folyamatosan. Ahogy ezt a királyné meglátta, újra visszaparancsolta Bettát a palotába, aztán az alkú a szokásos módon folyt le közöttük. Csak hogy ezen a reggelen festett zománc kerti sétája alatt találkozott kedvenc apródjával, aki megállította őt, és ezt mondta. Uram, nem tudom, mi történhetett, de már két egymást követő éjjelen hallottam a szobádból egy leány keserves sírását, aki azt panaszolta, hogy felséged elhagyta, elfelejtette őt. Szegény egész hajnalig sírt és szólongatta fölségedet. Festett zománc erre végre gyanút fogott. Egész nap töprengett, s este, amikor a királynő borral kínálta, csak tetette, hogy fölhajtja az italt. Alig, hogy szobájába tért, és alvást cínlelve lefeküdt, belépett Betta. A szegény lány azt hitte, újra csak hiába jött, és keserves sírás közepette, elpanaszolta egész történetét. A leányt, vagy hát mit is mondok? Hites feleségét hallgatva festett zománc visszaemlékezett igazi esküvőjének napjára, kedves menyasszonyára, és mindenre, ami csak történt. Végasztalta Bettát, ahogy tudta, aztán együtt az alvó királyné szobájába osontak. Visszaszerezték Betta kincseit, és neztelenül elhagyták a palotát, anélkül, hogy távozásukat bárki észrevette volna. Mentek, mendegéltek, egymás kezét fogva hazafelé, míg végül saját országukba, városukba, s a kereskedő házához nem értek. Az boldogan ölelte magához lányát és vejét. S vajon a királynéval mi lett? Sírt bánatában, és haragjában a haját szaggatta. Alattvalói pedig ezt a versikét költötték róla. Kölcsönkenyér visszajár, megvetés kár téged vár.

Volt egyszer egy nénike, aki nagyon magányosan éldekélt egy kis házban az erdő közepén. Egy téli napon összegyűjtött egy kosár gallyat, hogy tüzet rakjon, de miközben az ágakat egymásra helyezte a tűzhely mellett, a kosár alján meglátott egy kígyócskát, aki majd megfagyott a hidegtől. Szegény kígyócska, mondta, húzódj a tűzhöz, és melegedj meg egy kicsit. Nagyon magányos vagyok, és te leszel a társam. A kígyó felmelegedett, megerősödött, ivott egy csésze tejet, melyet a néni készített neki, és ettől a naptól fogva nem hagyta el a nénit. Milyen jó és tisztelettudó, mondta mindig a néni. Te vagy öregségem áldása. Annyira meggyötört a magány, de most olyan, mintha fiam lenne. A kígyócska 7 évet élt így ott, de a 7. év végén azt mondta, kedves anyám, azt tervezem, hogy megnősülök, s a királylányát szeretném feleségül venni. Menj el oda, és mondd el ezt neki. Az asszony csöppet sem gondolkozott rajta, rögtön az udvarba ment, sikerült beszélnie a hercegnővel, és elmagyarázta neki,

Ott annyira, hogy a testén a bőr széthasadt, a farka végéig, s egy csodálatos ifjú lépett ki belőle, és ezt mondta. Kedves anyám, én azonnal indulok a királyi palotába. Ha nem térnék haza, kérlek, indulj keresésemre. És útra kelt. A herceg kisasszony a szobájába húzódott vissza, és az ablakot nyitva hagyta. De az éj egyre sötétebb lett, és a kérője nem jött. A leány elaludt, és egy szolgáló lány, aki bejött jó éjszakát kívánni, féltette, hogy megfázik, ezért bezárta az ablakot. Éjfélkor megérkezett a kérő, és mivel biztosra vette, hogy az ablak nyitva van, nagyot ugrott, hogy bejusson a szobába. Sajnos nagy erővel ütközött az üvegnek, és sebesülten esett vissza a földre. A zajt hallották az emberek, sőt a király is, miközben a herceg kisasszony nem hallott semmit, annyira mélyen aludt. Éppen a király ismerte fel a szegény sebesült ifjúban a szomszédos ország királynéjának a fiát, aki 7 éve tűnt el. Senki sem tudta, hogyan és miért. Óvatosan hintóba tették, hogy édesanyjához elszállítsák. Mikor a hercegnő fölkelt a következő nap reggelén, nagyon megharagudott, mert a kérője nem látogatta meg. Ez az öreg asszony gúnyt tűzött belőlem, gondolta mérgesen. Az asszony közben nagyon izgult, mert el sem tudta képzelni, hogy a kígyó fiú miért nem ment haza. A királyi palotáig futott, és kérte, hogy beszélhessen a hercegnővel. Ahogy meglátta a hercegnő, a következőket kiáltotta. Mi a csuda történt a fiaddal? Miért nem tette lehetővé, hogy megismerjem, ahogyan ígérted nekem? Nem tudom, felelte az asszony, nem jött haza. És ide se jött, válaszolta mérgesen a leány. Sőt, hogy megtanult, hogy nem űzhesz tréfát egy hercegnőből, figyelmeztetlek, ha 8 napon belül nem hozod elém a te kígyó fiadat, levágatom a fejedet. Az asszony szomorúan hagyta el az udvart, és a városba indult a fiát megkeresni. De hiába kereste, nem sikerült megtalálnia. Bolyongását egy erdőben folytatta, de a keresés itt is teljesen haszontalannak bizonyult. Mivel leszállt az éj, és már nem tudott hazatérni, kimerülve és fázva egy faodvába húzódott. Ekkor 2 gonosz éjszakai madár, melyek a fán ültek, beszélgetni kezdett. Az asszony fülelt, hogy hallja a szavaikat. A királynő fia visszaváltozott emberré, a ráolvasás 7. éve után, mondta az egyik madár. De ismét nagyon rosszul van. Meg fog halni, és a királyné pedig meghal bánatában. És ha valaki megmentené, akadékoskodott a másik. Nem lehet, válaszolta az első. Ahhoz, hogy az összes üvegszilánk kijöjjön a sebeiből, az kellene, hogy valaki a mi zsírunkkal az egész testét bekenje. Utána a mi vérünkben kellene őt megfürözteni, hogy a sebek összeforjanak. De ezt csak mi tudjuk, és mindkettő gonoszul nevetett. Az asszony ekkor az összes erejét összeszedve, melyre a kígyó fia iránti szeretet miatt volt képes, kilépett a faodvából, és rádobta a válkendőjét a 2 boszorkánymadárra, majd elfogta őket. Képes volt rá, hogy kitekerje a nyakukat, majd a fejkendőjébe tette őket. A következő napon a királynő kastélyába ment, aki 7 év után zúzódásokkal és sebekkel borítva kapta vissza a fiát. A fiú még mindig életveszélyes állapotban volt. A királynő éjjel és nappal az ágyánál ült. Nagyon félt, hogy meghal a fia. Az asszony a szolgákkal azt üzente neki, hogy olyan orvosságot hozott, amely a fiút meggyógyítja. Rögtön a fiú szobájába kísérték, és miután a 2 madarat kibelezte, a zsírjukkal mindenütt bekente a herceg testét. Az üvegszilánkok csilingelve hullottak ki a sebből.
Akkor az asszony a kendőjét bemártotta az

éjjeli madarak vérébe, és ezzel megmosta a fiú testét, s az rögtön meggyógyult. Végre látom, imádott anyám, mondta a fiú, és megölelte az asszonyt, miközben a királynő elsápadt, és nem értett semmit. A herceg ekkor megölelte őt is, és elmondta. 7 éve beleszerettem a közeli királyság hercegnőjébe, de miközben azért mentem, hogy feleségül kérjem, áthaladtam egy erdőn, és 2 álnok boszorkánynak estem áldozatul, akik kígyóvá változtattak. Azt mondták, hogy 7 évig kígyó leszek, majd visszaváltozom emberré, de volt még egy feltétel. Egy emberi lényre volt szükség, aki annyira szeressen engem, mintha a fia lennék annak ellenére, hogy kígyó vagyok. És ez a kedves asszony így tett. A szegény nénire mutatott, aki sírt a meghatottságtól. Mindhárman elmentek a hercegnőhöz egy hintón, aki azt várta, hogy elteljen a 8 nap, és levágathassa az asszony fejét. De mivel még 2 sem telt el, a hóhér helyett papot hívtak, aki a 2 fiatalt septében megeskedte. Így nem kellett vendégeket hívni, nagy ebédet adni, ünnepséget rendezni. Mindenki 7 évet várt már, így nem akartak egy perccel sem több időt elvesztegetni. Ettől a naptól fogva mindegyikük nagyon örült az életnek. Nagy szeretetben és egyetértésben éltek. A 2 királyságból 1 lett, és sok századon át virult békében és boldogságban.

0: Elhangzott Festett Zománc, kampányai népmese. A kicsi kígyó, ábrudzói népmese. Elmondta Metz Tibor és Mór Marianna. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte E. Román Kata.
1: Édes Jézus, eljött hozzád, ez az egész kis család. Kérünk szépen, adj mi nekünk nyugodalmas jó éjszakát. Bocsásd meg bűneinket, minden rossztól te védj meg, egyikünket se érje baj, Jézusom, szent szíve, kérlek, amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
4: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, jó estét kívánok! Magyar Péter miniszterelnök múlt héten nyújtotta be az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslatot a parlamentnek. A javaslat elfogadásával megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az országgyűlés hétfőn szavazhat az alaptörvény 17. módosításáról. Áder János volt köztársasági elnök szerint az országban jelenleg egy olyan közjogi szőnyegbombázás zajlik, amely szétveri a magyar jogállamot és korlátozza az olyan alapvető alkotmányos jogokat, mint a választójog. Nem kapott arra felhatalmazást Magyar Péter, hogy politikai szőnyegbombázást hajtson végre, jelentette ki a volt köztársasági elnök a Hír TV-ben. Áder János vasárnap este azt mondta, példátlan, hogy a kormány szétveri a magyar jogállamot és fenyegeti a közjogi méltóságokat. A korábbi államfő rámutatott, a kormányzó erő korábbi ígéreteivel szemben nem a jogállami normák betartásával, hanem példátlan és antidemokratikus eszközökkel igyekszik kiiktatni politikai ellenfeleit az abszolút hatalom megszerzése érdekében. Áder János szerint ennek a politikai stratégiának a része Súlyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök törvényalkotással történő, jogilag megalapozatlan eltávolítási kísérlete is. A volt elnök mindezek mellett arra figyelmeztetett, hogy a közösségi médiában és a politikai közbeszédben gerjesztett verbális erőszak és fenyegetőzés rendkívül veszélyes irányba mutat, és ha nem sikerül időben gátat szabni a lincs hangulatnak, a szóbeli uszítást törvényszerűen fizikai atrocitások fogják követni. Az izraeli parlament a Knesset október 27-ére írta ki a parlamenti választásokat, jelentette a helyi média vasárnap. A Knesset július 17-én oszlatja fel magát. A parlament utolsó ülésnapjain a Benjamin Netanyahu miniszterelnök és az ultraortodox pártok közötti politikai megállapodás alapján kiválasztott törvényjavaslatokról még szavaznak. Izrael történetének egyik legviharosabb parlamenti ciklusa zárul, amelynek kezdetén a kormány igazságügyi jogrendet átalakító törvénykezése ellen hetente tömegtüntetések voltak. Majd a 2023. október 7-i terrortámadás, a túszok kiszabadításáért folytatott küzdelem és háború következett. Ezüstérmet nyert a Lehmann Csongor, Szalai Fanni, Dévai Márk, Kropkó Márta összetételű magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyesváltó világbajnokságán vasárnap. A négyfős együttesnek tagjaira fejenként 300 méter úszás, 6,6 km kerékpározás és 1,6 km futás várt a Hamburg belvárosában kialakított pályán, amelyen a magyarok 1:18:41 órás idővel értek célba, mindössze 4 másodperccel maradtak el a győztes francia együttestől. A bronzérmet a brit váltó szerezte meg. A francia csapat ezzel a sikerrel olimpiai kvótát szerzett a 2028-as Los Angeles-i játékokra. Hazánk időjárásáról. Hajnalra csökken a csapadékhajlam, és hétfőn napközben alapvetően gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, délután a szétterülő gomolyak miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északias szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. A hajnalban jellemző 12-17 fokról délutánra 26-33 Celsius fok közé melegszik fel a levegő. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Zenei barangolás, Vásári Tamás legszebb felvételeiből. A 26 részes sorozat 22. részét hallják, Schubert szimfóniái. Magyar Kornél összeállítása.
3: Schubert negyedik C-moll szimfóniájának Adagio Molto bevezetésével köszöntöm hallgatóinkat. Ez is, mint múlt héten a Beethoven szimfóniák, csak mint egy illusztrációként szolgál a kissé bővebben idézett előadásához Schubert életéről és művészetéről a Zenén túl című sorozatban a Zeneakadémián 1996. január 3-án. Bevezetőként szánta a zeneszerző tragikus életének és életművének szemléléséhez, majd így folytatta. Úgy tűnik, Schubert azért írt olyan szép zenéket, mert szegény volt és sikertelen, Beethoven, mert süket volt, Chopin a tüdőbaja miatt, Liszt a nők és a vallás inspirációjára, Schumann az őrülete révén, és Mendelssohn a kiváltságosan kedvező körülményei miatt.

A sorskörülmények nem adnak magyarázatot magára a forrásra, de ahhoz közük van, hogy ez a forrás mély módon ömlik formába. S bár mindegyik igazi zseni palettáján számtalan színt látunk, zenében hallunk, mégis egy-egy szerzőnél fellelhetünk valami jellegzetest, valami döntőt, ami életét és általa művészetét befolyásolja. A zenén túli forrást zenén túli vagy inneni életsajátosság fogja fel, engedi magán át megnyilvánulni. Így Schubertnél a sikertelenség talán a legmarkánsabb vonás, ami mind társadalmi, mind magánéletében szemünkbe szökik. Talán még korai halálának is okozója, hisz sikertelensége a nőknél megvásárolt szerelem révén oltotta bele a betegséget.

Schubert negyedik szimfóniájában, miként számos zongora és kamaraművében, több zenekari alkotásával együtt gyakran köszönnek vissza a legtermékenyebb műfaja 600 dalának témái, motivumai. Alig tekinthető ízelítőnél többnek, ahogyan e szűkórában megszólaltatunk egy-egy tételt Schubert szimfóniáiból, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának 2001-ben megjelent albumáról, Vásári Tamás vezényletével. Szeretném vele figyelmükbe ajánlani a teljes ciklust, ha máshonnan nem, legalább zenei gyűjteményekből kölcsönözve. Az 1996-97-es szezonban a Zeneakadémián ellagzott koncertek felvételeit abban a sorrendben idézem fel, ahogyan Vásári Tamás a rádiózenekar élén jó negyed századdal később megismételte. Hallgassák először az első szimfónia lassú bevezetését követő Allegro vivace tételt.

Vásári Tamás Schubert ciklusa a szimfóniák mellett számos zenekari alkotást, többnyire nyitányokat is bemutatott, amelyek kevésbé ismertek a koncertrepertoáron. Így történt ez a sorozat további hangversenyein, amint a másodikon a Rosamunda kísérőzene nyitánya és a már idézett negyedik szimfónia után szólalt meg a nyolcadik H-moll befejezetlen szimfónia. Vásári legdrámaibb zenekari alkotásaként beszélt róla, ahol a tér-idő koordináta keresztjére feszített ember életének szenvedése és halálának tudata remekteti meg a hallgatót.

A rádiózenekar Schubert ciklusának harmadik hangversenye a korai romantika fordulatos éveibe kalauzolta a közönségét, amelynek az 1816-os Bécset meghódító Rossini lázában égett a császárváros zenei élete. Schubert is több ilyen stílusú nyitányt komponált, amelyek rányomták bélyegüket az ez időtáj született 6. C-dur szimfóniájára. Ebből hallják most a Beethovenre is hajazó 3. Scherzo tételt.

Bű évtized választja el Vásári Tamás és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekar a Schubert ciklusa záró estjének két szimfóniáját. A második szimfónia 1814-ben készült, amikor az ifjú, mindössze 17 esztendős szerző már túl volt 40-valahány művén, közöttük három vonos négyesen, F-dur miséjén, Margita Rokkánál és Rém Király című Goethe megzenésítésein. Az Ördög nyaralója című háromfelvonásos operája partitúráját forgatta a mestere, Antonio Salieri, így dicsérte. Ez egy zseni, mindent tud. Dalokat, operákat, vonosnégyeseket, miséket, egy szóval mindent ír, amit csak akar az ember. Idézzük fel ennek fényében a második szimfónia variációs Andante tételét.

Befejezésül a hetedik nagy C-dur szimfónia keretezi Vásári Schubert CD albumát, amelynek fináléja előtt az általa is gyakran hivatkozott Robert Schumann-t idézem, aki már 18 éves korában egy lelkes hangú levélben fogalmazta meg a dalköltőnek gondolatait, de nem küldte el. Azután több mint 10 esztendővel később, bécsi tartózkodása idején kereste fel Schubert fivérét, Ferdinándot, és az ő engedélyével végzett kutatások során kerültek elő felbecsülhetetlen kéziratai a ház padlásáról. Az is közhely már, hogy mekkora érdemei vannak ezek publikálásában, élükön a nagy C-dur szimfóniával, amelyet kortársa Mendelssohn vezényelt el először a Lipcsei Gewandhaus zenekara élén. Schumann új zenei újságjában megjelent cikk soraival és a hetedik szimfónia hangjaival veszünk búcsút az osztrák dalköltőtől. Amint sejtettem és reméltem, hogy Schubert, aki már oly sok más műfajban formabiztosnak, képzeletdúsnak és sokoldalúnak mutatkozott, a szimfóniát is jól fogja meg és megtalálja azt a pontot, amelyből azt a legjobban megközelítheti, és azon keresztül a nagy közönséget. A legfényesebben bebizonyosodott. Bizonyára nem is gondolt arra, hogy Beethoven 9. szimfóniáját kell folytatnia, hanem mint valódi és szorgalmas művész szüntelenül magából teremtett egyik szimfóniát a másik után. És hogy a világ most mindjárt a 7. szimfóniáját kapja, anélkül, hogy a fejlődésnek tanúja lehetett volna, ez talán az egyetlen fájdalmas pont e mű megjelenésében, mert hiszen a mű félreértésére is alkalmat ad. Talán csak hamar a többi elől is el lehet tolni a zárt. A legcsekélyebbnek is közöttük még mindig lesz bizonyos Schuberti jelentősége. Bizony a bécsi szimfónia pályázat kiíróinak nem kellett volna a szükséges babért oly messze keresniük. Ott feküdt az, hétszeresen egymásra halmozva, Bécsnek egyik külvárosában, Schubert Ferdinánd dolgozó szobácskájában. Itt volt csak az alkalom méltó koszorúk adományozására.

0: tradíciója miatt, hogy könnyű zene is egy az egyben legyen. Egyébként Nyugat-Európában vannak ilyen intézmények, nemrég voltam pont Amsterdamban, ott például az egyetemen a DJ képzéstől a producer képzésen át egészen a klasszikus zeneszerzőkig mindenkit képeznek.
1: De ez nagyon jó, nem?
0: Én azt gondolom, hogy a Zeneakadémia elsősorban azért, mert a tradíció az nagyon fontos itt, és a klasszikus ismeretek. Nyilván amennyi belefér, annyival bővítjük a szakirány, meg amennyi érdeklődés van, de azt gondolom, hogy ez a könnyűzenei rész, ez most alapvetően Magyarországon még inkább a középszinten a konzik, ahol ez tulajdonképpen kielégítik ezt az érdeklődést.
1: Igen, hát én 1956 és 61 között jártam a Zeneakadémia zenetudományi szakára. Egyébként csodás volt, mert olyan tanárok, hogyha neveket mondom, azok már mind ott szoborként vannak, Szabolcsi Bence, Barta Dénes, Párdos Lajos. Hosszan lehetne sorolni, csodás időszak volt, de akkor még a népzenét sem igen engedtük be, pontosabban a népzene részlegen, ahol Kodály tanár úr is még akkor az utolsó években volt, igen, de semmi mást. Csak később jött be a jazz, az is középszinten először, és így tovább, és így tovább. Tehát tulajdonképpen ezen évtizedek alatt át lehetett élni azt, hogy a nagyon szigorúan körbebástyázott, csodálatos intézmény, az hogyan tágul, hogyan veszi át a fiatalok lélegzetét, ha mondhatom úgy, hogyan bővítette a tanítani valókat, és ez nagyon jó.
0: Én is azt gondolom, hogy ez nagyon jó, és ez a 13-ban hozták létre ezeket a különböző szakirányokat, és még ugye meg kell említenem Szigetvári Andrea vezetése a média, művészet és elektronikus zene szakirány, tehát ahol tulajdonképpen kísérleti elektronikus zenei tanulmányokat folytathatnak hallgatók. Szóval, hogy ez is része, azt gondolom, az egyetem zenekultúrának ma már, és hogy itt tényleg lehet specializálódni, tehát hogyha valakit az elektronikus zene jobban érdekel, mint a hagyományos, klasszikus zene, akkor el tud menni egy olyan szakirányra, és ott azokat az ismeretek, anyagokat tudja tanulni, ami aztán később a pályán tud maradni.
1: Úgyhogy valamelyik részlegnél érinti a tanítás a médiával való kapcsolódás? Tehát, hogy hogyan tudunk majd előadást tartani a rádióban, a tévében, hogyan lehet egyáltalán a zenét továbbadni, hogyan lehet zenekritikát írni. Tehát ezt a fajta kommunikációt, ha úgy tetszik.
0: A zeneszerzés tanszéken vannak olyan tárgyak, ami egyébként tudtommal minden hallgatót érint a Zeneakadémián, például művészeti menedzsment. Tehát ilyesmi ismereteket kapnak, ugyanis a mai világban az online térben való jelenlét és eligazodás, illetve az, hogy tudunk követőtáborra szerteni, hogy tudunk kommunikálni a közönségünkkel, akiket ez érdekel, ez nagyon fontos, és aki ezeket nem tudja, az versenyhátrányba kerül, illetve ma már azt gondolom, hogy az AI is egy ilyen érdekes témakör. Most a napokban jeleztek, én tagja vagyok az Artisius Szerzői Véleményező Bizottságának, és ott pont kaptunk egy ilyen körlevelet, hogy meg fog alakulni az AI bizottság is, aki azzal foglalkozik, hogy a különböző mesterséges intelligencia által generált zenék, vagy hogyha egy zenében vannak olyan szakaszok, amit AI hozott létre, akkor az, amit tudunk kezdeni, az erre vajon reflexiók, azok hogy történnek egyáltalán a jogi része ennek az egésznek pontosan, hogy ugye ez Európában is egy állandó ilyen utánkövetés. Igen,
1: persze.
0: Mert ez most születik, és egy izgalmas terület. Vannak pesszimista, vannak optimista jóslatai is ennek a területnek, de minden esetre az elmondható általánosságban, hogy az AI a könnyű zenének nagyon szerves része lesz, és az alkalmazott zeneszerzésben is nagyon erősen jelen lesz.
1: Úgyhogy arra emlékszem, amikor legelőször kitört a komputer őrület, és akkor mindenki azt hitte, hú, hát most már minden sokkal könnyebb lesz. És volt egy olyan kísérlet, hogy a legnagyobb slágereknek az alap gerincét, ha úgy tetszik, betáplálták a komputerbe, azzal a céllal, hogy a sok világslágerből lesz egy újabb. És nem lett.
0: Igen, tehát a sláger, hogy mitől lesz valami sláger, ugye ez egy könnyűzenei kérdéskör egy picit, hogy mitől van az, hogy nagyon hasonlóan megírt zenei témák,
1: egyik
0: vagy
1: bejön,
0: akkordok,
1: másik
0: egyik bejön, másik nem.
1: Igen.
0: És ez olyannyira igaz, hogy még a saját életutamban is volt olyan, ugye én többször működtem együtt Rácz Gergővel, és voltak olyan dalaink, ami nem

0: értek el nagyobb tömegekhez, és ott van például a kokáért a mostantól, hogy pont most néztem, hogy már 65 milliós megtekintésnél tart a YouTube-on, és hogy ez a harmadik legtöbbet megnézett magyar könnyűzenei sláger.
1: Hát az óriási.
0: És ráadásul a trendek alapján ez növekszik a legerőteljesebben. De hogy persze mi írtuk, de hogy miért pont ez a másik, nem tudom, 4-5 közül, azt nem, mi se tudjuk szerintem pontosan megmondani. Vannak ilyen elméleteink, hogy vajon miért, de ez nagyon nehéz, és ez valószínűleg nem is tanítható AI-nak se, hogy akkor most mitől lesz sláger, mert attól, hogy betápláljuk azokat, amik a slágerek, az egyáltalán nem garantálja azt, hogy az úgy létrejött generált zenéből is sláger lesz.
1: Abszolút nem. Folytatjuk messze az elmélkedést a könnyűzene különböző műfajai és mai állapota helyzetéről. Az imént egy szimfonikus mű részletével kezdtük a beszélgetést, a műsort. Folytatásképpen az Ó-Orient szerepel nálam itt a listán. Kérek felvezetést.
0: Igen, az Ó-Orient az egy vegyeskari kompozícióm, és a hét Ó-antifona közül az egyik szöveg, amit egy kórus felkérésre komponáltam, és hát tulajdonképpen azért is hoztam el, mert ez egy nagyon énekelt kórus darabom, tehát rengetegszer elhangzik, nagyon szeretik énekelni a kórusok, és kevesen tudják, hogy ennek az előzmény története az ennek a kórusműnek, hogy eredetileg ez egy popdal volt, amit visszadobtak. Nem kellett annak, akinek írtam. És úgy gondoltam, hogy szerintem tehát nekem tetszett a témája, tetszettek a megoldása, és úgy gondoltam, hogy akkor miért ne írnék belőle egy vegyeskari művet.

0: hallgatása közben próbáltam visszaidézni, hogy milyen lehetett az eredeti dal.
1: Ezt kevesen gondolják, ugye az eredeti verziója az egy zongoraének dal volt.
0: Milyen szöveg?
1: Nem volt még meg a szövege, azért a könnyű zenében nagyon gyakori, hogy először születnek meg a melódiák és a harmóniák, és akkor utána a szövegíró rá ír egy szöveget. És tehát ennek nem volt még meg a szövege, úgyhogy ilyenkor a zeneszerző általában földúdolja valamilyen formában, hogy felhalandzsázza, teljesen mindegy, és akkor amilyen inspiráció, tehát itt van egy ilyen áttét, hogy valahogy aki meghallgatja, abban milyen érzéseket vált ez ki, és akkor az alapján ír rá egy szöveget. Na most, amikor ugye megkaptam ezt a latin szöveget, ennek a magyar fordítása úgy szól, hogy ó felkelő nap, az örök világosság ragyogása és az igazság napja, jöjj és világosítsd meg azokat, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek. Tehát van ennek az ó antifonának szerintem gyönyörű szövege van, és
0: bibliai szöveg.
1: Bibliai, igen, és ehhez azt hiszem, hogy passzolt ez a dalnak ez a hangulata.
0: Hát abszolút.
1: Úgyhogy nyilván kis módosításokon keresztül esett, mert egy egyben nyilván nem lehetett ezt megvalósítani, de az alaptémája az, meg hangulata az megmaradt. És ezt azóta is nagy szeretettel adják elő kórusok, úgyhogy én nagyon boldog vagyok emiatt.
0: Következő kórus a haragnapja Dies Irae.
1: Igen, hát ez csak annyit fűznék hozzá, ugye, hogy ez nyilván az európai zenetörténelemben is ez egy sokszor megzenélt szövegről beszélünk.
0: Nem is akárhogy.
1: Igen, nagy szerzők által, úgyhogy ez mindig egy kihívás, azt gondolom a zeneszerzőnket, hogy még mit tud az ember erről elmondani. Én azért nyúltam ehhez a szöveghez elsősorban, mert nagyon sok olyan kórusműven volt, amiben azt gondolom, hogy a líra dominált elsősorban, és szerettem volna egy dinamikusabb, energikusabb, ritmikusabb anyagot, és ez annyira kézenfekvő volt ez a szöveg, és annyira azt gondolom, hogy működik egy ilyen ritmikus kórusanyaghoz, hogy ezért nyúltam hozzá.

0: próbáltam kihallani a mestereknek a stílusát, Fekete Gyula és Kocsár Miklós, hát abszolút nem.
1: Ezt boknak veszem akkor. Hát egyébként én azt gondolom, hogy nagyon szerencsém volt mind a Kocsár Miklós tanárúrral, mint pedig Fekete Gyulával, mert ugye a konziban, a Bartók konziban nagyon jó alapokat kaptam. Ugye én akkor a Kocsár Miklós és Csemicki Miklós közösen, tehát a Kocsár tartott a főtárgyórákat, és a Csemickinél pedig a különböző melléktárgyak nagyon voltak. De nagyon jól kiegészítették egymást, és nagyon biztos alapokat kaptam, és akkor azzal tudtam menni 4 év után a Zeneakadémiára, ahol pedig Fekete Gyulánál egy nagyon nyitott szemléletet. Tehát, hogy nagyon-nagyon, az szerintem nagyon fontos volt, hogy nagyon sokféle zenét mutatott, nagyon sokféle stílusból a 20. századtól kezdve. Volt egy általános gondolkodásmódja, amit ő zeneileg értékesnek gondolt, de nem nyomta rá ezt a hallgatóira, hogy az a fajta út az egyetlen út, hanem mindig megmutatta, hogy egyébként vannak másfajta megoldások is, és egyébként is a zeneszerzés oktatásban szerintem az egy nagyon fontos dolog, én is próbálom ezt az ösvényt követni, hogy ha van egy hallgató, az mind egy szubjektív, egyéni világ. És próbálni kell őt kinyitni, és nem rányomni egy zenei idióma rendszert, vagy gondolkodásmódot. Egyébként is hát a hallgatók nagyon érzékenyek, művész lelkek. Azt gondolom, hogy az a fontos, hogy ki tudjanak bontakozni és szárnyalni tudjanak, úgyhogy ilyen szempontból én is próbálom követni azt, amit Fekete tanár úrtól tanultam, hogy minél többféle stílust megmutatni, elmondani azoknak a stílusoknak az értékeit, és aztán majd a hallgató eldönti, hogy mi az, ami számára vagy hozzá közelebb áll.
0: Mennyire tekinted vissza a saját zenei beállítottságodat generációkkal, tehát családon belül? Volt zenei előzmény?
1: A családban nem volt művész. A szüleim közül anyukámnak egyébként jó énekhangja van, tehát hogy de ez ilyen házon belül. Édesapám pedig tanult hangszereken, tangoharmonikázni, meg gitározni tanult, tehát hogy kottát olvasni tud, és ilyen alap ismereteinek is szintén megvannak.
0: És nyilván akkor korán ültettek a zongora mellé, vagy választottál a hangszert?
1: Igen, én nekem viszonylag korán 5-6 évesen eldőlt, hogy nekem a zongora az tetszik, mint hangszer, és akkor szerencsére a szüleim is ebben támogattak, és akkor először volt egy fél évig egy szintetizátorom, és akkor utána, amikor látszott, hogy ez tényleg komolyabb ez a dolog, akkor vettek egy pianinót, és nagyon korán, tehát 6-7 évesen már bekerültem a zeneiskolába, és ott a kispesti zeneiskolában, én Vekerlén nőttem fel, ott is éltem, éppen a közelmúltban költöztem el egyébként onnan, de egészen mostanáig Vekerlén éltem, és a kispesti zeneiskolában Csaba Attiláné Kati néninél tanultam, nagyon sokat köszönhetek neki, ilyen hihetetlen szeretet árad belül egyrészt mindig, a zene iránt meg felém.
0: Tudod,
1: is.
0: Tudod, milyen fontos ez?
1: Nagyon, nagyon.
0: Hogy és a zenével a szeretet is jöjjön.
1: Igen, és nagyon hitt, és azt hiszem nagyon hitt is bennem, úgyhogy ez a kettő így fantasztikus volt, úgyhogy nagyon jó fészekben nőttem ott fel, és rengeteg munkát tettem nyilván bele, mert nagyon fontos volt számomra, hogy a zenével egy olyan, tehát már gyerekkortól érződött, hogy ez nekem van képességem.
0: Mármint az alkotáshoz.
1: Igen, igen, viszonylag gyorsan elkezdtem improvizálni, megszülettek azok a darabok, még nem leírva, de úgy fejben, ami. Tehát, hogy rögtön valahogy szerves része volt a zongora tanulmányoknak az, hogy én az adott hangszeren improvizálok, írok kisebb darabokat, azokat elvittem vizsgára is, szóval, hogy a zeneiskola jól állt ehhez hozzá nyitottan, és akkor én azt gondolom, hogy hogyha ott azt mondták volna, hogy ezt nagyon ne csináljam, akkor azért sokkal nehezebb lett volna úgy ezt vinni, ezt az egész pályát, de szerencsére támogató közeg volt.
0: És a sok műfajúság?
1: Az egy érdekes kérdéskör nekem mindig. Ez ugye már a Zeneakadémián elkezdődött, amikor a Nemzeti Színházban először Almácsi Tóth Andrással kezdtünk el ott dolgozni egy gyerekdarabon, és tehát hogy az, hogy a színház mint olyan, hogy az hogy működik, az nekem egy teljesen új világ volt, én előtte abszolút ez
0: rögtön
1: a klasszikus kortás.
0: Rögtön beleszerettél?
1: Beleszerettem, illetve azt tetszett nagyon benne, hogy rögtön 20-valahány évesen bekerültem a Nemzeti Színházba, ugye a Földi Róbert éra volt még a Nemzeti Színházban, és akkor olyan színésznőket ismerhettem meg színészeket, akik hát a óriási életmű, és
0: nem ikonok. Tudom,
1: és ikonok, igen, ikonok között lehettem, és az egész közeg fantasztikus volt, és ez teljesen beszívott, és akkor számtalan produkciót csináltunk ott meg, alföldi rendezésekhez írtam zenét, meg
0: Melyekhez?
1: Az Ármányi Szerelemhez, ott ugye a teljes szimfonikus zenekar volt a színpad, és akkor ott ilyen barokk ária betéteket kellett írnom. Emlékszem, nagyon izgalmas kihívás volt 22-23 évesen, hogy egy szimfonikus zenekar ott volt, és akkor ott kipróbálhattam a stílus ismereteimet, aztán utána később Závada Pálnak a Magyar Ünnep című darabját készítettük el, abban kórusbetétek voltak, szintén egy ensemble zenekar, úgyhogy nagyon jó lehetőséghez jutottam, és akkor végén a Mephisto volt az utolsó drama, amit ott csináltunk, amit aztán a Víg Színház átvett, és akkor utána még Eszenyénikőnek néhány rendezéséhez komponáltam zenét. Úgyhogy viszonylag fiatalon belekerültem így a mainstream színházi közegbe Budapesten. Ez nagyon-nagyon hasznos és tanulságos volt. Egyrészt rájöttem arra, hogy hosszú távon engem mi érdekel igazán, és az nem annyira a színház. Viszont rövid távon borzasztóan sokat tanultam belőle, hogy a pillanatművészet, hogy a hatások, a dramaturgia az mennyire fontos a zenében és a színházban, az időkezelés, hogy ott tényleg a színházban kevésbé viselkednek. Egyébként a Báb Színházban a gyerekek viselkednek a legkevésbé. Tehát ott, ha valaki...
0: A legjobb közeg.
1: A legjobb
0: semmi
1: közeg.
0: Semmi. Nincs.
1: Igen, és ott lehetett látni például a Báb Színházban, a Holle anyóhoz komponáltam zenét 2017-ben. Az volt egyébként
0: minden?
1: Az utolsó. Igen, és a gyerekek rögtön az anyjuk fele fordulnak, izegnek, mozognak, ha valami nem működik dramaturgiailag. Úgyhogy nekem csak annyi volt ott a dolog, hogy beültem hátra, és néztem a gyerekeket, és amikor mozgásom, akkor tudtam, hogy ott valami túl hosszú.
0: Nagyon jó.
1: Szóval egy nagyon izgalmas és tanulságos időszak volt ilyen szempontból.
0: Most is az operából jöttél, azt mondod.
1: Egy online meetingről, igen, ugyanis az Operaház 2027 húsvétkor bemutatja az Opera Oratóriumot, a Passiót. Ezt Almási Tóth András librettójára, vagy hát közösen jegyezzük, ő írta a librettót, én írtam ezt az Opera Oratórium zenét hozzá. Ez egy 3 éves komponási időszak volt, 2020-tól 2023-ig, tehát 3 évig komponáltam a zongora kivonatot, és most van egy fél évem, hogy meghangszereljem szimfonikus zenekarra. Az Operaház szerencsére nagyon nyitottan állt ez a kérdéshez, úgyhogy most úgy néz ki, hogy ez meg fog valósulni.
0: A cím érdekes, mert kettős. Ugye opera, oratórium.
1: Igen, egyébként voltak előttem példák ilyen szempontból. A John Adamsnek van egy...
0: Kire gondolsz, vagy melyik műre?
1: John Adamsnek van egy opera oratórium, a Gospel According to the Other Mary, vagyis a Másik Mary Evangéliuma című opera oratóriuma. Ez egy Amerikában inkább híresebb kompozíció, és... bennem akkor, amikor azt hallottam, meg láttam DVD-ről, akkor fogalmazódott meg, hogy tulajdonképpen az opera oratórium ez egy izgalmas műfaj, mert az egyházi rétegek is megszólhatnak egy műek, meg ezzel együtt az operai dramatizált színház is jelen van, és ezt a Passiót én elsősorban operai környezetre képzeltem, és nem templomi környezetbe. Elő lehetne adni félcenizott formában, templomban is természetesen, de az időkezelései, a dramaturgiája szerintem jól fognak működni opera színpadon.
0: Egyébként biztos ismered Leonard Bernstein misiét, aminél én beszélgettem vele erről, azt mondja, hogy a közönség rögtön elfogadta, az egyházi körök egy része igen, másik része nem, de hát tulajdonképpen én nagyon szeretem azt a művet, zseniális részei vannak, azok a táncos, ritmikus, extatikus zenék. Én azt hiszem, hogy nem szabad saját magunknak korlátokat adni.
1: Maga a Passió egyébként egy nagyon izgalmas kihívás volt, igen, és ráadásul ebben volt egy trükk is ebben a librettóban, amit Almási Tóth András írt, ugyanis a Passió történet visszafele játszódik le benne. Tehát az első jelenet
0: Krisztus
1: az rögtön a Krisztus a kereszten, és az utolsó, a 7. jelenet a Passiónban, az pedig az utolsó vacsora. És ez dramatizálás szempontjából is egy nagyon izgalmas dolog, hogy tulajdonképpen visszafele követjük le időben a történetet. Krisztusnak az elején nagyon kevés a szöveg, és egyre több a szövege a vége fele, mert hogy nálunk fordítva is az utolsó vacsoránál van egy nagy monológia Krisztusnak. Szóval egy dramaturgiai szempontból is egy nagyon izgalmas dolog volt ezt fordítva megkomponálni, és az volt az alapállítás, hogy Jézus a mi Passiónban egy időn kívüli entitás, aki ismeri a saját jövőjét, és tulajdonképpen egy új perspektívát, egy új szemszöget szerettünk volna ebben megjeleníteni ezáltal. A kórus funkciója sem az csupán, hogy a nép hangja, stb., hanem nálunk egy ilyen belső pszichés vívódása Jézusnak, hogy keresztül menjen ezen az úton, és beteljesítse a sorsát. Úgyhogy...
0: Melyik evangélium a fő alap?
1: Én úgy tudom, hogy az András mind a 4 evangéliumot használta, és elsősorban egyébként a Máté evangéliuma volt, és arra alapozta, de a többi evangéliumban is vannak olyan dolgok, amik meg nagyon, nagyon sokat kutatott utána, úgyhogy az első egy év azt tulajdonképpen egy ilyen kutatás volt, hogy ez a libretto hogy fog majd pontosan összeállni. És nagyon izgalmas volt, mert itt egy két órás kompozíció
0: lett
1: létre.
0: Teljes estét
1: egy teljes estét betölt.
0: Hol lesz a szünet?
1: A mi verziómban a negyedik jelenet után, a Jézus Pilátus előtt után lesz a szünet, és akkor...
0: Pilátus előtt oda kerül, vagy már ott van?
1: Tehát megtörténik már maga a Pilátus jelenet.
0: Igen, tehát az elítélés.
1: Igen, megtörténik, és utána van egy. Ennek sok oka volt, hogy oda került, egyrészt az időbeli okság is, hogy itt vagyunk körülbelül olyan 1 óra 10 percnél már, és ilyenkor. Tehát ha még egy jelenet belekerül, akkor már másfél óra, és akkor nagyon rövid a másik rész.
0: Igen.
1: Úgyhogy volt egy ilyen technikai oka is ennek. De dramaturgiailag is szerintem jól fogott működni. És az még, ami izgalmas talán, hogy minden jelenet között van egy ritornál, tehát a barokk operák mintájára ritornál, egy közjátékszerűség, ahol
0: zenekar,
1: megszólalnak...
0: Csak zenekar.
1: A csak zenekar, 3-4 percnyi tiszta zenekari zene, ahol megszólalnak mindig azok a főbb témák, amik a következő jelenetre majd utalnak. Vannak ilyen kis apró izgalmak szerintem ennél a Passiónál, de hát én nagyon bízom benne, hogy majd ebből létrejön valami olyasmi, ami nagyon egyedülálló.
0: Ugye a halállal kezdődik, és az utolsó vacsora a vége. Ott valóban a vége, az utolsó vacsora, vagy ott lesz valami látomás, vagy valami íforma visszatérés?
1: Hát ugye ennek a megbeszélése ma volt pont ennek az egésznek, és nekem most itt el kellett jönnöm róla, mert ja, ugye értem. Pont ide.
0: Szóval ennyire szóval, csirában
1: igen, ez
0: még.
1: Nagyon a csirában van még, igen, ez a koncepció rész, hogy pontosan a vége, hogy lesz ez azt gondolom, hogy azért azon is fog múlni, hogy zeneileg ott indokolta valamit még megmutatni a végén, akár a színpadon, vagy nem. Zeneileg hát, egyébként egy nagyon elhaló, tehát az utolsó nagy árja után, Jézus árja után van egy nagyon intim kamarazenei megszólása a zenekarnak, ami végén egy szóló zongorában cseng le, és a zongora egy ilyen passzakajeszerű anyagot ismételget a végén, és szépen elhal és elsötétül. Tehát én az egészet úgy képzelem, hogy az elején egy kórussal indul, egy vegyeskari kórussal indul, ami nagyon halk
0: Sirató?
1: És puha, egy ilyen dolorózó hangulatú, igen, egy ilyen gyász zenében indul, és a vége is, bár reménnyel teli, de egy nagyon csendes, intim valamivel ér véget, tehát, hogy Jézus kvázi elhozza a fényt ebben a darabban, és a reményt, és akkor a végén ott a fényben maradunk, és ezzel a csillogó zongorával ér véget a darab. Nekem van egy ilyen ív a fejemben, de aztán nyilván hát én nem
0: ez
1: rendezem, tehát bármi történhet, úgyhogy ez Almás Tóth Andráson is múlik.
0: Szavadat kérem szépen, hogy amikor már lehet zenét bemutatni erről, nyilván hónapok múlva, akkor kéretik eljönni és beszélgetni erről.
1: Köszönöm, nagy örömmel.
0: Úgy veszem észre egyébként a műveidet átnézve, hogy neked affinitásod van a szakrális témák fele.
1: Igen, a szakrális témák nagyon érdekelnek, főleg olyan szempontból, hogy tehát maga a ilyen hamvas értelemben érdekelnek, hogy azt gondolom, hogy ezek szent szövegek nagyon sokszor, számomra ilyen szakrális objektumokként vannak jelen, tehát azt gondolom, hogy az ember máshogy nyúl, ha megkap egy óriens szöveget, vagy egy Dies Irae szöveget hozzá, mint hogyha a világi szövegekhez nyúlna, és ez a tér, amit a zenével létre lehet így a szöveggel együtt hozni, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon bensőséges tér, és engem ez elég ez motivál. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy ezek nem inspirálnak, tehát ezek a szövegek nagyon inspirálnak.
0: Az örök zene kapcsolódik valamilyen módon ehhez a körhöz?
1: Csak annyiban, hogy nekem beakadt Juhász Gyula költészete, tehát hogyha kórusról van szó, én mindig Juhász Gyula verset választok, mert szerintem nagyon működnek kórusként az ő szövegei. És az első ilyen szöveg, amit megzenésítettem tőle, az a Béke című szövege volt. Ez egy Európai Uniós felkérés volt 2014-ben a világháború kitörésének 100. évfordulójára, és azóta Juhász Gyulán maradtam ilyen szempontból, tehát újabb és újabb szövegét zenésítettem
0: meg. A szerelmes versei is előkerültek?
1: Az nem, hanem inkább ezek a filozófiai ilyen táj versei, és az örök zene az annyiban kapcsolódik a gyászhoz, hogy a Covid áldozatok emlékére készült 2021-ben. Ezt fogjuk hallani akkor most.

0: két kompozíciót is találtam az Y generációról. Ennyire érdekel téged?
1: Igen, nagyon, persze most már az Y generáció az az én generációm volt, és amikor ezek úgy igazán fókuszba kerültek nálam, az egy ilyen 10-15 évvel ezelőtt volt, akkor voltunk ugye mi úgy igazán fiatal felnőttek, és hogy ez az egész generáció, ez hogyan kapcsolódik különböző dolgokhoz,
0: és ez művészethez. Formáltad?
1: Igen, és akkor hogy zeneileg, hogy ugye ez már az a generáció, ahol a popzene már erőteljesebben jelen van, és akkor hogy ezeket hogy lehet mégis valahogy visszacsatornázni az art music, vagy a művészi zene kategóriájába. Szóval ez egy ilyen érdekes kérdéskör nekem, és akkor erről született két kompozíció is, ami eredetileg egy trilógia része lett volna, de aztán csak az első két darabja készült el, egy zongoraverseny, az Y-generáció hangjai, magyarul ez a Sounds of Generation Y, és akkor elkészült egy második rész, ez a Sounds of Generation Y Part 2, ez egy cimbalomverseny. Ennek Németországban volt a premierje, és amikor itthon lett volna a premierje, akkor pont sajnos beütött a Covid, és nem tudott megvalósulni. Pont a napokban találtam meg a tavaszi fesztiválnak a jegyeit, hogy kértem egy csomó jegyet, és aztán nem lett belőle sajnos semmi.
0: De jó ötlet a cimbalomverseny.
1: A cimbalomverseny is Lukács Mikével dolgozhattam együtt, és külföldön hát fantasztikusan adta elő. Akkor ez nekem nagyon fontos volt. Most ugye már ez már egy középgeneráció, és most a Z generáció az, akik a mai 20 évesek, és hát jön az alfa generáció, a legkisebbek, és itt azért generációnként nagy általánosságokat lehet persze csak mondani, de mégis vannak olyan dolgok, hogy valahogy az online tér, az online jelenlét egyre fontosabb az emberi kapcsolatokban, ahogy ez betüremkedik, és hogy ezzel mit lehet kezdeni. Szóval egy csomó olyan probléma felvetés van, amire azt gondolom, hogy a művészetnek valamilyen módon érdemes reflektálnia. Úgyhogy nekem csak ilyen szempontból volt ez egy inspiráló közeg, hogy az én fiatal generációm hogy kapcsolódik a kortárs komoly zenéhez, és ezzel én mit tudok kezdeni.
0: Persze, meg egy esztéta erre azt mondaná, hogy a művészek mindig egy picit elől járnak. Ja. Tehát sokkal hamarabb lehet bizonyos művekből a jövőt megsejteni, mint ahogy megtörténik.
1: Egyébként nagyon fontos dolgot mondasz, ez velem is megtörtént ilyen, hogy emlékszem, hogy most nem akarom konkrétan mondani a filmet, meg a szerzőt, de hogy elmentem egy előadásra még olyan 2015-16 környékén, a moziba megnéztem egy filmet, és
0: hát, magyar film?
1: Nem, külföldi. De egyébként mondhatom is, hát a Johan Johanssonról van szó, izlandi zeneszerző, már szegény elhunyt azóta, és az Érkezés című filmről van szó, és megnéztem, és emlékszem, nem tetszett a zenéje. Sőt, kifejezetten nem tetszett. És eltelt 3-4-5 év, újra hallgattam, és teljesen le voltam döbbenve, hogy ez hogy nem tetszhetett, hát látta a jövőt, hogy milyen irányba fog elmozdulni a filmzene, és hogy a sound design elemek, hogy megjelennek, meg az egész texturális gondolkodás a filmzenében, akkor még az nagyon friss volt és idegen. Az egyszerűen betüremkedett egyre jobban, és ma már gyakorlatilag ez a mainstream filmzene. És hogy ide Ötvös Péternek jut eszembe egy jó gondolata, mert ő mondta azt, hogy tulajdonképpen a kortárs zeneszerzők, legyen az filmzeneszerző vagy klasszikus zeneszerző, olyanok kicsit, mint az űrhajósok, hogy kikísérleteznek dolgokat az űr, és aztán az szép lassan a hétköznapok részévé válik.
0: Hogyne, technikában is. Emlékszem, amikor a legelső videó felvevőt megvettem, nagyon régen, akkor az eladó elkezdte azt mesélni, hogy ha nincsen űrkutatás, és nem fejlődik annyira az űrverseny, akkor ilyen kis videó kütyük sincsenek, születnek meg. About Time.
1: Erről a darabról ez egy vonós zenekari kompozícióm, 4 tételes, és az az érdekessége, hogy ugye beszéltünk a passióról, és hát ez, hogyha valaki 3 évig komponál valamit, akkor akörül pörög az agya, úgyhogy kaptam felkérést, hogy írjak egy vonós zenekari darabot, de igazság szerint semmi nem jutott eszembe, csak olyasmik, amik a passióban vannak, úgyhogy tulajdonképpen ezek a tételek, ezek a passiónak bizonyos részeinek az átdolgozásai.

0: elképzeltem, hogyha ilyen izgalmas, szinte haláltáncszerű zene szólal meg majd a Passióban, akkor az óriási közönségsikert is arathat.
1: Hát bár ez nem cél, azért nem hátrány egy darabnál, illetve szerintem az nagyon fontos, hogy ezek a dinamikus tételek, amit említettem korábban is, tehát hogy amúgy, amit írtam zenek, van egy meditatív, egy nyugodtabb, intimebb környezete, és hogy kellenek azok a zenekari tuttik, ugye itt most csak vonózenekar szól, de majd ezt elképzeljük egy szimfonikus zenekaron, akkor az igen, ezek nagyon fontos, hogy frissüljön az anyag, azért egy két órás darab esetén ezek dramaturgiai szempontból is nagyon fontos dolgok.
0: Emellett most mi minden készül?
1: Most a nyárra, tehát a következő 5 hónapnak az a feladata, hogy a Passiót meghangszereljem szimfonikus zenekarra, úgyhogy ez most egy kicsit ettől olyan szempontból tartok is, hogy nem szeretem, amikor valami sietett van, tehát azt szeretem, hogy mindenre legyen idő, és olyan jó volt 3 évig dolgozni egyébként a Particellán, meg ugye ezeken az anyagokon. Azt gondolom, hogy stiláris, meg olyan szakmai szempontokból rendben van a zongora kivonat, és akkor ugye most jön a hangszerelés része, ami hát egy nagyon tetemes része egy ilyen Passiónak, azért 2 órás zeneanyagot képzeljünk el, hogy meg kell hangszerelni, még akkor is, hogyha néha kamara vagy ensemble részek vannak, azért az nagyon sok hangjegy, és azt le kell írni, be kell vinni a szoftverbe, és a többi el kell készíteni a szólamanyagot belül a partitúrát.
0: Manuálisan írod, vagy komputerben?
1: Hát a Passiót azt 3-szor írtam meg. Egyszer megírtam kézzel a zongora kivonatot füzetbe, úgyhogy ez megvan. Ezt pont a jövő héten fogom bevinni a Szabó Ervin könyvtárba letétnek, hogy ez ott meglegyen és kutatható legyen, mert hát tulajdonképpen ez csak arra kellett, hogy amikor én ezt megírtam, akkor lássam az egész darabot, és utána ezt bevittem és bevittem egy Logic szoftverbe is, hogy hallható része is legyen, tehát amikor megkapja az operaház, vagy bárki, aki ezt előadja, akkor legyen egy ilyen audio élmény is, hogy körbelül itt mi szól. Úgyhogy ez egy elég nagy munka volt már eddig is, de már célegyenesben van a...
0: Munka?
1: Az a része, hogy 3-szor leírjam, az azért, tehát azt tudni kell, hogy a zeneszer, főleg ilyen nagy daraboknál azért az nem olyan, hogy az embert megszállja az ihlet, ott 3 évig minden héten, a 7-ből 5 nap le kell tudni ülni, és 2-3 órát foglalkozni egy azonos témával. Vagy hát igen, többet. Egyébként én ilyen 4-5 órán többet nem szeretek egy nap foglalkozni a zeneszerzésre, mert általában elfáradok a végére, és már nem jutnak eszembe olyan dolgok, amik előtte még frissen eszembe
0: mi
1: jutnak.
0: A kikapcsolódás?
1: Sakkozom. Egyébként szoktam kocogni, járni, meg ilyen, tehát azért a fizikailag is rendbe kell tartani magát az embernek, mert 4-5 óra ülés az azért, 4-5 óra ülés. Úgyhogy ilyen szempontból épp test, épp lélek, ez szerintem egy fontos dolog, és erre is figyelni kell, de ilyen méretű kompozícióknál, ahol tényleg, hát nem is tudom, 1200 oldal, azt hiszem, hát, szóval, hogy
0: iszonyatos munka,
1: és hogy ilyenkor azért is hívom munkának, mert minden nap le kell tudni ülni, és minden nap olyan állapotba kell tudni leülni, hogy nagyon-nagyon koncentrált, intellektuális és érzelmi állapotba kell tudni kerülni ahhoz, hogy ne essen ki a darab, tehát hogy ne legyenek olyan részek a darabban, ahol esetleg a minősége a kompozíciónak esik.
0: Ez gondolom így születhetett a Csillagösvény is.
1: A Csillagösvény az egy nyári, igen, az egy nyári komponálás volt, tavaly nyáron írtam 3 hónap alatt, és ez szintén egy szimfonikus zenekari darab. Hát tényleg a zeneszerzésnek ugye van egy csodálatos része, amikor az embert úgy megszállja egy gondolat, egy inspiráció, egy érzelmi töltés, és azt valahogy konvertálja zenei formákba, de ugyanakkor ennek van egy kevésbé lírai része is, az pedig az, hogy a zeneszerzéshez iszonyatos munkabírás kell.
0: A Csillagösvény elnevezésnek van valamilyen áthallása ősi mondákhoz?
1: Igen, ez egy picit folklór kép, azt gondolom, de mi is, hogyha nem tudom, nekem bennem nagyon erősen él az az intenzív élmény, hogy nagypapámnál voltam vidéken, és ott felnéztem, ott ugye a Pesten nem annyira látszanak a csillagok, de vidéken ott szépen látni az eget, és ugye a magát a csillagösvényt, azt a részt értették alatt a őseink, ahol a tejútrendszernek ugye tulajdonképpen a közepét látjuk, és az egy ilyen csík, és az volt az elgondolás ilyen ősi mitoszokban, hogy azon keresztül halálunk után átmegyünk egy transzcendens világba, és hogy az ösvény. És én azt gondoltam, hogy ez egy nagyon szép gondolat, és akkor miért ne lehetne ez a darabomnak is a címe. Egyfelől, másfelől meg egy olyan gondolat is volt benne ennél a kompozíciónál, hogy valami a gyökerektől nő felfele egy fa, és annak óriási lombkoronája van, és hogy ez a magyar zenei tradíció, aminek nagyon erős éltető gyökerei vannak, és hogy mi vagyunk a koronáján csak egy-egy levél, és hogy ez a kép is így megszülessen. Tehát a dramaturgiája a kompozíciónak az valami ilyen, hogy egy nagyon kevés intim közegből kamara vonós négyessel indul a darab, egyre inkább terebélyesedik egy nagy szimfonikus zenekar, és hát tulajdonképpen ugyanazokat a gondolatokat mondja egyre terebélyesebben el. Ugye Karinti mondta talán, hogy nem én vagyok nagy, hanem óriások vállán állok, úgyhogy szóval én ezen gondolatok mentén írtam ezt a darabot.
0: Hölgyeim és uraim, Bella Máté volt a vendégünk, Fülöp Csaba, Pereszegi Attila és a maga nevében köszönöm a figyelmet. Ez volt a Zene közelben, a mikrofonnál Juhász Elődőt hallották. És befejezésül részlet a Csillagösvényből.

0: A zene közelben hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlése következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Budafokon vagyok, ifjabb keresztes Sándor otthonában, közel ahhoz az emléktáblához és ahhoz a szülői házhoz, ahol ő fölcseperedett, keresztes Sándor, az ő édesapja, aki 1919-ben született és 2013-ban hunyt el. A Kereszténydemokrata Pártnak volt alapítója 89-ben, illetve a Demokrata Néppártnak, az előtt pártnak is alapítója, egyik alapítója volt, és a legfiatalabb országgyűlési képviselő volt 1947-ben. Kollégám volt az Újember szerkesztőségében, nagyon jól ismertem őt is, családját is, és aztán együtt dolgoztunk, mikor ő vatikáni nagykövet lett. 1990-ben, akkor előbb-utóbb én oda kerültem, és tanácsosként ott működtem a szárnyai alatt egészen 96-ig, 94-ben visszatért a parlamentbe. És hát Sándor, az ifjabbik, akinek már 8 unokája van, tehát már régóta ifjú, ő az Antal kormány egyik minisztere volt, onnan is ismert, ifjabb keresztes Sándor. És hát azt szeretném kérdezni először is, hogy hogyan gondolod, kedves Sándor, a te édesapád most 2026-ban milyen tanácsot adna olyan embernek, akinek fontos a barankovicsi eszmeiség, a keresztény demokrácia, az a szellemiség, amelyről nagyon sokat beszéltek az elmúlt évtizedekben, de kicsit hiteltelenné vált, erodálódott. Összefutottam egy régi kereszténydemokrata taggal, aki a mi kerületünkben, a Budapest 12. kerületében egy őstag, és hát hogy sírt nekem, idézőjelben mondom, hogy 230 tagja volt 1990-94 között a kereszténydemokrata pártnak abban a kerületben, most egy taggyűlésen 3-an vannak. Tehát persze más pártokkal is előfordul ez, hogy elvész a lendület, de van, akinek ez fáj. És gondolom neked is.
4: Igen, igen, igen. Sajnos valóban ez a helyzet, a KDNP mióta koalícióra lépett a Fidesz-szel, azóta sokat vesztett, nem csak a jelentőségből, hanem arculatából is. Ugye a keresztény demokráciának 3 alap pillére vagy jellemzője van: a personalitás, az emberi személy méltóságának az előtérbe helyezése, a szubszidiaritás és a szolidaritás. Ezeket kellene, vagy kellett volna érvényesíteni azokban a gyakorlati politikában, amelyek az előző 16 évben a Fidesz kormánynal való koalíció során megfogalmazottak, és ezek sajnos nem igazán jöttek át. Kívül nem tudom megítélni, hogy egyáltalán volt erre szándék, vagy a Fidesz annyira leuralta a politika alakítást, hogy erre nem került egy sor, de mindenesetre ezek hiányoztak belőle. Ugye a Fidesz rendszere egy, a NER, nemzeti együttműködés rendszere egy autokrata rendszer volt, amelyben mindenek előtt a hatalom megtartásának pragmatizmus érvényesült, és azok a értékek, vagy értékkánon, amelynek egy érdemi politika meg kéne jelenni, ez itt nem nagyon jelent meg, úgyhogy ezzel együtt a Fidesz is, vagy a KDNP is elvesztette azokat a értékeit és cselekvési lehetőséget, amelyek ezt kellettek volna, hogy érvényesüljenek.
3: Antal József közelében tevékenykedtél 90 és 94 között, illetve hát később a vége fele 93-tól Boros Péter mellett. Családon belül milyen viták zajlottak, hogy te MDF-es voltál, édesapád meg kereszténydemokrata? Azt tudom, hogy volt egy, vagy van egy testvéred, öcséd, aki KDNP színekben gyöngyösi alpolgármesterségig vitte. Nálatok hogy zajlott ez, hogyha visszatekintesz a 30, több mint, hát lassan 30 évvel ezelőtti vitákra, vagy eszmecserékre?
4: Hát volt ebből feszültség valóban, annál is inkább, mert ugye az MDM-ben akkoriban 3 irányzat működött. A Csurkaféle nemzeti irányzat, a Koniferi által képviselt liberális irányzat, és volt egy kereszténydemokrata platform is, amelynek én voltam a létrehozó és képviselője. Mégpedig előbb, mint ahogy a KDNP megalakult volna, és apám ezt rossz néven vette, hogy kvázi kereszténydemokrata tartalmat vagy profilt elloptam előre, de nem tettek róla, mert én ezt korábban hoztam létre. Édesapám egy kicsit várt a pártalakítással 1990 februárjáig, a MDF pedig meg 88-ban létrehozta ezt a platformot. Feszültség volt erről, vita nem nagyon, mert végül is ugyanazt a értéket próbáltuk képviselni, és mint az édesapám a magyar pártpolitikából elég hamar, már 1990 őszén elvonult a Vatikánba, így tulajdonképpen a gyakorlati politizásban nem lettünk vetélytársak.
3: Te mielőtt a politikai porondra léptél volna, te Győrben építész voltál, talán főépítésze voltál a városnak, ha jól emlékszem?
4: 1990-ig én voltam valóban a győri városi főépítész, de 90-ben már nem az voltam, mert 1986-ban volt egy kis afférom az akkori győri párbizottsággal, és visszamentem tervezni a győri vállalathoz, ahol a Szigetközi községek és Dunakeríti tervezésével foglalkoztam. Ezt hagytam ott, amikor 1990 tavaszán hivatásos politikussá váltam 4 évre.
3: Ezek már mind történelem, nekünk a közelmúlt, neked is, de a mai első szavazóknak ez olyan, mint az őstörténet bizonyos értelemben. Hogyan emlékszel vissza az MDF alakulására, Győröt? Lakitelken talán te nem voltál ott.
4: Nem, Lakitelken még nem voltam ott, de egy baráti társaságban voltam Kis Csabával, aki alapítója volt a...
3: Kis Gyé Csabával?
4: Kis Gyé Csabával az MDF-nek, és rajta keresztül kerültem kapcsolatba velük. Érdekes módon, mert 1988-ban alakult meg az MDF, és néhány hónappal később engem kooptáltak az MDF elnökségébe. Működött már az elnökség, és valószínűleg az történt, és csak utólagos rekonstruálásra részemről a történeteknek, hogy abban az elnökségben csupa református és csupa bölcsész volt, és gondolom, hogy ha az volt a szándékuk, hogy néppártá várjanak, akkor ezt a bázis szélesíteni kéne, és szükség volt egy katolikus és műszaki értelmiségére, így kerültem be az MDF elnökségébe.
3: És talán ebben édesapád híre is segített, nem?
4: Nyilvánvalóan persze, természetesen, hiszen őt ismerték jól a prepolitikai mozgalódásokból. De Márta Állam társaság megalapítója volt 1988-ban, amely akkor ugyan egy hazafias néppárton belüli fórumként alakult meg, de nyilvánvalóan azzal a célra, hogy egy későbbi rendszerváltást előkészítő pártosodásban részt vegyen.
3: Igen, igen, ott voltam azon az alakuló ülésén a Máton Áron társaságnak, és tényleg az egy izgalmas időszak volt. És amikor Győrött szárnyat bontott az MDF, még gondolom 88 vége fele, ömlöttek a tagok, könnyű volt a szervezkedés, és nagy volt a lelkesedés. Kicsit hasonló, mint amit elmondtam a 12. került KDNP-ről, nem? Hogy százak voltatok, nem?
4: Az volt a helyzet, hogy az MDF-ben alelnökként Lazsás Sándorral együtt a szervezetépítésnek voltam az egyik felelőse, úgyhogy már 88-ban jártuk, főleg Nyugat-Dunántúlt, és szerveztük az MDF szervezeteket, így Győrben is én hoztam létre természetesen. Meglehetősen nagy érdeklődés volt akkor, és nem volt nehéz embereket találni különböző feladatok ellátására. Aztán én később a MDF megyei választmánynak is tagja voltam, úgyhogy egy kicsi közvetlen kapcsolatban is voltam velük.
3: Ha jól emlékszem, Meggyaszai László is ott volt, állatorvos volt ő, azt hiszem, vagy...
4: Én szerveztem be az MDF-be, pontosabban, hogy ő szóltál mesélni a kutyám. 88-ban jött el hozzám egy tetanuszoltást elvégezni a kutyán, és akkor megkérdezte, értesülj róla, hogy én már foglalkozom a politikával, hogy nem félek-e. Hát mondtam, miért félnék, nem félek, gyere te is, aztán meglátod, és aztán így belépett az MDF-be ő is.
3: És tényleg nem féltél?
4: Nem féltem őszintén, szóval ugye 1980-tól kezdtem foglalkozni a magyarországi politikai mozgolódásokkal, a szolidaritás.
3: A lengyel szolidaritás.
4: A szolidaritás alakulásakor én kapcsolatba kerültem az akkori szabad... Mire ellenzéknek hívták, szabadkezdőség hálózatával.
3: Igen. Ami az SZDSZ elődje volt.
4: Elődje volt, úgyhogy én figyelemmel kísértem már a hazai politikai mozgódásokat. Az EPS Néppárt FIP-ban a pozsgai féle mozgalomépítést is. Én hoztam ezt apámat még 1980-as évek közepén a pozsgaival. Úgyhogy benne voltam ezekben a szerveződésekben, úgyhogy automatikusan vitt az utam tulajdonképpen a politikába, innentől kezdve.
3: Antall József. Milyen emléked van Antall Józsefről, a kormányülésekről? Mit jelent a te életedben az az időszak?
4: Én rengeteget tanultam tőle. Az MDF második ülésén választották meg őt az MDF elnökévé, és akkor engem magam elévett az elnöknek. Ugye sok helyre kísértem, külföldi politikusokkal való tárgyalásokon is részt vettem, és lenyűgöző volt az a felkészültség és tudása. Érzékeltem azt is egyébként, hogy a külföldi politikusok is el vannak bűvölve tőle, hogy milyen tájékozott. Nem csak a történelem, hiszen történelemmel foglalkozott történelem tanár volt, hanem a politikában is, és ahogy ő leírja életrajzában is, és be is bizonyosult, hogy ő gyerekrajzra kezdve politikusnak készült, és várt az alkalmat, hogy eljöjjön az a lehetőség, hogy ezt megvalósítsa, és ez jött 1989-ben.
3: Úgy várta az alkalmat valószínű, hogy azért nem volt reális esély rá, hogy erre sor kerül, és mégis a jó Isten megsegített minket.
4: Így van, igen, senki sem számított arra, hogy ez bekövetkezik. És hál' Istennek, ő itt volt akkor, ha nem lett volna Antall, akkor tulajdonképpen, hát utólag azt mondom, hogy nem lett volna az MDF ilyen sikeres, mert egyrészt pártmenedzserként is, másrészt pedig eszmei hátteret is tudott adni az MDF-nek.
3: A te portfóliód a környezetvédelem és...
4: Miniszteri címem környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter volt, de portfólió ennél többet akart. Hozzám tartozott a építésügy, a műemlékvédelem, a természetvédelem, a meteorológia, ezek.
3: És hát ott voltál a Sziget közben. Az elődöd volt a Maróti, aki mondta, hogy vízlépcsőt és demokráciát. Hogy látod most a vízlépcsőt? Mert akkor már kényszerpályán volt az Antall kormány, akkor már eldőlt, és már csak a pereskedés maradt az Antall kormányra. Mi volt a te álláspontod, és tudtad-e azt képviselni, illetve mi lett volna az optimális?
4: Én a Sziget közben 86-tól kezdve kapcsolatban voltam, mert amikor elkezdődött a beruházás, és a szigetközi vízrendszernek az átépítése. Ez olyan hatással volt ott lévő 20 településre, hogy meg kellett nézni azt, hogy milyen fejlődési vagy rendezési feladatokat ad ez az egész munka. És ugye 86-tól 90-ig a szigetközi településekkel és szigetközi tárrendezési területekkel foglalkoztam, nagyon képben voltam, és láttam azt, hogy az a lufi, amelyet a Dunakör felfújt a bőség ügyben, az egy politikai program, vagy egy, hogy mondták ezt a fideszesek most? Egy felfújt politikai lufi volt, aminek a célja nem a szigetközi megvédés, hanem a rendszerváltás előkészítése volt egy ilyen szakmai vita ürügyén. A bősi víz lépcső megépítése csak jót tett a szigetköznek. Úgyhogy én miniszterként is azt álláspontot képviseltem, hogy a sziget közt nem lebontani kell, hanem olyan módon üzemeltetni, ami nem csak a szlovákoknak jó, hanem a magyaroknak is.
3: Vagyis Nagymarosnak meg kellett volna épülnie, nem?
4: Nem okvet

0: és kompromisszumos javaslataimat. Úgyhogy ezt belefáradtam ebbe, és ezért mondtam meg 93-ban erről.
1: És érzésed szerint Antal József szíve szerint neked adott volna igazat, de politikailag nem volt lehetőség erre?
0: Ez úgy történt, hogy én megkérdeztem Antal Józsefet, hogy tud engem vállalni ezzel a terrel, hogy én nem vagyok vízlépcsőellenes. Azt mondta, hogy hát ő tulajdonképpen megérti és el is fogadja azt, vagy megérti azt, amit én képviselek, és tudomásul is venni, ha nem lenne olyan politikai teher rajta ez az egész, hogy ezt fölvállalja. Azt mondta, hát akkor fogadj el a mondásomat, és akkor váljunk el egymástól.
1: Visszamegyek időben, itt vagyunk Budafokon, itt nőttetek föl. Édesapád 56-ban próbálta újjáalakítani többet magával a Demokrata Néppártot, emiatt aztán a rendőrség meg a DM látókörébe került, és hát a családotok, hát ő rendőri felügyelet alatt kellett, hogy éljen. Közben már itt voltatok, nem tudom, mind a 7 gyerek, vagy a 7-en, mind a 8 gyerek meg volt. Milyen gyermekkorotok volt, hogy éltétek meg? Te személy szerint hogyan lettél felnőtt ember? Mit jelentett ez a családi érték, de egy nagyon nehéz gyermekkor?
0: Hozzáteszem még az előző kérdés elejéhez, hogy Mateovics Ferenc és Ugrin József volt azok, akik apám próbált 56-ban létrehozni a KDNP-t, és velük kezdte 89-ben is ezt a szerveződést.
1: Ugrinra emlékszem, ő járt be az új emberhez, a másik személyre nem emlékszem.
0: Egyen örökítve a nevük, mert megérdemlik.
1: Ugrin az a Kalotnak volt a egyik vezetője.
0: A Mesel lánya pedig később KDNP-s volt. Na szóval, mondtam, hogy 80-an nőttünk fel egy nagyházban itt a szomszédban. Úgy kerültünk Budafokra, hogy ugye, apám Székely és Kolozsváron végezte egyetemet, hogy anyám is Kolozsváron végezte a szociális főiskolát, és ő viszont budafoki volt, egy budafoki sváb családnak a sarja, és a háborúban, mikor a pront elérte Kolozsvárt, akkor ide menekültek a budafoki nagyszüleimhez. Hát az volt a szerencség, hogy egy óriási házban laktak nagyapámék, úgyhogy 80 tulajdonképpen különösebb probléma nélkül elfértünk. Nem volt könnyű az élet, mert azért hát a 50-es évek elején mindenkinek nehéz volt, de valahogy nem emlékszem arra, hogy nélkülöztünk volna. Egy-két olyan jele volt, amit visszaemlékszem, hogy nem mindig abban a ruhában jártunk, ami jól esett volna. Például emlékszem rá, hogy 56-ban külföldi csomagban olyan bricsesz nadrágot kaptam hordani, amire senki nem járt Budafokon, pláne még Budapesten sem talán, de az volt, ezt kellett hordani. Hát olyan térre is emlékszem, de ez már talán még korábban volt, hogy rövid nadrágban és hosszú harisnyában mentünk itt az utcára, mert nem volt hosszú nadrágja mindenkinek. De ez ilyen töredékes emlékeimben jön csak elő, de nem határoztam meg az akkor.
1: Hányban születtél te?
0: 44-ben születtem.
1: Tehát a háború alatt. Még Kolozsváron születtél?
0: Még Kolozsváron születtem, és 2 hetes voltam, mikor onnan eljöttünk.
1: Nagyon szép a irataid van, hogy született Kolozsvárot.
0: Volt, és ebből egy érdekes vitám a közigazgatásra, amikor a papír személyét lecserélték erre a kártya személyre, akkor nekem azt írták, hogy a születési helye Klúzs. Hát én mondtam, ezt nem fogadom el, hát mert lehet, hogy most Klúzsnak hívják, előtte is Klúzsnak hittek, de 44-ben ez magyar város volt, és Kolozsvár volt hivatalos neve. Elértem aztán, hogy kicserélték, és kaptam olyan személyre, mert Kolozsvárban megjelölve a születési helyemről.
1: Te is piarista diák voltál? Mindannyian ott voltatok középiskolások?
0: Igen, ugye 80 voltunk, ebből egy lány volt, több mint 7 fiú.
1: Hát ő nem lehetett piarista diák?
0: A patronába járt, de mi minden heten piarista gimnáziumban érettségiztünk Budapesten, igen.
1: Hányban érettségiztél?
0: 58-ban.
1: Akkor te 56-ot átélted.
0: Igen. Hát az egy nagy élmény volt az 56, mert ugye apám majd szóval is kérde Budafokon szervezkedett. Hát ebben én is részt vettem, elkísértem, ahova lehetett, és meghatározó élményem mi vált ez a... És nyilvánvalóan az esemény.
1: Dúrok az időben, ott hagyod az Antal kormányt, illetve lemondasz. Politikai tevékenységgel is akkor fölhagytál, vagy?
0: 94-ig még folytattam. Választmány elnöke voltam a megyében az NDF-nek, de aztán erről lemondtam. Visszamentem a szakmámba. 96-ig, amíg az NDF még egyben működött, addig részt vettem a munkájában, aztán amikor 96-ban jól emlékszem, az MDF ketté vált, és az MDNP címen a Szabó Ivánék kiváltak belőle, akkor én is elmentem, de nem léptem be sehova. úgyhogy a pálpolitikával

0: Akkor szakítottam.
1: Szakítottál, de azért figyelsz, aggódsz és reménykedsz.
0: Mondjuk a homopolitikus megmaradt bennem, és azok az értékek is, amelyeket az MDF képviselt, azokat próbáltam mindenhol meglátni és támogatni, ha volt ilyen.
1: És a Keresztes Sándor, nem is tudom hány unokája van, hány dédunokája van.
0: A Keresztes család most éppen napokban számoltam meg, apámtól számítva lefelé 82 tagból el. Szép család.
1: Közélet iránt érdeklődő, esetleg részvevő ember van még, említettem a gyöngyösi alpolgármester öcsédet.
0: Nincsen sajnos ezt az érdeklődést, vagy a aktivitást nem nagyon örökölték tőlünk, mint hogy a szakmánkat sem.
1: Szép esemény volt, volt egy emléktáblavatás talán 2 vagy 3 éve itt a édesapád, a te szülőházadon, tehát azért az emlékét ápolják és odafigyelnek rá.
0: Igen, rengeteg ismerőse volt. A gyerekkoromban az én politikai szocializációimat az határozta meg, vagy alakította ki, hogy nagyon sokan jártak hozzánk apám ismerősei, esténként vagy vasárnap délelőtt, és akkor ment a politizálás.
1: Mi se után.
0: Mi se után, vasárnap, igen, délután, meg esténként, és ezzel, mint legnagyobb gyermek, én is részt vettem, úgyhogy a politikai érdeklődést és a tájolást ekkor kaptam meg. Már 12-14 éves koromban.
1: És hát az is példaérték, hogy vállalta azt, hogy volt, amikor csak fűtőként lehetett alkalmazni, meg pénzbeszedőként. Igen. Az új ember kötelékében, de amint lehetett, az igyekezett Erdély ügyét, illetve a Magyar Egyház mozgás szabadságát, az Akció Katolika gondolatiságát életben tartani.
0: Igen, nekem Erdély különösen fontos volt, ezt gondolom, te is emlékszel rá, hogy római tartózkodás alatt egyik fő profilja az volt, hogy az Erdélyi Magyarság és Erdélyi Egyház helyzetét segítse, abból a teljesen logikus alaptételből kiindulva, hogy a megtartó erő Erdélyben a katolicizmus. Római pozíciójában rengeteget harcolt ki az, hogy erdélyi katolicizmus megerősödhessen. Ugye ő hozta létre, jól emlékeim szerint, hozatta létre a gyulafehérvári érsekséget is, hogy ne tagozódjon ebbe a román érsekség.
1: Igen, hanem közvetlenül a pápa alá
0: tartoznak. Igen, igen.
1: És még egy dolgot, ezt édesanyádraval kapcsolatban kérdezem, illetve voltátok egy vagy kettő, a szerzetes rendeket 50-ben szétszórták, és akkor a ti életetekben is azt hiszem sokat jelentett, hogy menedéket adtatok két szerzetes nővérnek talán.
0: Egy nővérnek, a Vaklen Mária polgári néven és Vincencia szerzetes néven ismert Vinci és Hölgynek, aki Budaörsön volt tanító, amikor felosztották 48-ban a rendeket, és apám ezt a lehetőséget is kihasználva nyújtott menedéket nálunk, aki aztán 1991-ig élt a családban, amíg visszaállították a rendeket, és akkor a Ménesi úti rendházba költözött vissza, de hát több mint 40 évig volt pótmamánk. Családtaggával nagyon imádtuk.
1: És édesanyádnak a szociális testvérekhez is köze volt, nem? Én
0: igen,
1: úgy tudom.
0: Igen, Kolozsvárt szociális testvérek, szociális munkás képző főiskolájában végzett, óvonők diplomára került oda, javaslották tovább tanulásra, és ugye ott is megkedvenek apámban a Kolozsvárt.
1: Végtelenül kedves, türelmes és nagyon intelligens asszony volt, ahogy emlékszem.
0: Igen, így van. És munkabíró.
1: És munkabíró. No, hát nagyon szépen köszönöm, megidéztük egy kicsit édesapád, idősebb Keresztes Sándor alakját, és szóltunk arról is, hogy mit gondolna ma, nagyjából elmondtad, azt gondolná, amit te gondolsz, illetve te azt gondolod, hogy ő ezt gondolná.
0: Így lehet fogalmazni, igen.
1: Minden esetre drukkolunk, hogy a kereszténység közéleti szerepe, a tisztes közéleti szerepe ható tényező legyen a jövő Magyarországában.
0: És hogy amiről beszéltünk, az a Fidesz irában betöltött szerepe volt a KDNP-nek és a kereszténydemokráciának. Most az új kormányban a Magyar Péter alatt ez még egy nyitott kérdés. Mindenesetre a új miniszter a nyilatkozatai alapján az egyház és az állam helyzetet talán javulni fog azzal, hogy azt a szoros és káros összefonódást, amely az elmúlt 15 évben meghatározta ezt a viszonyt, ezt egy egyenrangú és autonóm kölcsönös viszonylag próbálja alakítani, és mindenképpen jót tesz egyháznak is, meg az államnak is.
1: Úgy legyen. Köszönöm szépen. Ifjabb Keresztes Sándorral beszélgettünk. Antal kormány, idősebb Keresztes Sándor, és hát az a családi élet, amely meghatározta ennek az egész törzsnek az életét itt Budafokon, illetve országszerte. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlését hallották.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 488-as köhüljegyzékszámú numero 23-as A-dur zongora versenyének második tételét hallották. Előadta Kocsis Zoltán és a Liszt Ferenc Kamarazenekar.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Éjszakai hangolunkban Szergej Prokofjev 8. opusz 84 B-dur szonátáját Boris Gildburg adja elő.

Szergej Prokofjev 8. opusz 84 B-dur szonátáját Boris Gildburg adta elő. A hangolót Mári Szabó Eszter szerkesztette.

0: Lutz Kirchhoff felvételét hallották.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Csák Éva és Biksa Levente, a hírszerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, valamint a bemondó Ungvári Judit és Harcsik Róbert. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk, köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. július 13-a hétfő van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Bixa Levente nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

Zigor felvételét hallották. 0 óra 5 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

A földvilág birodalmában két hasonló jelenség van, a gyermekjátéka és a művész alkotása. A játékban a gyermek nem kitűzött célt akar elérni, nem ismer célt. Nem akar mást, mint fiatal erőit kitombolni, életét a mozgások, szavak, cselekvések céltalan formájában kiönteni, és általa nőni, mindig emberebbé válni. E szó azonban céltalan, itt nagyon is mély értelmű. Nem más az értelme, mint hogy az ifjú élet gondolatokban, szavakban, mozgásokban és cselekvésekben akadálytalanul kitörjön, lényegének megfeleljen, hogy egyszerűen meglegyen. Mivel pedig nem akar semmi különöset, mivel gyermeki lelkét a maga nyíltságában mutatja meg, azért a kifejezés harmonikus, a forma pedig tiszta és szép lesz. Játékos hancúrozása önmagától lesz körtánc és kép, rím, hangulat és dal. Ez a játék. Céltalanul folyó, a saját teljességéből merítő élet, mély értelmű, már a puszta létében is. És igazán csak akkor lelket gyönyörködtető, ha nyugodtan magára hagyják, ha a pedagógus nem visz bele erőltetett célt, amellyel természetellenessé teszi. Az évek pergése harcot és küzdelmet hoz magával. A gyermek meghasonlottnak és rútnak érzi magát. Vágyakat szül, terveket épít, és ezeket saját életében akarja megvalósítani. Közben azonban tapasztalja sok nehézséget, észreveszi, hogy csak nagyon ritkán olyan, amilyennek akar és kellene lennie. A szeretnék és a vagyok ellentmondását már rendben próbálja áthidalni, az elképzelés valótlan birodalmában, a művészetben. A művészetben egységet akar teremteni a között, amit akar, és a között, amije van. A között, amivé lennie kell, és ami benső énje és külső természete, test és szellem között. Ezek ugyanis a művészet formái. Nem tanító célzatúak tehát, nem akarnak határozott igazságokat vagy erényeket felmutatni. Az igazi művésznek még sohasem volt ez a szándéka. A művészetben a művész nem akar egyebet, mint a képzelet birodalmában kifejezni azt a belső feszültséget, azt a fennköltebb élet utáni vágyat, amit hiába kerget, mert a valóságban mindig csak megközelítően érheti el. A művész nem akar mást, mint lelke vágyát szilárd formában önteni, belső valóságának külső alakot adni. A szemlélő a műalkotástól ne is kívánjon mást, mint lelki felüdülést, szellemének szabad kalandozását, önmagára eszmélését és a legbelsőbb vágyak teljesülésének megsejtését. De ne fontolgasson és ne gondolkozzék észszerűen, és ne keressen oktatást és erkölcsi nevelést. Ennél azonban többet tesz a liturgia. Kegyelmet ad az embernek, hogy a kegyelemtől hajtva egyéni létértelmét megvalósíthassa, hogy egészen olyan legyen, amilyen isteni rendeltetéséből akar és kell lennie, hogy Isten gyermekévé legyen. A liturgiában Isten előtt örüljön ifjúságának. Ez valami egészen természetfeletti, de éppen ezért egyúttal a legbelsőbb természetnek megfelelő. Mivel pedig ez az élet magasabb szintű, mint az, amelyhez a közönséges valóság alkalmat és eszközt nyújt, azért a megfelelő módokat és alakokat abból a körből meríti, amelyben megtalálja, nevezetesen a művészetből. Finoman és dallamosan beszél. Ünnepélyes és kimért mozdulattal halad. Színekbe és ruhákba öltözik, amelyek nem a köznapi élethez tartoznak. Olyan helyeken és időben játszódik le, amelyet egy felsőbbrendű törvény igazgat és épít fel. Egy magasabb értelmű gyermeki élet lesz, amelyben minden csupa kép, körtánc és dal. Csodálatos élet ez, amelyet csak a liturgia ad meg. Művészet és valóság egyé válik a természet feletti gyermekségben, Isten előtt. Ami egyébként csak a valótlanság birodalmában, művészi elképzelésben létezik, az itt mind valósággá válik, és egy valódi, természetfeletti élet lét és kifejezés formája lesz. De mindennek van egy közös vonása a gyermek életével és a művészettel. Nincs célja, és mégis csodálatosan mély értelmű. Nem munka ez, hanem játék. Isten előtt játszani művészi formában, és nem alkotni, hanem létezni,
Ez a liturgia legbelsőbb lényege. Ezért van benne a mély komolyságnak és az isteni derűnek magasztos összhangja. A százfajta előírás szigorú gondosságát, a szavak, mozdulatok, színek, ruhák s edények meghatározott formáját csak az érti meg, aki a művészetet és a játékot komolyan tudja venni. Láttad már egyszer, a gyermekek mennyi komolysággal állítják fel szabályaikat a játékaikhoz, hogyan menjen a körtánc, hogyan tartsák mindnyájan a kezüket, mit jelent ez a pálcika és mit az a fa. Ez csak annak ostobaság, aki nem sejti az értelmét és mindig csak a megnevezhető cél szerint ítéli meg a cselekményt. És olvastad-e már egyszer, vagy tapasztaltad-e, hogy a művész mély keserű komolysággal áll a művészet robotjában? Hogy mennyire szenved a szavak kifejezésében? Mély igényes úrnő a forma? És mindez olyasmiért, amelynek nincs célja? Mert a célt a művészet figyelmen kívül hagyja. El tudná-e képzelni valaki komolyan, hogy a művész magára vállalná az ezer izgalmat, az alkotási vágy lázas sürgetését, ha művével nem akarna egyebet, mint a szemlélőnek olyan tanítást adni, amit néhány könnyen odavetett mondatban, vagy a történelemből vett egy-két példában, néhány jól sikerült fényképben éppen oly jól kifejezhetne? Ó, nem. Művésznek lenni annyi, mint a rejtett élet kifejezéséért küzdeni, napvilágra segíteni. Semmi egyéb. Ez azonban valójában sok. Képmása az isteni alkotásnak, amelyről azt olvashatjuk, hogy megteremtette a dolgokat, úgy szint, hogy legyenek. Hasonlóan cselekszik a liturgia is. Ez is végtelen gonddal, a gyermek minden komolyságával és a nagyművész szigorú lelkiismeretességével azon fáradozik, hogy ezer formában kifejezést adjon a lélek szent és Isten szülte életének, egyszerűen csak azért, hogy benne lehessen és élhessen. Komoly törvényekkel szabályozta a szent játékot, amelyet a lélek játszik az Isten előtt. Igen. Ha a titok végső okát meg akarjuk találni, akkor azt a Szentlélekben kell keresnünk, aki a tűznek és a fegyelemnek a lelke, akinek itt a szó fölött hatalma van, aki a játékot rendezte, amit az örök bölcsesség az egyházban, az ő földi országában a mennyei atya előtt játszik. És gyönyörűség neki, így az emberek fiai között lenni. Csak azért a liturgiát, aki nem botránkozik meg ezen, mint például a racionalizmus, aminek első dolga az volt, hogy a liturgia ellen forduljon. A liturgiát gyakorlatban keresztül vinni annyit jelent, mint a kegyelemre bízni magunkat, s az egyháztól vezetve

0: Kékesi Enikő olvasott fel Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a Rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. A magyar prózában egészen ritka az olyan új utakat megnyitó író, mint Kródi Gyula. Próza poétikai újításai valóban eladdig ismeretlen ösvényeknek adnak teret a magyar irodalomban. Az idő felbontásának, a hagyományos kronológiának a megszüntetése Marcel Proustra emlékezteti az olvasót. Csak hogy ő, a nagy francia írót is megelőzve alkalmazta ezt az eljárást, már a korai Szimbád novellákban. 1933. május 12-én hal meg, mindössze 55 évesen. Halála előtt néhány nappal a másik nagy író tehetség, Móri Zsigmond találkozik vele, és Móri Zsigmond ezt a találkozását örökíti meg a Kródi elaludt című írásában. Ezt szeretném önökkel megosztani, majd később más visszaemlékezést. Még alig 10 napja, 12. Ennek a szennyes tajtékú mának fodor hulláma összesodorta a csónakunkat, s egymás mellett kötöttünk ki egy füzesben, már a klubban. Örömmel ültünk össze, mint otthon az úri cserkelők, akik bokorba akasztják a fegyvert, hogy a Tisza kanyarodóban együtt süssenek nyáron kecsegét. Gyulám, Gyulám, szívem reménye, öleltem őt, mit keresel te itt? Lehajtotta szomorú fűzfehér fejét, s kedves dörmögő hangján mondta, semmit. Hosszú lábait keresztbe vetette, hosszú karjait ölében összerakta, s kicsit maga elé süppedve, nem keresek én itt semmit. Nem igen keresek én már sehol semmit. Fényes, nagy gömbölyű szemeit rám vetette, nyíri pajkos ragyogó pillantását rám pillantotta, s mosolyodott, hogy életének e stációját így sikerülten körvonalazta. Még a kártyajárás is rossz az idén, mondta csöndesen, mintha írná. Néztem, ahogy ott ült, csöndesen és valósággal, szeméremmel és mosolyjal. Ártatlan ember, aki soha életében annyira sem bántott meg senkit, hogy valaki mosolygott volna. Még nem is önmagán mosolygott azon, amit gondolt. Befelé, eldiskurált azzal, aki ő maga volt. Hallgatta azt, amit belőle valaki kibeszélt, s helyeselte a mosolygásával, amit attól hallott, aki neki beszélni szokott, ha szólt, és helyette írni szokott, ha írt. Szimbád, a csodálatos hajós volt ez a valakie, a második énje, aki helyette bolyongott e földi téreken. S ő szerette, hogy oly hűséges hozzá, s mindig, mindenhová elkíséri, a múltba és a régmúltba is. Távoli vidékekre és közeli rekedtyésekbe, gyermekkorának Podolini ódon klastromába, ahol kisdiák volt. Néztem ezt a csodálatos hajóst, az életbárka romló roncsán, és ráébredtem a szavakra, amiket vetett, és feltűntek előttem az akácos kis falvak a nyírségen. Nem sokára nyílnak az akácok, a vasárnapi tisztára sepert kis falvak felett,

0: Olyan ömlő és dús virágzással, ahogy csak a Kródi Gyula fantáziájának édes illatú virágfüzérei nyílnak meg. S szólt, azok tudtak élni, még akkor lehetett is élni, és jól tudtak élni. Ezek itt nem tudnak, nem is tudják, mi a szép és mi a jó élet, nem tudják, mi a jó falat, a jó ízű pihenés és az egészséges munka. Nem szeretem én ezt a mai világot. Azt mondják, átmeneti idők. Csak hogy én nem kívántam átmeneti időt. Igaz, ezt az egész életet se tudom, hogy valaha kiköveteltem volna. És elpillantott a távolba, komoly és szomorúan mosolygó szemekkel. Szimbád végighajózta emlékei minden folyócskáját, s odaért vissza, ahonnan elindult. És néhány nap múlva, otthon, csöndes és kellemes ágyában, ugyanolyan békésen, ahogyan élt, senkinek zavart nem okozva. Örökre. És itt fejezi be zseniálisan Móricz ezt az írást. Nem írja ki, hogy örökre elhunyt. Három pontot tesz a mű végére. Nagyon szép. Magyarország Labban jelent meg 1933. május 21-én. Sokáig azt hittem, kedves hallgatóink, hogy Huszárik Zoltán Szimbád című felülmúlhatatlan művében, amikor Szimbád szájába adja ezt a két sort, hogy nem szeretem én ezt a mai világot, azt mondják, átmeneti idők. Mindig azt hittem, hogy ez Kródi idézet. De nem, hát itt van ebben a nekrológnak számító gyönyörű visszaemlékezésben Móricztól, tehát ez Móricz írja. Bár lehet, hogy azon a találkozón, azon az utolsó találkozón Kródi ezeket a mondatokat fogalmazta meg Móricz számára. Aztán Falu Tamás költőíró, igen szép életidőt élt meg, 1881-ben született, és 1877-ben halt meg, tehát majdnem 100 évet élt. Ő is megemlékezik egy nagyon szép versben Kródiról. Így hangzik. Körötte messzej, itce, pint, és jó sörszagú söntés, álmaiba fentről leint egy-egy égi köszöntés. Bús hajnalokkal tart csatát, vén fiakkeren bólog, kinyílnak néki kúriák és rég bezárt fiókok. A fejét félre tartja ő, tán gondja húzza félre, karjából a szörnyű erő széttörik lágy mesékre. Szerte szúrja aranyait, az élet így száll el, de könyveiben marad itt a magyar Biedermeier. Érte illés, hogy elvigye, postakocsin lelebben, és tovább úszik vele az örök nyíresegben. Ugyancsak egy szép vers, és hát sok a Kródi utalás, vén fiakkeren, bólog Kródi, karjában a roppant szörnyű erőn, azt mondják, hogy nagyon erős ember volt, hiszen daliás emberről van szó, 193 cm magasságú óriásról, és végül megjelenik a postakocsi is a vers végén, és akkor valamennyien a vörös postakocsira gondolunk. Az asszonyságok lexikona, kedves hallgatóink, 1932-ben, képzeljék el, úgy emlékezik meg Kródi Gyuláról, mint néhai Kródi Gyula, tehát ennyire elfelejtik őt, pedig 33-ban hal meg. A szerkesztőségben utolsó regényével megvárakoztatják, kikapcsolják a villanyt a lakásából, az utolsó napjaiban, tehát teljesen méltánytalanul bánik vele. Akkor, és azt is feljegyzik, hogy nem váltják be, mert a feleség megpróbálja értékesíteni holmiait, frakját például, az akkori bizományi fiókok nem váltják be, olyan magas ember volt, hogy olyan magasságú emberre nem illett az a frak. Nagyon szomorú ez a vég. De hát az utókor felmenti őt, és a magyar irodalom egyik legnagyobb íróját tiszteljük benne. Köszönöm, hogy meghallgattak, kedves hallgatóink. Kródi Gyuláról beszéltünk. Minden jót kívánok önöknek.
1: Szabó Andrást hallották.

0: Friedrich Chopin opusz 18-as S-dur keringőjét Hegedűs Endre játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Inspirációk. Mári Szabó Eszter összeállítása következik. Hector Berlioz Nyári éjszakák című dalciklusaiból hallanak részleteket.

Hector Berlioz Nyári éjszakák című műve Théophile Gautier verseire írt 6 dalból álló ciklus. A zeneszerző 1831 és 1841 között komponálta a zongora kísérettel, majd 1856-ra készült el a ma leggyakrabban játszott teljes zenekari változattal. A darab témája a szerelem fejlődése és elmúlása, az ártatlan ifjúságtól a veszteségen át a megújulásig. A ciklus 6 tétele a következő. Villanella, a rózsalelke, a lagúnákon, távollét, a temetőben és az ismeretlen sziget. A művet különlegessé teszi, hogy nem alkot szoros történeti vagy hangnemi egységet, és Berlioz eredetileg úgy tervezte, hogy a dalokat különböző hangfekvésű énekesek, szoprán, mezzoszoprán, tenor, bariton adják elő. A koncerteken azonban leggyakrabban egyetlen szólista, általában mezzoszoprán vagy szoprán énekli végig a sorozatot. Mai összeállításunkban Jesse Norman énekel. Közreműködik a londoni szimfonikus zenekar. Vezényel Sir Colin Davis. A 6 dalból most 4 csendül fel. Elsőként a Villanelle című dalt hallották. Most következik a Rózsalelke, a Távollét és az Ismeretlen sziget. Az utolsó dal meseszerű káprázat, álom és tündérzene, melynek hangulata, színei majd csak Debussy és Ravel művészetében találnak folytatást.

Elhangzott az Inspirációk, Hector Berlioz Nyári éjszakák című dalciklusaiból hallottak részleteket. Justin Orman énekelt, közreműködött a londoni szimfonikus zenekar, vezényelt Sir Colin Davis. Az összeállítást Mári Szabó Eszter készítette.

0: Ludwig van Beethoven D-dur zongora négyesének első tételét hallották. Előadta Christoph Eschenbach, valamint az Amadeus Quartett.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 1 óra. Trezor, válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Édes hazámnak akartam szolgálni. A 125 esztendeje született Domokos Pál Péter Széchenyi díjas néprajztudós, tanár, a moldvai csángó kultúra kutatójának emlékezete. 2. rész.

0: Domokos Pál Péter elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a tudományos élet, sőt az egész közvélemény felfigyelt a moldvai csángókra.
1: Bartók Béla nem jutott le Moldvába, pedig, mint tudjuk, a szándéka szerint menni készült. 1938-ban volt Budapesten az euharisztikus kongresszus, és ebből az alkalomból én hoztam embert neki Moldvából. Szabó Ferencet és családját, Benedek Pétert és családját, a moldvai Bákó megye trunkösségéből, a Szeret jobb partjáról Budapestre hoztam. Velünk tartott egy kászoni asszony is, Veres Istvánné. Bartókkal a Magyar Rádió stúdiójában találkoztak, s énekeltek hosszasan. Majd mesét mondtak, s minden szavukat gramofon lemezre vettük. Az egyik Soul klubban rendeztek egy estet is a csángóknak. Elvittem őket, és mikor lépek be, hát jön szembe velem a rendező, és mondja, hogy az előadáson itt lesz Albrecht főherceg is, és nem szeretné, ha a jelenlévő urakat 20 percnél hosszabb előadással untatnám, s vigyázzak a megszólítással is. Mondottam neki, hogy bízza rám a megszólítást is, az előadást is. Meg is érkezett Albrecht főherceg és Károlyi Viktorné, Széchenyi Ilona, meg Károlyi Viktor. A terem zsúfolásig tele volt a kíváncsi érdeklődőkkel. Mondanom sem kell, az előadás egész hosszúra sikerült, sokáig beszéltettem én az én moldvai magyarjaimat, hadd hallják itt Budapesten is, hogy miként tudnak ezek magyarul. Az előadás után még magam is jó hosszan beszéltem, és bizony a fenséges úrnak eszébe sem jutott hazamenni. Szóvá tettem a moldvai állapotokat, s azt, hogy ezekkel bizony foglalkozni kellene, és ismerté tenni az ország közvéleménye előtt. A fenséges úr jelezte, hogy szívesen látna egy estére vacsorára, ahol a felelős miniszterek előtt beszélnék Erdélyről. Hazamentem csíkba, és egy napon kapom a táviratot, hogy ekkor és ekkor jöjjek megtartani az előadást. Na, föl is mentem Pestre, és az állomáson várt Kovács Károly, származására kolozsvári ember, és kezembe nyom egy cédulát, hogy ezt mondanám el az esten. Hogy? Hát, ezt a szöveget. Erről nem volt szó, és mondja meg a fenséges úrnak, hogy köszönöm a megtiszteltetést, és felültem a vonatra, és hazamentem. Hogy miként magyarázta ki Kovács úr magát, az már nem is érdekelt.
0: Erdély visszatérése hatalmas változást hoz az ő életébe is.
1: Én ez időtájt az Erdély Római Katolikus Püspökség tanfelügyelője voltam, és a tanítói önsegélyző gondnoka. A kolozsvári konzul üzent, hogy menjek be hozzá. Továbbította nekem Teleki Pál és Csáki István akaratát, mely szerint új állásomat a bukaresti magyar nagykövetségen kell elfoglalnom. Azonnal megkerestem Márton Áront, aki azt mondotta, hogy itt nincs mit gondolkodni, menni kell. Feloldott és megadta a működési bizonyítványomat, én pedig elfoglaltam új állásomat. Bementem Bárdosihoz, hogy pontos utasítást adjanak a feladatomról. Ott volt nála az egyik Zicsi és Pap Gábor, és mondják a feladatot. A keleten élő magyarokat haza kell hozni. Hozzáláttam a kérdést feldolgozni, ilyen és ilyen részekre kell felosztani a kérdést, ilyen és ilyen dolgokat kell megoldani a tényleges megoldás előtt. Például szerintem elsődleges feladat lett volna számba venni az ott élő magyarok minden testi és lelki adatát, tehát vagyonát éppen úgy, mint szellemi kincseit. Ezek után Magyarországon felépíteni házaikat, s csak akkor mozdítani el őket, hogy amikor megérkeznek, a gazda megkaphassa a kapukulcsot és a telekkönyvi kivonatot a földről. Így lehetett volna új életet biztosítani számukra. Úgy képzeltem, hogy mikor mindez megvan, a nevelésükre alkalmas tanítókat kell odaállítani, hogy abból, amit ezer esztendő alatt elveszítettek, ha keveset is, de kapjanak valamit vissza. Egy szóval úgy érzem ma is, hogy fontos és komoly tervet dolgoztam ki számukra, amely sajnos nem tudtam megvalósítani. Az akadály a katonai vezető volt. Mint tudjuk, minden követségen van egy katonai szem. Hát itt is volt, s türelmetlenkedett, hogy lassan megy a dolog, s én ne gondolkozzam, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel, hanem csak hozzam haza őket, s ahogy lesz, úgy lesz. Ezt én nem csinálom. Tehát eljöttem onnan, s csinálták, akik csinálták tovább. A terv különben az volt, hogy Bukovina öt falujának, András falva, József falva, Fogadj Isten, Isten segíts, és Hadik falva székely lakosságát hozzuk haza, s Moldvából azt, aki jönne. de ebben már nem vettem részt. Bukaresti állásomat odahagytam, lemondtam a követségi tanácsosi állásomról, és visszatértem Kolozsvárra.
0: Az idő hősünket igazolta, de ne siessünk előre. Térjünk mi is vissza, vele együtt, Erdély fővárosába.
1: Itt két kinevezés is várt rám. Erdély szociális főfelügyelői posztja és a kolozsvári tanítóképző igazgatói állása. A szociális felügyelői állás miniszteri rangot jelentett akkor. Én mégis az utóbbit választottam. Én ezt nem tudom, ez a szakmám. Hóman Bálint adta a kinevezésemet, mondván, hogy boldog vagyok, hogy a munkásságodat valamivel elismerhetem. A kolozsvári képzőben sok mindent megcsináltunk, ami mintája lehetne és maradhatna a tanítóképzésnek. Többek között létrehívtunk egy énekkart, amelynek a vezetésére én hoztam fel Nagy Istvánt Csíkszeredáról, és olyan hatalmat adtam neki, az ének tanárnak én, az igazgató, hogy akkor tartott órát, amikor csak akart, s az ifjúságnak kötelező volt azon megjelennie. És bizony olyan énekkar született itt, amelyik az elsők között volt az országban.
0: Újra a munkás hétköznapok, igazi, alkotó, kultúrát teremtő munka következik. Tanít és tanul. 1943-ban summa cum laude doktorál a Kolozsvári Egyetemen néprajzból, kelet-európai történelemből és magyar irodalomból. Ám még egy rövid, 1941-ben megesett epizód összekapcsolja bukovinai csángók sorsával.
1: Egyik alkalommal érkezik egy küldönc az irodámba. Teleki Pál miniszterelnök hivat a polgármesteri hivatalba. Azonnal oda mentem. Ott volt Boncos Miklós, a belügyi államtitkár, az egyik Betlen főispán, a kolozsvári polgármester, és Németh Kálmán, a bukovinai hazajöttek, József falva plébánosa. Teleki Pál kérdezett. A keletről hazahozandó magyarokat hová telepítené? Azoknak a helye a mai székelységnek a nyugati peremén van. Székelyföldről mentek el, s ezek lennének azok a magasságviszonyok, amelyek megfelelnek az ottaniaknak. Ráadásul pedig még szélesíteni a székelység sávját Magyarország felé. Ha valami miatt oda nem lehetne, akkor hová vinné? Ez volt a második kérdése. Akkor az ország szívébe. Ott építenék nekik házakat, községeket, mert eleget voltak ezek az emberek ország szélen. Mi szólna hozzá, ha Bácskába vinnénk őket? Ez a terv rossz, válaszoltam, mert ismét határszélre kerülnének, s kezdődne az életük előről. Bácskába vitték őket a Dobrovojác, a szerb vitézek házaiba.

0: Elközelgett a háború vége. A román kiugrás után a szovjet páncélosékek egyetlen ugrással érték el a Vaskapuszorost és az Alföldet.
1: Három esztendő múlva szólott a pesti rádió, hogy a hazatelepedettek szedjék a holmiukat, és menjenek az ország nyugati határa felé. Mentek szerencsétlenek, és ott járkáltak. Sok bolyongás után Bodor György, aki települési kormánybiztosnak nevezte magát, összefogta az embereket, és az állam hozzájárulásával Tolna megye völgységi járásába telepítette le őket. Bukovinából 14 ezer embert hoztak haza, 13.600 katolikust és 400 reformátust, s ehhez jött hozzá még 1.000 ember Moldvából.
0: Domonkos Pál Péter is menekül. Budapestre kerül, ahol a háború után az oktatási, majd a népjóléti minisztériumban kap állást.
1: A hadi özvegyek sorsa is rám maradt. Varró tanfolyamokat szerveztem, s apácákat alkalmaztam, akik nagy szeretettel foglalkoztak az árván maradt asszonyokkal. Az apácarend üldözött kaszt volt, foglalkoztatni nem lett volna szabad őket, de én úgy gondolkodtam, hogy ilyen parancsnak nem engedelmeskedhetem. Amikor figyelmeztetett a miniszter, azt válaszoltam, hogy kitűnő szakismerettel rendelkező emberekre van szükségem, hogy a tanfolyamok eredményt is hozzanak, s az apácák valóban kitűnően dolgozó emberek voltak. A rokkantaks hadiözvegyek után a hadiárvák sorsát kellett egyengetnem. A róluk való gondoskodást igen nagy feladatnak éreztem. Olyan tervet dolgoztam ki, amiből igazi segítséget reméltem nyerni számukra. Elhatároztam, hogy szerzek Amerikában minden hadi árvámnak egy jelképes keresztapát. Az amerikai ember fogadja el a magyar árvát keresztfiának, s adjon neki egy hónapra $3. Így egy gyermekre $36 segély jutott volna egy esztendőre. Most jut eszembe, kértem még $3 évente egy pár bakancsra, tehát évi $39 jutott egy gyermekre. Az első 1000 címre hetek alatt megkaptam a $39,000. Magam jártam el, hogy igazságosan osszák szét az országban. Másra nem mertem bízni, csak így voltam nyugodt, hogy a pénz valóban oda kerül, ahová szánták. A második 1000 keresztapa is küldte a $39,000, de amikor postáztam volna a harmadik 1000 kérést, kaptam a parancsot, hogy le kell állítani az egészet, mert ez propaganda az Egyesült Államok mellett. Egy teljes hajó rakományt is visszaküldtek, amiben 1000 és 1000 ruha érkezett a hadiárvák számára.
0: A háttérben a kommunista nyomás egyre erősebb a köztisztviselőkön. Ám aki tudja, hogy mit kell tennie, az teszi, amit kell.
1: Egy alkalommal hivatott Újhelyi Szilárd mondja nekem, hogy vezető ember nem lehet párton kívüli. És meg is fenyegetett, ha nem lépek be, azonnal B-listára vetett. Elmentem az egyházhoz, s mondtam, micsoda helyzetbe kerültem. S mondották nekem, hogy ne gondolkozzam egy percig sem a kérdésen, ha be kell lépni, hát lépjek be, mert az életemet úgy is úgy élem, ahogyan eddig. De fontos dolog, hogy azon a helyen én maradjak ott. Így léptem be a kommunista pártba, de a magam munkáját végeztem továbbra is. Egy dolgot kitűztem magam elé. Aki az én irodámba bejön, az onnan vigasztalanul ki ne menjen. Sok ember jött haza fogságból, tanítványaim is, és első útjuk hozzám vezetett. A kezüket megfogtam, okvetlenül segítettem, s próbáltam elindítani valamennyit valamilyen irányba. Mégis úgy látszik, sem a sikeres tanfolyamok, sem a $39,000, sem a gondoskodás nem felelt meg a párt követelményeinek, mert 1949-ben fegyelmit indítottak ellenem, s karácsonyi ajándékként elbocsátottak az állásomból minden igény nélkül. Tehát még nyugdíjjogosult sem voltam. A fegyelmit azért indították ellenem, mert kiderült, hogy az általam szervezett tanfolyamokon a párttörténet nem szerepelt a tanrendben. 1949 karácsonyán a kivilágítatlan budapesti utcára kerültem. Természetesen a pártból is kirúgtak.
0: Erdélyben is egyre nehezebbre fordul az idők járása. Magyarországra csak lassan szivárognak a hírek, a hívek kétségbe esett ellenállásáról, kitartásáról.
1: 1949-ben Márton Áron Bérma útját Gyimes középlokon fejezte be. Onnan indult volna a csíksomlyói búcsúba, de az állam el akarta fogadni. Amikor ezt meghallották a gyimesi csángók, előhoztak egy fehér lovat, s a püspököt arra felültették. A legények megfogták egymás kezét, és a ló körül koszorút alkottak. Igen ám, de 10 ember koszorú állta a püspököt körül, s így aztán a közelébe sem lehetett menni. Senki nem gondolhatott arra, hogy a püspököt

0: Megvettem egy sváb birtokot, s kaptam is a Kukker József birtokát. 8 hold föld volt, lóval, tehénnel, sertéssel, s elkezdtem szántani, vetni. Szántottam, vetettem, s beszolgáltattam, tehát minden kívánságnak megfeleltem. A család Pesten maradt, körülbelül 2 éven át onnan élelmeztem őket. Semmi sem tart örökké, mert egy szép napon értem jött az ávó. Ma sem értem, miért kellett értem jönniük. Az én székelyém között semmiféle rosszat nem tettem, segítettem őket eligazodni, tovább gyűjtöttem dalaikat, meséiket, és még egy cikket is küldtem Kodálynak, ami meg is jelent a Zenei Szemlében. A címére is emlékszem. Úrnak nagy nevezetű Emmanuel, kit így hirdetett az angyal Gábriel.
1: Ám itt sem hagyták békén. Egy koncepciós per fabrikálása közben valószínűleg rá is szemet vetettek.
0: Na de, mint mondottam, jött értem az ávó azzal, hogy én összeesküdtem, hogy kikkel nem mondták, s a szovjet hatalmat akarom megdönteni. Mondom, hogy itt, Szárászpusztán, ahol a házak száma 36, posta nincs, s itt lennék, ha ilyen szándékom lenne. De maga itt mindenkit ismer, s már hurcoltak is egyik rendőr börtönből a másikba. Leülni nem volt szabad, sétálnom kellett a megadott pontok között. A falon az elődeim neveit olvashattam szép sorban. Nagyon sokan jártak már én előttem abban a cellában. Meggyőződésem, hogy maguk sem tudták pontosan, hogy mit akarnak, mert már az összeesküvésemet sem akarták leleplezni. Mikor meguntak, az egyik főember ordítva közölte velem, hogy takarodjak, és a szeme elé ne kerüljek többé. Ez volt az elbocsátás, s én el is takarodtam.
1: A koncepciót elejtették, de aki egyszer megjárta a politikai börtönt, egy életre megbélyegzett ember lett.
0: Újra állás után jártam Pesten. 50 helyen próbálkoztam mindenütt. Egy valaki számba vett engem, és mikor kiderült, hogy engem akar segíteni, őt is elbocsátották. Egy fél évig a Dunatisza öntöző vállalatnál is dolgoztam. Ők az Alföldön mértek, csatornázás végett. A feladatom az volt, hogy egy 400 méter oldalú négyzetet kellett beírnom a földbe, s a négyzet sarkára ásnom egy követ, amit megszámoztak. Így készült aztán el a térkép. Fetik Nándorral, az egyetemi tanárral, Szalai Bélával, a volt miniszteri titkárral végeztük együtt ezt a felelősségteljes munkát. Általában Kunszent Miklósról tudtunk valami élelmet összeszedni a családnak. De ez a paradicsomi állapot is egyszer megszakadta, hogy beköszöntött az ősz. Ismét munkanélkül maradtam, én is, ők is.
1: Két pont között a legrövidebb út mindig az egyenes. A létező szocializmusban is működhetett ez a szabály.
0: Kimentem a 4. kerületben Mohunka Jánosnéhoz, a tanács oktatási osztályvezetőjéhez, mert azt hallottam, hogy mindenütt pedagógus hiány van. Mondtam neki, hogy engem büntetésből bocsátottak el, ekkor és ekkor a miniszteri tanácsosi állásomból, de tanári oklevelem is van, s ha szükség van rám, tanítanék akár elemi iskolában is. Felsoroltam az okleveleimet, hogy válasszon, melyik szakomnak látná hasznát. Így kerültem a Viola utcai általános iskolába, a felső tagozatra, fizika-matematika szakra. 1-2 év múlva ellenőrök jöttek, s hallgatták az órákat. Én hozzám is bejöttek, és nem sokára áthelyeztek a József Attila gimnáziumba, ugyancsak matematika-fizika tanárnak. Később itt átvettem az ének oktatását is. 1956-ig tanítottam itt, s akkortól a Kafka Margit gimnáziumban, s ott is maradtam nyugdíjaztatásomig.
1: A tanároknak a katedrán kellett helytállniuk.
0: Emlékszem, 1956-ban az események után az iskolában bírálni kellett a történteket. Rám is rám parancsolt az igazgató, aki akkor Kornides Mihály volt, gondolom a párt bizalmi embere. Bementem, beírtam az osztálykönyvet, s felálltam a katedrára, vigyázban, a gyermekek is vigyázban álltak. Egy órán keresztül egy szót sem szóltam, s amikor kicsengettek, leszálltam a katedráról, s a legények leültek.
1: Egy munkában eltöltött élet magától értetődően termi gyümölcseit.
0: Az idén 1986-ban is lett volna találkozó a volt tanítóképzős diákjaimmal Kolozsváron, de elmenni már nem tudtam. Elküldtem a Rezeda című csángó népdalokat tartalmazó könyvemet, és mindeniket dedikáltam a fiaimnak, lányaimnak. Ölel, megáld és búcsúzik édesapád, Péter bácsi. Mind a 100 könyvbe beleírtam ezt,

mindenki kezébe eljuttattam. Még ezen felül egy levelet is írtam, amelyik levél mindenkihez szól. Édes fiaim és leányaim, csak lélekben lehetek ott, de kezetekben tartjátok a betűimet, s veletek vagyok mégis. Annyit üzennék, hogy régi kor árnya felett nem búslakodom, messze jövendővel komolyan összevetem a jelent, hatok, alkotok, gyarapítok és jósolok, ha haza fényre derül. Péter bácsi.

0: Ezt a levelet felolvasták, és jöttek a táviratok, a lapok s a levelek, hogy köszönik, s bíznak a szavaimban.
1: A nyugdíj egy újabb ajtót nyitott ki Domokos Pál Péter életében.
0: A nyugdíjasztadásom után kezdődött el az én igazi életem, az összegzés. Addig csak gyűjtöttem, de a kenyérkereset annyira lekötött, hogy az igazi érdemi munka még hátra volt. A jóisten mindig vezette a kezemet, mert bárhová mentem, mindig megtaláltam, amit kerestem. A szívem és a lelkiismeretem bízott meg azzal a feladattal, amit egész életemben nem szűntem meg teljesíteni. Én mindig úgy voltam, hogy nem sokat gondolkoztam, hanem ha úgy kellett, rögtön hozzáfogtam, s csináltam. Hiszek abban, hogy a sok minden apróság összeáll, s a tudást újra szét kell osztani. Mindig mindent meg kell tanítani. S arra nem gondolni, hogy ezzel a tudásom elfogy, mert amit az ember megtanított, annak az értéke ezer irányból megtetézetten kerül vissza ő hozzá. A becsületes ember célja mi lehetne más, mint küzdeni a családjáért, a közösségért, a nemzetért. Ez soha nem mondani, hanem élni kell.

Domokos Pál Péter különös ember volt. Nem volt a manapság divatos szóval élve vezető értelmiségi, aki megmondó emberként kaviáros fogadásokon múlatta volna az életét, miközben a művészet vagy az élet értelmetlenségéről, relativitásáról értekezett volna. Nem prédikált a beteg társadalom által a közelről ismert bajairól, de minden erejével azon volt, hogy azokat, amennyire tölletelt, a lehető leggyakorlatiasabb módon gyógyítsa. Ha lehetett, kutató volt és kitűnő tanár, ha kellett, egyszerű földműves. Domokos Pál Péter egész életében arra törekedett, hogy édes hazájának szolgáljon.

Trezor, válogatása Magyar Katolikus Rádió archívumából. Édes hazámnak akartam szolgálni. 125 esztendeje született Domokos Pál Péter, a Széchenyi díjas néprajzkutató, tanár, a moldvai csángó kultúra kutatójának visszaemlékezéseiből Péter Ferenc olvasott fel. A műsort Szentpáli Juhász Miklós készítette 2007-ben.

0: Elhangzott Kodály Zoltán marosszéki táncok, előadta Fülei Balázs.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1 óra 30 perc.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Gasztronómiai műsorunk az asztali áldás következik.
3: Kevés szabadidős dolog jobb annál, mint hogy elmegyünk egy megfizethető, szerethető kis kávézóba a barátainkkal vagy a családunkkal. Egy jó kávé, reggeli vagy ebéd mellett együtt vagyunk. Ha ráadásul prémium minőségű, finom hazai termékeket ehetünk, és ezeket még meg is vásárolhatjuk, az még jobb. De ha ezzel leszakadó térségekben élők munkáját segítjük, az szinte tökéletes kikapcsolódás. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat működtetésével létrejött láncolat végén a budai Fény utcai piacon lévő Fetekert kávézó van, ahol Barta Beatrix üzletvezetővel.
4: Meg kéne ismertetni az emberekkel, hogy van ilyen, és lehet vásárolni, és hogy ez nagyon jó helyettesítője egy ilyen luxus delikátesbe kapható termékeknek. Teljesen szerethető, vállalható terméket.
3: És Sas Gyula Leventével, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs munkatársával beszélgettünk.
5: A felzakozó települések program gazdaságfejlesztés nevű elemének, aminek a Fetekert kávézó is része, és mindazok részei válhatnak, akik meglátogatnak bennünket. Ez mindenképp egy nagyon fontos üzenete, hogy bármennyi szenvedés, kirekesztés, esélytelenség, bukás, kereszt hordozás, és keresztre feszülés is van, mégiscsak az az üzenete, hogy van feltámadás, és mi ebben reménykedünk.
3: Nevükben is számít figyelmükre a szerkesztő, Pál Amanda. Milyen élelmiszereket lehet kapni, mert most itt, amiket ettünk, például most egy gombakrémlevest, heti menü van, tehát hogy mik az alapanyagok, amikből készülnek?
4: Tehát amit most kóstoltál, talán az olaj, ami a 300 településről érkezett, de a legtöbb élelmiszerben, vagy ételeinkben, menükínálatunkban, vagy az étlapon található ételekben valamit belecsempészünk a termékeinkből, hisz az lenne a legfontosabb, hogy ezeket a termékeket megismertessük a Magyarországon élő, vásárló vagy fizetőképes emberekkel, akik érdeklődnek a hasonló termékek iránt, valamennyire tudatosak, akár abban, hogy a saját egészségüket védjék, kerülik a tartósítószert, adalékanyagot, mert ezt minden termékünkre mondhatom, hogy nélkülözik. Egyébként, hogyha vásárlásukkal támogatnák ezt az ügyet, vagy egy jó célt, akkor azt itt egyben meg is tehetik.
3: Van valami olyan, ami szívesen ajánlana másoknak, ami számodra kedvez? Most pont a szörpökre nézek, de a hátam mögött az már általad is említett olajok található. Mi az, ami szerinted igazán jól sikerült, mert kézműves, kisüzemi prémium termékek, tehát igazából bármelyiket választhatna az ember, de mégis, hogyha meg akar velük ismerkedni, akkor mivel érdemes?
4: Szinte mindegyiket szeretem, vagy bármelyiket szívesen ajánlanám. Azt tudom, hogy melyek a legnépszerűbbek, amit azért ajánlanék szívesebben, mert tudom, hogy nagyobb eséllyel fog tetszeni. Nehéz választani. 6 féle gyümölcslé van, 100%-os gyümölcstartalmú. Nagyon népszerű, mindegyiknek alma az alapja, és nagyon népszerű a homoktövis, cékla, almalével, illetve a megylé, az az egyedüli, ami 100%-os megylé, és nincs benne alma. Amiket még szívesen ajánlok, és különleges, és tényleg szokták szeretni, ezek a szendvicskrémek, csatnik, amit ha megkóstol valaki, akkor körülbelül 99%-ban vásárol is, de ha csak a polcon van, akkor nem annyira ismeri ezt az ízvilágot, vagy még nem sokan, de tényleg nagyon nagy magabiztossággal ajánlható bármelyik termék. A lekvárok közül van amúgy az én személyes kedvencem, az a vörösboros kardamonos szilva lekvár. És ami decemberben jött ki egy új paletta, megjelenésében is sokkal exkluzívabb, és az ízvilágában is mindenképpen egy különlegesebb, nem annyira ismert termékeket próbáltunk belerejteni, vagy becsomagolni, amik sok esetben inkább eszenciák, tehát hogy ez egy ilyen 65-70 grammos mennyiség fér bele egy ilyen tubusba, És csak hogy egy példát mondjak, a fekete fokhagymás mézes mézzel eszenciával. Ezt sem találsz szerintem körülbelül sehol se egy ilyen összetételű ízesítőt, vagy tehát ez egy kiegészítő, ami bármilyen ételhez, salátához, sajtokhoz, húsokhoz kicsi mennyiségbe ízesítőként tudod enni, és tényleg bátran ajánlom. És ugyanígy tubusban van a tárkonyos ribizli lekvár. Szintén sok mindenhez ajánlunk, sajtokhoz, édességekhez, díszítésnek, és amiatt, mert tubusban van, nagyon szépen lehet vele díszíteni, akár egy túrótorta mellé a tányéron a kis pöttyöket. Én nekem az a palacsintába ízlik a legjobban, ahhoz kifejezetten nincs a leírásba ajánlata, de ott valahogy úgy jön ki az íze, ez a kicsit savanykás íze, és annyira különlegessé teszi a palacsintát, hogy percek alatt elkápráztathatsz bárkit.
3: Az, hogy most itt ülünk, és akár ilyen finomságokat kipróbálhatunk, az egy egészen komplex programnak köszönhető. Tehát itt egyfelől a fenntarthatóságra, a másfelől pedig a felzárkóztatásra fókuszál. Tehát kik azok, akik ezeket az élelmiszereket elkészítik, és hol, és hogyan egyáltalán, hogyan kerülhet mindez a földekről, akár Hevesben, Ógrádban, Szabolcsban vagy a Nyírségben vannak, ide Budapestre, a Fény utcai piacra.
5: Fetekert kávézó és boltban, ahogy itt a Bea elmondta, a felzárkózó településekről érkező helyi termelésből, helyi munkaerővel előállított gasztronómia és kézműves termékek élvezhetőek és vásárolhatók meg. Igazából a termékek a nagyon eldugott magyarországi falvaknak a meglehetősen családias hangulatú kisüzemeiben készülnek nagy gondossággal. Valóban minden egyes terméknek saját kis története van. Hogy mik is ezek a felzárkózó települések? 2019-ben indult egy országos felzárkózást segítő program Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinálásával. 20 egyházi és civil szervezet dolgozik ebben együtt. Ez egy példanélküli összefogás. A program maga, ez egy nagyon komplex program, úgy szoktuk mondani, hogy a fogantatástól a foglalkoztatásig tart. Ez egy gazdaságfejlesztési eleme ennek az egész komplex programnak, az, hogy itt lehetünk a Fetekert kávézóban és boltban. Itt a leghátrányosabb helyzetű településeken megtermelt és feldolgozott nagyon magas minőségű, már prémium termékek kaphatók, érhetők el a fővárosiak számára. A felzárkózó települések története az pedig valóban nagyon hosszú időre nyúlik vissza. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat évtizedekre visszamenőleg foglalkozott mindig a leghátrányosabb helyzetűekkel. Ebben a programban 2019-ben lépett partnerségre a magyar kormánnyal. Ugye a KSH adatai alapján kiválasztották azt a 300 hátrányos helyzetű települést, ahol úgy gondolták, hogy a teljes leszakadáshoz vezető utat még meg lehet akadályozni, persze komoly szakértői segítséggel, és ez a komoly szakértői háttér volt meg a máltaiaknál. Nagyon halmozott probléma csomagról beszélhetünk itt, ugye itt komfort nélküli házak vannak, általános iskolát be nem fejezett emberek, háromszor több gyermek születik, mint máshol. Úgyhogy igazából az, hogy ebben a programban nagyon sokan szerepet vállalnak, az azért egy közös érdek, egy össztársadalmi ügy, aminek nyilvánvalóan komoly eredménye, hatása lehet az országnak a jövőjére. 2024-ben 240 helyszínen 30 megvalósító szervezet működtette ezt a programot. Az idén 25-ben érjük el a 300-as település számot. Igazából az egész programnak az alapja a máltaiaknak a jelenlét programja, ami az elmúlt évtizedekben már nagyon sok helyen bebizonyította az életképességét is, meg az eredményességét. Ennek az a lényege, hogy jelen vagyunk ezeken a településeken, jelen vagyunk folyamatosan segítő módon ezek mellett, az emberek mellett. Helyben felállított szociális diagnózisok alapján nézzük meg azt, hogy milyen egyedi, egyéni, közösségi beavatkozások szükségesek. Az előbb említettem ezt a kormányzati, illetve civil szervezeti együttműködést. Ez azért lényeges, mert a kormányzatnak, szereplálásnak van egy súlya, tekintélye, vannak lehetőségei, és ez nagyon szerencsés módon ötvöződik a civil szférának a rugalmasságával és a gyorsaságával, úgyhogy ilyen értelemben igyekszünk választ adni a kihívásokra.
3: Hogyan dől el, hogy most melyik településről mi érkezik? Vagy kik azok, akik látják azt, hogy milyen potenciál van egy-egy településbe, a településen élő emberekbe, és hogyan lehet akár a Levente által is említett nehézségeket kiküszöbölni? Tehát, hogy valamikor valahogy tényleg az emberek többsége esetleg a 8 osztályt sem végezte, nem olyan körülmények közül jön, ahol a rendszeres munka, az odafigyelés és a folyamatos jelenlét a munkában az valóban az életük része lenne.
4: Én ezt most ketté szedném, jó? Tehát, hogy van egy, hogy melyik településről milyen termék érkezik, ez volt az első kérdés. Tehát ez adott, ugye, hogy milyen lehetőségeink vannak, amik már készen állnak, rendelkezésre állnak, abból tudunk választani. Egyetlen egy feltétele van, hogy a 300-as településhez valahogyan kapcsolódjon. Tehát, hogy nem csak saját termék, lehet önkormányzati, egyéb szociális szövetkezetek vagy szociális vállalkozások is működhetnek adott településen, és mi azoknak a termékeit is áruljuk. Ezek teljes palettájában az automatizált üzletben találhatók meg, de az ormánsági olajtól a tarpai igazi klasszik szilvalekváron keresztül Szatmári Héden termékeit, tehát hogy tényleg nagyon színes termékek, és az, hogy hol lesz egyáltalán valamilyen üzem, talán ez volt a második kérdés, az nyilván meghatározza a helyi adottság, hogy mit érdemes ott csinálni. Van-e már esetleg egy-két olyan ember, aki látott már varrodát, lekvárfőzőt, bármi olyat, amiben érdemes elkezdeni? Találsz-e ott egy olyan vezetőt, aki nem csak szakmailag ért a szakterülethez, hanem szociálisan is annyira érzékeny, hogy tudja kezelni ezeket az embereket, akikkel dolgozni kell, és a lehető legjobbat ki tudja hozni belőlük, és ért a nyelvükön, és oda-vissza megvan egy kölcsönös tisztelet. Tehát, hogy itt is nagyon sok mindent figyelembe kell venni, nem csak az, hogy mire van éppen támogatás, hanem mivel tud hosszú távon is sikeres lenni, ami ott gyökeret verhetsz, mert több lehetőség is van arra, hogy ezek gyümölcsöző vállalkozások legyenek.
3: És honnan jött az ötlet? Tehát, hogy ez már alapvetően, amikor ez a projekt elkezdődött 2019-ben, akkor már az volt a cél, hogy előbb-utóbb ezek a termékek majd bekerüljenek egy üzletbe, és akkor forgalmazzák is őket. Tehát, hogy ez a fenntarthatósághoz, meg gondolom, hogy itt a munkahelyek fenntarthatóságához is fontos ez a láncolat.
4: Gyulajon volt az első üzem, ami élelmiszerfeldolgozással foglalkozott, és nagyon sok termékünk érkezik onnan, tehát, hogy ott nem most kezdődött el egy szociális szövetkezet, akkor még hetet hét határ szociális szövetkezet, ami Mátához köthető volt egyébként, vitte ezt az üzemet. Elég jó termékeik voltak, tehát, hogy már Spárt is érdekelte, több mindenkit, kitelepüléseken vására megjelentünk, kóstoltatni, bemutatni. Ezek azért ilyen sokkal kisebb volumenben, de azt így láttuk, hogy jó, szeretik, meg érdemes lenne valahogy összegyűjteni ezeket a termékeket. Nagyon sok helyen van, nagyon sok, nagyon jó termék, ami hátrányos helyzetű településről érkezik. És általában addig még elkészülnek a termékek, vagy feláll egy üzem, betanítják az embereket, van egy üzemvezető, kijött a termék, tök jó, el kellene adni, meg kéne ismertetni az emberekkel, hogy van ilyen, és lehet vásárolni, és hogy ez nagyon jó helyettesítője egy ilyen luxus delikátesbe kapható termékeknek.
3: Ugyanakkor megvan az az előnye, hogy itt készül Magyarországon, és valóban egy olyan segítségnyújtás is tulajdonképpen, hogyha az ember vesz egy ilyen lekvárt vagy olajat.
4: Igen, ezt akartam mondani az előbb, hogy odáig eljutunk, hogy kész van, és ahhoz tényleg az nevezzük segítségnek, támogatásnak, vagy megismerés után lehet, hogy egyébként is megvennék, tehát hogy meg kell ismerni az embereknek ezeket a termékeket szélesebb körben. És akkor szerintem teljesen szerethető, vállalható terméket.
3: Az is a lényege, hogy tehát itt nem csak szánalomból kell mindezt megvenni, hanem ezek olyan valóban prémium minőségű termékek, tehát ezeket érdemes használni.
4: Nem, semmiképpen ne vásároljon senki szánalomból. Az egyszeri.
3: Levente?
5: Azt tapasztaljuk, hogy az emberek szívesen jönnek be ide, ebbe a Fetekert kávézóba. Nem az a jellemző, nem az a tudatossággal jönnek be, hogy most tudatosan, most azért ülnek le egy jót enni, egy finom szörpöt meginni. Nem azért visznek el tőlünk egy egy kis textil toltartót, vagy egy húsvéti díszt, mert hogy ők bármiféle szánalomból ezeknek az embereknek juttatni szeretnének valamit, hanem ezek az emberek itt közösségbe érkeznek, közösségben vannak, velünk is, a saját társaságukkal is, és végsősoron azokkal az emberekkel, akikről ez az egész vállalkozás szól. Mi az volt a mögöttes szándékunk, ha úgy tetszik az ideológiánk ebben, hogy segítsük munkához azokat a generációkat, akik kiszorultak a foglalkoztatásból, kiestek a foglalkoztatásból, nem rendelkeztek önálló keresettel, és próbáljuk meg őket valahogy újra az önbecsülés útja felé vezetni, segíteni, tervezhető jövőkép felé segíteni ezeknek az állástalan embereknek, és ebből a törekvésből, ezekből a kis magvakból, ezekből a kis szárba szökkent növénykékből ilyen csodálatos termékek születtek, és ilyen csodálatos vállalkozás született. Mert hogy van egy jó cél, ez teljesen világos, amiről beszéltünk, hogy értelmes, becsülettel elvégzett munka után ezeknek az embereknek növeljük az önbizalmát, segítsünk ahhoz, hogy tartásuk legyen, hogy közösséget teremtsenek a maguk számára, értékes közösséget, hogy javuljon az ő, erősödjön az ő tenni akarásuk. Én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk ezen, és azt gondolom, hogy ezeknek a gyümölcseit élvezhetik azok, akik ide betérnek, mindenfajta különösebb háttérideológia nélkül, egyszerűen csak jól érzik magukat, jól érzik egymást, jól érezzük magunkat együtt, és közösségben ezekkel az emberekkel, akik igen, bizonyos szempontból támogatásra szorulnak, annak érdekében, hogy a segélyezésből fokozatosan a munka és a biztos jövedelem felé tudjanak haladni, és hogy a saját tapasztalataikon belül, a saját tanulásukkal, meg kitartással lássák azt, hogy munkával előre lehet jutni, és lehet példaképpé lenni a saját közösségük felé. Ezeknek a folyamatoknak a végtermékeit kaphatjuk itt ebben a kis kávézóban, meg a mellette lévő automata boltban, meg a mindenmentes pékségben, és fogyaszthatjuk jó ízűen, persze mindig azzal a kis háttértudattal, hogy amellett, hogy jól éreztük magunkat és egymást, közösségben voltunk rászorulókkal is, és bizony-bizony akarva-akaratlanul is segítettünk nekik.
3: Már 6 éve működik a program. Milyen tapasztalatok vannak, amiket le lehetett vonni? Beatrix?
4: Egyrészt, hogy a 6 év az nagyon rövid idő, de azért elég látványos eredmények vannak. Van rengeteg látványos, látható eredmény, ami azért önmagáért beszél. Ha még néha ilyen esetlegesnek tűnik egy-két eredmény, én szerintem nagyon sokszor csodával határos. Tehát, hogy tényleg rövid ez az idő. Ahhoz, hogy a munkavilágába betöltött szerepükbe értelmezhető változás történjen, az generációk szerintem.
3: Meg már tettek egy lépést a felé.
5: Számtalan helyszínen vagyunk jelen ezzel a jelenlétprogramunkkal. Nyilván amellett, hogy ezeknek az embereknek lehetőségük van egyfajta öngondoskodás felé elindulni, bizonyos mértékben saját maguk önellátásáról gondoskodni, munkahelyekhez segítjük ezeket a családokat. Ez egy nagyon erőteljes támogatás abban az értelemben, hogy megmutatja a reménytelneknek is, hogy van kiút a nyomorból és a kilátástalanságból. Ugye most a felvétel húsvétkor készül, azt gondolom, hogy ennek a jelenlét programnak, illetve ennek a gazdaságfejlesztési elemének, ennek a felzárkózó települések program gazdaságfejlesztés nevű elemének, aminek a Fetekert kávézó is része, és mindazok részeivé válhatnak, akik meglátogatnak bennünket. Ez mindenképpen van egy nagyon fontos üzenete, hogy bármennyi szenvedés, kirekesztés, esélytelenség, bukás, kereszthordozás és keresztre feszülés is van, mégiscsak az az üzenete, hogy van feltámadás, és mi ebben reménykedünk.
3: Az elmúlt percekben a Fetekert kávézóban beszélgettünk Barta Beatrix üzletvezetővel és Sas Gyula Leventével, a Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs munkatársával. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Pál Amanda.

0: Gasztronómiai műsorunkat az Asztali Áldást hallották.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 2 óra. A héten történt.

0: Kedves hallgatóink, közéleti összeállításunk 24. évfolyamának 28. számát hallják. A mikrofonnál
1: Nagy György András
0: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.